0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
0: Trend Night.
1: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című 5. nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Portissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
1: Az Elefánt a Kodály Method 2012-es bemutatóján adta első önálló koncertjét, és a Szendrői Csaba énekes szövegíró Tóth András gitáros, Kovács Zoltán billentyűs, Horváth B. Ede basszusgitáros és Németh Szabolcs dobos alkotta a zenekar azóta is változatlan felállásban alkot. Első nagylemezüket, a Vérkeringőt már stabil rajongótábornak mutatták be 2013-ban, és a csapat az azóta eltelt években olyan alkotó közösségé formálódott, amely folyamatosan keresi a kreatív utakat és a megújulás lehetőségét. Gomoly című második albumuk 10 napig vezette a Deezer hazai hallgatottsági listáját, harmadik nagylemezüknek, a 2017 tavaszán megjelent Mindennek már dupla teltházas lemezbemutatót rendeztek az A38 hajón. Többszöri fonogram díj jelölések mellett Szendrői Csaba és a zenekar 2018-ban az Artis Jus év könnyű zenei alkotója elismerésben részesült. 2019-ben fővárosi koncertjeik mindegyike már hónapokkal előtte teltházas volt, és vidéki klubkoncertjeikre is egyre nehezebb volt a bejutás. A Fishingon Orfű, a Campusa volt, a Strand, a Művészetek Völgye és minden jelentősebb hazai és határon túli fesztiválon adott koncertjeiken bebizonyították, hogy meghatározó és megkerülhetetlen szereplőivé váltak a magyar könnyűzenei életnek.
0: Trend Night.
1: Itt a különleges zenei válogatásban már is az Elefánt zenél.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsolt teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappán szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű progrock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az önmagát időről időre újra gondoló Csigó Tamás 7 nagy lemez nélküli évet követően 2021-ben nem csak friss anyaggal jelentkezett, de egy új zenekarral és egy tőle eddig szokatlan zenei koncepcióval is, ráadásul az angol helyett ezúttal magyar nyelven, ez a nem kiárat zenekar. Az új zenekar érzékeny alterpopot játszik, amit hol elektronikával, hol pedig indie zenei hatásokkal tesznek még izgalmasabbá. A különleges hangulatú szövegeket Kabai Lóránt írta. A zeneszerző, producer Csigó Tamás gitározik és énekel, a szintén éneklő Hódosi Enikő billentyűs hangszereken játszik, és őket egészíti majd ki élőben és a lemezen is két régi zenésztárs, Gergács Gábor billentyűs hangszereken, valamint Rozmán Zoltán a dobok mögött.
1: Trend Night.
2: Nem kiárat következik most a különleges zenei válogatásban, csak itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Benzenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Takács Nikolasz 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Takács Nikolasz énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak, eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Night.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez, a Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mákés dió, és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
1: Trend Night.
2: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrással is meghallgatunk egy dalt itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a magyar televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

anyamodba megyek, itthon vagy akárhova távol, legelőször most szeretek, búcsúzva a duhajka

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Carbon Pulse együttes a 2001-es Sziget Fesztiválon debütált, első nagylemezük a Mérgezett Gulyás 2004-ben jelent meg a Crossroads Recordsnál. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, aki énekével és dalszövegeivel dobta fel az együttes zenéjét. Második nagylemezüket, a Carbon Heartot 2008-ban jelentette meg az 1G Records, tulajdonképpen ezzel a lemezzel léptek be a magyar zenei elitbe, dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, illetve több mint 100 000 ember töltötte le őket. Magyarország legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot, 2010-ben két londoni fellépésük is volt. Legutóbbi albumuk 2019. decemberében jelent meg Carbon Sun címmel, ami a zenekar 7. nagylemeze.
0: Trend Night.
1: Carbon Pulse a folytatásban, már is a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Esemény.
1: A 12. Nemzetközi Jóga Nap alkalmából közös gyakorlásra várják az érdeklődőket június 21-én vasárnap reggel 7:30-tól Budapesten. Az eseményt az indiai nagykövetség Amrita Shergill kulturális központja rendezi a Dr. Koltai Jenő sportközpontban, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen, a 12. kerületi Csörsz utca 2-4 szám alatt. A résztvevők két jóga oktató vezetésével végezhetik el a jóga protokoll gyakorlatait. A program után frissítőkkel várják a jelenlévőket, az érkezési sorrendben regisztrálók pedig jóga pólót is kapnak, a rendezvényen részvétel ingyenes.
0: Kiállítás.
1: Mi minden szimbolizálhat egy arckrémes tégely, egy ikonikus reklámszlogen, egy munkaruha vagy egy drogériapolc a társadalmi változások tükrében? Hogyan alakult át a szépség fogalma, a női fogyasztók megszólítása és a bőrápolási rutinok kultúrája az elmúlt 50 évben? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Bőre Őre című kiállítás az Editoriban, amely a szocialista Magyarország egyik legismertebb márkáját, a Fabulont állítja fókuszba. A tárlat július 10-éig látogatható.
0: Film.
1: A magyar filmtörténet egyik meghatározó alkotását, Tar Béla 1982-es Pannel kapcsolat című filmjét vetítik az Inga Kultúrkávézóban június 21-én. A fekete-fehér dráma egy lakótelepi panellakás falai közé szorult házaspár mindennapi konfliktusain keresztül mutatja be a kor társadalmi és érzelmi valóságát. A főbb szerepekben Pogány Juditot és Koltai Róbertet láthatja a közönség, később pedig majd a Torinoi Ló című filmet is levetítik.
0: Esemény.
1: A Biatorbágyi Városünnep június 19-e és 21-e között koncertekkel, várostörténeti sétákkal, közösségi programokkal és kézműves vásárral várja az érdeklődőket. A zenei felhozatalban szerepel többek között Collie, Blaze és a Claustrophobic, a Groovehouse, Sayanoé és a Belga. De koncertet ad a Boyki Soul and Gospel kórus is. A programot Let Show, utcabál, görögtáncház, városnéző kisvonat, valamint családi programok egészítik ki. A Biatorbágyi eseményeken való részvétel ingyenes.
0: Fesztivál.
1: Új időpontban június 19-e és 21-e között rendezik meg a Fezen Fesztivált Székesfehérváron, amely idén a nyári fesztivál szezon nyitányát is jelenti. A háromnapos rendezvényen a hazai könnyűzenei élet meghatározó előadói és nemzetközi rockzenekarok is színpadra lépnek. A programban többek között Azaria, a Halott Pénz és a Follow the Flow is koncertet ad.
0: Esemény.
1: Június 21-én rendezik meg az országos Beatles találkozót a Kobuci kertben, az esemény középpontjában ezúttal is a The Beatles áll. Az eseményen egy tribute zenekar élőben játssza el a 60 éves Revolver albumot, továbbá Sárközi Dina is fellép, aki a rendezvény történetének első női vendégművészeként érkezik. A szervezők a koncertek mellett élő karaoke műsorral, tematikus quizzel és jubileumi meglepetésekkel készülnek.
0: Film.
1: Június 18-a és 28-a között rendezik meg a Puskin moziban a távol-keleti filmnapokat, amely a közelmúlt legizgalmasabb koreai és japán filmjeit hozza el a nézőknek. A közönség kedvenc dél-koreai rendező Park Chan-woo több filmjét is elcsíphetik az érdeklődők, de játsszák a Titokzatos nőt, a Szobalányt, illetve az idei Nincs más választást is. A filmnapokon szerepel még többek között az Oscar-díjas Előző életek és Vezes helyettem, emellett vászorra kerül a Tökéletes napok, a Bolti tolvajok, illetve a Studio Ghibli animációs filmjei közül is néhány.
0: Fesztivál.
1: Koncertekkel és mesterkurzusokkal várja a közönséget a 42. Régi Zenei Napok Fesztivál Bácott. A Magyar Régi Zenei Központ együttműködésével megvalósuló eseményen a mesterkurzusokon a barokk mellett a klasszicizmus és a korai romantika is megjelenik. Szokás szerint a hazai és nemzetközi régi zenei élet kiváló mestereitől lesz lehetőségünk tanulni június 26-a és július 4-e között.
0: Esemény.
1: A Levendula Piknik összművészeti eseménye 4. alkalommal tér vissza június 27-én a Kamara Erdei Ifjúsági Parkba, hogy újra összehozza a divat, a zene, a tánc és a vizuális művészetek iránt érdeklődőket. A rendezvény generációk és különböző szcénából érkezők találkozási pontja. Hidat képez az underground és a mainstream kultúra között a színes palettán mozgó kortárs alkotók segítségével.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Adrenalin fröccs bevállalósoknak. Kedvenc úti céljaink a főváros környékén. Visegrádi boppája. A mintegy 700 méter hosszú alpesi és nyári pályán 3 év feletti gyerekek is csúszhatnak szüleikkel, 2 személyes bobban, a 8 év felettiek pedig önállóan is nekivághatnak a lejtőnek. A járművek sebessége szabályozható, így a lendületesebb tempót kedvelők és az óvatos duhajok egyaránt megtalálhatják számításukat. A Dunakanyarban közvetlenül a folyóparton található Gödi Kalandpark remek választás, ha Budapest közelében keresünk aktív programot. Kötélpályák mellett csapatjátékok, csúszópályák és kihívást jelentő mászóelemek is elérhetők, így baráti társaságoknak, családoknak egyaránt jó program lehet. A különböző nehézségű akadályok között mind a kezdők, mind pedig a gyakorlottabb látogatók megtalálhatják a számukra ideális kihívást. A sebességet kedvelők terepjárós és quados túrákon is részt vehetnek, de sárkányhajózásra és motorcsónakos kalandra is van lehetőség. Kalandok 4 keréken, határok nélkül. Hungaroring, Mogyoród. A mogyoródi versenypálya elsősorban a Formula 1 magyar nagydíj helyszíneként ismert, azonban egész évben számos autós és motoros program várja az érdeklődőket. A legkisebbekről sem feledkeznek meg. A gyerekek a miniring pályán játékos formában ismerkedhetnek meg a kereszt alapjaival és a biztonságos közlekedés szabályaival. A kalandkeresők kipróbálhatják, mire képes egy autó. Megtapasztalhatják, milyen csúszós felületen navigálni, de vezethetnek jobbkormányos, úgynevezett vak autót, vagy akár fordított kormányzású járművet is. A haladó élménykeresők egyik ismert célpontja a Piriscsévi MX Centrum, amely a hazai motocross egyik legrégebbi, nagymúltú motorsport központja. A változatos terepviszonyoknak és pályaszakaszoknak köszönhetően akár a motocrosst kedveljük, akár az endúrózásért rajongunk, megtalálhatjuk a számunkra ideális kihívást. Emellett külön pályán 4 kerekű járművekkel is gyakorolhatunk. A technikás nyomvonalaknak köszönhetően nem csak próbára tehetjük ügyességünket, a pálya gyakorlottabb motorosok számára is ideális. Poros szakaszok, a mély nyomvájuk és az ugratókkal tarkított pálya miatt különösen jó választás lehet azoknak, akik kedvelik a fizikailag is megterhelő adrenalin programokat.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 6 óra, jó reggelt kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Irán legfőbb politikai és vallásvezetője jóváhagyta az Egyesült Államok és az iráni elnökök által aláírt keretmegállapodást a közel-keleti konfliktus lezárásáról. Mojtaba Hamanei hangsúlyozta, arról biztosította őt Masoud Pezeshkian iráni elnök és más magasrangú tisztségviselők, hogy országa jogai és az úgynevezett ellenállási front érdekei nem fognak sérülni. Az iráni vallási vezető szerint arról is biztosították, hogy az Egyesült Államok túlzó követeléseinek nem fognak engedni. Az iráni legfőbb nemzetbiztonsági tanács egyébként bejelentette, hogy Irán minden szükséges intézkedést megtesz a Hormuzi szoros akta mentesítésére. Azt is közölték, hogy 60 napon keresztül nem fognak díjat szedni a Hormuzi szorosban. Elsőként a társházigazda a mexikói válogatott jutott tovább a csoportjából a labdarúgó világbajnokságon, mivel a második mérkőzését is megnyerte, a dél-koreai csapatot 1-0-ra verték Guadalajarában. A cseh válogatott ugyanebben a csoportban 1-1-es döntetlent játszotta a dél-afrikai együttessel. Az A csoportot a 6 pontos és már tovább jutó Mexikó vezeti, a 3 pontos Dél-Korea és az 1-1 pontos Csehország és Dél-Afrikai Köztársaság előtt. A svájci válogatott az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve 4-1-re győzte le az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó bosnyák csapatot a B csoport Los Angeles-i mérkőzésén. Sikerével Svájc nagy lépést tett a továbbjutás felé. A társházigazda kanadai válogatott megszerezte története első győzelmét, mivel 6-0-ra múlta felől a Vancouveri mérkőzést 9 játékossal befejező katari csapatot. A B csoportot jobb gól különbségével a 4 pontos Kanada vezeti, a szintén 4 pontos Svájc előtt, jelenleg Bosznia-Hercegovina 1 pontjával a harmadik, Katar szintén 1 pontjával a negyedik. A kanadai bevándorlási hivatal felülbírálva korábbi döntését hozzájárul, hogy Elie Vahi, az elefánt csontparti labdarúgó válogatott játékosa beléphessen az országba, és Torontóban pályára léphet majd a németek elleni világbajnoki csoportmérkőzésen. Vahit eredetileg büntetett előélete miatt nem engedték át az Egyesült Államokból Kanadába, egy fogadási csalás ügyében van ellene eljárás. Legalább 11 katonát és 2 civil töltek meg dzsihadisták a nigeri főváros Niamey repülőterén végrehajtott tegnap reggeli támadásban. A Védelmi Minisztérium televízióban elhangzott közleménye szerint a támadás során a merénylők, közöttük robbanó mellényt viselő öngyilkos merénylők kísérletek meg behatolni a repülőtér terminál épületébe, ám a biztonsági erők gyors beavatkozása megakadályozta őket abban, hogy elérjék az utasforgalmi területet. Ugyanakkor a tűzpárbajban 11 katona és 2 civil vesztette életét, 22 támadót sikerült semlegesíteni, és 20 embert vettek őrizetbe, 4-en sebesültek meg. Szemtanúk elmondása szerint a lövöldözés a repülőtérre legalább 2 órán át tartott. 3 nap alatt már másodszor érte ukrán drón támadása a moszkvai olajfeldolgozó gyárat, de a keddivel ellentétben a tegnapi már több pilóta nélküli repülőszerkezet is eltalálta a létesítményt. Bár délutára a tüzet lokalizálták, az esti órákig nem oltották el a lángokat. Egyébként Oroszország életét eddig csak részlegesen befolyásolta a háború, de hát egyre többször úgy tűnik, hogy már a környéki olajfinomítókat is eltalálják, és az egyik munkás ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy olyan sérülések vannak az olajfinomítóban, hogy nem hiszi, hogy ma már lesz munkája. Oroszország az őtérő támadásokra válaszol, rendszeresen tömeges csapásokat fog mérni azokra a célpontokra, amelyek az ukrán fegyveres erőik harci képességét befolyásolják. Ezt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közölte Kazányban az Oroszország dél-kelet-ázsiai országok csúcs találkozóján.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 0,5%-os csökkenéssel 138.405 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 30,6 milliárd forint volt. A MOL 1,7%-kal csökkent 3746 forintra, az OTP 3%-kal gyengült 44850 forintig, a Magyar Telekom 4%-kal erősödött 2740 forintra, míg a Richter 1%-kal gyengült 11680 forintra. Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek, a londoni börze 1%-ot csökkent, a német DAX és a francia CAC-án is 0,4%-ot emelkedett, az olasz tőzsde 0,2%-ot erősödött, a spanyol mutató viszont 0,1%-ot gyengült. A Wall Street-en zárása a főbb mutatók erősödéssel fejezték be, 0,3%-ot ment felfelé a Dow Jones mutatója, 1%-ot az S&P 500, a Nasdaq pedig 1,9%-ot erősödött. A kőolaj árfolyama bőven 80 dollár alatt volt a tegnapi kereskedésben, ma még alatta van, de azért már nem bőven, a Brent 79 dollár 12 cent, az amerikai könnyűolaj 76 dollár 1 centtel jár.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a hőség a hétvégén, ma többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között alakul, szombaton 31-36 fokra van kilátás, vasárnap jönnek majd már a záporok, zivatarok, de előtte 32-37 fok lesz. 6 óra 6 perc, friss hírekkel, információkkal, fél héttől a reggeli monitorban M. Szűcs Péterrel várjuk Önöket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk, június 19-én pénteken reggel 7:30 a mikrofonok mögött Nagy Károly és M. Szűcs Péter. Szia Kacsi, jó reggelt!
3: Szervusz, jó reggelt mindenkinek!
2: Milyen időre számítunk ma, illetve a hétvégén, lehet-e tudni?
3: Lehet, tök meleg lesz. Ez ma például 30-34 fokot jelent, aztán holnap 31-36, és vasárnap csúcsosodik majd ki 32-37 fok formájában, de aztán jön a felhőszakadás, égzengés, lesz minden vasárnap délutántól. Tehát aki mondjuk hétvégi programot tervez, arra számítson, hogy abban már beleszólhat a csapadékosabb időjárás.
2: Szóval jó idő lesz, akkor irány a strand, illetve esténként meg éjszaka. Lehet nézni a hűvösben már a meccseket.
3: Ele hiszen... szenderedve hajnalban.
2: Ja, legalább hétvégén lehet. Már aki képes erre, hogy fel kell hajnal 3-kor egy meccsé, vagy reggel 5-kor, hogy megnézze, azoknak mind egy nagy piros pont.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Irán legfőbb politikai és vallási vezetője jóváhagyta az Egyesült Államok és az Iszlám Köztársaság elnökei által aláírt keret megállapodást a közel-keleti konfliktus lezárásáról.
3: Mojtaba Hamanei hangsúlyozta, arról biztosították őt országa politikai vezetői, hogy iráni jogai és az úgynevezett ellenállási front érdekei nem fognak sérülni. Az iráni vallási vezető szerint az Egyesült Államok túlzó követeléseinek nem fognak engedni. Irán bejelentette, hogy minden szükséges intézkedést megtesz a hormuzi szoros akna mentesítésére, 60 napon keresztül nem fognak díjat szedni a hormuzi szorosban.
2: Elsőként a társházigazda mexikai válogatott jutott tovább a csoportjából a labdarúgó világbajnokságon, mivel második mérkőzését is megnyerte.
3: A dél-koreai csapatot 1-0-ra verte Guadalajarában. A cseh válogatott ugyanebben a csoportban 1-1-es döntetlent játszott a dél-afrikai együttessel. Az A csoportot a 6 pontos Mexikó vezeti, a 3 pontos Dél-Korea és az 1-1 pontos Csehország és Dél-afrikai köztársaság előtt.
2: A svájci válogatott a bő negyed órában 4 gólt szerezve 4-1-re legyőzte az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó bosnyák csapatot a B csoportban.
3: Sikerével nagy lépést tette a továbbjutás felé a svájci alakulat. A társházigazda kanadai válogatott megszerezte a története első győzelmét a VB-ken, 6-0-ra múlta felül a Vancouveri mérkőzést 9 játékossal befejező katari csapatot. A B csoportot jobb gólkülönbségével a 4 pontos Kanada vezeti, a szintén 4 pontos Svájc előtt, jelenleg Bosznia-Hercegovina 1 pontjával a harmadik, míg Katar szintén 1 ponttal a negyedik.
2: 3 nap alatt másodszor érte ukrán dróntámadás a moszkvai olajfeldolgozógyárat.
3: A keddivel ellentében csütörtökön már több pilóta nélküli repülőszerkezet el is találta a létesítményt. Délutánra a tüzet lokalizálták, de még nem oltották el a lángokat. Az üzem közelében megtiltották a fotózást, az olajfinomítón kívül egyébként nem látszott rombolás. Oroszország az őtért támadásokra válaszol egyébként közölte, rendszeresen mér majd tömeges csapásokat azokra a célpontokra, amelyek az ukrán fegyveres erők harcképességét befolyásolják. Ez Szergej Lavrov orosz külügyminiszter mondta egy csúcs találkozón. Az orosz diplomácia vezetője a Moszkvát ért ukrán drón támadásokra reagált így.
2: Idehaza megszűnik a védett ár az üzemanyagok kiskereskedelmi forgalmában. Magyar Éva kormány szóvivő közölte, olyan rendszert alakít ki a kabinet, hogyha szükséges, akkor legyen lehetőség később is a beavatkozásra. Magyar Évát hallják.
4: A kormány döntött a hatósági üzemanyagár kivezetéséről. Mostanra a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és az árak azok több helyen a védett ár szintje alatt vannak. A kormány mindig azt mondta, hogy a védett ár addig maradt fenn, amíg arra szükség van, most a körülmények lehetővé teszik a normál piaci működéshez való visszatérést. Ez a döntés nem azt jelenti, hogy a kormány teljesen kivonul az üzemanyagpiac figyeléséből, éppen ellenkezőleg kialakítja alakítja a kormány azt a rendszert, amelyikben a jövőben gyorsan lehet majd reagálni a változásokra. Ha a piaci helyzet ismét indokolja, akkor az energetikáért felelős miniszter rendeletben újra megállapíthat hatósági üzemanyagárat vagy más kapcsolódó szabályokat.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 0,5%-os mínuszban 138.405 ponton zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 30 milliárd forintot.
3: A MOL 1,7%-kal csökkent 3746 forintra, az OTP 3,1%-kal gyengült 44.850 forintig, a Magyar Telekom 4,1%-kal erősödött 2740 forintra, a Richter 1%-kal gyengült 11.680 forintig.
2: Európában vegyesen teljesítettek a főbb indexek.
3: A londoni börze 1%-ot csökkent, a német DAX és a francia CAC-án is 4%-ot emelkedett, az olasz tőzsde 2%-ot erősödött, a spanyol mutató viszont 1%-ot gyengült.
2: A Wall Street-en emelkedtek a főbb indexek.
3: A Dow Jones 1%-kal, a Nasdaq 1,9%-kal került feljebb, míg az S&P 500 1,1%-os pluszban zárt.
2: Ázsiában a japán tőzsde enyhe pár pontos mínuszban 1%-kal jött lejjebb. Hongkong, Shanghai mind a ketten zárva ma a mai napon. India 9%-os mínuszban nyitás után nem sokkal. A dél-koreai index az egy pár pontos mínuszban, vagyis pár pontos 7%-kal jött lejjebb, illetve amit még el kell mondani, ez a szingapúri tőzsde, az pedig 0,5%-kal gyengült. A forint is gyengülget, különösen az euróval és a dollárral szemben, viszont erősödik a svájci frank ellenében. Egy euróért 353 forint 20 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 308 forint 80 fillért kell adni. Egy svájci frankért 382 forint 30 fillért kérnek. Az olajárak mínuszban 0,5%-kal letolcsóbb a Brent, 79 dollár 50 cent alá esett vissza. Az észak-amerikai könnyűolaja VTI pedig 0,3% fölötti mínuszban 76 dollár 30 centen áll. Az aranyár folyama 1,9%-kal olcsóbb, egy unciáért 4164 dollárt kérnek. A többi fémára is mínuszban, a palládium 1,6, a platina 2,7, az ezüst 3,3%-kal lett olcsóbb, a réz 1,3%-os mínuszban. A mezőgazdasági termelőárak többsége esőben, tehát olcsóbb, így például majd 1%-kal a gyapot, 1,3%-kal lett olcsóbb a búza, és 0,8%-kal pedig a kukorica. Nagyon pici forgalom mellett a rizsára emelkedett 2,4%-kal.
0: Időjárás jelentés.
3: Fokozódik a hőség a hétvégén, ma többnyire mérsékelt marad az északies légmozgás, a csúcshőmérséklet 30-34 fok között alakul, szombaton már 31-36 fok várható, vasárnap pedig a derült időt követően gomoly felhők képződnek, amelyekből nagyszámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, akár felhőszakadás is, a csúcshőmérséklet a hét utolsó napján 32-37 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Mégpedig egy kis zenével, a zene után pedig arról lesz szó, hogy mit tartalmaz az iráni béketerv.

0: to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together.
1: Reggeli Monitor.
2: 6 óra 41 perc. Donald Trump, amerikai elnök Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a konfliktus lezárásáról. Ez még nem a végleges béke megállapodása. A következő 60 napban tárgyalják meg ugyanis Iránnal a végleges verziót. Addig is Irán újra megjelenhet a kőolaj és földgázpiacon, cserébe viszont meg kell, hogy nyissa minden ország számára a hormuzi szorost. Nem lesz egyszerű a folyamat, mert Izraellel is meg kellene állapodni arról, hogy vonuljon ki Dél-Libanonból. Az izraeliek egy katonai rádióadásban már úgy értékelték az előzetes iráni-amerikai alkut, hogy Izrael helyzete jelentősen meggyengült a Közel-Keleten, míg Irán pozíciója megerősödött. Hogy mindebből mi igaz, arról Erózs Erzsébet Közel-Kelet szakértőt kérdezte Nagy Károly.
3: Nagyon úgy tűnik, hogy az amerikai elnök Franciaországban aláírta az amerikaiak és az irániak közötti úgynevezett egyetértési nyilatkozatot a háborús konfliktus lezárásáról, de hát azért itt sok de van, mert 60 napig még tárgyalnak ezzel kapcsolatban. Első ránézésre mennyire tűnhet ez végleges megállapodásnak azok alapján, ami eddig nyilvánosságra került?
4: Én azt gondolom, hogy ez úgy tűnik, mint egy forgatókönyv ahhoz, hogy minek kell feltétlenül benne lenni a végleges megállapodásban. Mindenképpen üdvözlendő, és mindenképpen ki kell emelni azt is, hogy milyen környezetben írta alá Donald Trump. Ugye itt a G7, tehát a világ gazdasági hatalmainak a vezetői, illetve még több meghívott állam, amelyek között a térségből, a közel-keleti térségből is voltak meghívottak, például az egyiptomi elnök is jelen volt és folytatott külön tárgyalást Trumppal. Tehát én azt gondolom, hogy ennek ez a jelentősége, hogy egy megállapított menetrendet tettek le az asztalra, amelyben meg vannak jelölve azok a pontok, azok a legfontosabb pontok, amelyeket ki kell dolgozni ahhoz, hogy a 60 napos tárgyalások lezárultával, ha azok sikeresek lesznek, akkor egy végleges megállapodást lehessen aláírni.
3: Első ránézésre úgy tűnik, hogy Irán nyert egy picit legalábbis az elmúlt időszakban, abban az értelemben, hogy korábban ugye stop volt a kőolaj értékesítésre, legalábbis nyugati országok felé mindenképpen, tehát szankciós listán voltak. Most viszont a tárgyalás feltételezett időtartamára erre a 60 napra mindenképpen exportálhatnak, cserébe viszont a hormozi szorost szabaddá kell tenniük. Irán, amennyire látszik a forgatókönyv alapján, és hát nyilván nem a halottakat, nem a háborús veszteségeket nézzük, hanem mondjuk a stratégiai részét, akár nyertesen is kijöhet ebből az egészből, vagy azért ez nagyon-nagyon, hogy úgy mondjam, túlértékelése lenne az eddig ismerteknek?
4: Mindenképpen vannak olyan pontok, amelyek Irán számára így ebben a pillanatban kedvezőbbnek tűnnek, de azt se felejtsük el, hogy magának a megállapodásnak az aláírása az Egyesült Államok és személy szerint akár Donald Trump szempontjából is egyfajta sikerként könyvelhető el, azzal együtt is, hogy a háborút az Egyesült Államok indította. Itt több olyan pont van, amit valószínűleg a win-win, tehát a mindenki nyer vele kategóriába be lehet sorolni, de hát majd az ördög a részletekben lesz. Nem véletlen, hogy az irániak azt követelik, és talán ez az utolsó pont abból a dokumentumból, amit nyilvánosságra hoztak, hogy majd a végleges eredményt azt az ENSZ biztonsági tanácsának egy kötelező érvényű határozata rögzítse.
3: Ez számukra garancia lenne, hogy nem támadják meg őket újra?
4: Pontosan ez az elgondolás alapja, ugye az ENSZ biztonsági tanácsa akkor tud kötelező érvényű határozatot hozni, hogyha egyrészt mind az öt állandó tagja, tehát az Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Oroszország, Franciaország és Kína ezt támogatja, illetve hogyha megjelenik benne a hivatkozás az ENSZ alapokmányának arra a fejezetére, amely a nemzetközi béke és biztonsággal kapcsolatos.
3: Két nehéz dologról lehet majd megállapodni a tárgyalások alatt. Az egyik ugye az, hogy a hormozi szorosnak a díjmentesé tételét szeretné elérni az Egyesült Államok, meg hát gondolom a világ többi része is, de minthogyha Irán erre berendezkedett volna egy kicsit, hogy mostantól az ott áthaladó hajókat megvámolja. Egyrészt vajon erről mennyire mondhatnak le, másrészt vajon az atom programjáról hajlandó-e lemondani Irán, bármit is jelentsen ez a lemondás, mert nagyon úgy tűnik, hogy még minthogyha a polgári célú nukleáris fejlesztést sem annyira néznék jó szemmel a nagyhatalmak.
4: Hát először is az áthaladás, eddig ugye a Hormuzi szorosan ingyen lehetett mindenki által áthaladni. Most amit láttam legutóbb, az nem feltétlenül egy áthaladási díjként lenne megfogalmazva, hanem egyfajta környezetvédelmi hozzájárulásként, aminek, legyünk őszinték, lenne némi jelentősége vagy értelme, hiszen itt Európában élve és nem túl messze a Fekete-tengertől, azért láttunk itt mi már olyan hajóbaleseteket, amikor az olaj vagy a szennyezés elárasztotta a tenger, tehát ez nem feltétlenül ördögtől való dolog, de hát itt majd nyilván a megállapodástól fog függni, hogy hogyan tudnak erről megállapodni. Az atomprogram, igen. Na most egyrészt, ha az iráni narratívákat nézzük, akkor ebbe igazából nincs semmi új, az iráni vezetés tud arra hivatkozni, hogy hát hiszen 30-40 éve ezt mondjuk, hogy a mi nukleáris programunk az békés célú, tehát akkor ezt mi simán le tudjuk nyelni, simán el tudjuk fogadni. És a politikai narratívákban is mindenféle nemzetközi szinten folyamatosan ez volt az elmúlt évtizedekben. Ami a civil programot illeti, ugye azt tudjuk, hogy az Egyesült Államok és még többen, például Izrael, aki nincs jelen itt a megállapodásban, ez egy nagyon fontos tényező, tehát nagyon sokan a civil célú programot is megtiltanák Iránnak. Ezt mondjuk akkor elég nehéz, amikor a világon megint úgy tűnik, hogy egyfajta atomerőmű építési, atomenergia beszerzési hullám tapasztalható, de van egy olyan tétele ennek a megállapodásnak, ami azt mondja, hogy az urán, a dúsított urán visszahigítása iráni földön történne. Na most az akkor nem tud megtörténni, hogyha nincsenek ott a civil programnak az elemei, technikai feltételei, intézményei, berendezése, stb. Tehát én azt gondolom, hogy itt is inkább arról lesz szó, egy kicsit visszanyúlva a 2015-ös atomalkuhoz, hogy egy nagyon-nagyon korlátok közé szorított, és még az eddigi soha nem látott ellenőrzéseknél is szigorúbb ellenőrzések alatt kerülne erre sor. De megint csak azt fogjuk meglátni, hogy a 60 napban, vagy ha esetleg azt meghosszabbítják, mire fognak jutni.
3: Előbb említette Izraelt. Izraelnek muszáj lenne ebbe a béke megállapodásba, vagy a tárgyalásokba becsatlakoznia, hiszen a Libanon miatt, az izraeli hadsereg libanoni tevékenysége miatt ugye folyamatos az iráni ellenkezés, hogyha ott az izraeli hadsereg akciókat hajt végre, vagy például bombázza Beirutot, akkor ők nem hajlandók béke megállapodást aláírni, vagy legalábbis ideig ez volt a helyzet.
4: Egyébként ez egy fennálló iráni követelés, amit úgy tűnik, hogy az irániak fenn is tartanak. Azért legyünk nagyon őszinték, hogy a térségnek számos más országa ezzel egyetért, de sokkal kényelmesebb, hogyha ezt az ügyet, ezt a balhét, már bocsánat, Irán viszi el. Annál is inkább, mert jelenleg ugye a többi ország nem áll fegyveres konfliktusban Izraellel, és nem is kíván fegyveres konfliktusba keveredni Izraellel. Viszont erről muszáj lesz megállapodni, és hát ezt elég nehezen látjuk át, hogy akkor, amikor Izrael választásokra készül, és konkrétan akár Benjamin Netanyahu-nak a személyes politikai jövője is választások tárgya lesz, akkor Izrael vajon elfogadhatja-e azt, hogy Donald Trump lenyomja és arra kényszeríti, hogy bizony Libanonba is fejezze be a katonai műveleteket.
3: Még egy része van ennek a forgatókönyvnek, amit az amerikaiak a nyilvánosság elé tártak, miszerint 300 milliárd dolláros újjáépítés és gazdasági fejlesztés indulhatna el Iránban, és arab államok, illetve érdekes mód az Egyesült Államok hozzájárulásából. Erre van reális cél, hogy Irán engedi majd úgymond, hogy akár külföldi pénzből, akár külföldi cégek által menjen ott az ország újjáépítése?
4: Én azt gondolom, hogy erre igen nagy esély van, és ezt én azért gondolom, mert már tavaly, amikor a 12 napos háborút próbálták valamilyen módon lezárni, a kiszivárgott hírek szerint, és ezt ugye én innen nem tudom megerősíteni, de a kiszivárogtatott hírek szerint Irán tett olyan ajánlatot az Egyesült Államoknak, hogy amerikai befektetőket is fogadnának. Na most képzeljük el ezt a helyzetet, hogy Irán, amely a világ negyedik legnagyobb ismert kőolajkészletével, második-harmadik legnagyobb ismert földgázkészletével rendelkezik, évtizedek óta a szankciók miatt nem voltak külső befektetések, és amikor még úgy tűnt az atomalkú kapcsán, hogy a világ befektetői elkezdhetnek megjelenni Iránban, akkor is az amerikai belső másodlagos szankciók miatt csak az amerikai cégek nem jöhettek. Már akkor is beszéltek arról, hogy Donald Trump első elnöksége alatt ez lehetett az egyik fő ok, amiért Trump kiléptette az Egyesült Államokat a megállapodásból. Akkor én azt gondolom, hogy ez az a pont, amire reális esély van, illetve azt látjuk, hogy ezen összegen kívül az egyelőre nem világos, hogy ezt kiadná, mikor adná, hogy adná, de azt viszont látjuk, hogy az elmúlt körülbelül egy héten a Perzsa-öböl arab államai közül az emirátusokat láttam, talán Katart és Szaúd-Arábiát, amelyek kétoldalú megállapodásokat kötnek Iránnal, cserébe azért, hogy Irán nem támadja az ő területüket, ezért ők hajlandóak lennének anyagi áldozatokat hozni. Gondolom ez is inkább befektetés formájában történne.
3: Van arra esély, hogy az amerikai haderő elhagyja az Irán környéki öbölmenti arab államokat?
4: Ez is egy nagyon jó kérdés, mert hogy ez a megállapodás, ez arról szól, meg van benne említve ez, hogy amerikai fegyveres erők elvonulnak Irán közeléből, illetve nem vezényelnek ide újabb erőket. Na most ez ugye, hogy elvonulnak Irán közeléből, ez egy nagy kérdés, hogy ez vonatkozik-e arra a szintén évtizedes iráni követelésre, hogy a perzsa-arab öbölből a külföldi erők, katonai erők, és hát ez főleg az Egyesült Államok, de azért nem csak, vonuljanak ki, menjenek el. Hát ez egy nagy kérdés lesz a 60 napos megállapodások tükrében, de hallottam olyan külföldön élő iráni-amerikai elemző kollégát, akinek meggyőződése, hogyha 10 év múlva ránézünk a térségre, akkor sokkal kevesebb amerikai állandó támaszpontot, illetve haderőt fogunk a térségben látni, mint most. Hát majd meglátjuk.
2: Enrúzs Erzsébet közel-kelet szakértőt hallották. Zenélünk, egy kis érdekesség, majd közlekedési információk jönnek, 7 órakor friss hírek itt a Reggeli Monitorban.

0: Reggeli Monitor.
1: Működésbe hozták a világ első nukleáris óráját a Bécsi Műszaki Egyetem kutatói. A szakemberek szerint az új eszköz a jelenlegi atomóráknál is nagyságrendekkel pontosabb lehet. Az atomórák ma az elektronok energiaszintváltásait használják az időmérésére, és elképesztő stabilitásuk miatt 100 millió év alatt is csak töredék másodperceket késnek vagy sietnek. A nukleáris óra viszont már nem az elektronokra, hanem az atommagban zajló energiaváltozásokra épít. Mivel az atommag sokkal védettebb a külső hatásokkal szemben, a rendszer elméletben jóval stabilabb időalapot adhat. A kutatók szerint ez akár ezerszer, tízezerszer kisebb érzékenységet is jelenthet a zavaró környezeti hatásokhoz képest. És hogy ez miért is fontos? A cél egy olyan kompakt és tartós eszköz megalkotása, amely a jövőben navigációs rendszerekben és telekommunikációs hálózatokban is használható lehet. A technológia nem csak precízebb GPS-eket hozhat a piacra, hanem új fizikai jelenségek vizsgálatát is lehetővé teheti. Ilyen lehet például a sötét anyag kutatása, vagy ismeretlen részecskék és kölcsönhatások keresése.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.

0: Ryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Ryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten egy műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton Szemeretelep vasútállomás közelében. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, illetve a Váci úton befelé a Megyeri út előtt. Lezárták a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt a szombaton éjfélig. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóját áthelyezik. Szombattól július 6-áig a H7-es éve nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Dagály utcában az Esztergomi útnál, szintén vízvezetékjavítás miatt. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Egy perc elmúlt 7 óra, a mikrofonok mögött Nagy Károly és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 4 órás intenzív vita után lezárták az Európai Tanács ülésének első napi rendi pontját, ezt Magyar Péter közölte a Facebook oldalán.
4: Az állam és kormányfői csúcs záró dokumentumába Ukrajna kapcsán már évekkel ezelőtt elfogadott szöveg került, az ország uniós csatlakozási folyamata kapcsán pedig Magyar Péter azt állítja, hogy a kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült a szövegből a csatlakozás gyorsítására utaló tétel. Egyébként másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat.
3: Legalább 11 katonát és 2 civilt öltek meg a dzsihadisták a nigeri főváros Niamai repülőterén végrehajtott tegnap reggeli támadásban, közölték a helyi hatóságok.
4: A támadás során a merénylők, közöttük robbanó mellényt viselő öngyilkosok megkísérletek behatolni a repülőtér terminál épületébe, ám a biztonsági erők gyors beavatkozása megakadályozta őket abban, hogy elérjék az utasforgalmi területet. A tűzpárbajban 11 katona és 2 civil vesztette életét, 22 támadót sikerült semlegesíteni, 20 embert vettek őrizetbe. A lövöldözés legalább 2 órán át tartott. A nigeri katonai hunta Abdurrahman Chiani tábornok vezetésével még 3 évvel ezelőtt került puccsal hatalomra, majd szakított Franciaországgal és Oroszország, Törökország, valamint Irán felé nyitott. Niger évek óta küzd az iszlamista szélsőségesek támadásaival, amelyek során ezrek haltak meg, és több millióan kényszerültek otthonaik elhagyására.
3: Mintegy 19 milliárd forint veszteséget okozott a kisebb benzinkutaknak a 3 hónapja érvényben lévő védett ár az üzemanyagkutaknál.
4: A kormány most a kivezetésről döntött, a független benzinkutak pedig várják az előző kabinet által beígért kompenzációt. Egri Gábort, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértőjét hallják.
5: 17-19 milliárd forintot vont el ettől a kisvállalkozói szektortól ez a rendelet, ez az árkorlátozás, hogy valamilyen szinten ez kompenzálva legyen. Meglátjuk, hogy ilyen irányba hogy haladnak a tárgyalásaink a kormányzattal. Be lett ígérve, tehát mind energiaügyi minisztérium, mind NGKM államtitkári szinten írásba kaptuk a kompenzációra a megerősítést, de már ez nem került bele az átadás átvételi jegyzőkönyvbe a PM felé, és ezt prezentáltuk be az új kormányzatnak is, tehát mi mindenképpen számolunk az elmúlt 3 hónap veszteségek enyhítésére valami fajta kompenzációra.
1: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 0,5%-os mínuszban 138.405 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma átlépte a 30 milliárd forintot.
4: A MOL 1,7%-kal csökkent 3746 forintra, az OTP 3,1%-kal gyengült 44850 forintig, a Magyar Telekom 4,1%-kal erősödött 2740 forintra, a Richter 1%-kal gyengült 11680 forintra.
3: Európában vegyesen teljesítettek a főbb indexek.
4: A londoni börze 1%-ot csökkent, a német DAX és a francia CAC-en is 4%-ot emelkedett, az olasz tőzsde 2%-ot erősödött, a spanyol mutató viszont 1%-ot gyengült.
3: A tengeren túlon jó volt a hangulat.
4: A Dow Jones 1%-kal erősödött, a Nasdaq 1,9%-kal emelkedett, míg az S&P 500 1,1%-kal került feljebb.
3: Ázsiában mínuszokat látunk jobbára, már a kinyitva. A japán tőzsde az 0,5% fölötti mínuszban. Hongkong, Shanghai zárva, az indiai tőzsde 0,8%-kal van lejjebb. Dél-Korea 0,5%-os mínusz mutat, Szingapur 0,6%-kal gyengélkedik. Gyengélkedik a forint is kismértékben. Egy euróért 353 forint 60 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 309 forint 40 fillért kell adni. Egy svájci frankért pedig 382 forint 70 fillért kérnek. Az olajárak azok most egy pár centet emelkedtek, mínuszban, de hajnalhoz képest már kevésbé, hiszen akkor 0,5% fölötti esést láttunk. Most az észak-amerikai könnyűrője a VT 0,3%-kal van lejjebb, 76 dollár 30 centen áll, a Brent pedig 0,2%-os mínuszban, 79 dollár 70 centen. Az arany árfolyama lejjebb ment, egy unciáért most 4145 dollárt kérnek, ez 2,4%-os mínusz. A többi pénzmára is gyengélkedik, a palladium 2,1, a platina 3,3, az ezüst 4,1%-kal lett olcsóbb, a réz mindössze 1,6%-kal. A mezőgazdasági termelőárak közül a szója 9 tizeddel, a búza 1,3 tizeddel, a kukorica pedig 8 tized százalékkal lett olcsóbb a világpiacon. Hát a rizsára az egy kis mértében emelkedett, de nagyon kis volumenben kereskedtek vele. Rosszul érinti a hazai fuvarozókat a forint erősödése. A szállításokat végző vállalkozó profit szintjét mintegy 3%-kal csökkenteti a hazai deviza erősödése.
4: Ráadásul megjelentek a piacon a külföldi versenytársak is, a romániai fuvarcégek jóval olcsóbbak. Lajkó Ferencet, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének főtitkárát hallják.
6: Nagyjából 380-as euróval kalkulált ugye a gazdaság, meg az elemzők az idei évre, és ehhez képest ez a 350-es szint, ugye ez a 30 forint, amiről beszélek, és ez körülbelül 3%-nyi profitot vesz ki. Ez óriási probléma, tehát ez egy eleve gyenge, vagy nullás, akár negatív eredményi tevékenységnél, ugye ez nagyon nem hiányzik, és komoly veszteséget okoz.
3: Három nap alatt másodszor érte ukrán dróntámadás a moszkvai olajfeldolgozógyárat.
4: A keddivel ellentétben csütörtökön már több pilóta nélküli repülőszerkezet el is találta a létesítményt. A tüzet az oroszok állítólag lokalizálták, az üzem közelében ugyanakkor megtiltották a fotózást. Oroszország az őt érő támadásokra válaszol, rendszeresen tömeges csapásokat fog mérni azokra a célpontokra, amelyek az ukrán fegyveres erők harcképességét befolyásolják. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter mondta egy csúcs találkozón. Az orosz diplomácia vezetője a Moszkvát ért ukrán drón támadás sorozatra reagált így.
1: Időjárás jelentés.
4: Fokozódik a hőség a hétvégén, ma többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között alakul. Szombaton 31-36 fok várható, vasárnap pedig jön már a felhősödés záporokkal, zivatarokkal, akár felhőszakadással is, a csúcshőmérséklet viszont 32-37 fok között alakul.
1: Sporthírek a 94.2.
3: Tegnap éjszaka a Svájc 4-1-re verte Bosznia-Hercegovinát, akik egyébként az utolsó negyed órában vagy fél órában már egyébként egy emberrel kevesebben küzdöttek a B csoportban, ahol Kanada viszont hajnalban elverte Katart, mégpedig 6-0, és az A csoportban pedig Mexikó győzött 1-0-ra Dél-Koreával szemben. Így megvan az első továbbjutó a legjobb 32 közé, mégpedig Mexikó személyében. A fiúknál jól szerepeltek, mert ugyanakkor nem nyertek a magyar férfi tűrözők egyéni versenyben a franciaországi vívó Európa bajnokságon, amelyen Dósa Dániel és Mihály Andor a negyed, Tóth Gergely és Szenes Gergő pedig a nyolcad döntőig jutott el. Ugyanakkor a hölgyeknél az olimpiai harmadik Muhari Eszter bronzérmet nyert a vívó Európa bajnokság női párbajtőr egyéni versenyében.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Egy kicsit zenélünk, utána részletezzük azt, amit a híreben is hallhattak, hogy a fuvarozók annyira nem örülnek, hogy túl erős a forint.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 11 perc. Rosszul érinti a hazai fuvarozókat a forint erősödése. A nemzetközi szállításokat végző vállalkozók profit szintjét mintegy 3%-kal csökkenteti a hazai deviza erősödése. Ráadásul megjelentek a piacon a külföldi versenytársak is. Például a romániai fuvarcégek jóval olcsóbbak. Kedvező fejlemény viszont, hogy hosszú idő után áprilisban elmozdult felfelé a hazai ipar teljesítménye, ami a pangó szállítási igényeket élénkítheti. Lajkó Ferencet, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozóipartestületének főtitkárát Pélinen Kata kérdezte.
2: Az idei első negyed évre a közúti fuvarozási árindex rendkívül borulátó képet festett, és akkor csak mondok néhány okot erre. A költségek meglehetősen magasra nőtek az elmúlt időszakban, majdnem 7%-osak lettek, amit csak korlátozottan lehetett úgymond a piacra ráterhelni, és pluszban még a kereslet is jelentősen visszaesett, ami kapacitás feleslegeket eredményezett. Költségek nagy része a fuvarozóknál, úgy elsősorban üzemanyagköltség, ami a kereslet hiányt illeti, az pedig az ipari termelési volumen visszaesését jelentette. Na de változott a helyzet.
3: Hát három olyan kérdés van, ami ugye ezt a nagyjából az előzőleg elmondott 2-3 éves trendet rövid távon megváltoztatta, vagy fölülírta az idei évben. Egyik ugye ez a védett üzemanyagának az intézménye, ami egy nagyon jó intézmény, meg egy döntés volt, illetve annak a meghosszabbítása is sokat segített a fuvarozóknak, hogy tényleg ebben a gazdaságilag szorult helyzetükben ne érje őket újabb költségsok. Ugye hát akkor gyorsan, nagy mértékben emelkedett a gázolajnak az ára is, világpiaci ára is, ami ettől védte meg őket, miközben a kereslet kínálat kedvezőtlen aránya miatt ennek áthárítása pedig nagyon kétséges lett volna a fuvarozók részéről. A nemzetközi fuvarozó cégek úgy viselkednek, mint az exportáló cégek, hogy nekik a forint gyengülése az segíti a profitabilitásukat, míg a forint erősödése rontja. És ugye itt egy jelentős erősödés történt, aminek alapvetően azért sok pozitív hatása is van, például az inflációval kapcsolatos harcban, de a fuvarozók esetében a nemzetközi fuvarozókat tekintve ez mintegy 3%-ot rontott a profitabilitásukon, mert 10 forintnyi árfolyamváltozás az nagyjából 1%-nyi költségnövekedésnek vagy csökkenésnek felel meg. Ugye nagyjából 380-as euróval kalkulált ugye a gazdaság meg az elemzők az idei évre, és ehhez képest ez a 350-es szint, ugye ez a 30 forint, amiről beszélek, és ez körülbelül 3%-nyi profitot vesz ki. Ez óriási probléma, tehát ez egy eleve gyenge vagy nullás, akár negatív eredményi tevékenységnél ugye ez nagyon nem hiányzik, és komoly veszteséget okoz. És a harmadik pedig, ami szintén ilyen nagyon friss információ, ahogy tetszik, akkor tavaszi sztori, az pedig az, hogy közel 3 év után végre életjelet mutatott az ipari termelés. Márciusban volt egy plusz 6,7%, áprilisban egy plusz 0,9%, és azért artikuláltam ki ennyire a pluszt, mert az elmúlt 2,5 évben csak negatív értékeket láttunk. Nyilván most 2 hónap az még nem biztos, hogy trendfordulót jelent, de azért nagyon nagy reménye van mindenkinek abba, hogy az ipari termés változása az javítani fogja a fuvarozóknak a fuvarellátottságát. Úgyhogy ez az a három terület, ami most markánsan jelentkezett, és van ennek egyiknek egy olyan következménye az euró árfolyamnak, hogy nagyon jelentősen megnőtt a külföldi fuvarozóknak a érnyerése a magyar piacon is. Tehát ha úgy tetszik, ugye például akik a legjelentősebben növelték a piaci részüket, azok a román fuvarozók. Leje az nem erősödött annyira, mint a forint, tehát ők most olcsóbbak tudnak lenni, mint a magyar fuvarozók, elviszegetik a magyar fuvarozók elől a fuvarokat, úgyhogy ez egy ilyen kellemetlen jelenség, amivel hát kell kezdeni valamit.
2: A kormány éppen most jelentette be, hogy kivezetik a védett árakat, és közben az iráni békekötés hatására a Brent hordonkénti árfolyama is folyamatosan zuhan. Most a legfrissebb, amikor ez a beszélgetés zajlik, $75.67. Ugye a csúcs az április 29-én volt $118, tehát ez is egy friss fejlemény. Ezt hogy látja, hát, milyen hatás?
3: Ez annyira friss, hogy igen, hogy ropogós. Inkább csak jó dolgokat hordoz. Ez a békekötés, ez elindult, és remélhetőleg le is zárul. Ez egy nagyon jó hír. Nagyon jó hír az is, hogy ugye ennek következtében a világpiaci folyamatok pozitív irányba indultak, jelentősen csökkent mind a két olajtípusnak az ára, ezáltal ugye maguk a finomított termékek, a gázolaj ára is csökken. Én azt gondolom, hogy ebben a fuvarozók nem szenvedhetnek kárt, hiszen olcsóbban fognak tudni tankolni, mint a 615 forint gázolajára, ami ugye a védett árat jelentette. Én bízom benne, hogy jelentősen a 615 forintos védett ár alá is fog csökkenni a piaci ár, és ezáltal kicsit levegőhöz tudnak jutni a fuvarozó vállalkozások. Ez egy kiváló folyamat, és egy nagyon jó nemzetközi, illetve egy hazai hír.
2: Három tényezőt említettünk, egyrészt az olajár csökkenés, illetve a védett ár kivezetése, az ipari termelés, hazai ipari termelés volumenének pozitív irányba történő elmozdulása, és a forint erősödése. Ez vegyesen hat. Az egyik pozitív, a másik negatív irányba fog hatni az önök jövendő teljesítésére. De időben nem mindegyik hat azonnal. Valamelyiknek egy kicsit elhúzódóbb hatása, valamelyiknek azonnali hatása van. Mi az, amit most viszonylag rövid időn belül kompenzálni kell?
3: Én úgy gondolom, hogy az euró árfolyam az, ami most a legnagyobb nehézséget okozza. Azt is látjuk és érzékeljük, hogy ugye nem csak az exportőrök és a fuvarozóknak a szempontjai vannak, hiszen például az infláció elleni harc az ugye a kormányzat, vagy akár az NMB oldalán, hát mondjuk úgy, hogy magasabb prioritás, ez azt hiszem, hogy makroekonomiailag ez egy logikus és fair megközelítés. A másik oldalról viszont azt látni kell és figyelembe kell venni, hogy vannak iparágak, mondom, akár az export cégek mellett, ugye a fuvarozók, a nemzetközi fuvarozók, ahol ezek a folyamatok kedvezőtlenek és veszteséges okoznak. Én úgy gondolom, mivel az euró árfolyam az minden magyar fuvarozóra egyaránt hat, ugyanúgy, ahogy a gázolajárnak a változása, ami most ugye visszatér majd a piaci árazásra, ezeket a fuvarozóknak meg kell jeleníteni az áraikba. Nem nagyon van más lehetőség. Nem hinném, hogy a kormány az árfolyammal kapcsolatosan, vagy akár az MNB változtatna a politikáján. A másik oldalról viszont, amit lehetne és kellene tenni a fuvarozók megsegítésére, az, hogy ugye az erős forintnak az a kellemetlen hatása, hogy a nemzetközi versenytársak, a román, az ukrán és a lengyel fuvarozók, akik ugye verseny előnybe kerülnek az erős forint miatt a magyar fuvarozókkal szemben, mind a nemzetközi, mind pedig a hazai piacon, ez ellen a magyar piacon való szigorúbb ellenőrzés és szigorúbb büntetés és a kiszabott bírságoknak a behajtási gyakorlata lehet az, ami segítheti megvédeni a hazai fuvarozókat a külföldi konkurencia ellen. Az a tapasztalat, ezek a külföldi fuvarozók mondjuk úgy, hogy előszeretettel szegik meg a hazai szabályokat is, tehát van itt mit tenni, mert ez a verseny, ez nem feltétlenül egy fair verseny, tehát tisztességtelen versenynek a gyakorlata is nagyon jelentős, legalább ezeket ki kellene tudni szűrni hatóság intézkedésekkel, hogy legalább ők kiszoruljanak a magyar piacról, vagy hát ne rossz műszaki állapotú kamionnal, vagy ne útdíjcsalással jussanak jogtalan versenyelőnyhöz, még az euró árfolyam okozta a helyzeten felül. Úgyhogy mi ezért lobbizunk most, hogy ezt elérjük, mert ezzel igenis lehetne segíteni a hazai fuvarozóknak a versenyképességét legalább a magyar piacon.
2: Önök korábban, mármint az ipartestület, konkrét javaslatcsomaggal fordultak az előző kormányzat felé, még a KKV-k versenyképességének megőrzésére. Vagy annak érdekében, ugye itt az útdíjrendszer, a tranzitutak felülvizsgálata volt például, vagy a tranzitút bírságok rendezése, kötelező tranzitútvonal szabályozás. Új kormány felé benyújtják ugyanezeket, vagy elkezdenek velük is új tárgyalásokat? Hogy áll ez a javaslatcsomag?
3: Azok a szakmai kérdések, amelyekkel az előző kormányt megkerestük, azoknak, amelyeket nem értünk el, azok a mai napig is validak. És azokat az új kormány felé is be fogjuk mutatni, el fogjuk magyarázni, hogy miért kérjük és miért lesz ez jó a hazai fuvarozóknak, és ha a hazai fuvarozóknak jó lesz, már hogyha azok a változások megtörténnek, az mondjuk milyen pozitív hatással lehet mondjuk a magyar gazdaságra. És azért fontosak a fuvarozók azon túl, mert nyilván, hogy én ebben nem vagyok objektív, hiszen én a fuvarozókat képviselem, de a fuvarozók, csak az árufuvarozókat tekintve, ez a 11.600 vállalkozás a magyar GDP-nek a 4%-át állítja elő. Tehát a fuvarozók nem csak kérnek, hanem a fuvarozók le is tesznek az asztalra. Ugye ez a 4%, ez 3000 milliárd forintot jelent a hazai GDP-be. És ezen felül a fuvarozó társadalom, ez a 11.600 vállalkozás, akinek a nagy része kis és középvállalkozás, 90%-a és magyar tulajdonú, Ezek több mint 1000 milliárd forintot fizetnek be az államkasszába UDI és jövedéki adó jogcíme. Tehát csak azért, hogy amikor a fuvarozókról beszélünk, akkor nem egy költséghelyről egy mindig kérnek valamit, ami pénzbe kerül, hanem egy igenis ez a szakma nagyon komolyan hozzájárul ahhoz, a közös ügyhöz, hogy a magyar gazdaság, vagy akár a magyar költségvetés az jól haladjon előre. Úgyhogy az ügyek nagy részével meg fogjuk ezt az új kormányt is keresni. Bízom benne, hogy mielőbb érdemes tárgyalásokat tudunk kezdeni. Kapitány István miniszterullal és Vitézi Dávid miniszterullakkal, ugye ők az a két terület, ami leginkább kapcsolódik a mi területünkhöz. Nyilván a közlekedés és beruházási minisztérium az a szakminisztériumunk, a gazdasági és energiaügyi minisztérium pedig ugye a versenyképességi kérdések miatt fontos, hogy ott megfelelő döntéseket tudjunk elérni. De például az előbb említett külföldi forrazónak a szigorú ellenőrzés, az nyilván az a szakminisztériumhoz tartozik, hiszen ott vannak ezek az ellenőrzési kérdések.
2: Változtatnak ezen a javaslatcsomagon? Tehát lesz, amit kivesznek, lesz, amit beletesznek, hogyha már az úr kormány felé elkezdik a tárgyalásokat?
3: Lesz néhány változtatás, mert például ez az EU árfolyamos kérdés, vagy az abból következő feladatok, azok mondjuk nem annyira jelentek meg a 2025-ös évben, hogy sokkal inkább például ugye az extrém UDI emelés ellen küzdöttünk, ugye ez az 54,3%-os emelés volt a terv, amit utána 4,3%-os sikerült mérsékelni az érdekképviseleteknek. Tehát itt most a prioritások azok azért változhatnak. Most úgy tűnik, hogy ugye ez az üzemanyagár védettár kérdés is le fog kerülni a napirendről, tehát az is ott volt egyébként a top prioritások között. Helyette azért más kérdések kerülnek elő. Összességében, hogyha azt kérdezni, mi a legfontosabb kérdés, akkor hát egy ilyen gyűjtő fogalomként úgy tudnám mondani, hogy a magyar fuvarozók versenyképessége, hazai és nemzetközi versenyképessége a legfontosabb. Ha ezen tudunk javítani, és ennek sok rétege van, mondtam is egy párat, ennek sok rétege van, ha őket helyzetbe tudjuk hozni, akkor ők nagyon sokat tudnak tenni azért, hogy mind a hazai gazdaság, mind a hazai GDP, vagy akár a költségvetésbe befizetett összegek növekedjenek, és lehessen ismét olyan sikerágazat a közúti fuvarozás, ami 6-8 évvel ezelőtt volt.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
3: Jön a nyár! Irány a lupa! Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
6: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: Jó reggelt kívánok! Budapesten egy műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton Szemeretelep vasútállomás közelében. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, illetve a Váci úton befelé a Megyeri út előtt. Lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt a szombaton éjfélig. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóját áthelyezik. Szombattól július 6-áig a H7-es éve nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Dagály utcában az Esztergomi útnál, szintén vízvezetékjavítás miatt. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
8: Pontban 7:30, a mikrofonok mögött pedig Nagy Károly és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: A kubai törvényhozók jóváhagyták a gazdaság megnyitását célzó átfogó reformokat.
9: A 176 pontból álló indítványt Manuel Marrero Cruz miniszterelnök terjesztette a parlament elé. A reformok között szerepel, hogy a kubaiaknak több vállalat is a birtokukban lehet, engedélyezik a magánbankok működését, megengedik a külföldi befektetéseket a magánszektorban. Változások lesznek a mezőgazdaságnál és az idegenforgalomnál is, tervezik az állami apparátus átszervezését, sőt, megengedik a kubaiak például azt, hogy lakásokat adjanak, vegyenek az emberek, és lehetőség lesz kubai vagy külföldi befektetők számára részvényeket vásárolni állami tulajdonú vállalatokban. Miguel Díaz-Canel államfő kijelentette, hogy Kuba továbbra is hajlandó tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal.
8: Az amerikai alelnök elhalasztotta a svájci útját, mivel nem véglegesek még az iráni tárgyalásokra vonatkozó tervek.
9: Egy szóvivő szerint a közelgő technikai tárgyalások tervei még nincsenek lezárva. Az iráni-amerikai megállapodás szövegét ugyanakkor mindkét fél már elektronikusan aláírta. Irán részéről nem tették közzé, hogy mennek-e Svájcba. Mindenesetre 60 napot szabtak maguknak a felek a végleges békeszerződés kidolgozására.
8: Megháromszorozódott a nyugdíj mellett dolgozók száma Magyarországon.
9: A jelenség mögött nem csak anyagi okok állnak, hanem legalább ennyire fontos az aktivitás, a hasznosság érzése és a társas kapcsolatok megőrzése. Horváth Magyari Volcs Nórát, a KNTH kommunikációs vezetőjét hallják.
10: Az elmúlt években a KSH adatai szerint kb. 140-150 ezer nyugdíjas véget kereső tevékenységet Magyarországon, és ez azt jelenti, hogy az elmúlt 10 évben kb. 2,5-3-szoros növekedést mutatott. Az Eurostatnak van egy kimutatása, amely szerint az uniós tagállamokban a nyugdíj mellett dolgozóknak két fő ok van, hogy miért vállalnak munkavégzést, és ennek a két oknak kb. Azonos a súlya, 36-37%. Egyrésztről anyagi okokból, másrésztről pedig azért, mert szeretnének dolgozni, mert aktívak szeretnének lenni, mert tevékeny életet szeretnének folytatni.
8: Erről bővebben pár perc múlva hallanak majd itt a Trend FM-en.
0: Tőzsde hírek.
8: A Budapest Értéktőzsde Indexe a Box 0,5%-os mínuszban 138.405 ponton zárt tegnap. A forgalom átlépte a 30 milliárd forintot.
9: A MOL 1,7%-kal csökkent 3746 forintra. Az OTP 3,1%-kal gyengült 44850 forintig. A Magyar Telekom 4,1%-kal erősödött 2740 forintra. A Richter 1%-kal gyengült 11680 forintra.
8: Európában vegyesen teljesítettek a főbb indexek.
9: A londoni börze 1%-ot csökkent, a német DAX és a francia CAC-en is 4%-ot emelkedett, az olasz tőzsde 2%-ot erősödött, a spanyol mutató viszont 1%-ot gyengült.
8: A Wall Street-en emelkedtek a főbb indexek.
9: A Dow Jones 1%-kal erősödött, a Nasdaq 1,9%-kal emelkedett, míg az S&P 500 1,1%-kal került feljebb.
8: Ázsiában ugyanakkor a mínuszoké a főszerep, a japán tőzsde 3%-os esésben nem sokkal zárás előtt, Hongkong, illetve Shanghai ma zárva tartanak, az indiai tőzsde az 1%-os mínuszban nyitás után nem sokkal, a dél-koreai tőzsde 1,5%-kal van lejjebb, Szingapur 8%-os mínuszban. A forint is gyengüléssel kezdte a napot, 1 euróért most 353 forint 60 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 309 forint 50 fillért kell adni, 1 svájci frankért 382 forint 80 fillért kérnek. Az olajárak most egy nagyon picit elindultak fölfelé, olyannyira, hogy az észak-amerikai könnyűolaj a VT 77 dollár 30 centen, ez egy pár 9%-os plusz. A Brent még enyhe mínuszban, de gyakorlatilag tegnapi árára ment vissza 79 dollár 80 centen. Az arany árfolyama viszont olcsóbb lett, egy unciáért 2,3%-kal kevesebbet, vagyis 4148 dollárt kell fizetni. A többi fémára is mínuszban, a palladium 2,1, a platina 2,8, az ezüst 4,3%-kal kerül kevesebbe, a rész csak 1,5%-kal lett olcsóbb. 9%-os mínuszban a szója, 1,3%-kal lett olcsóbb a világpiacon a búza, és 8%-kal a kukorica. Az Alkotmánybíróság hétfőn tárgyalja Sülyök Tamás köztársasági elnök indítványát, amelyben az kéri a testülettől, hogy döntsön arról, alkotmányosan lehetséges-e alaptörvénymódosítással eltávolítani valakit a köztársasági elnöki tisztségből.
9: Sülyök Tamás nem tett eleget Magyar Péter lemondási felszólításának május végéig, és azóta az Alkotmánybírósághoz fordult, illetve a Velencei Bizottsághoz is.
11: Időjárás jelentés.
9: Fokozódik a hőség a hétvégén, ma többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között alakul. Szombaton 31-36 fok várható, vasárnap pedig már a gomoly felhősödés mellett megnövekszik a felhőzet és zápor, zivatar, felhőszakadás is előfordulhat. A csúcshőmérséklet a hét utolsó napján 32-37 fok között várható.
11: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
8: Egy kis zenével, majd utána a nyugdíjas munkáról lesz szó, ahogy ígértem.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: Megháromszorozódott a nyugdíj mellett dolgozók száma. Nagyjából 140-150 ezeren végeznek kereső tevékenységet nyugdíjasként idehaza. Nem csak anyagi okok miatt mennek munkába, hanem keresik az aktivitást, a hasznosságérzését és a társas kapcsolatokat, mint a hosszú élettitkát. A K&H Őrkaktív pályázatára 117 jelölés érkezett. Gyalogló is örömtáncklubok, kulturális programokat, önkéntes közösségeket és generációkat összekötő kezdeményezések. A szervezet kommunikációs vezetője szerint az időskori jóléthez testi, szellemi, lelki és pénzügyi egészségre is szükség van, erre pedig már az aktív évek alatt érdemes tudatosan készülni. Horváth Magyari Volcs Nórával Kecsőri hát beszélgetett a témáról.
2: Az elmúlt években jelentősen nőtt a nyugdíj mellett dolgozók száma idehaza. Mi áll ennek a jelenségnek, ennek az egésznek a hátterében?
3: Így van, az elmúlt években a KSH adatai szerint kb. 140-150 ezer nyugdíjas véget kereső tevékenységet Magyarországon, és ez azt jelenti, hogy az elmúlt 10 évben kb. 2,5-3-szoros növekedést mutatott. Az Eurostatnak van egy kimutatása, amely szerint az uniós tagállamokban a nyugdíj mellett dolgozóknak két fő ok van, hogy miért vállalnak munkavégzést, és ennek a két oknak kb. Azonos a súlya, 36-37%, egyrésztről anyagi okokból, másrésztről pedig azért, mert szeretnének dolgozni, mert aktívak szeretnének lenni, mert tevékeny életet szeretnének folytatni. Felmerül rögtön a kérdés, hogy Magyarországon mi a helyzet ezen két motivációt tekintve, és azt látjuk, hogy hasonló az arány, de azt kell mondani, hogy míg 38% említi az anyagi okokat, ennél többen, közel 44% említi azt, hogy aktívak szeretnének lenni, élvezni a munkájukat, szeretnék, hogy valami céljuk legyen az életben, hasznosnak szeretnék érezni magukat. Ez van főként a háttérben, és ez egy nagyon jó jelenség véleményünk szerint, hogy a nyugdíjas kort nem egy lecsengésnek élik meg ma már az emberek, hanem egy új életszakaszként, amikor valami lezárul, de egy új kezdődik, és ezt az új időszakot is, főleg ahogy az várható élettartam nő, ezt szeretnék aktívan megélni, megőrizni a társas kapcsolatokat, továbbadni a tudásokat, és épp ezért hát felértékelődnek a különböző elfoglaltságok, egyrésztről a munka, másrésztről az önkéntes munka, közösségi szerepvállalás, a kapcsolódási pontok más emberekkel, akár más generációkkal.
2: Mely területeken dolgoznak a leginkább a nyugdíjasok?
3: Erre nem terjed ki a kutatásunk. Ugye azt is tudjuk, hogy ennek az elmúlt években volt egy adó jellegű könnyítése is, tehát sok a visszafoglalkoztató. Tudjuk azt is, hogy a munkaerőpiac az elég feszes, ezért is volt ugye ez az adókedvezmény. Amivel mi elsősorban foglalkozunk, az az, hogy az önkéntes munkát miért végzik a nyugdíjasok, és hol végzik, és mennyien is vannak, akik ezt komolyan gondolják, hogy tartalommal szeretnék megtölteni az időskori éveiket.
2: Ugye itt nagyjából 120 jelölés érkezett a K&H-nak a pályázatára, de mégis milyen történetekkel találkoztak a jelöltek között?
3: Így van, 117 jelölést kaptunk a K&H örökaktív pályázatra, amelyik azokat a nyugdíjasokat ismeri el, akik nem csak önkéntes munkát végeznek, hanem tervezik a nyugdíjas közösségeket és azoknak az életét. Vannak olyanok, akik örömtánc oktatást szerveztek, gyaloglóklubokat szerveztek, biciklis túrákat szerveztek, színjátszó vagy népdalköröket alapítottak, volt, aki a demenciával élőknek próbált segítséget nyújtani, és erre több nyugdíjast bevonzani, művészetterápiás foglalkozásokat indítottak, van, aki kulturális és hagyományőrző esteket szerveztek, vagy akár online közösségi programokat, de olyanokkal is találkoztunk, akik rászorulókat támogatnak, vagy akár generációkat kötnek össze, fiatalokat mentorálnak, találkoztunk olyannal, akik kórházi önkénteseket toboroztak, nagyon sokféle tevékenység. Érdekes volt, amikor beszélgettem a díjazottakkal, néhányukkal, érdekes volt azt megfigyelni, hogy volt, aki a munkás évei alatti karrierjéből, foglalkozásából indult ki, és azt próbálta továbbvinni, és volt, aki a hobbiát próbálta kiterjeszteni és másokat is bevonni. Ugye nagyon fontos, hogy a nyugdíjasoknál azt látjuk, hogy 4 terület van, amiben jó, hogyha már előre felkészül az ember ezekre az évekre. Azt szoktuk mondani, hogy általában a testi, szellemi, lelki és pénzügyi téren kell egészségesnek lennünk, hogy a testi téren ez a fizikai aktivitás, tehát hogy ne üljünk otthon, hanem igenis menjünk, mozogjunk, menjünk ki a 4 fal közül. A szellemi jólét és egészség, nagyon fontos, hogy mozgassuk az agyunkat, hogy újdonságokat ismerjünk meg, hogy nyitottak legyünk akár az innovatív dolgokra. A lelki egészség, tehát a társadalmi kapcsolataink, azok tovább éljenek, ne történjen az meg, hogy a 4 fal között vagyunk, és elszigetelődünk, mert ez nagyon könnyen depresszióhoz vezet. És hát a 4. a pénzügyi jólét, hogy mindazt a sok programot, azt az aktivitást, azt megengedhessük magunknak, vagy pénzügyi szabadságunk legyen, amikor a nyugdíjas éveinket szeretnénk megélni, méghozzá értékesen megélni. Tehát az öngondoskodásnak ez a 4 területe van, és bizony mindannyian tudjuk, hogy erre már nyugdíj előtt érdemes felkészülni, tehát az aktív éveink alatt kell már erről gondoskodni. A pályázatról talán még érdemes azt elmondani, hogy az ország teljes területéről érkeztek pályázatok, tehát nem lehet azt mondani, hogy lenne olyan régió, ahol kiemelkedik az önkéntes nyugdíjas tevékenység, az egész országra jellemző, és hát 50 nyugdíjast választottunk ki, és az őket jelölő 50 szervezetet is díjaztuk. Hát nem volt könnyű a választás, meg kell, hogy mondjam. Jellemző volt még ezekre a pályázatokra, hogy mindenki, aki a díjat megkapta, úgy nyilatkozott szinte kivétel nélkül, hogy erre a tevékenységre szeretném fordítani a díjat, amit kaptak, tehát még további kirándulásokat szervezett. Volt, aki nagyi unokatábort szeretne szervezni, és így a generációkat összehozni. Tehát annyira szívvel, lélekkel csinálják ezek a nyugdíjasok az önkéntes munkát, és szervezik a többi nyugdíjasnak az aktív életét, hogy nagyon inspiráló volt, és minket, akik még nem vagyunk nyugdíjasak, szintén tudtak motiválni arra, hogy igen, erre előre kell gondolni, és nagyon-nagyon szépen lehet megélni ezeket az ezüstéveket.
2: Összességében milyen társadalmi hatása van az idősek munkavégzésének? Mennyire elfogadott az, hogy az idősek még ilyenekkel foglalkoznak? Hogy látja, mi a helyzet ezzel?
3: Én azt gondolom, hogy ennek az elfogadottsága magas. A saját szervezetünkben, tehát a KNH csoportban is van erre külön úgynevezett longevity program, ahol nyugdíjba menő kollégáinknak akár felajánljuk, hogy visszadolgozhatnak, és ez abszolút kedvelt. Természetesen nem mindenki él a lehetőséggel, de az, aki nem a hobbiának szeretné élni, hanem a szakmáját szeretné folytatni, ők nagy örömmel teszik ezt. Ennek a társadalmi elfogadottsága is magas, és tudjuk nagyon jól, ahogy említettem, a munkaerőpiac szűkülésével, mármint a kínálati oldalon, erre a gazdaságnak máskülönben szüksége is van.
1: Az elmúlt percben Horváth Magyar Volcs Nórán Kecsőrihát kérdezte. A zenével megyünk tovább, egy kis érdekességgel folytatjuk, majd közlekedünk, 8-kor friss hírekkel jelentkezünk.

0: Reggeli Monitor.
1: Megérkezett a kínai Tianwen 2 űrszonda egy földközeli aszteroida közelébe. Az ecsék hamarosan leszállhat az objektumra. A szakértők szerint ezzel korábban ismeretlen részleteket tárhatnak fel a holddal kapcsolatban, és a kutatás hasznos információkat adhat az aszteroida védelem ágazatainak. A szonda egy évvel ezelőtt indult Kínából. A kínai kormány az expedíció legtöbb részletét titokban tartja. Ha az eredmények alapján úgy tűnik, hogy az égitest felszíne nem eléggé szilárd, akkor az egység a felszín felett lebegve gyűjti majd be a mintákat. Optimális esetben viszont landolhat rajta, és egy fúróval az aszteroida mélyebb rétegeibe is kutathat. Ilyen feladatot korábban egyik űrszonda sem hajtott végre. A Tianwen 2 jövő áprilisban indulhat vissza a Föld felé, 6 hónappal később pedig meg is érkezhet a Földre. Ezután ismét útnak indul, ezúttal egy a Mars és a Jupiter között keringő aszteroidához. Ehhez az objektumhoz viszont 2035-ben érkezhet meg.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh. Minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
4: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten erős a forgalma 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, a budai alsó rakparton a Petőfitől észak felé, illetve a Váci úton befelé a Megyeri út előtt. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc

0: között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezik. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcát lezárták a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt szombaton évfélig. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Dagály utcában az Esztergomi útnál, mert javítják a vízvezetéket. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 8 óra, a mikrofonok mögött Nagy Károly és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A svájci külügyminisztérium hivatalosan is megerősítette, hogy elmaradnak azok a tárgyalások, amelyeket mára terveztek az Egyesült Államok és Irán között a svájci Bürgenstock-hegyi üdülőhelyen.
3: A bejelentés azt követően született, hogy a Fehérház szóvivője még éjszaka közölte, J.D. Vance amerikai alelnök lemondta a mára tervezett svájci utazását, amelynek célja az volt, hogy találkozzon az iráni tárgyalókkal és megkezdjék a tárgyalásokat a háború befejezéséről. Az iráni-amerikai keretmegállapodás szövegét mindkét fél elektronikusan már aláírta. 60 napot szabtak maguknak a felek a végleges békeszerződés kidolgozására.
2: Irán legfőbb politikai és vallási vezetője jóváhagyta az Egyesült Államok és az Iszlám Köztársaság elnökei által aláírt keretmegállapodást a közel-keleti konfliktus lezárásáról.
3: Mojtaba Hamanei hangsúlyozta, arról biztosították őt országa politikai vezetői, hogy Irán jogai nem fognak sérülni. Az iráni vallási vezető szerint az Egyesült Államok túlzó követeléseinek sem fognak engedni. Irán bejelentette, hogy minden szükséges intézkedést megtesz a hormuzi szoros akna mentesítésére, 60 napon keresztül pedig nem fog díjat szedni a hormozi szorosban.
2: Donald Trump amerikaiaknak Franciaországban írta alá az Egyesült Államok és Irán között úgynevezett egyetértési nyilatkozatot a konfliktus lezárásáról, amely a végleges békekötés alapja egyébként.
3: Irán újra megjelenhet a kőolaj és földgáz piacon, cserébe viszont meg kell, hogy nyissa minden ország számára a hormuzi szorost. A legnagyobb vita az atomprogramról várható. Az amerikaiak és az izraeliek kizártnak tartják, hogy Iránnak legyen nukleáris fegyvere, több állam viszont a civil atomenergia felhasználását sem szeretné. N. Rózsa Erzsébet közel-kelet szakértőt hallják.
4: Nagyon sokan a civil célú programot is megtiltanák Iránnak. Ezt mondjuk akkor elég nehéz, amikor a világon megint úgy tűnik, hogy egyfajta atomerőmű építési hullám tapasztalható, de van egy olyan tétele ennek a megállapodásnak, ami azt mondja, hogy az úsított urán visszahigítása iráni földön történne. Na most az akkor nem tud megtörténni, hogyha nincsenek ott a civil programnak az elemei, technikai feltételei, intézményei, berendezései. Tehát én azt gondolom, hogy itt is inkább arról lesz szó, hogy egy nagyon-nagyon korlátok közé szorított és még az eddigi soha nem látott ellenőrzéseknél is szigorúbb ellenőrzések alatt kerülne erre sor.
1: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsdeindexe, a BUX 0,5%-os mínuszban 138.405 ponton zárt tegnap. A forgalom pedig átlépte a 30 milliárd forintot.
3: A MOL 1,7%-kal csökkent 3746 forintra, az OTP 3,1%-kal gyengült 44.850 forintig, a Magyar Telekom 4,1%-kal erősödött 2740 forintra, míg a Richter 1%-kal gyengült 11.680 forintra.
2: Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek.
3: A londoni börze 1%-ot csökkent, a német DAX és a francia CAC-án is 4,1%-ot emelkedett, az olasz tőzsde 2,1%-ot erősödött, a spanyol mutató viszont 1,1%-ot gyengült.
2: A Wall Street-en jó volt a hangulat.
3: a Dow Jones 1,1%-kal erősödött, a Nasdaq 1,9%-kal emelkedett, míg az S&P 500 1,1%-kal került feljebb.
2: Ázsiában ennek ellenére Minusoki a főszerep, a japán tőzsde nem sokkal zárás előtt, pillanatok a zárás előtt 0,5%-os mínuszban. Hongkong és Shanghai a mai nap zárva, az indiai tőzsde nyitás után nem sokkal az első harmad végéhez közeledve 1%-os mínuszban. A dél-koreai index pillanatok a zárás előtt 1,8%-kal van lejjebb, és Szingapur is 1%-os mínusz produkál. A forint reggel gyengült valamennyi vezető devizával szemben. Egy euróért most 353 forint 20 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 308 forint 90 fillért kell adni. Egy svájci frankért 382 forint 50 fillért kérnek. Az olajárak elindultak fölfelé, majd 1%-kal drágult az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára 77 dollár 30 cent fölött. A Brent 2,1% fölötti pluszban 80 dollár fölé emelkedett néhány centtel. Az aranyár folyama az 2%-kal lett olcsóbb, egy unciáért 4158 dollárt kérnek. A palládium 1,9, a platina 2,2, az ezüst 3,5%-kal lett olcsóbb, a réz 1,2%-os mínuszban. A mezőgazdasági termelőárak közül a szója 9 tizeddel, a kukorica 8 tizeddel, a búza pedig 1,3%-kal kerül kevesebb a világpiacon. Nézzük, mi a helyzet a holland tőzsdéhezett gáz árfolyamával. Nos, az 3,5%-os pluszban 42 euró alatt pár centtel. Megszűnik a védett ár az üzemanyagok kiskereskedelmi forgalmában idehaza.
3: Magyar Éva kormány szóvivő közölte, hogy olyan rendszert alakít ki a kormány, hogy ha szükséges, akkor legyen lehetőség később is a beavatkozásra. Magyar Évát hallják.
5: A kormány döntött a hatósági üzemanyagár kivezetéséről. Mostanra a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és az árak azok több helyen a védett ár szintje alatt vannak. A kormány mindig azt mondta, hogy a védett ár addig maradt fenn, amíg arra szükség van, most a körülmények lehetővé teszik a normál piaci működéshez való visszatérést. Ez a döntés nem azt jelenti, hogy a kormány teljesen kivonul az üzemanyagpiac figyeléséből, éppen ellenkezőleg kialakítja a kormány azt a rendszert, amelyikben a jövőben gyorsan lehet majd reagálni a változásokra. Ha a piaci helyzet ismét indokolja, akkor az energetikáért felelős miniszter rendeletben újra megállapíthat hatósági üzemanyagárat, vagy más kapcsolódó szabályokat.
2: Legalább 11 katonát és 2 civil éltek meg dzsihadisták a nigeri főváros Niamey repülőterén végrehajtott tegnapi támadásban, közölték a helyi hatóságok.
3: A támadás során a merénylők, közöttük robbanó mellényt viselő öngyilkos merénylők kíséreltek meg behatolni a repülőtér terminál épületébe, ám a biztonsági erők gyors beavatkozása megakadályozta őket abban, hogy elérjék az utasforgalmi területet. A tűzpárbajban 11 katona és 2 civil vesztette életét, 22 támadó mellett 20 gyanúsítottat vettek őrizetbe. A lövöldözés legalább 2 órán át tartott. Nigert jelenleg 3 éve egy katonai hunta irányítja, amely szakított Franciaországgal és Oroszország, Törökország, valamint Irán felé nyitott. Az ország évek óta küzd az iszlamista szélsőségesek támadásaival, amelyek során 1000-en haltak meg, és több millióan kényszerültek otthonaik elhagyására.
2: 3 nap alatt másodszor érte ukrán dróntámadás a moszkvai olajfeldolgozó gyárat.
3: A keddivel ellentétben csütörtökön már több pilóta nélküli repülő szerkezet is eltalálta a létesítményt. Délutánra a tüzet lokalizálták, ugyanakkor rendkívüli felvételek vannak a támadásról. Úgy tűnik, hogy egy orosz légvédelmi rakéta okozta például az egyik finomítónak a felrobbanását, és kézi légvédelmi rakétákkal próbálták az orosz katonák megállítani az ukrán drónokat. Reagált az orosz külügyminiszter a támadásra, azt mondta, hogy rendszeres, tömeges csapások fogják érni az ukránokat. Az orosz diplomácia vezetője egy csúcs találkozón beszélt erről.
1: Időjárás jelentés.
3: fokozódik a hőség a hétvégén, ma többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között alakul. Szombaton 31-36 fok lesz, vasárnap pedig a derült időt követően gomoly felhő képződik, aztán egyre több helyen lehet zápor, zivatar, akár felhőszakadás is. A csúcshőmérséklet 32-37 fok között alakul.
1: Sporthírek a 94.2.
2: Folytatódtak a küzdelmek a labdarúgó világbajnokságon. Svájc 4-1-re verte az esti mérkőzésen Bosznia-Hercegovinát, amely egyébként egy embert veszített is a meccs alatt. Így a B csoportban, a másik ágon pedig Kanada-Katar, ez már hajnal eredmény, a kanadaiak 6-0-ra verték Katart. És az A csoportban Mexikó 1-0-ra verte Dél-Koreát, ugye ez már a második kör volt, és itt el is dönt, hogy Mexikó az első továbbjutó, aki a 32 közé jutott be. Ma este Egyesült Államok Ausztrália, este 9-kor és Skócia-Marokkó mérkőzés, az pedig éjfélkor kezdődik. Jól szerepeltek érmet, ugyanakkor nem nyertek a magyar férfi tűrözők egyéni versenyben a franciaországi vívó világban Európa-bajnokságon, amelyen Dósa Dániel, Mihály Andor a negyed, Tóth Gergely és Szemes Gergő pedig a nyolcad döntőig jutott. Nem úgy a hölgyek, ott az olimpiai harmadik Muhari Eszter bronzérmet nyert a párbajtőr egyéni versenyben.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Zenével megyünk tovább, utána János Zsolt független pénzpiaci szakértővel beszélgetek.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: 8 óra 14 perc, a telefonon a túlsó végén János Zsolt, független pénzpiaci szakértő. Jó reggelt kívánok, Zsolt, ezúttal Bécsből.
2: Nagyon szép, jó reggelt, Péter. Igen, újra visszatértem Bécsbe, és egy ilyen fantasztikus nyári hétvége vár ránk, 36-37 fokkal, ha minden igaz.
1: Hát az már nem nyár, az már több, mint nyár, mondhatnám kánikula. Hogyan viselik a bécsiek ezt a nagy meleget?
2: Egyelőre az az érzésünk, hogy jól, mivel nem szoktunk nagyon erősen ehhez még hozzá az idén, ezért még örvendünk, aztán 2-3 tropikus éjszaka után meglátjuk, hogy mi lesz.
1: Mi lesz, vagy mit gondolnak, hogyan értékelik Ausztriában is azt a megállapodást, amit végig is az Egyesült Államok Iránnak kötött? Ugye nagyon többen szkeptikusak voltunk a múlt héten, amikor ugye bejelentették, hogy na akkor hétvégén, pénteken megegyezés lesz, mert már volt itt annyi, hogy az ember attól félt, hogy ez most megint csak egy újabb olyan bejelentés, amit aztán nem követ semmi, de egyelőre úgy tűnik tévedtünk.
2: De a kérdés az, hogy tévedtünk-e. Mi nagyon erősen azt látjuk, azt a verzióját, amit szeretne Donald Trump interpretálni, és főleg Ausztriába is, ugye a versailles-i helyszínnel, a képzettebbek legalábbis, historikus összefüggésből egy más konklúziót látnak, mint nagy győzelemnek az aláírását. Utoljára ugye a Versailles 1.0 az Németországnak a kapitulációja lett ott aláírva az II. Világháború után. Egy páran azt vélik, hogy ez Versailles 2.0, mert Donald Trump szépre beszéli magának, de alapjában nagyon erősen amerikai kapitulációnak tűnik, amit aláírt. Egy páran már azt is feltették a kérdés, hogy mikor fogja Irán majd benyújtani azt a kérelmet, hogy a G7 körbe felvegyék őt, mint új hatalmat, mert hát a 14 pontot, ha szétszedjük és megnézzük, akkor abból legalább 10 nagyon erősen az Irán oldalán van. Lehet, hogy egy elemző azt is mondta, hogy éjszaka a pezsgőbe lubickolnak, ugye napközben a hit nem engedni meg az alkohol, de éjszaka elég ünneplik az egészet, tehát óvatosan, szkeptikusan figyeli persze az osztrák piac is az egész témát, mert még a részleteket nem tudjuk, és hogy a kongresszus mindent jóvá fog-e hagyni, az is kérdéses. Tehát megint van egy deal, amit aláírt, de a szimbolikus jel kifele az nem azt mutatja, hogy nagy győztesként megyünk ki az egész témából.
1: Jó, de korábban azért nem volt ilyenfajta iráni megerősítése mindennek.
2: Hát persze, hogy megvolt a megerősítés, mert Irán azért az ő oldaláról örvented, a szankciókat megszüntetik. Az egész befagyasztott vagyont, ha minden igaz, szabad adják. Egy 300 milliárd dollár nagyságrendű investíció alapítvány jön létre, amit főleg a Golf államok és Amerika finanszíroznának. Az atomtéma az nagyon enyhe kérdése van félretolva, tehát több olyan paraméter van, ami azt mondjuk, hogy ha lett volna valami értelme elkezdeni ezt a háborút ott, akkor annak kellene látni, hogy legalább pozitívabb a végeredménye, de rosszabb helyzetben van, akár Amerika is, és ha minden igaz, akkor pontosan az olajtartalék kényszerítette annyira térdre Donald Trumpot, hogy több nagy olajvállalat CEO-ja jelezte neki, hogy a tartalékok kritikus szinteken vannak, tehát valahol 1983-as szinteken, és egy, ha minden igaz, akkor Trump ebből jedett meg, hogy egy olyan válságot okozhatna, ha most nem egyezik mindenbe bele. Tehát a kép nem ennyire tiszta, hogy azt mondani, hogy hajrá, alá van írva, és akkor megyünk és szárnyalunk pozitív irányba tovább. Az érzésünk az, hogy az energiaárak tovább is inkább felfele fognak fordulni, annak ellenére, hogy most rövid időre az olajára csökkent.
1: Most ebből az következik, vagy nem tudom, hogy ebből mi következik, de az biztos, hogy a Fed ugye most nem változtatott a kamatokon, de ami meglepetés volt szerintem elemzőknek, hogy a csökkentés helyett inkább emelést szorgalmaz majd a jövőre nézve. Hát nem tudom, hogy Donald Trump ehhez majd mit szól, mert ugye ő nagyon-nagyon csökkentene már jó ideje, de úgy tűnik, hogy a Fed ez nem nagyon enged ennek a követelésnek.
2: Hát Kevin Walsh fellépése, nem is a kamatok lepték meg a piacot, hanem inkább Kevin Walshnak a fellépése, a kommunikációja, a hozzáállása bizonyos témákhoz, és itt is nagyon sok zaj van, a konkrét jel, ami döntő, hogy a sajtókonferencián nagyon sokszor elhangzott Kevin Walshnak ez az új szójátéka, hogy a kettő vesző nulla az neki mennyire fontos, és ezzel az inflációra gondol, tehát hogy az inflációt nagyon erősen szem előtt tartani. Nagyon rövid kommunikáció, az, amit megszoktunk Jay Powell oldaláról, hogy ő interpretálja az adatokat, és segít kvázi a valamivel kapaszkodni, és érezni, hogy fog tovább menni a Fed, ezt meg fogja szüntetni Kevin Walsh. Ő azt is mondja, hogy nem az a feladata a Fednek, hogy ő segítsen a piacoknak döntésekben, hanem a piacok végezzék el a saját feladatot, tehát ez egy ilyen bizonyos puffer funkciója a Fednek, úgy tűnik, hogy meg fog szűnni. Nem akar prognózisokat adni, és tehát ez a kemény, nem piacot segítő hozzáállás, ez az, ami sokkal erősebb meglepetés volt a piac szereplőknek szerda után, mint az, hogy a kamatok most rövid időre megmaradnak, és akár az év vége fele még emelkedni tudnak.
1: De mindenképpen meglepő volt ahhoz képest, hogy azért Trump jelöltje, és lehet, hogy másra számítottak tőle, nem?
2: Ja, hát ugye a piacok pont ebből az összetett képből, tehát látjuk, hogy Trumpot egyre kevesebben veszik komolyan. Az, ami még egy évvel ezelőtt volt, hogy ő jelezte, hogy tehát ő a szuverén, az ő kezébe van, és ő dönti el, hogy mik a szabályok, és neki a szabályok így sem, úgy sem érvényesek, és az történik, amit ő akar. Ennek az ereje nagyon sok oldalról, többek között az iráni konfliktus miatt is, és a végeredmény miatt is, nagyon erősen gyengül, és az, amit ő állandóan verte az asztalt, hogy nekem egy olyan Fed elnök kell, aki csökkenti a kamatot, mert én ezt kvázi megparancsolom, vagy elvárom. Ez nagyon erősen háttérbe fordult, és ezt látjuk, hogy egy Donald Trump jön-megy, és már az a republikánusok oldaláról is nagyon sokan elfordulnak, a MAGA körből is sokan elfordulnak, és azt mondják, hogy néha azért a gazdasági tények és a paraméterek fontosabbak, mint egy ilyen csapongó figurának a mai vagy hónapi hangulata.
1: Nagyon szépen köszönöm, János Zsolt, független pénzpiaci szakértőt hallották. Zenélünk, közlekedünk, fél kilenckor pedig rövid hírekkel jelentkezünk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
4: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton a Döbrentei tér felé az Alagút utca után. Helyszínelnek a Pesti úton a Csabai útnál. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Szél Kálmán tér környékén, a Budai alsó rakparton és a Műegyetem rakparton a Petőfi-tól észak felé, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezik. A Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt lezárták a jobbra kanyarodó sávot, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcát lezárták a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt szombaton éjfélig. Szintén a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában befelé a Tahi utca előtt a forgalma parkolósávban haladhat egy rövid szakaszon vízvezeték javítása miatt. A 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületre kell számítani, mert csatornát építenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: Egy perc elmúlt 8:30, a mikrofonok mögött Nagy Károly és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: A svájci külügyminisztérium hivatalosan is megerősítette, elmaradnak azok a tárgyalások, amelyeket mára terveztek az Egyesült Államok és Irán között a svájci Bürgenstock hegyi üdülőhelyen.
7: A bejelentés azt követően született, hogy a Fehérház szóvivője az éjszaka folyamán közölte, J.D. Vance amerikai alelnök lemondta a mára tervezett svájci utazását, amelynek célja a tárgyalások megkezdése volt Iránnal. Az iráni-amerikai keretmegállapodás szövegét ugyanakkor már mindkét fél elektronikusan aláírta. 60 napot szabtak maguknak a felek a végleges békeszerződés kidolgozására. Irán legfőbb politikai és vallásvezetője is jóvá hagyta az Egyesült Államok és Irán közötti keretmegállapodást. Az irániak bejelentették, hogy 60 napon keresztül nem fognak díjat szedni a Hormuzi szorosban.
6: Kuvait megkezdte olajtermelése növelését, és azt tervezi, hogy egy héten belül napi 2 millió hordóra emeli azt, közölte az állami tulajdonú olajtársaság vezetője.
7: Kuvait olajtermelése napi 500 ezer hordóra esett vissza a régióban zajló háborúskodás miatt, illetve mert támadás érte olajmezőit, ráadásul nem tudott exportálni sem a hormozi szaroson keresztül. Most jól haladnak a megsérült infrastruktúra helyreállításával, így a termelése a vártnál korábban visszaállhat a háború előtti szintre.
6: Mintegy 19 milliárd forint veszteséget okozott a kisebb benzinkutaknak a 3 hónapja érvényben lévő védett ár.
7: A kormány most a kivezetésről döntött, a független benzinkutak pedig várják az előző kormány által beígért kompenzációt. Egri Gábort, a független benzinkutak szövetségének szakértőjét hallják.
8: 17-19 milliárd forintot vont el ettől a kisvállalkozói szektortól ez a rendelet, ez az árkorlátozás, hogy valamilyen szinten ez kompenzálva legyen. Meglátjuk, hogy ilyen irányba hogy haladnak a tárgyalásaink a kormányzattal. Be lett ígérve, tehát mind Energiaügyi Minisztérium, mind NGKM államtitkári szinten írásba kaptuk a kompenzációra a megerősítést, de már ez nem került bele az átadás átvételi jegyzőkönyvbe a PM felé, és ezt prezentáltuk be az új kormányzatnak is, tehát mi mindenképpen számolunk az elmúlt 3 hónap veszteségek enyhítésére valami fajta kompenzációra.
7: A hvg.hu arról ír, hogy egyébként a tegnap benyújtott törvényjavaslata a benzinástop kivezetéséről nem csak arról rendelkezik, hogy megszűnik a hatósági ár, hanem egyben felhatalmazást is ad a kereskedelemért felelős miniszternek, Kapitány Istvánnak, hogy bármikor egyébként dönthet esetlegesen újra a hatósági ár megállapításról.
0: Tőzsde hírek.
6: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX 0,5%-os mínuszban 138.405 ponton zárt tegnap. A forgalom átlépte a 30 milliárd forintot.
7: A MOL 1,7%-kal csökkent 3.746 forintra. Az OTP 3.1%-kal gyengült 44.850 forintig. A Magyar Telekom 4.1%-kal erősödött 2.740 forintra. A Richter 1%-kal gyengült 11.680 forintra.
6: Európában vegyesen teljesítettek a főbb indexek.
7: A londoni börze 1%-ot csökkent, a német DAX és a francia CAC-án is 4.1%-ot emelkedett. Az olasz tőzsde 2%-ot erősödött, a spanyol mutató viszont 1%-ot gyengült.
6: Nézzük, mi a helyzet Ázsiában. Ott jobbára mínuszokat látunk, a japán tőzsde legalábbis 1%-os mínuszban, pár pontos esésben zárta a napot. Hongkong és Shanghai ma zárva voltak, az indiai tőzsde a kereskedés első harmadának a végén több mint 1%-os mínuszban, és érdekes, hogy a dél-koreai tőzsde, ami a kereskedés felére egyszer csak beszakadt, a legutolsó pillanatokban tudott erősödni, és végül majd 4%-os pluszban zárni. Az szingapúri index pedig 1%-kal van lejjebb. A forint az reggel beszakadt, most próbál visszaerősödni a forint az euróba szemben, különösen 353 forint 20 fillért kérnek érte. 1 dollárért 308 forint 90 fillért kell adni, 1 svájci frankért 382 forint 60 fillért kérnek. Az olajárak azok tovább emelkednek. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VT 1,8%-kal 78 dollárra drágult, a Brent 0,5%-os pluszban 80 dollár 30 centen áll. Az aranyárfolyama 2%-kal olcsóbb, egy unciáért 4161 dollárt kérnek. A többi fémára is mínuszban, a palládium 1,9, a platina 2, az ezüst 3,3%-kal, a réz 1,1%-kal kerül most kevesebben. A mezőgazdasági termelői árak többsége mínuszban, kivéve a rizst, ami nagyon kis volumenben ugyan, de 2,5%-kal drágult, a szója 9%-kal, a kukorica 8%-del, a búza 1,3%-kal kerül kevesebbe, a holland tőzsdénzett gáz árfolyama pedig 2,7%-os plusz mutat, 41 euró 60 euró centen áll július végi szállítással. célegyenesbe érkezett a budapesti közösségi kerékpárrendszer megújítása.
7: Karácsony Gergely főpolgármester közlése szerint a jövőben jelentősen megnövelt flottával, azon belül pedig már elektromos rásegítésű kerékpárokkal is találkozhatnak a közlekedők a Bubi hálózatában. Az új generációs járművek bevezetése egy zárt tesztidőszakkal indul, amelyet júliusban ingyenes próbaidőszak követ majd. A megújult Bubi összesen 3300 kerékpárral indul el, ezek közül 2500 lesz hagyományos, 800 pedig elektromos rásegítésű.
0: Időjárás jelentés.
7: Fokozódik a hőség a hétvégén, ma többnyire mérsékelt marad az északi eslégmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30-34 fok között alakul. Szombaton 31-36 fok lesz, vasárnap 32-37, de akkor már záporok, zivatarok, felhőszakadás is lehet majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
6: Egy kis zene, utána részletezzük a védett árak megszüntetésével kapcsolatos friss információkat.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Emszűcs Péter.
1: 8:40 a kormányzat úgy döntött, hogy a kőolaj világpiaci árának alakulása lehetővé teszi a védett árak megszüntetését. Erről feltehetően jövő héten szavaz az országgyűlés. A három hónapig tartó árbefagyasztás veszteséges értékesítésre kényszerítette a kisebb benzinkutakat. Csődben nem mentek a vállalkozások, de jelentős anyagi veszteséget szenvedtek el, és még eddig egy fillér kompenzációt nem kaptak. Jelentősen visszaesett a forgalmuk, ami csak két év alatt tudnak helyreállítani. Egri Gábort, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértőjét Nagy Károly kérdezte.
2: Még szerdán az esti órákban a miniszterelnök, aztán csütörtökön délelőtt, kora délután a beruházási és közlekedési miniszter is bejelentette, hogy a védett üzemanyagárat megszüntetnék idehaza. Hát ennél többet nem tudunk, mert hogy konkrét időpontok még nincsenek. A hírek szerint jövő héten az országgyűlés elé kerül majd ezzel kapcsolatban egy törvényjavaslat. Mennyire jó hír ez az önök számára?
3: Alapvetően én azt gondolom, hogy a jogkövető vállalkozások számára mindenképpen jó hír, mert alaptörvényellenes volt ez a szabályozás, valamint EU jogba súlyosan ütközött, ugyanis veszteséges tevékenységre voltak kényszerítve alapvetően a magyar KKV-szektor, és ez mindenképpen egy jó hír, hogy ez megszűnik, ez a fajta korlátozás, vagy ez a fajta árszabályozás. Én nagyon bízunk abban, hogy a politika végre ebből a benzinből, amit politikai marketing célra, választási célra és megelégedettségi célra használ, ez végre egy időre úgymond eltávolodik, és mi ugye végig azt javasoltuk 22-ben is, és 26-ban is, amikor ezek az árszabályozások bejöttek, hogy célzott támogatási rendszert kell kidolgozni azon felhasználók részére rászorultsági alapon, akiknek szükségük van erre a fajta árkorlátozásra, vagy a jövedéki adó, az áfa csökkentéssel lehet az árakat stabilizálni, mert azért a üzemanyag árának az 50% az a költségvetésben megy be.
2: 22-ben is egyébként egy nagyon komoly országos hiány vetett véget a védett üzemanyagár intézményének. Most hiány nem alakult ki, de úgy tűnik, hogy lesz iráni béke, és hát sokat erősödött a forint árfolyama is, ami lehetővé tette, hogy úgy egyébként a piaci alapú üzemanyagárak is lefelé menjenek, de azért volt itt több hónap, amit ki kellett bírni. Az önök ismeretei szerint minden kis vállalkozó ki tudta ezt bírni?
3: Hát az az igazság, hogy nagyon sokan nagyon rossz helyzetbe kerültek, ugye ezek olyan KKV-k, akiknek azért több vállalkozásuk van, tehát különböző átcsoportosításokkal próbálták ezt az időszakot túlélni, családi vállalkozásokról van szó, tehát tényleg szószoros értelme, a családok összehúzták a derekukon az övet, hogy túléljék ezt a nagyon nehéz időszakot. A kormánytól mi kompenzációt kértünk, a Fidesz kormánytól is, a Tisza kormánytól is. Ezzel kapcsolatosan is várjuk a kormánynak a döntését, hogy az elmúlt három hónap meghurcoltatását 17-19 milliárd forintot vont el ettől a kisvállalkozói szektortól ez a rendelet, ez az árkorlátozás, hogy valamilyen szinten ez kompenzálva legyen. Meglátjuk, hogy ilyen irányba hogy haladnak a tárgyalásaink a kormányzattal.
2: A Fidesz kormányzat alatt egy fél támogatást nem érkezett?
3: Be lett ígérve, tehát mind energiaügyi minisztérium, mind NGKM államtitkári szinten írásba kaptuk a kompenzációra a megerősítést, de már ez nem került bele az átadás átvételi jegyzőkönyvbe a PM felé, és ezt prezentáltuk be az új kormányzatnak is, tehát mi mindenképpen számolunk az elmúlt három hónap veszteségek enyhítésére valami fajta kompenzációra.
2: Tudom, hogy minden terület, minden kiskútnak a forgalma más és más, de hogyan lehetne ezt mondjuk egy kiskút üzemméreteivel érzékeltetni, hogy az elmúlt három hónap mennyire volt nehéz? Mekkora napi veszteséget okozhatott egyes kiskutaknál ez?
3: Amit láttunk, és ami tényszerűen kimutatható, hogy a forgalmunknak a nagy része, ugye mindenhol egyforma árak voltak, az áttevődött a színes nagy cégek felé, mert hát akinek szebb shopja van, szebb világítása van, szép reklámja van, azt az ügyfelek akkor szívesebben veszik igénybe talán, mint a kisebb kutaknak a szolgáltatásait, akik árakban mindig versenyképesek voltak, alacsonyabb árakon árultak üzemanyagot, tehát a MÁSZ kimutatásából egyértelműen látszott, hogy jelentős forgalomátterelés zajlott a nagy színes hálózatok irányába, tehát ez egy óriási veszteség, ezeket a forgalmi adatokat visszanyerni. Ez egy nagyon hosszú és nagyon kemény időszak lesz ezeknek a vállalkozásoknak. 22-es tapasztalatok alapján tudom mondani, hogy kb. 2 évben került, amíg el tudtuk érni újra azt a szintet, mint 22-be, tehát most is nagy valószínűséggel ezzel lehet számolni. És hát a napi munka, hát igen, hát a béreknek a fizikai kifizetése, az energia költségeknek, a járulékos költségeknek több mint 60-féle adó és egyéb kiadási helye van a kutaknak. Az hitelesítésektől kezdve, hát ez egy veszélyes üzem, tehát nagyon komoly költségek merülnek föl az üzemeltetés során, tehát ezeket valahol mindenképpen követeljük is a jelenlegi kormánytól, mint ahogy az előzőtől is, hogy ezek a költségeink, kiadásaink, veszteségeink valamilyen szinten kompenzálva legyenek, mert a politika kényszerítette bele ezeket a vállalkozásokat egy veszteséges működésbe. Ezek maguktól életképes, soha semmilyen támogatást nem igénylő, semmilyen módon nem kuncsorgó cégek, vállalkozások, KKV-szektor, tehát a magyar politikai marketing vitte őket veszteséges üzemelésbe, és ennek a felelősségét a magyar politikai elitnek kompenzálnia kell ezen vállalkozások felé.
2: Volt olyan egyébként, akinek egyszerűen muszáj volt bezárnia, mert emlékeim szerint egyébként a törvény még arra is vonatkozott, hogyha nem tudja üzemeltetni az eredeti vállalkozó, akkor át kellett adnia másnak a kultúzemeltetését.
3: Jogellenesen, tehát ez az 50-es éveket idézte ez a törvényhely valóban, tehát amennyiben valaki azt mondta, hogy ő nem üzemeltet veszteségesen, akkor egy másik üzemeltető beülhetett a tulajdonába mindenféle költségtérítés nélkül, és a saját üzemanyagát árulhatta volna ott, 24 órán belül a minisztérium ezt kinevezte volna ezt a másik üzemeltetőt, tehát ezért is mindenki a saját kis vállalkozásához, a saját kis tulajdonához a végsőkig ragaszkodott, 22-ben, most 26-ban is, és próbálta ezt a helyzetet úgy elkerülni, akár limitálta az értékesítést, tehát voltak azért korlátozások vidéken, főleg kis kutakon, mert egyszerűen már nem bírták anyagilag a fenntartási költségeket fizetni és a veszteségeket elszenvedni.
2: Reméljük, hogy ez a fajta nagyon furcsa üzemanyagár értékesítés, már ami az árazást illeti, többet nem lesz, de ha bármi más dolog történne az üzemanyag helyzettel, mert azért a hormuzi szorosnak a lezárása az még ezt a rémét is előrevetítette a hazai üzemanyagpiacnak. Hogyan lehetne egy ilyen kutat több lábra állítani? Nyugat-Európában például nagyon sok elektromos autót vettek. Elektromos töltőpontok kialakítása nem lehet megoldás, vagy ez egy olyan nagy beruházást jelentene egy kis vállalkozás számára, hogy ezt nem tudja meglépni?
3: Kormányzatnak, jelenlegi kormányzatnak felvetettünk egy olyan programpontot, hogy a zöld benzinkutak programja, főleg ezt a vidéki KKV-szektor, tehát a fosszilis energia értékesítéséről, a megújuló energia értékesítésére átállítani, hisz Magyarországon nagyon hiányosak a töltőpontok, ez működik energiatermelés, energiatároló és töltőpont kapcsán, tehát mi azt írásba tettük le a kormányzat asztalára, az gazdasági és energiaminisztérium asztalára, az elmúlt hetekben, hogy egy zöld benzinkút programot kellene elindítani, ami egy mintaértékű lehet akár Európa számára is, hogy a magyar KKV-szektor szépen fokozatosan a fosszilis energia értékesítéséből a zöld energia irányába átvinni, hisz ezek a benzinkutak, ezek mind alkalmasak forgalomtechnikailag az elektromos autók ellátására, és vertikálisan integrálni lehet a szolárral vagy geotermiával az energiatermelést, energiatárolást, és ezeken a benzinkutakon a töltőpontok kialakítását, tehát ez egy nagyon iránymutató program lehetne akár Európa számára is, ez majd Magyarországon megvalósulhatna.
2: Volt visszajelzés egyébként a javaslattal kapcsolatban, vagy még nem telt el annyi idő?
3: Hát szerintem most én szekrényekből dőlnek ki a csontvázak, de nagyon bízunk benne, egy nagyon pozitív, viszonylag nagyon pozitív kapcsolatrendszer kezd kialakulni az Energiaügyi Minisztériummal. Én azt gondolom, hogy lesz folytatás, de hát szóval valahol megértjük őket, hogy csontvázak dőlnek ki a szekrényekből, de ugyanakkor azt is meg kell érteni a minisztériumnak, meg a bürokráciának és a magyar kormánynak, hogy óriási veszteségeket szenvedtünk el az elmúlt időszakban is, és muszáj kiállni magunkért, meg a jövőnkért.
1: Az elmúlt percben Egri Gábort, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértőjét hallották. Zenek és kultúra, majd közlekedőn, 9-kor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.

0: So we hope you enjoy listening to this album half as much as we enjoy playing it for you. Because we had a ball.
1: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
2: Az ókori világ hét csodájának egyike, az alexandriai világítótorony, néhány darabját találhatták meg tudósok a földközi tengerben. A 22 hatalmas kőtömb némelyike 40 tonnát nyom. Az alexandriai világítótorony az időszámításunk előtti 3. században épült, első Ptolemaiosz uralkodása alatt Egyiptomban. Több mint 100 méter magas volt, és Alexandria vízi bejáratánál állt. Itt fogadta a városba érkezőket. A világító torony fénye biztonságosan vezette a hajókat a város kikötőjébe. Már 40 kilométeres távolságból is látni lehetett a fényeit, ami hatalmas segítség volt a földközi tenger hajósainak. Később a földrengések miatt megingott a talapzata, majd össze is dőlt az építmény. Ezután köveinek egy részét beépítették a város ikonikus épületeibe. Az elemeket most digitalizálják, és számítógépek segítségével a virtuális térben újraépítik az egész épületet. Az alexandriai világítótorony az ókori világ legmagasabb épülete volt a földközi tenger térségében.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a budai alsórakparton a Csalogány utca vonalában. Torlódásra kell készülni. Egy műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető

0: úton Szemere telepvasútállomás közelében. Helyszínelnek a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Tököli út után. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Szél-Kálmán tér környékén, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezik. A Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt lezárták a jobbra kanyarodó sávot, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcát lezárták a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt szombaton éjfélig. A 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületre kell számítani, mert csatornát építenek. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-242-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2026. június 19-én pénteken 1 perc elmúlt 9, a mikrofonok mögött Nagy Károly és M. Szűcs Péter, milyen diánknak meg hajrá vakáció.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A kormány benyújtotta a törvényjavaslatát, amely lehetővé teszi a védett üzemanyagárak kivezetését.
3: Az indoklás szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulása miatt már nincs szükség a benzinár stopra. A törvénymódosítás ugyanakkor törvényi felhatalmazást ad Kapitány István gazdasági miniszternek, hogy később, ha a piac változik, rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. A javaslatról az országgyűlés hamarosan dönthet, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanis hétfőre és kedre újra rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte.
2: A héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett áralá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon.
3: A Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke a 24.hu-nak azt mondta, a NAV ellenőrei jelezték, a kormányváltás óta a hatósági ára helyes megnevezés, aki a védett árat alkalmazza, akár meg is büntethetik.
2: Egyébként ma 7-7 forinttal csökkent a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, ez a holtankonyak.hu írta, úgyhogy mától, vagyis tegnaptól 627 a 95 és benzin és a gázolaj 6,39 ez a piaci ár, ugye ezek csökkenek majd tovább, egyrészt az olajárak csökkenése, másrészt a forint erősödése miatt. Egyébként a rosszul érinti a hazai fuvarozókat a forint erősödése. A nemzetközi szállításokat végző vállalkozó profit szintjét mintegy 3%-kal csökkenteti a hazai deviza erősödése. Ráadásul megjelentek a piacon a külföldi versenytársak is. Például a romániai fuvarcégek jóval olcsóbbak. Lajkó Ferencet, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozóipar Testületének főtitkárát hallják.
4: Nagyjából 380-as euróval kalkulált ugye a gazdaság, meg az elemzők az idei évre, és ehhez képest ez a 350-es szint, ugye ez a 30 forint, amiről beszélek, és ez körülbelül 3%-nyi profitot vesz ki. Ez óriási probléma, tehát ez egy eleve gyenge, vagy nullás, akár negatív eredményi tevékenységnél, ugye ez nagyon nem hiányzik, és komoly veszteséget okoz.
1: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: Nos, a budapesti értéktőzsde indexe a BUX 4% fölötti mínuszban kezdett, most 2%-kal van lejjebb tegnaphoz képest, 138.118 ponton az mutató, a forgalom nyilván nagyon alacsony, még csak mondhatjuk, hogy tehát a 100 millió forintot. A vezető papírok vegyesen kezdtek minden esetre, a MOL 9%-os pluszban 3780 forinton. A Richter 6%-os emelkedésben nyitott 11.750 forinton, az OTP 1%-os mínuszban kezdett 44.400 forinton, és a Telekom is 1%-os mínuszban indította a napot 2.712 forinton. A forint reggel gyengült, most azért kapaszkodik vissza. 1 euróért 353 forint 20 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 308 forint 60 fillért kell adni, egy svájci frankért 382 forint 70 fillért kérnek. Ázsiában a vezető indexek közül Japán a kereskedés végére megugrott, és végül 3,1%-os pluszban zárta a napot. Hongkong és Shanghai kihagyta a mai napot, nem voltak nyitva. Az indiai tőzsde a kereskedés feléhez közeledve 1%-os mínuszban. A dél-koreai index az 1,1%-os mínuszban zárta a kereskedést egy komoly felpattanás után, Szingapúr pedig 9,1%-kal van lejjebb. Nos, az olajárak azok reggel egy picit megugrottak, de most konszolidálódni kezdenek. Az észak-amerikai könnyűolaj VTI 1,5%-os pluszban $77.80, a Brent pedig 2,1%-os mínuszban kerek $80 áll. Az arany árfolyama majd 2%-kal lett olcsóbb, egy unciáért így $4,162 kérnek. A többi fémára enyhe mínuszban, legalábbis a palládium 1,3, a platina 1,8, az ezüst ugyanakkor 2, majd 3%-kal kerül kevesebbe, a réz 8%-os mínuszban. A mezőgazdasági termelő árak közül a búza 1,3, a kukorica 8%-kal kerül kevesebbe, és a szója is 9%-os mínusz mutat. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama 2,5%-os pluszban, ez azt jelenti, hogy itt is elindult lefelé, az árfolyam 41,50 eurócent környékén áll július végi szállítással. Megháromszorozódott a nyugdíj mellett dolgozók száma Magyarországon.
3: A jelenség mögött nem csak anyagi okok állnak, hanem legalább ennyire fontos az aktivitás, a hasznosság érzése és a társas kapcsolatok megőrzése. Horváth Magyari Volcs Nórát, a KNTH kommunikációs vezetőjét hallják.
5: Az elmúlt években a KNTH adatai szerint kb. 140-150 ezer nyugdíjas véget kereső tevékenységet Magyarországon, és ez azt jelenti, hogy az elmúlt 10 évben kb. 2,5-3-szoros növekedést mutatott. Az Eurostatnak van egy kimutatása, amely szerint az uniós tagállamokban a nyugdíj mellett dolgozóknak két fő ok van, hogy miért vállalnak munkát. A végzést, és ennek a két oknak körülbelül azonos a súlya, 36-37%, egyrésztről anyagi okokból, másrésztről pedig azért, mert szeretnének dolgozni, mert aktívak szeretnének lenni, mert tevékeny életet szeretnének folytatni.
2: Kuvait megkezdte olajtermelése növelését, és azt tervezi, hogy egy héten belül napi 2 millió hordóra emeli azt. Ezt közölte az állami tulajdonú olajtársaság vezetője.
3: Kuvait olajtermelése napi 500 ezer hordóra esett vissza a régióban zajló háborúskodás miatt, illetve mert támadás érte az olajmezőit, a lezárt hormuzi szoroson át pedig egy ideig nem tudott exportálni. Most jól haladnak a megsérült infrastruktúra helyreállításával, így a termelés a vártnál korábban visszaállhat a háború előtti szintre.
2: A kubai törvényhozók jóváhagyták a gazdaság megnyitását célzó átfogó reformokat.
3: A 176 pontból álló indítványt Manuel Marrero Cruz miniszterelnök terjesztette a parlament ülése elé. A reformok között szerepel, hogy a kubaiaknak több vállalat is lehet a birtokukban, engedélyezik a magánbankok működését, valamint megengedik a külföldi befektetéseket a magánszektorban. Az idegenforgalomban, amelyet súlyosan érintette az Egyesült Államok által bevezetett szankciósorozat, a kormány új üzleti lehetőségek megteremtését tervezi, a többi között olyan területeken is, ahol eddig szigorúan tiltották a befektetéseket, például Havanna óvárosában, illetve a Las Cayas szigetcsoporton. A magánszektor számára engedélyezni fogják a lakások adásvételét is. Lehetőség nyílik arra továbbá, hogy kubai vagy külföldi befektetők részvényeket vásároljanak állami tulajdonú vállalatokban. Miguel Díaz-Canel államfő kijelentette, hogy Kuba továbbra is hajlandó tárgyalni az Egyesült Államokkal.
1: Időjárás jelentés.
3: Fokozódik a hőség a hétvégén, ma többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között alakul. Szombaton 31-36 fok várható, vasárnap pedig 32-37, igaz, akkor már jönnek a záporok, zivatarok, akár felhőszakadás is lehet néhol.
1: Sporthírek a 94.2.
2: Tegnap PS Svájc 4-1-re verte Bosznia-Hercegovinát, amely csapat egyikét egy emberrel kevesebben játszott már a meccs vége felé. Hajnalban Kanada 6-0-ra gyepálta el Katart, Mexikó pedig 1-0-ra verte Dél-Koreát. Ezzel eldőlt, hogy Mexikó az első csapat, amely bejutott a legjobb 32 közé. Ma éjszaka Egyesült Államok Ausztrália, vagyis este, és éjszaka Skócia Marokkó, hajnalban pedig Brazília Haiti mérkőzések lesznek. Franciaországban zajlik a Vívó Európa bajnokság, ahol a hölgyek közül egyébként siker, magyar bronz siker született, csak közben ezt jól eltekertem, és Muhari Eszter lett egyébként bronzérmes a párbajtőr egyéniében. A fiúknál ott végül nem sikerült érmet szerezni, ugyanakkor jól szerepeltek a magyar férfi tőrözők, Dósa Dániel és Mihály Andor a negyed, Tóth Gergely és Szemes Gergő pedig a nyolcad döntőig jutott a kontinens viadalon.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Zenével megyünk tovább, majd elemzővel nyitjuk a tőzsdét.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 4:10 a telefonon, a túlsó végén pedig Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. Szervusz, jó reggelt! Na, kezdjük először a tőzsdével. Ugye enyhe mínuszban, egy 4%-os mínuszban nyitott, majd utána nem sokkal ez a mínusz lejjebb ment 0,2-re. Nos, eltelt szinte egy szűk negyed óra, változott-e bármi, vagy sem?
2: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. 0,48%-os mínuszban van 9 óra 14 perc a budapesti tőzsde indexe, a BUK. Ami részben meglepő, részben nem, ugye a hírek arról szólnak, hogy azért most rájött a piac, hogy ez az iráni béke eléggé törékeny. Hát ugye gyakorlatilag én 7 óta erről beszélek. Felerősödtek a kételyek a béketárgyalások sikerével kapcsolatban, ugyanis iráni sajtóértesülések szerint Teherán további garanciákat vár egy frissen aláírt megállapodás végrehajtására, mielőtt folytatnák a tárgyalásokat, és Vance alelnök le is mondta a péntekre tervezett svájci találkozót. Hát itt visszatért a bizonytalanság, amely bizonytalanság azért visszatért az energiapiacra is. Hát ha nem is nagyon, de azért egy kicsit emelkedett az olajára, most 80,2 dollárnál tartunk. Ugye itt a hét korábbi részében azért inkább valamivel 80 dollár alatt voltunk, tehát nem nagy még ez az emelkedés, de azért van. Viszont, hogyha kinézek Nyugat-Európára, akkor nem látom ezt a nagyon nagy pessimizmust, amit idáig elmondtam. Egyedül a brit tőzsde van mínuszban, az is csak 0,07%. A spanyol tőzsde gyakorlatilag stagnál, a német 0,38%-os növekedésben van. Mondjuk tegyük hozzá, hogy az eléggé alul teljesítő volt eddig a héten, igaz, hogy a brit is. A francia 0,3%-os, az olasz pedig 0,54%-os pluszban van, tehát azért egyelőre egy kicsit alul teljesítőek vagyunk.
1: Forint, az reggel gyengülni kezdett, azután egy picit ezt próbálta korrigálni. Itt lesz mozgás, maradunk ezen a szinten, vagy akár tovább erősödhet?
2: 353,38 áll a forint. Ugye ez valamivel gyengébb, mint itt a hét közepén voltunk. Ugye volt egy idő, amikor át is léptük a 350-es szintet, de ugye a szerda esti Fed kamatdöntés azért erősítette a dolláron, ami nem tett jót a forintnak. Ugye beszéltünk róla, hogy nem emeltek kamatot, de az inflációs pálya és a kamatvárakozások felfelé tolódtak. Tehát ez erősítette a dollárt, ami nem segítségül a forintnak, illetve ez az említett közel-keleti helyzet sem éppen a forint malmára hajtja a vizet. Hát itt azért még lehet ma mozgás szerintem.
1: Az amerikai évben szerepét betöltő Fed ugyan nem változtatott a kamaton, de nagyon érdekes volt, mert ugye a jövőre tekintettel inkább arról beszéltek, hogy nem úgy csökkentés lesz, amit Donald Trump nagyon-nagyon szeretne, hanem lehet, hogy inkább emelés. Ebből következtethetünk-e bármire európai vagy magyar szinten?
2: Hát nagyon nehéz ebből bármire következtetni, sőt annyira nem is egyszerű a helyzet egyébként, ahogy mondtad, hiszen a nyílt-piaci bizottság tagjainak egyik fele idénre kamatcsökkentést jósol, a másik fele pedig kamatemelést, tehát nagyon nagy megosztottság van a Feden belül, és ez a mostani tájékoztató egyébként azért is fontos volt, mert Kevin Walshnak ez volt az első jegybankelnöki szereplése, ami hozott is meglepetéseket, vagy hát új nyilatkoztatásokat. Ugye a monetáris politikában azért lehet, hogy lesznek változások, bizottságokat hozott létre ennek az előkészítésére, jegybanki kommunikáció, mérlegstratégia, felhasznált adatok, inflációs keretrendszer, tehát itt azért elég sok mindent az új jegybankelnök fel fog vizsgálni. Illetve tegnap volt cseh kamat döntés, ahol ugye 25 bázispontot emeltek, és brit, ahol nem változtattak. Jövő kedden lesz magyar kamat döntés, hát itt azért én számítok egy 25 bázispontos kamatcsökkentésre, de egy olyan kamat környezetben, amikor az EKB emelt, a Fed egy szigorúbb kommunikációs pályára lépett, a cseh jegybank emelt, akkor azért 50 bázispontos emelést nem várni.
1: Nagyon szépen köszönöm. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Zenével megyünk tovább, egy pici érdekesség. Majd 9:50-kor rövid hírekkel jelentkezem itt a Reggeli Monitorban.

0: Reggeli Monitor.
1: Működésbe hozták a világ első nukleáris óráját a Bécsi Műszaki Egyetem kutatói. A szakemberek szerint az új eszköz a jelenlegi atomóráknál is nagyságrendekkel pontosabb lehet. Az atomórák ma az elektronok energiaszintváltásait használják az időmérésére, és elképesztő stabilitásuk miatt 100 millió év alatt is csak töredék másodperceket késnek vagy sietnek. A nukleáris óra viszont már nem az elektronokra, hanem az atommagban zajló energiaváltozásokra épít. Mivel az atommag sokkal védettebb a külső hatásokkal szemben, a rendszer elméletben jóval stabilabb időalapot adhat. A kutatók szerint ez akár ezerszer, tízezerszer kisebb érzékenységet is jelenthet a zavaró környezeti hatásokhoz képest. És hogy ez miért is fontos? A cél egy olyan kompakt és tartós eszköz megalkotása, amely a jövőben navigációs rendszerekben és telekommunikációs hálózatokban is használható lehet. A technológia nem csak precízebb GPS-eket hozhat a piacra, hanem új fizikai jelenségek vizsgálatát is lehetővé teheti. Ilyen lehet például a sötét anyag kutatása, vagy ismeretlen részecskék és kölcsönhatások keresése.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
4: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
5: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: 9:30 a mikrofonok mögött Nagy Károly és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: A kormány benyújtotta a törvényjavaslatát, amely lehetővé teszi a védett üzemanyagárak kivezetését.
7: Az indoklás szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulása miatt már nincs szükség a benzinár stopra. A törvénymódosítás ugyanakkor felhatalmazást ad Kapitány István gazdasági miniszternek, hogy később, ha a piac változik, újra rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Az országgyűlés hamarosan dönthet, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanis hétfőre és kedre újra rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte.
6: A héten várhatóan egyébként 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon.
7: A Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke a 24.hu-nak azt mondta, hogy a NAV ellenőrei jelezték, a kormányváltás óta a hatósági ára helyes megnevezés, aki a védett árat alkalmazza, akár meg is büntethetik.
6: Donald Trump, amerikai elnök Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti úgynevezett egyetértési nyilatkozatot a konfliktusaik lezárásáról, amely a végleges békekötés alapja.
7: Irán újra megjelenhet a kőolaj és földgáz piacon, cserébe viszont meg kell, hogy nyissa minden ország számára a hormuzi szorost. A legnagyobb vita az iráni atomprogramról várható. Enrózsa Erzsébet közel-kelet szakértőt hallják.
8: Nagyon sokan a civil célú programot is megtiltanák Iránnak. Ezt mondjuk akkor elég nehéz, amikor a világon megint úgy tűnik, hogy egyfajta atomerőmű építési hullám tapasztalható, de van egy olyan tétele ennek a megállapodásnak, ami azt mondja, hogy az úsított urán visszahígítása iráni földön történne. Na most az akkor nem tud megtörténni, hogyha nincsenek ott a civil programnak az elemei, technikai feltételei, intézményei, berendezései. Tehát én azt gondolom, hogy itt is inkább arról lesz szó, hogy egy nagyon-nagyon korlátok közé szorított, és még az eddigi soha nem látott ellenőrzéseknél is szigorúbb ellenőrzések alatt kerülne erre sor.
9: Tőzsdehírek.
6: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX 3%-os mínuszban, 137.986 ponton az index, a forgalom pedig közelíti a 400 millió forintot. A vezető papírok közül a MOL 7%-os pluszban 3.772 forinton. Az OTP 1,2%-kal jött lejjebb, 44.300 forintot ér. A Richter 6%-os pluszban 11.750 forinton, a Telekom pedig majd 7%-kal lett olcsóbb, 2.722 forinton áll. A forint nem nagyon mozog, reggel gyengült, azóta marad ezen a szinten, sőt valamelyes korrigált is vissza. 1 euróért 353 forint 40 fillért kell adni, 1 svájci frankért 382 forint 60 fillért kérnek, 1 dollárért 308 forint 80 fillért kell adni. Ázsiában a vezető indexek közül a japán tőzsde végül a kereskedés végén egy nagyon pirinyót átlépte a mínusz tartományt, addig azért jobbára ott volt a kereskedés felénél. Végül egy pár tized százalékos pluszban zárt. Hongkong, Shanghai ma zárva voltak, úgyhogy ők nem játszottak ezen a placon. Az indiai tőzsde a kereskedés felénél 1%-os mínusz mutat. A dél-koreai tőzsde az is a kereskedés felénél került mínusz tartományba. Végül 1% körüli mínuszban zárt csak. Szingapúr pedig 0,8%-kal van lejjebb. Nézzük, mi a helyzet Európában. Nos, ott a londoni tőzsde 1% körüli mínuszban, a DAX Index 2%-kal van feljebb, Párizs csak pár ponttal tudott erősödni, az olasz tőzsde 4%-os mínuszban, a spanyol pár pontos mínuszban áll. Az olajárakban nagy mozgás nincs, egy pár centet erősödtek reggelhez képest. Az észak-amerikai könnyűolaja VTI 1,5% fölötti pluszban 77 dollár 80 centen. A Brent egy 10 centtel kerül most többen, 80 dollár 20 centhez közelít, ez 4%-os plusz. Az arany az 1,7%-kal olcsóbb lett, így egy unciáért 4173 dollárt kérnek. A többi fémára is mínuszban, a palládium 9 tizeddel, a platina 1,6, az ezüst 2,3%-kal lett olcsóbb, a réz 8%-kal. A mezőgazdasági termelő árak közül, amit érdemes mindenképpen kiemelni, az a búzának az árfolyama, az 1,3%-kal olcsóbb, a szója 9 tizeddel, a kukorica pedig 8%-kal kerül kevesebbe. A rizs volt az, ami drágult, de kis volumenben ment, 2,5%-os pluszban zárt. A holland tőzsdénézett gáz árfolyama 3,3%-os plusz mutat, 41,90 euró centen áll július végi szállítással. A magyar közlönyben megjelent Kármán András pénzügyminiszter döntése, miszerint október 15-ig haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás megfizetésére.
7: 86 milliárd forintos adófizetési kötelezettséget ütemezett át a kormány, így Budapest a következő hónapokban nem kerül fizetésképtelen helyzetbe. A tervek szerint augusztusig készül állami pótköltségvetés, és utána döntenek a települési önkormányzatok szolidaritási adójának jövőjéről.
9: Időjárás jelentés.
7: Fokozódik a hőség a hétvégén, ma többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, csapadék nem várható, 30 és 34 fok közötti csúcshőmérsékletre van kilátás, szombaton még melegre lesz 31-36 fokkal, 32-37 fokkal pedig a vasárnap rekkenő hőséggel jön majd, de már záporok, zivatarok, illetve felhőszakadás is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
6: 7 perc múlt fél 10, zenélünk, és utána egy érdekes téma, hogy hogyan lehetünk egyszerre exportőrök, meg importőrök az energiapiacon.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: A telefonban a túlsó végén pedig a GKI Gazdaságkutató ZRT igazgatója, Bang Dénes. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy rendelkezésünkre
2: áll. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm hallgatókat is.
1: Amiről beszélünk, ugye ez egy érdekes szituáció, hogy van egy olyan, nevezzük üzletáknak, amiben egyszerre tudunk exportőrök és importőrök lenni 24 órán belül. Nyilván, akik esetleg jobban foglalkoznak, ezzel kitalálták, hogy na, ez az energiapiac, ahol ilyen típusú mozgások előfordulnak. Ma már gyakorlatilag nem is mondjuk, amikor újabb és újabb rekordok születnek a naperőművi kapacitások tekintetében, de hogy lehet az, hogy nappal exportőr, este meg importőrök vagyunk napenergia fronton? Ezt magyarázza el nekünk.
2: Igen, ugye hát a napelemek ugye nappal tudnak igazán villamos energiát termelni, hiszen szükséges hozzá a napsütés. És mivel ma már a Magyarország villamos energiát termelésnek Magyarországon több mint az egynegyedét, tehát lassan már haladunk a fel, hogy az egyharmadát a napelemek adják ki, hát így gyakorlatilag a termelésnek a végső mennyisége is nagyban függ attól, hogy éppen süt a nap vagy nem. Emiatt van az, hogy nappal lényegesen több villamosenergiát termel Magyarország, mint éjszaka, és ezért lehet az, hogy ilyenkor többlet keletkezik nappali órákban, éjszaka pedig meg hiány, és olyankor kell importálnia az országnak villamosenergiát.
1: Na de ez csak velünk van így, vagy mindenkivel, aki napenergiában utazik ország?
2: Hát igazán ez a változás nem csupán magyar sajátosság, tehát ez az Európai Uniónak a villamosenergia piac az elmúlt években jelentős szerkezeti átalakuláson ment keresztül. Ez részben egyébként a 2022-es energiaválságra adott válasz miatt, hiszen akkor az volt az uniós energiapolitika válasza, hogy ösztönözte a megújuló energiaforrások gyorsított fejlesztését, de ez nem történt ugyanilyen gyorsasággal az energiatárolás fejlesztésének az ösztönzése meg. Így hát egy ilyen egyensúlytalanság jött létre, hogy sokkal több villamos energiát tudunk napelemekkel termelni, mint amennyire ehhez képest szükség lenne villamos energiatárolásra. És ezért sok országban nehézség, például Romániában is, tehát ott nagyon hasonló a helyzet, hogy alapvetően a naperőműveket fejlesztették, viszont tároló kapacitás az viszonylag mérsékelt, és ez ellentétben például Bulgáriában meg viszonylag sok tároló kapacitást fejlesztettek, tehát nappal viszonylag olcsón adják el például Romániából Bulgáriába az áramot, de éjszaka akár ugyanazt az áramot, amit ott betárolnak, lényegesen többért vásárolja vissza.
1: Egyébként Magyarország ilyen szempontból, ugye ezek az energiatárolók most érik reneszánszokat, most épül sok. Igen. Egyébként. Igen. De hogy egyébként napenergia fronton mennyire vagyunk versenyképesek?
2: Hát Magyarország élen járó egyébként abban, hogy napenergiából mennyi áramot termel a termelési mixen belül, tehát hogy egy adott országnak hány százalékát termeli napelem által, vagy akár megújulók által. Úgyhogy ebben abszolút élen járunk az Európai Unióban, amiben viszont fejlesztésre van szükség, az a tárolókapacitás. Ugye ezzel kapcsolatban már elindultak egyébként fejlesztési programok, mind lakossági területen, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy a naperőművekhez köthető közvetlen, tehát azok mellett telepített tárolókapacitások fejlesztése is elindult, de hát ezt érdemes felgyorsítani, hiszen jelenleg ez a legnagyobb nehézsége, vagy kihívása a villamosenergia rendszernek, hogy ezek a tárolókapacitások minél hamarabb megépüljenek.
1: Ugye a olajpiacon fordult elő, nem is tudom, egy pár évvel ezelőtt, hogy úgynevezett negatív ár keletkezett, nyilván nagyon kicsi tételre vonatkozott, és ugye hát, ha az jobban belegondol az ember, az azt jelenti, hogy valaki fizetett papíron valakinek azért, hogy lehessen tárolni az üzemanyagát. Na most előfordul a negatív ár a napenergia fronton. Hogy alakul ki, és mennyire gyakori?
2: Hát egyre gyakoribb, és ez pont emiatt van, hogy ugye túltermel gyakorlatilag a nappali órákban, a napsütéses órákban, a magas naperőművi kapacitás miatt Magyarországi villamosenergiáramot, és így a villamosenergia piacon egyensúlynak kell lenni, tehát ami áramot termelünk, azt valakinek el kell fogyasztani, és hogyha ilyen áramot termelünk, akkor ugye ezzel valakinek ezt föl kell venni. Itt ugye a villamosenergia kereskedők szerepe megnő, hogy például találjanak fogyasztót erre, akár például export révén, tehát ilyenkor ugye tényleg ezért kiemelkedően magas az export mennyiség a nappali órákban, de valamikor nem lehet ilyet találni, vagy csak úgy lehet találni, hogy mi fizetünk azért, hogy ő átvegye. Ugye ez azért lehetséges, mert azért nem, tehát egy naperőművet is nem olyan egyszerű egyik pillanatra a másikra lekapcsolni, vagy adott esetben nem éri meg egyéb ilyen támogatási szerződések vagy másokok miatt. Tehát, hogy összességében még ez is megír, hogy rövid időszakra előfordulhat, hogy a vevőnek kell fizetni árat, ez az úgynevezett negatív ár, de ez abban a pillanatban el fog tűnni a rendszerből, amikor egyensúlyba kerül a rendszer, tehát ehhez az kell, hogy egyrészt legyen egy tárolókapacitás megfelelő mennyiségben, a fogyasztók is látják, hogy milyen időszakokban érdemes többet fogyasztani, mert most még negatív ár van, de később mondjuk nagyon alacsony ár lesz, tehát hogy ehhez alakul a fogyasztás is, mondjuk akár ipari szinten. Lehetnek okos megoldások, mint például a elektromos autóknak az okos visszatöltése, és magának a rendszernek, a villamosenergia rendszernek is ehhez kell rugalmasan igazodnia, tehát a mind különböző kapacitásokat átviteli rendszerek szempontjából, úgymond egy okos hálózattá érdemes tenni ennek érdekében, és akkor ez eltűnik. Tehát ez igazán egy átmeneti jelenség jelenleg.
1: Ezt nem lehet kezelni úgy, mint ahogy Svájcban csinálják itt-ott, hogy ugye amikor a felesleges atomenergia van, akkor mit tudom én, egy szivattyú felviszi a vizet a hegy tetejére, ott a tározóba, azután majd, amikor nem kell, ugye akkor szépen ezt leeresztik. Ugye Magyarországon is beszélnek sokat arról, hogy lehetne azért cizelláltabba akár ilyen víztározók révén és kis erőművekkel operálni, hogy oda csatornázni a feles energiát, és akkor dolgoztatja a szivattyúkat, amikor meg már úgymond eljön ez az egyensúly állapot, akkor ez elmúlik?
2: Így van, tehát hogy az egyik megoldás, ez a szivattyús víztározó, ez egyébként eléggé hatékony energiatárolási rendszer, amikor hosszabb távon kell tárolni az energiát, tehát mondjuk akár évszakok között is lehet ugye így hosszú távon tárolni. A rövid távú tárolása, tehát ezekre a napon belüli ingadozásra a leghatékonyabb megoldás jelenleg az akkumulátor. És ezért ugye ez az irány egyébként egész Európai Unióban is, hogy az akkumulátor tároló fejlesztéseket ösztönzik, de emellett egyébként vannak egyéb megoldások is, tehát hidrogén vagy hőtárolás vagy rugalmas erőművek is szóba jöhetnek, de jelenleg a leghatékonyabb, az főleg az ilyen napon belüli egyenlőtlenségeknek a kiegyensúlyozására az akkumulátoros megoldás.
1: És mit gondol arról, amit ugye korábban eltervezett Magyarország és Németország is, hogy amikor meg esetleg ugye nincsen nap, tehát hűvös az idő, vagy nem, tehát nincs nap, ami érje a napelemeket, hogy akkor ilyen kisebb gázos erőművek tudnák pótolni azt a hiányzó energiamennyiséget, amit egyébként a napelemektől kapnának, és akkor így talán még kiegyensúlyozottabb lehetne a termelés. Erről valahogy most nem hallunk, pedig egy időben nagyon komolyan beszéltek róla.
2: Igen, pedig ez alapvetően szükséges. Ugye, tehát a napenergia az mindig ingadozni fog, tehát napon belül is, meg ugye évszakok között is, tehát télen még nappal is kevesebb a napsütéses óra, mint nyáron, így lényegesen kevesebb áramot termel, és ezért egyrészt szükségesek úgynevezett alap erőművek, vagy alaptermelés, ilyen például Magyarországon ugye az atomenergia, vagy a paksi atomerőmű, ami folyamatosan mindig ugyanannyi villamosenergiát tud termelni, és emellett még fontosak a rendszerben a rugalmasan kibekapcsolható villamosenergia termelő eszközök, és erre ma a legalkalmasabb a földgáz alapú termelés, hiszen azokat viszonylag gyorsan kibe lehet kapcsolni, és ezeket ma is használják, és egyébként folyamatban is vannak ilyen jellegű fejlesztések, mert csak ezekkel együtt lehet ezeket a rendszer egyenlőtlenségeket kezelni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Bank Dénest, a GKI Gazdaságkutató ZRT igazgatóját hallották. Zenélünk, egy kis érdekesség, majd közlekedési információk, és közelek 10 óra, amikor friss hírekkel jelentkezünk.

0: Reggeli Monitor.
1: Megérkezett a kínai Tianwen 2 űrszonda egy földközeli aszteroida közelébe. Az ecsék hamarosan leszállhat az objektumra. A szakértők szerint ezzel korábban ismeretlen részleteket tárhatnak fel a holddal kapcsolatban, és a kutatás hasznos információkat adhat az aszteroida védelem ágazatainak. A szonda egy évvel ezelőtt indult Kínából. A kínai kormány az expedíció legtöbb részletét titokban tartja. Ha az eredmények alapján úgy tűnik, hogy az égitest felszíne nem eléggé szilárd, akkor az egység a felszín felett lebegve gyűjti majd be a mintákat. Optimális esetben viszont landolhat rajta, és egy fúróval az aszteroida mélyebb rétegeibe is kutathat. Ilyen feladatot korábban egyik űrszonda sem hajtott végre. A Tianwen 2 jövő áprilisban indulhat vissza a Föld felé, 6 hónappal később pedig meg is érkezhet a Földre. Ezután ismét útnak indul, ezúttal egy a Mars és a Jupiter között keringő aszteroidához. Ehhez az objektumhoz viszont 2035-ben érkezhet meg.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Szél-Kálmán tér környékén, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezik. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Zugligeti úton a Szilasi út közelében ma délután 3 óráig veszélytelenítés miatt. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcát lezárták a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt szombaton éjfélig. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Pontban 10 óra, a mikrofonok mögött Nagy Károly és M. Szűcs Péter. Jövünk is a részletekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Az izraeli hadsereg mára virradóra légicsapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonba, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire.
5: A támadásokat követően Svájc

0: Bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok között már a tervezett tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló Al-Mayadin televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt halasztotta el utazását. A jelentések szerint az izraeli hadsereg rendkívül intenzív támadásokat hajtott végre Metula határváros közelében. Az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét. Miközben Irán izraeli kivonulást követel Libanonból, Benjamin Netanyahu miniszterelnök egyértelművé tette, hogy az ország hadserege továbbra is a dél-libanoni úgynevezett biztonsági övezetben maradt.
1: A kormány benyújtotta a törvényjavaslatát, amely lehetővé teszi a védett üzemanyagárak kivezetését.
0: Az indoklás szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulása miatt már nincs szükség a benzinás topra. A törvénymódosítás ugyanakkor törvényi felhatalmazást ad Kapitány István gazdasági miniszternek, hogy később, ha a piac változik, újra rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. A javaslatról az országgyűlés hamarosan dönthet, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanis hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte.
1: Egyébként eddig mintegy 19 milliárd forintnyi veszteséget okozott a kisebb benzinkutaknak a három hónapja érvényben lévő védett ár az üzemanyagkutaknál.
0: Az előző kormány által beígért kompenzációt is várják a független benzinkutasok. Egri Gábort, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértőjét hallják.
2: 17-19 milliárd forintot vont el ettől a kisvállalkozói szektortól ez a rendelet, ez az árkorlátozás, hogy valamilyen szinten ez kompenzálva legyen. Meglátjuk, hogy ilyen irányba hogy haladnak a tárgyalásaink a kormányzattal. Be lett ígérve, tehát mind Energiaügyi Minisztérium, mind NGKM államtitkári szinten írásba kaptuk a kompenzációra a megerősítést, de már ez nem került bele az átadás átvételi jegyzőkönyvbe a PM felé, és ezt prezentáltuk be az új kormányzatnak is, tehát mi mindenképpen számolunk az elmúlt három hónap veszteségek enyhítésére valami fajta kompenzációra.
1: A héten egyébként már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon.
0: A Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke a 24.hu-nak azt mondta, a NAV ellenőrei jelezték, a kormányváltás óta a hatósági ára helyes megnevezés, aki pedig a védett árat alkalmazza, akár meg is büntethetik.
3: Tőzsdehírek.
1: A Budapesti Érték Tőzsde Indexe a BUX 3%-os mínuszban, 138 ezer ponton a mutató, a forgalom pedig közelíti az 1 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL majd 1%-kal drágult 3782 forintra, a Richter pont 1%-kal ment feljebb 11800 forinton, a Telekom 0,5%-os mínuszban 2726 forinton, az OTP 1,2% fölötti esésben 44.290 forinton áll. A forint az visszaerősödött olyannyira, hogy most már a svájci frankkal szemben ez szemben látható, hiszen 382 forint 10 fillért kérnek érte. Egy euróért 353 forint 20 fillért kell adni. Itt is a reggeli gyengüléshez képest azért visszaerősödött valamelyest a magyar fizetőeszköz. Egy dollárért 308 forint 40 fillért kell adni. Ázsiában Hongkong és Shanghai zárva voltak, a japán tőzsde az végül enyhe pluszban zárt a kereskedés utolsó pillanataiban. Az indiai tőzsde 1,1%-kal van lejjebb a kereskedés felén túl, a koreai tőzsde az néhány pontos mínuszban zárt, de majdnem elérte a tegnapi záróértékét, Szingapur 0,7%-kal van lejjebb. Európában a londoni tőzsde az mínuszban volt, de most már egy enyhe pluszban. A DAX Index 0,5%-kal van feljebb, Párizs 0,3%-del, és az olasz tőzsde is 0,5% fölötti pluszban, a spanyol viszont enyhe 0,2%-os mínuszban áll. Nézzük, mi a helyzet az olajárakat tekintve. Az nagy mozgás nincs, a Brent 80,20 dollár áll, ez egy pár centes emelkedés a fél órával ezelőtti helyzethez képest, az észak-amerikai könnyűolaj, a VT pedig 77,60 dollár, ez változatlan. Az arany 1,7%-kal olcsóbb lett, egy unciáért 4172 dollárt kérnek. A palladium 9 tized, a platina 1,5, az ezüst 2,4%-kal kerül kevesebbe, a réz 8 tizeddel. A mezőgazdasági termelőjárak közül Amit érdemes kiemelni az, hogy csökkent a búza és a kukorica ára. A búzái az 1,3-mal, a kukorica 8-del, a szója pedig 9%-kal kerül kevesebbe. A holland tőzsdi jegyzett gáz árfolyama az 3,1%-os plusz mutat, 41,80 eurócenten áll július végi szállítással. Célegyenesbe érkezett a budapesti közösségi kerékpárrendszer megújítása.
0: Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint a jövőben jelentősen megnövelt flottával, azon belül pedig már elektromos rásegítésű kerékpárokkal is találkozhatnak a közlekedők a Bubi hálózatában. Az új generációs járművek bevezetése egy zárt tesztidőszakkal indul, amelyet júliusban ingyenes próbaidőszak követ majd. A megújult Bubi összesen 3300 kerékpárral indul el, amelyek közül 2500 lesz hagyományos, 800 pedig elektromossá segítésű. Idővel a tervek szerint legalább 5000 teljesen új kerékpár lesz elérhető.
1: Megháromszorozódott a nyugdíj mellett dolgozók száma Magyarországon.
0: A jelenség mögött nem csak anyagi okok állnak, hanem legalább ennyire fontos az aktivitás, a hasznosság érzése és a társas kapcsolatok megőrzése. Horváth Magyari Volcs Nórát, a KNH kommunikációs vezetőjét hallják.
4: Az elmúlt években a KSH adatai szerint kb. 140-150 ezer nyugdíjas végez kereső tevékenységet Magyarországon, és ez azt jelenti, hogy az elmúlt 10 évben ez kb. 2,5-3-szoros növekedést mutatott. Az Eurostatnak van egy kimutatása, amely szerint az uniós tagállamokban a nyugdíj mellett dolgozóknak két fő ok van, hogy miért vállalnak munkavégzést, és ennek a két oknak kb. Azonos a súlya, 36-37%. Egyrésztről anyagi okokból, másrésztről pedig azért, mert szeretnének dolgozni, mert aktívak szeretnének lenni, mert tevékeny életet szeretnének folytatni.
1: Legalább 11 katonát és 2 civilt öltek meg dzsihadisták a nigeri főváros Niamey repülőterén végrehajtott tegnapi támadásban, közölték a helyi hatóságok.
0: A támadás során a merénylők közöttük robbanó mellényt viselő öngyilkos merénylők kíséreltek meg behatolni a repülőtér terminál épületébe, ám a biztonsági erők gyors beavatkozása megakadályozta őket abban, hogy elérjék az utasforgalmi területet. A tűzpárbajban 11 katona és 2 civil vesztette életét, 22 támadót sikerült semlegesíteni, 20 embert vettek őrizetbe. A lövöldözés legalább 2 órán keresztül zajlott. A nigeri katonai hunta 3 évvel került hatalomra puccsal, majd szakított Franciaországgal és Oroszország, Törökország, valamint Irán felé nyitott. Az ország évek óta küzd az iszlamista szélsőségesek támadásaival, amelyek során ezrek haltak meg, és több millióan kényszerültek otthonaik elhagyására.
1: 3 nap alatt másodszor érte ukrán drón támadása a moszkvai olajfeldolgozó gyárat.
0: A keddivel ellentétben csütörtökön több pilóta nélküli repülőszerkezet el is találta a létesítményt. Az üzem közelében megtiltották a fotózást, de vannak olyan videófelvételek, amelyek azt mutatják például, hogy kézi légvédelmi rakétákkal próbálnak az orosz katonák drónokat lelőni, sőt egy felvétel alapján azt lehet gyanítani, hogy az egyik olajtároló létesítmény orosz légvédelmi rakéta áldozata lett. Oroszország minden esetre az őt ért támadásokra válaszol, rendszeresen tömeges csapásokat helyezett kilátásba, ez Szergej Lavrov orosz külügyminiszter mondta egy csúcs találkozón.
3: Időjárás jelentés.
0: Fokozódik a hőség a hétvégén, ma többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között alakul, szombaton 31-36 fok várható, vasárnap pedig 32-37 fok, igaz akkor már záporokkal, zivatarokkal, akár felhőszakadással.
3: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor!
1: Egy kis zene, utána pedig világbajnokság. Itt a téma a Trend FM-en.

0: Futballra figyel a világ. Gólok, drámák, esélyek a labdarúgó világbajnokságról.
1: A telefonon a túlsó végén Kecső Richard, a stúdióban pedig Nagy Károly, Karcsi és Ricsi, sziasztok, jó reggelt! Beszélgetünk egy kicsit a világbajnokságról. Ugye nem titok, mert elmondtuk, hogy egyébként házi tipmix van, de hát ezt gondolom mindenütt, egy összes cégnél, meg minden baráti társaságban ezt játsszák. És hogyha egy pár napra most visszamegyünk a meccsek tekintetében, ez nem feltétlenül most a legfrissebbekkel folytatva. Itt azért az elmúlt napokban igenis voltak úgymond tipmix gyilkos meccsek, tehát amire azt gondolom, hogy sokan hát nem úgy fogadtak, ahogy kellett volna. Nagyon sokan döntetlen. Vagy hát viszonylag soknak fogalmazunk így. Azt hiszem az első körben volt 9, a meccseknek azért az egy jelentős része, és a legtöbb pedig az európaiakhoz kötődik, ez meg a másik, hogy egyébként a gólátlag nem is olyan rossz, mert ilyen 3 körül van, tehát hogy nem panaszkodhatunk alapvetően, de mi az oka annak, hogy így sok az X? Hogy látjátok? Ricsi, beszélj te, mert te vagy telefonon, nem látunk.
2: Jó. Én most megnéztem, 10 darab döntetlen volt így az első kört illetően, és hát a tipikus gyilkos meccsek azok bőven megvannak, már csak abban a tekintetből is, hogy például az első napokban volt ugye Brazília-Marokkó 1-1-es döntetlen, hát azért ott jócskán nem erre számítottunk, de említhetjük például a spanyolokat is, ahol az Örfoki szigetek ellen ráadásul gól nélküli döntetlen született. Én azon gondolkoztam pont, hogy egyébként az európai csapatoknak ilyen szempontból tényleg hosszabb volt a szezonjuk, hogy több meccset játszottak volna, mint mondjuk a többi ligába játszok, vagy a többi kontinensre játszok, mert azért itt tényleg iszonyatosan sok meccs volt Európában, ha már csak az új fajta BL-t nézzük, meg mellette nemzetek ligája, meg mellette akkor még a klubcsapatok meccse is, a többi. Úgyhogy azért itt jócskán kimerítő lehetett a szezon. Én nekem ez lenne a szakmai okfejtésem igazából.
3: Meg hát azt ne felejtsük el egyébként, hogy az amerikai kontinensen zajlik a futballvilágbajnokság, és nem most volt, elég régen, 94-ben volt ott VB az Egyesült Államokban, de már akkor is panaszkodtak a játékosok, hogy teljesen más a klíma, a meleg is teljesen más egyébként, mint amit az európai szervezet megszokott. Én például a spanyolok játékán érzékeltem ezt, amikor az ötfokiak ellen játszottak, hogy persze, hogy ránézésre olyan kedvtelenül passzolgattak, vagy ez a majd lesz valami, de mintha egy kicsit, mintha kicsit szédelektek volna a pályán.
1: De azért a spanyoloknál, tehát hogyha ez Norvégia, oké. De a spanyolok
2: de
1: azért azok megszokják a napot, otthon süt a nap.
3: De a mérkőzés időpontja azért fontos.
1: Azt tudni kell, hogy ugye sokszor napközben van délben.
3: Délben is van
1: igen,
3: mérkőzés.
1: Tehát, hogy a kora délutáni meccseket látunk mi este. Ez kétségtelen, hogy a mondjuk délben tök mindegy, a földön se akarnál nagyon futballozni, 35 fokos melegben, mert megőrülsz tőle. Csak hogy pont a déli államok talán jobban.
3: Oké, ez lehet, hogy a második körben már akklimatizálódnak, én csak az első csoportkörre értettem ezt. A másik pedig az, hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a kis csapat az kis csapat, az annak az a feladata, hogy menjen oda és szenvedjen vereséget, de hát azért a zöldfokiaknál is láthattuk. Aztán igazából az első mérkőzés, hát a második az tök elment a katariaknak, de az első mérkőzésükön náluk is láthattuk, hogy egész egyszer megtanultak védekezni, tehát hogy nagyon szépen zárnak a csapatok, hogyha mondjuk ilyen szakmai szemmel nézi az ember, és nagyon-nagyon nehéz egyébként egy-egy ilyen zártan tömörülő, tényleg egyszerre mozgó játékos falat átjátszani. Az első gól után már megy nyilván, kicsit jobban kinyíl az ellenfél, de például a kongóiak a portugálok ellen ugyanezt meg tudták csinálni. Az is meglepetés volt, és majdnem megnyerték a végén a mérkőzést. Tehát én ezeket csak döntetlent azért nem becsülném le. Szerintem igenis fizikailag most már majdnem mindegyik csapat olyan formában van, átlag fizikumban, hogy bírják a majdnem 90, sőt most már 100 perces védekezést. Szerintem ezért is vannak ezek a meglepetés döntetlenek, de most már a második csoport meccseken látszik, hogy azért aki nem annyira jó, az például ugye Katar, azért az el fog vérezni előbb-utóbb.
1: Na jó,
2: mert azért ott volt Dél-Afrika is, aki igen. a csehekkel játszott, tehát ott is majdnem a dél-afrikaiak végül egyébként az utolsó percben azért volt pár olyan helyzetük, hogy majdnem átvették a vezetést a végére. Aztán végül egy X lett az is, amire szerintem szintén csak kevesebben számítottunk, tehát inkább ott az volt a jobb papírforma, hogyha a csehek megnyerik a meccset, de végül egy-egy lett.
1: Mondjuk olyan szempontból jó is akár, nem lebecsültem a döntetlent, csak inkább a viszonylag magas aránya az, ami talán föltűnt. A másik, hogy ugye van olyan csapat, ahol eddig minden döntetlen, ugye azok a halálcsoportok majd, azt hiszem egy csoport van, ahol ugye az utolsó kör dönt, ugye Mexikó már bent van a 32 között, nyilván akik az első meccsüket nyerték, azok arra hajtanak a második körben, hogy ez meglegyen, mert 6 ponttal simán továbbjutás van, de lesznek érdekes párharcok, és biztos vagyok benne, hogy az utolsó körben is el fog dőlni egy pár, tehát ott egy ilyen kiki meccsek lesznek, azok meg még izgalmasabbak, mert ez gyakorlatilag olyan, mint a továbbjutás, egyenes kiesés.
3: Abszolút, és szerintem egyébként nem, mert ugye tovább jutnak a csomó harmadik helyezett is majd a csoportokból, de ugye emlékeim szerint, amikor utoljára erre volt példa a 94-es világbajnokságon, a akkori csoportleosztásos rendszer miatt, 3 ponttal például nem igazán lehet tovább jutni. Szerintem 4 pont az, aminél már azt gondolhatja mindenki, hogy, és ha főleg akkor, ha nincs körbeverés a csoportban,
1: és a gól különbségre
3: is ez egy
1: külön tényező lesz, vagy hajtóerő szerintem az utolsó körben.
3: Úgyhogy...
2: Vagy a H-csoportban például ott az Uruguay, Szaúd-Arábia, Spanyolország, Zöld-Foki-szigetek azért itt teszem őket is, tehát hogy az a négyes, ahol mi tényleg mindenhol döntetlen van, meg egyébként a másik a G-csoport, az Új-Zéland, Irán, Belgium és Egyiptom, ott azért ténylegesen éles küzdelem lesz így a második körben.
3: Hát ezért nézzük végül is a futball VB-t, hogy éles küzdelem legyen.
2: És van adatom, csak hogy egy kicsit történetizáljunk is a sztoriban. Jön az 1000. VB meccs a hétvégén. Eddig 992 meccset játszottak. Az 1000. lesz majd a Tunézia-Japán találkozó.
3: Wow. Amit még nem tudom, hogy mennyire értetek egyet vele, vagy mennyire esetleg megcáfoltok, hogy nekem várakozáson felüli egyelőre az ázsiai csapatoknak a teljesítménye. Tehát én sokkal, persze mondjuk, ha a Katart ezt a második csoportköröt kivesszük, az ő 6-0-es vereségük azért csúnya, de egy az ázsiai csapatoktól nem várta volna az ember, hogy ennyire jók. Persze Dél-Korea tegnap vereséget szenvedett, de igazából akár nyerhetett is volna, annyira kiki meccse volt Mexikóval. A japánok is nagyon jóknak tűnnek, a szaúdiak sem úgy mentek bele ebbe a világbajnokságba, hogy korábban tűntek az erőviszonyok alapján. Fejlődött szerintetek sokat az ázsiai futball?
1: Hát a Premier League emlői nevelkednek. Hát a Bangkok Post az 6 oldalt szán naponta a Premier League-nek. Tehát, és a Japánban is, meg Kínában is nagyon komolyan figyelik a európai focit, úgyhogy ezzel nem csodálkozom is. Hát emlékezz vissza, ugye a japán-koreai közös rendezésű VB ott volt az első kiugrás. Jó, egy picit lejtett a pálya is.
3: Többek nem picit.
1: Oké, de megdolgoztak. Megdolgoztak a győzelmekért. Úgyhogy azt én is azt gondolom, hogy Ázsia jobban teljesít, mint azt lehetett gondolni.
2: Igen, ezt akartam is mondani, meg ugye azért rá nagyon sokan játszanak Európában, és szerintem az európai klubfutballban azért erős mezőny van, és hogyha ide valaki bekerül, pláne mondjuk most így csak nem szigorúan sorrendben mondva, de például egy Premier League, egy angol, vagy egy német, esetleg spanyol bajnokság, azért azok ruttosak tudnak lenni, tehát ott lehet azért rendesen fejlődni, és azt azért be lehet építeni a saját válogatottba is ilyen szempontból.
1: Az dél-amerikai bajnokságokat nem becsülném le, Argentina és
2: Brazília. Igen, az a másik.
1: Egyébként csak ugye arról kevesebbet tudunk, kevesebbet látjuk őket, csak azokat látjuk, akik már ide-ide jönnek. Srácok, nézzük tovább a meccseket, jövő héten folytatjuk a beszélgetést mindenkinek. Jó szurkolás, most már picit szabadabban lehet, jön a hétvége, tehát lehet hajnalban, éjszaka is meccset nézni, nem kell a reggeli koránkeléshez igazodni. Zenélünk egy kis kultúra, a 10:30-kor pedig rövid hírekkel zárom a reggeli monitort.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Az ókori világ hét csodájának egyike, az alexandriai világítótorony, néhány darabját találhatták meg tudósok a földközi tengerben. A 22 hatalmas kőtömb némelyike 40 tonnát nyom. Az alexandriai világítótorony az időszámításunk előtti 3. században épült, első Ptolemaiosz uralkodása alatt Egyiptomban. Több mint 100 méter magas volt, és Alexandria vízi bejáratánál állt. Itt fogadta a városba érkezőket. A világító torony fénye biztonságosan vezette a hajókat a város kikötőjébe. Már 40 kilométeres távolságból is látni lehetett a fényeit, ami hatalmas segítség volt a földközi tenger hajósainak. Később a földrengések miatt megingott a talapzata, majd össze is dőlt az építmény. Ezután köveinek egy részét beépítették a város ikonikus épületeibe. Az elemeket most digitalizálják, és számítógépek segítségével a virtuális térben újraépítik az egész épületet. Az alexandriai világítótorony az ókori világ legmagasabb épülete volt a földközi tenger térségében.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
3: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
4: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel. Közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél 11 a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Az izraeli hadsereg már a víradóra légicsapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és Egyesült Államok között már a tervezett tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló Al-Maidan televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt választott el utazását. Jelentések szerint az izraeli hadsereg rendkívül intenzív támadásokat hajtott végre az izraeli Metula határváros közelében fekvő Tibmit térségében. Libanoni források szerint a támadásokban legkevesebb 15 ember halt meg. Miközben Irán-izraeli kivonulást követel Libanonból, Benjamin Netanyahu miniszterelnök egyértelművé tette, országa hadserege továbbra is a dél-libanoni biztonsági övezetben marad. Irán egyébként hivatalosan is panaszt nyújtott be a FIFA-nál a futballvilágbajnokság szervezője által előírt korlátozások miatt. Kiderült, hogy a következő vasárnapi VB meccsük előtt csak 24 órával léphetnek be az Egyesült Államokba. Irán magyar idő szerint vasárnap reggel 9-kor találkozik Belgiummal Los Angelesben. Ugyanottan az első meccsüket játszották Új-Zéland ellen. Akkor ugyancsak a meccseret közvetlenül mehettek át az Egyesült Államokba a mexikói csapatközpontból, majd a mérkőzés lefolyása után azonnal el kellett hagyniuk az országot.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 0,3%-os mínuszban, 137.948 ponton az index, a forgalom átlépte a 2,5 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 1,6%-kal rallizik 3.808 forinton, a Richter 1,3%-os pluszban 11.830 forinton, az OTP 1,6%-os mínuszban 44.110 forinton, a Telekom 7%-a jött lejjebb 2.720 forinton. A forint nem nagyon mozog, 1 euróért 353 forint 30 fillért kell adni, 1 dollárért 308 forint 30 fillért kérnek, 1 svájci frankért 382 forint 30 fillért kell adni, de ha már itt vagyok, elmondom a fontot, 407 forint 60 filléren. Európában a vezető indexek többsége pluszban, London 1%-kal, a DAX index 0,5%-kal van feljebb, Párizs 0,3-del, az olasz tőzsde 0,8-del, a spanyol meg tegnapi záróértékén. Ázsiában jobbára mínuszok voltak a főszereplők. A japán tőzsde mondjuk éppen egy pár pontos pluszban zárt, Hongkong, Shanghai ma zárva volt. Az indiai tőzsde 1% alatti mínuszban, az észak, akarom mondani, a dél-koreai tőzsde az egy pár pontos mínuszban zárt, a kereskedés végére majdnem átlépte a plusz tartományt, Szingapur pedig 0,5% fölötti mínuszban. Az olajárak azok, például a Brent az most lejjebb jött egy pár centen, így 80 dollár alatt 10 centen áll. Az észak-amerikai könnyűolaj VT ugyanakkor pár dollárral erősödött, 78 dollár fölé 20 centen. Az arany 1,3%-os mínuszban 4193 dollárt ér egy uncia arany. A többi fémára is esik, de igazából egyre kevésbé, mert a palladium már csak 0,3%-kal olcsóbb, a platina 1-jel, az ezüst másféllel, a réz 0,4%-kal kerül kevesebbe. A mezőgazdasági termelői árak közül ott is a búza 1,3%, a szója 9%, a kukorica 8%-kal olcsóbb, egyébként egyedül a rizs volt az, ami 2,5%-kal drágult reggel, de nem volt túl nagy a volumen. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama most egy pár eurócentet erősödött, 3,4%-os pluszban, 41,90 eurócenten áll július végi szállítással. A héten várhatóan 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. A Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke 24.hu-nak azt mondta, a NAV ellenőrei jelezték, a kormányváltás óta hatósági ára helyes megnevezés, aki a védett árat alkalmazza, akár meg is büntethetik majd.
0: Időjárás jelentés.
5: Hát hideg az nem lesz, mi több fokozódik a hőség. Ma többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, pedig na most lehetne egy kis szellő. 30-34 fok között alakul napközben a hőmérséklet, holnap 31 és 36 fok várható, vasárnap is nagyon jó meleg lesz, de akkor jöhet egy kis eső, legalábbis kialakulhatnak záporok, zivatarok, és 32-37 fokra számíthatunk, úgyhogy aki teheti, irány a vízpart. De minden esetre vigyék magukkal a rádiót, vagy legyen telefon, amin lehet hallgatni. 94.2-n. Tartsanak is velünk, most zene következik minden mennyiségben, és fél óra múlva friss hírek, úgyhogy tartsanak velünk. Mi találkozunk egy órakor, akkor kiderül, hogyan teljesített a tőzsde fél időben, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni. A diákoknak pedig még egyszer kellemes nyarat, hiszen megkezdődött a vakáció, vége most már a tanulásnak, még a felvételizők azok, még, meg az érettségizőknek még vannak szóbeli vizsgáik, de hát ez ilyen, sok sikert nekik is, meg kitartást.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: Je voudrais tout savoir et voir dans le noir.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden
2: működő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 11 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Orosz légitámadások értek már a virradóra Ukrajna középső és északkeleti részét, további két hajót a Fekete-tengeren, közölték az ukrán hatóságok. Ukrajna középső részén Dnipropetrovsk megyében három területet ért orosz tüzérség és dróncsapás, több mint 40 lakás megrongálódott, amikor irányított siklóbombákat dobtak le Harkivra. Orosz drónok pedig két polgári hajót találtak el. A támadásokban több ember meghalt és sokas sebesült. Az izraeli hadsereg már a virradóra légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok között mára tervezett tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló Al-Mayadin televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt halasztotta el utazását. A jelentések szerint az izraeli hadsereg rendkívül intenzív támadásokat hajtott végre Metula határváros közelében, amelyben 15 ember halt meg. Miközben Irán izraeli kivonulást követel Libanonból, Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök egyértelművé tette, hogy az ország hadserege továbbra is a dél-libanoni biztonsági övezetben marad. Irán hivatalosan is panaszt tett a FIFA-nál a futballvilágbajnokság

0: Szervezői által előírt korlátozások miatt. Kiderült, hogy a következő vasárnapi VB meccsük előtt csak 24 órával léphetnek be az Egyesült Államokba. Irán magyar idő szerint vasárnap este 9 órakor találkozik Belgiummal Los Angelesben, ugyanott, ahol az első meccsüket játszották Új-Zéland ellen. Akkor szintén csak a meccs előtt közvetlenül mehettek át Amerikába a mexikói csapatközpontból, majd a mérkőzés lefújása után azonnal el kellett hagyniuk az országot.
1: Tőzsde hírek.
0: A hazai értéktőzsde jelenleg egy 10%-os mínuszban jár, ez 138.273 pontos BUX értéket jelent, a forgalom 2.840.000.000 forint idáig. 1,9%-kal drágulnak a MOL részvények, 3.818 forinttól jegyzik őket, az OTP 1,5%-kal gyengült, 44.200, a Richter 1,5%-kal drágult, 11.850, a Magyar Telekom 4%-os mínuszban 2.730 forinton. Emelkednek a Forage részvényei 2%-kal, 1950 forinttól jegyzik őket. Érdemi még a forgalma az Alteónak, amely 1,5%-kal megy felfelé, 3340, az Opus 1,3%-os pluszban 380 forinton, csökken viszont az MBH Bank 0,7-del 2710 forinttól jár. Az euró árfolyama 352 forint 90 fillér. Európában a londoni tőzsde 1%-os emelkedésben jár, a német DAX 4%-kal megy felfelé, a francia tőzsde 3%-os pluszban, az olasz 9%-es, a spanyol 1%-os erősödésben, 1,1459 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A kőolaj esetében az amerikai könnyolaj 2%-kal ugrott meg felfelé, 78 dollár 25 centen, a Brent 79 dollár 65 centen jár. Idehaza a kormány begyújtotta a törvényjavaslatát, amely lehetővé teszi a védett üzemanyag árak kivezetését. Az indoklás szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulása miatt már nincs szükség a benzinár stopra. A törvénymódosítás ugyanakkor törvényi felhatalmazást ad Kapitány István gazdasági miniszternek, hogy később, ha a piac változik, akár újra rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. A javaslatról az országgyűlés jövő héten dönthet majd. A héten várható már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a 24.hu-nak azt mondta, a NAV ellenőrei jelezték, a kormányváltás óta a hatósági ára helyes megnevezés, aki pedig a védett árat alkalmazza, akár meg is büntethetik.
1: Időjárás jelentés.
0: Fokozódik a hőség a hétvégén, ma többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30-34 fok között alakul, szombaton 31-36, vasárnap 32-37 fok lehet, igaz, vasárnap már jönnek a záporok, zivatarok. 11 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél 12-kor várom önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kezdődik a Soul Session a Trend FM-en. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok. Válogatás Bogyó Tamás 5000 darabos magángyűjteményéből. Soul Session. Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Soul Session Magyarország első számú soul műsora. 2 óra közízlés formálása mai alkalommal. Egyik szemünk sír a másik nevet, hiszen szezon finálé, tehát utolsó a nyári szünet előtt, a másik meg, mert hogy egy olyan személyű velem szemben, akivel már nagyon régóta szerettem volna együtt zenét hallgatni, kedves mai műsorvezetőtársam, Takács Nikolász.
3: Itt vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy gondoltál rám, és hogy itt lehetek.
2: Hát el kell mondjam rögtön a hallgatóknak, hogy egy vinilt kaptam tőled ajándékba, egy kiadványt, amiről én nem is tudtam, hogy adtak ki vinilt, mármint hogy csináltatok. Uh-huh. Kis példányszám, 100 darab, ami így nekem van. Jó gyűjtőnek, hogy kevés van belőle. És nagyon köszönöm az ajándékot, én is nagyon hoztam szépen neked, azt majd műsor közben átadom. Ugye szabály nincs, zenét hallgatunk együtt, minden, ami jön szívből, lélekből. Köszi, ha megosztod velünk. Szuper. 2 órát zenélgetünk, és hát ugye, hogyha néztétek a mai műsornak a promóját, meg hallgattátok, akkor ugye tudjátok, hogy egy fantasztikus premierünk lesz, mert hogy hoztam egy olyan dalt, egy olyan lemezt, amiből egy darab van a világon, csak úgy, mint a Jesus Alvarezből, meg egy jó párból, amit itt a Soul Session már lejátszott. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mit gondoltok. Ne felejtsétek, www.soulsession.hu, megtaláljátok a műsor után a tracklistát, van egy Facebook oldalunk, amit lehet osztogatni, illetve egy YouTube oldalunk, ahol nem csak nézni, hogy hallgatni, hanem nézni is tudjátok a műsort. Köszi, hogy itt vagytok velünk, látom, egyre többen vagyunk a YouTube élőn, úgyhogy ha engeditek, akkor elkezdek zenélni, adom a kezedbe a lemezeket, és aztán úgy is beszélgetünk. Mark Seddonnal indulunk, egy Entune and Lucas produkció, hogy miért mondom a szerzőpárost, az a dal után kiderül.

0: Warm-up jellegi a Mark Seddon 1981 Takács Nikolasszal vezetjük ma Soul Session-t.
1: Soha rosszabbat.
0: Jó kezdés.
1: Soha rosszabb kezdést, így van.
0: Néha uptempóval, néha kicsit visszafogottabban szoktam kezdeni. Úgy gondoltam ma, ez egy ilyen kezdés, és próbáltam egy picit összefűzni az első óra tracklistáját, mert nagyon sokszor emlegetem, és kíváncsi is vagyok a véleményedre, hogy egy olyan családról beszélünk, amikor a szózenét, amikor a szózenéről beszélgetünk, ahol a zenészek, a vokalisták, a háttéremberek rendkívül sokat segítették egymást, és mindenki a másik lemezén, itt vokalista, ott a háttérben énekel, itt ő szaxofonozik, ő ott különben, tehát hogy elképesztő milyen összefonódások vannak. Mennyire szereted a saját stábodat egyben tartani, vagy mennyire van az, hogy kintről hozol esetleg session zenészeket?
1: Nagyon szeretem, ragaszkodok hozzájuk. Ha ők nincsenek, akkor nyilván van az, hogy színezni kell a produkciót, nekem is jót tesz, de tudod, ha már egyszer megszokod a nagyon-nagyon jót, akkor nehezen tudsz váltani, de az ízek fontosak. És annyira jó, amit mondtál, hogy egymást segítették, egymást támogatták, és egymást felfedezték, és motiválták, hogy akkor oké, te most nálam vokáloztál, de szerintem csinálj egy szólódalt, mert hogy nem tudhatod.
0: Ja.
1: És még nagyobb sztárokká lettek esetleg. Van sok ilyen példa.
0: M-Tuman Lucas volt a szerzőpáros, és tovább megyek a szerzőpároson, mert megyünk tovább egy olyan dallal, ahol ugyancsak M-Tuman Lucas dalról van szó. Ráadásul ugye meséltem neked pont műsor előtt, hogy egyszer a Temesi Bercinek meglepetésből csináltam egy olyan basszusgitáros műsort, ahol rengeteg basszusgitáros jelentkezett be. Köztük az a Bessel Farrington, aki a következő Lou Rose dalunkba a basszusgitáros, és aztán a rákövetkező dalunk pedig majd egy Spinners dal lesz, és innen folytatjuk az összeköttetést. Tehát a szerzőpáros marad, ráadásul, mivel kedves barátunk Bessel Farrington, mint sokan mások a mai alkalomra, üzentek is nekünk a Lou Rose dal előtt.

0: Így van, ez a Soul Session Takács Nikolásszal és Bogyó Tomival.
1: Figyelj, őrület. Én nem tudom, hogy azt, hogy lehet majd két órán keresztül ezt így túlélni, de jó értelemben.
0: Imádom, hogy már mondtam. Igen. A műsor elején nem inkább én ülök a derekam miatt. Második szám, most már értem, nem kell a szék. Reméljük bírja a derekad. Abszolút. Ha nem, akkor nyugodtan üljél vissza. Szóval, mikor volt utoljára, hogy úgy hallgattál lemezt, vagy zenét, hogy közben egy vinil volt a kezedbe, tehát fizikálisan tartottad a kezedbe azt, amit hallgattál. Gondolom most mondjuk a tiédnél.
1: Például, de egyébként kicsi koromba lehetett, mert akkor a papámnak nagyon sok vinilje volt, és például a régi magyar nótákat úgy hallgattuk, aha, hogy közben a kezemben volt a vinil. Azóta nem, és majd jött az én lemezem, és akkor most már. De egyébként ez egy nagyon-nagyon jó szokás, mert az infókat még rögzítened kell, és ez egy jó módszer, így lesz.
0: Amikor az amerikai zenészekkel készítettem az interjúkat, sokan szóba hozták, hogy valahol ez is a tisztelet jele volt, hogy kreditként mindenkit megjelenítenek, aha, a lemezen, ezért is jó, hogy van egy ekkora felületem, vagy volt egy buklet a CD-be, uh-huh, már aki költött arra, hogy uh-huh, nem egy lap volt, aminek a belseje fehér, tudod, és igen, kívül meg van egy címke, hanem hogy itt is feltüntetik, ha valakinek egy tapsa van, hogy ki volt a klep, tehát hogy tényleg mindenkit, aki közreműködött abban, hogy az a dal olyan legyen, amilyen.
1: Nagyon korrekt.
0: Meg szerintem ad hozzá uh-huh az érzéshez, ha az ember így hallgatja a zenét, nem?
1: És felfedezzel úgy neveket, igen.
0: Na, szóval Entertainment Lucas volt az előző dalnak is a szerzője, és a producer, ahogy itt beszélt is egy pillanatra ID-ként, az a Dan Persson Jr., aki ugyancsak kétszer is volt a műsor vendége, producerként elképesztő dalokat kreált. Engedjetek meg egy maxi singlet majd most tőle, illetve egy olyan dalt, amit ugyancsak ő írt méghozzá Ren Woodsnak, és ez is csak, hogy egy picit nosztalgiázunk, egy pár évvel ezelőtt még a Berci volt velem szembe, kitaláltuk, hogyha már lejátsszuk ezt a Ren Woods dalt, akkor megpróbálom meghívni a műsorba Ren Woodsot online, Amerikából, és mivel Dan Persson Jr. írta a dalt neki, őt is meghívtam, úgyhogy bejelentkeztek egyszerre, úgyhogy Ren Woods nem tudott róla, és 10 év óta, úgyhogy 80 mérföldre laknak egymástól, 10 év után itt a Soul Session képernyőjén találkoztak, úgyhogy a hölgy sírt. Tehát, hogy egy elképesztő pillanat volt. Szóval Groove On Down, egy elképesztően ritka maxi, nagyon kevés példány van belőle, pláne jó minőségben, Dan Persson Jr., és aztán, amit írt a Ren Woods nevű hölgynek, If You Come With Me, és előtte egy pici üzenet itt is a dalhoz kapcsolódóan.

0: De jó, hogy te szólalsz meg először is, nem én. Erre számítottam, ezt vártam, ennek kellett itt most történnie. Mit szólsz? Jó?
1: Most mondjam.
0: Igen, olyan jó lenne. Mert érdekel, hogy mit érzel. Hogy nem mondanád.
1: Szerintem azt érzem, amit azok éreznek, akik szeretik ezt a zenét. Szóval, hogy a varázslat megtörténik akkor is, hogyha kettő vagy három akkord van körbe-körbe az összes 18 ezer dalban, de mégis más a dallam, más a lélek, más az orkesztráció. És működik. És jön a libabőr, amit nem tudsz megmagyarázni, hogy mi a sémája ennek, nem?
0: Nem, igen, aztán...
1: Van vagy nincs?
0: Igen.
1: Van.
0: Igen, épp mutattam neked, pedig hát gondolatot hányszor hallottam. Szóval ez volt Rand Woods, méghozzá Don Pearson Jr. tollából, az úriember, aki különben Don and Boo Street néven 1982-ben a saját nagylemezén is megcsinálja ezt a dalt, az is fantasztikus verzió. Nekem a Rand Woods picit jobban tetszik, ráadásul ugye most itt mondtuk a műsor elején, hogy eléggé kötögetem a szálakat a dalok között, és hogyha ezt a Rand Woods dalt hallgattuk, akkor ennek a Rand Woods lemeznek Charles Jackson a producere, úgyhogy most Charles Jacksontól játszunk egy dalt, méghozzá egy olyan dalt, amit Gavin Christopher írt, utána játszunk egy Gavin Christopher dalt, egy olyan Gavin Christopher dalt, amiben Hervey Mason dobolt, tehát játszunk majd egy Hervey Mason dalt. Jön egy hármas olyan blokkunk, mert hogy így még különben nem kötöttem műsort ilyen gyönyörű szépen egymásba, ez most kimondotta neked szól meg a szezon finálénak. Utána pedig hát majd meglátjátok, hogy mi jön, mert akkor majd én ajándékozom meg Nikolászt, mert én már kaptam tőle egy gyönyörű lemezt. Ne felejtjétek, hogy holnap van Soul Session Picnic, ha valakit érdekel, a tracklista megtalálható a www.soulsession.hu weboldalon, és jövő hét lesz az a hétfő, amikor Londonban a Soul City Radio-n is van Soul Session angolul, egy sokkal bátrabb tracklistát nyomok ott, mint amit itthon szoktam, bár a kemény mag már itthon is elvisel mindent, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük, hogy ennyien vagytok. Kérdeztetek is, úgyhogy majd kérdést teszek föl Nikolász a netről, ha megengeded. Mi a kedvenc műfajod? USA-ban milyen zenészekkel dolgozol együtt? Úgyhogy vannak kérdések, ezeket megbeszéljük utána. Charles Henry Jackson, Gavin Christopher és Hervey Mason, egy nem akármilyen hármas, ráadásul Hervey Mason-t elértem telefonon, úgyhogy egy személyes üzenet is jön majd a dal előtt. Ez itt a Soul Session.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
3: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Egy perc elmúlt 11:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Orosz légitámadások érték már a Viradóra Ukrajna középső és észak-keleti részét, továbbá két hajót a Fekete-tengeren, Harkiv ellen újra sikló bombákat vetettek be, két halottja mindenképpen van a támadásnak, és rengeteg sebesültje. Az izraeli hadsereg már a Viradóra légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszol a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok között már a tervezett béketárgyalások. A jelentések szerint az izraeli hadsereg intenzív támadásokat hajtott végre Metula határváros közelében. Libanoni források szerint ezekben legkevesebb 15 ember vesztette életét. Miközben Irán izraeli kivonulást követel Libanonból, Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök egyértelművé tette, hogy az ország hadserege továbbra is a dél-libanoni biztonsági övezetben marad.
0: Tőzsde hírek.
5: Az elmúlt napokban sokat csökkent a kőolajára az iráni esetleges béke hírére. Most az elmúlt nagyjából egy órában elkezdett emelkedni. A Brent $79.38, az amerikai könnyolaj $77.29 jár. Idehaza a kormány benyújtotta a törvényjavaslatát, amely lehetővé teszi a védett üzemanyag árak kivezetését. Az indoklás szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulása miatt már nincs szükség a benzinárstopra. A törvénymódosítás ugyanakkor felhatalmazást ad Kapitány István gazdasági miniszternek, hogy később, ha a piac változik, akár újra rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. A javaslatról jövő héten dönthet az országgyűlés. A héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. A Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke a 24.hu-nak azt mondta, a NAV ellenőrei jelezték, a kormányváltás óta a hatósági ára helyes megnevezés, aki pedig a védett árat alkalmazza, akár meg is büntethetik.
0: Időjárás jelentés.
5: Mindjárt azt is elmondom, előtte a tőzsdéről, jelen pillanatban a tőzsdéken némi csökkenés van, például az európai aknál egy enyhe mérséklődés, 1,2%-os, a hazai börzén 0,2%-kal gyengül a BUX 138.175 ponton, a forgalom 3 milliárd 67 millió forint, 1,8%-kal drágulnak a MOL részvények, 3.814 forinton jegyzik őket, az OTP 0,5%-kal emelkedik, 44.180, a Richter 1,4%-os pluszban 11.840, a Magyar Telekom 0,4%-kal gyengül 2.730 forinton, az euró most 352 forint 70 fillér. És akkor az időjárásról, fokozódik a hőség, ma 30-34 fok várható, szombaton 31-36, vasárnap pedig akár 32-37 fok is lehet majd, igaz, a hét utolsó napján már jönnek a záporok, zivatarok. 11 óra 35 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb délben várom Önöket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

0: Nem is én vagyok a lényeg, hanem a mai vendégem Takács Nikolasz. Üdvözöllek!
1: És a rengeteg jó zenész és a zene.
0: Így van, ez a legfontosabb. Ezt nagyon jól érzed. Na hát, ha már vannak kérdések hozzád, bár sokat beszélgettünk itt a műsor előtt, úgyhogy, de osszuk meg a hallgatókkal. Amerikában milyen zenészekkel dolgozol? Hogy érzed magad kint? Mesélj erről egy picit.
1: Elképesztően hálás vagyok, és nagyon szerencsés vagyok, mert sok session zenészt ismerhettem meg, de akikkel így többször volt lehetőségem fellépni és koncertet is adni, az például Edwin Livingston, aki az összes srác tényleg mindenkivel játszott, nagyon-nagyon nagy sztárokkal. De például az Edwin Livingston, ő basszusgitáros, aki legutóbb Natalie Cole-al volt Budapesten, úgyhogy tud is pár magyar szót. Tök vicces volt. Todd Hunter, aki Michael Whitney Houston, Tony Bennettnek volt a zongoristája is. Ő az egyik zongorista, másik Javier Santiago, egy latin fenomén jazz zongorista. Ned Scott, aki most a Diana Ross-szal turnézik, és a dobosa, szóval nagyon-nagyon jó zenészekkel, és ezek mind inspirálnak, és tényleg csak azt tudom mondani, hogy az a fajta visszaigazolás, ami ott is megvan, tölt és visz előre, és igyekszem minél jobb lenni, és minél több jó zenét csinálni.
0: Melyik a kedvenc műfajod, stílusod, kérdezik?
1: Nincsen. Jó zene. Passz. Az lehet magyar nóta, az lehet soul, az lehet R&B, az lehet jazz, az lehet latin, mindegy.
0: Szuper. Na hát akkor megyünk tovább, és hát ha már a második órában lesz egy példányos lemezünk, és egy picit nosztalgiázunk is annak fényében, hogy szezonfinálé és egy fantasztikus évadot tudhatunk magam mögött, megint rengeteg minden történt a műsor tekintetében, nagyon komoly arcokat értünk el, megint hozzájárultunk lemezkiadáshoz. Gondoltam, hogy a mai alkalommal is, mint a műsor talán egyik legnagyobb dullanása, elhozom ezt a Jesus Alvarez lemezt, amiből egy van a világon ugyanúgy, ami még a Polydor egy tesztkópiája, tehát nem is lett kiadva, amiből egy 25 másodpercet hallottam egy olyan gyenge minőségű MP3-on, hogy ne tudd meg, hogy kellett hallgatóznom, és aztán a családnál találtam egyetlen egy kópiát belőle, amire aztán megalkudva egy 2,5 éve vagy 3 éve hozzám került a lemez. Annak köszönhetően, hogy mennyire tetszett a dal, a Patrick Biggerstaff-val közösen, amíg valaki nem tudná, a kis lemezkiadó, londoni lemezkiadó megszerezve a jogokat, elértük Jesus Alvarez-t, aki hozzájárult, hogy kiadjuk a dalt, mert hál' Istennek hozzátartoztak a jogok, nem a Polydorhoz. Így ugye létrejött az, hogy lett belőle hivatalos kis lemez 700 kópiában, ami pillanatok alatt sold out volt. Most direkt ránéztem, 4 vagy 5 eladó van jelen pillanatban az interneten, közel 7,5-8-szor annyiért, mint amennyi az eredeti ára volt. Tehát most már tök jó, mert mi körülbelül olyan 300 euróra lőttük be a kislemeznek az árát 3 év után. Uh-huh. Most már ilyen 200-250 euró a lemez, aminek a hátulján ugye névvel, a műsor nevével fel vagyunk tüntetve, hogy a Soul Sessionnek köszönhetjük azt, hogy ebből a lemezből lett valami, úgyhogy én is hoztam neked egy ajándékot.
1: Oh, wow.
0: Ez meg az én kislemezem neked, amit fogadj szeretettel a műsor nevében, aminek a hátulján nagy büszkeséggel a Soul Session, hogy hozzájárult, és annak köszönhetően lett ez a lemez kiadva, vagy az egyetlen dalaba a világon itt van a birtokunkba. Úgyhogy ha engeded, az AB oldalát ennek a kis lemeznek most lejátszuk. Hát, ha még nem hallottad, sőt, sajnos köszönöm. Szerintem még nem. Meg hát, ha van olyan új hallgató, aki pláne a mai alkalommal miattad hallgatja a Soul Session-t, hogy még azokat is egy picit ízlésformálva vigyük Jesus Alvarez felé. Szóval, hölgyek, urak, a műsor különben ma nyugodtan nyisd ki, mert ott van egy ilyen kis Polydor bemutatkozó fényképpel a nagyba, a nagy lemezt, ha megbontod, majd nyugodtan nézegetheted addig. Jó. Én pedig aláfestek természetesen Jesus Alvarez üzenettel, és aztán I Can Make It, és I Can Stop Loving You. 1977 az eredeti dátum, és aztán 2024 a kiadás éve.

0: és Takács Nikolasszal. Ez volt Jesus Alvarez AB oldalt, bár leszettünk belőle egy picit, mert az idő kevés. Mit szólsz?
1: Kegyetlen. Jó? Kegyetlen. Olyan húzása van, hogy elképesztő.
0: Írja Judit a YouTube-unkon, hogy ezt el kell énekelned.
1: Még egy párszor meghallgatom, hogy mit tudok ebből kihozni.
0: Jó, hát itt csak ezeket a buzító üzeneteket olvasom fel. Köszönöm neked, szépen. Hogy képbe legyél. Na hát egyetlen egy dal maradt itt az óra végén. Mielőtt ezt meghallgatjuk, meg még mesélek hozzá egy rövid történetet. Lehet mondani, hogy új lemezzel készülsz, azért ennyit így lehet már spoilerezni, nem?
1: Abszolút lehet, már elvileg publikus. Igen, egy duettlemez készül, nem csak énekesekkel, hanem kiváló zenészekkel is. És négy dal van azt hiszem hátra, amit meg kell csinálni, még hangszerelni, illetve hát kihozni. De augusztus a cél, úgyhogy én bízom benne, hogy ez így is lesz.
0: Ez a fő oka, miért most itthon vagy és nem Amerikában?
1: Így van, ez a prioritás, és szeretném befejezni, és minél jobban megcsinálni.
0: És azért ebben a lemezben majd lehet érezni azt a stenket, meg azt a dolgot, amit most kintről hozol?
1: Hát én nem tudom, hogy szerintem majd elmondod.
0: Jó, van, de azért van, úgy gondolod, hogy van benne plusz azért, mert most hosszabb időt töltesz a tengeren túlon?
1: Én azt hiszem, hogy az ember akkor is tudat alatt hoz magával valamit, amit ha nem is tudatos a sztori, mi minden került bele egy dalba, szerintem belefog.
0: Nagyon várjuk. Igen. Nagyon várjuk. Én csak bátorítalam, mert tudom, hogy mondtad, hogy még egyelőre nem telvezel belőle vinilt, de ha van rá módba, hogy tudok segíteni, szóljál már, legyen belőle vinil. Na hát Johnny Mathis-szel búcsúzik az első óra. Volt egy olyan Soul Session évad, próbáltuk bemutatni Johnny Mathis-t, aki talán minden idők egyik legnagyobb soul zenésze, 67 nagy lemez, 6 Grammy díj, és ugye egy fél órát beszélhettem vele telefonon egy jó pár éve, volt egy olyan műsor, ahol csak Johnny Mathis-szel foglalkoztunk, és elértük az úriembert az otthonában, fantasztikus dolgokat mesélt. Egy 85-ös lemezéről játszunk egy dalt, amit szerintem akkor nem játszottam le egy adásban se, Touch by Touch a címe. Két fantasztikus zenész ebben a dalban, a gitáros Nils Hubenhaus és a szaxofonos Tom Scott is volt a műsor vendége. Tom Scottról ugye tudni kell, hogy ő volt az az úriember, aki az összes betétdalt írta a Dutyi Dilibe, és mellette, amikor bejelentkezett online, akkor 3 Grammy díj, így, ahogy így ült jobbján, balján, és akkor így a Berci így asztal alatt, hogy a Grammy díjak ott, meg az a mikrofon, amiben beszél, abból nem tudom hány van a világon. Úgyhogy egy fantasztikus bejelentkezés volt. Szóval Johnny Mathis, Touch by Touch, ezzel búcsúzik az első óra. Ne felejtsétek, hogy a második órában jövünk egy őrületes daltalálással és egy olyan lemezzel, amiből ugyancsak egy van, mint a Jesus Alvarezből, úgyhogy nem akármilyen szezon finálénak vagyunk tanúi, fültanúi, pláne, hogy itt van velünk Takács Nikolasz. Johnny Mathis, Touch by Touch, ezzel búcsúzik az első óra, de nehogy messzire menjetek.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119/C-ben. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Dél van, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják.
0: Futballra figyel a világ. Gólok, drámák, esélyek a labdarúgó világbajnokságról.
3: Megvan az első továbbjutója a labdarúgó VB-nek. Mexikó 1-0-ra verte Dél-Koreát, és mivel az első találkozóját is megnyerte, 6 pontjával már biztos, hogy ott lesz a legjobb 32 együttes között. Ma este 9 órától, magyar idő szerint 9 órától az Egyesült Államok Ausztráliával mérkőzik meg, aztán éjféltől Skócia-Marokkó találkozót rendeznek, hajnali 3-tól Brazília-Haitivel csap össze, 6-tól pedig Törökország-Paraguay mérkőzés várható. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit optacég szuperszámítógépe szerint jelenleg Franciaország a fő esélyese a labdarúgó világbajnokságnak. A komputeres analízis a csoportkör első fordulója után 10 000 szimuláció alapján készült. A VB rajtot megelőzően az optánál még az Európa-bajnok Spanyolország átnyerése, Franciaország, Anglia és a címvédő Argentína előtt. Afgán erők légi csapásokat mértek iszlamista militánsok rejtek helyére Pakisztán két tartományában. A légi csapásokat az Afganisztánnal határos területeken hajtották végre. Arra nem tértek ki, hogy miképpen hajtották végre a támadást, amely ha így volt, akkor Kabul első jelentős támadó művelete hónapok óta. A támadás tényét ugyanakkor Pakisztánban cáfolták. Afganisztánnak nincsenek vadászgépei, de a londoni székhelyű Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézetének adatai szerint legalább 6 repülőgépe és 23 helikoptere van. A korábban szövetséges, mára viszont ellenségé vált Pakisztán és Afganisztán közötti konfliktusban idén több százan vesztették életüket, és a feszültségek enyhítésére irányuló kínai közvetítéssel folyó erőfeszítések eddig nem hoztak eredményt. Orosz légitámadások érték már a viradóra Ukrajna középső és észak-keleti részét, további 2 hajót pedig a Fekete-tengeren. Többen megsebesültek, 2 ember pedig meghalt ezekben a támadásokban. Harkiv városára például siklóbombákat dobtak az oroszok. Az izraeli hadsereg már a viradóra légicsapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok között már a tervezett tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló Al-Mayadin televízió szerint az iráni tárgyaló küldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt halasztotta el utazását. A Metula határváros közelében végrehajtott izraeli csapásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét. Miközben Irán izraeli kivonulást követel Libanonból, Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök egy

0: Egyértelművé tette, hogy az ország hadserege továbbra is a dél-libanoni biztonsági övezetben marad.
1: Tőzsdehírek.
0: Európában a mai tőzsdei kereskedésben egyelőre vegyes a hangulat, a londoni tőzsde egy enyhe 1%-os mínuszban jár, a frankfurti DAX 0,3%-kal erősödik 25.101 ponton, a francia tőzsde 1/10, az olasz 0,8, a spanyol 0,1%-os pluszban jár, 1,1462 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A két fontosabb kőolajtípus vegyesen teljesít, 0,5%-os mínuszban a Brent, 0,7%-os emelkedésben az amerikai könnyűolaj, a Brentet $79.40 jegyzik, az amerikai könnyűolaj $77.16 jár. 0,2%-os mínuszban jelenleg a magyar tőzsde, 138.155 ponton a BUX, a forgalom 4.140.000.000 forint. 1,8%-kal drágulnak a MOL részvények, 3.812 forinton jegyzik őket, az OTP 1,5%-kal gyengül, 44.200, a Richter 1,2%-os pluszban 11.820, a Magyar Telekom 4%-kal gyengül, 2.730 forinton, az euró 352 forint 80 fillére jár. Friss információ, folytatódik a csökkenő tendencia a hazai benzinkutaknál, olyannyira, hogy a friss árak már a védett árasrendszer szintjei alá eshetnek. A benzin 7, a gázolaj 10 forinttal kerül majd kevesebbe szombattól. Az átlagárak a következőek, 592 forintba kerül majd a benzin, míg a gázolaj 614 forintba. A kormány benyújtotta a törvényjavaslatát, amely lehetővé teszi a védett üzemanyagárak kivezetését. Az indoklás szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulása miatt már nincs szükség a benzinár stopra. A törvénymódosítás ugyanakkor felhatalmazást ad Kapitány István gazdasági miniszternek, hogy később, ha a piac változik, rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. A javaslatról jövő héten szavaz majd az országgyűlés.
1: Időjárás jelentés.
0: Fokozódik a hőség a hétvégén, ma többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között alakul. Szombaton 31-36 fok várható, vasárnap pedig záporokkal, zivatarokkal, felhőszakadással tarkított időjárás várható 32-37 fokos csúcshőmérséklettel. 12 óra 5 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél egykor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

0: 1983 a dátum, Roberta Wonderworld, Let Me Love You That Much, itt a Soul Sessionben, és természetesen itt van velem Takács Nikolász. Megkaptam tőled az évad leges, leggyönyörűbb és legösszefogottabb dicséretét a műsorral kapcsolatban. Azért ezt szerettem volna egy adásban is elmondani, hogy topot mondtál. Nem tudom másképp mondani, mert azt mondtad, hogy...
1: Azt mondtam, hogy olyan érdekes és kicsit vicces is, hogy most érzem magam úgy igazán Los Angelesbe, de a régi Los Angelesbe.
0: Hát, megképesztő, és emlékeztél rá, tehát akkor ez szívből jött.
1: Ez abszolút szívből jött. Nem szoktam dicsérni, nem az a fajta vagyok. Tényleg nem.
0: Kaptam tőled egy gyönyörű lemezt, én is tudtam viszonozni egy lemezzel. Nagyon boldog vagyok, és hát itt a második órában nagyon örülök, hogy együtt leszünk, amikor ugyanúgy, ahogy a Jesus Alvarez lelepleződött, azt a Bercivel közösen tettem. Őt képzeld, annyira megihlette, hogy utána abból a dalból csinált egy feldolgozást, egy komoly videót, majd elküldöm neked, tök szuper lett, és a bass részt eljátszotta, és nagyon egy kis 10 perces verkfilmet csinálta a Jesus Alvarezhez, úgyhogy kíváncsi leszek majd a kedves hallgatóknak is, mondom, mit fogtok szólni ehhez a David Jolliffe dalhoz, és annak a dalnak az egyik főszereplője, elmondom a kis videóba is, az a Rocky Robbins, aki hála Istennek még aktív, egy évben kétszer átjár Európába, ott van a Once listemen, meg még sosem volt műsorban. Nagyon remélem, hogy egyszer el tudom kapni, dolgoznak rajta, épp a Jones Girls egyik tagja, Shirley Jones az, aki próbál segíteni, hogy Rocky Robbinshoz eljussak. Szóval a 80-as lemezt, amikor hallgattam a dal miatt, aminek az eredetét lejátsszuk majd, nem tudtam elmenni egy Point of View című dal mellett, ami a másik oldalán van a nagy lemeznek. Egy olyan dal, amit ráadásul az a Leon Ware írt, aki az egyik legfantasztikusabb zenész a 70-es évekből. Egy picit ilyen Curtis Mayfield jellegű, picit elvontabb dalok is tartoznak Leon Ware-hez, de fantasztikus zenéket írt, szerzett és működött közre lemezeken, úgyhogy utána rögtön egy Leon Ware dalt is lejátszunk, az Inside Your Love-ot, de előtte Rocky Robbins Point of View.

0: A Sunset Boulevardot próbáltuk ide temporálni és áthozni a Váci úttal párhuzamosan Takács Nikolásszal, ha már emlegetted és dicsértél Los Angeles-szel, ez volt Leon Ware csodája. És hát itt is próbáltam egy kis kötést csinálni, mert hogy ugye Rocky Robbins dalt Leon Ware írta, játszottunk egy Leon Ware dalt, és most pedig, hogyha megnézitek, ha tehetitek ezt a Leon Ware-t, akkor ennek a dalnak egy Richard Randolph nevű úriember a társszerzője. És ha már Richard Randolphnál tartunk, akkor talán kevesen tudják, az sokan, hogy képzeld, nem tudom mennyire vagy benne, szoktam játszani japán szózenéket. Mert hogy a japán szózenék hátterében 99%-ban amerikai session zenészek, elképesztő hangzásvilág, nagyon minőségi zenélés, elképesztő feeling. Igen. Úgyhogy ennek köszönhetően sok hallgató tudja jól, hogy Kimiko Kasai az egyik nagy kedvenc énekesnőm Japánból. Az a Richard Randolph, aki a társszerzője volt ennek a Leon Ware dalnak, ő volt Kimiko Kasainak a férje, és a következő dal, amit játszunk, abban ő volt a szerző, illetve a karmestere annak a brigádnak, aki feljátszotta a The Right Place című dalt, úgyhogy van tovább húzva ez a kis kötődés, ahogy szoktuk mondani. Aztán pedig majd egy Pages nevű amerikai duett banda, egy visszafogott lassú dal, de szerintem neked nagyon-nagyon fog tetszeni. Tempó tekintetében van kedvenc?
1: Hát a lassú.
0: A lassú.
1: De imádom a gyorsat is, uptempót is. Úgyhogy...
0: Akkor jó, hogy csak uptempókat hoztam szinte.
1: Jobb énekelni, inkább így fogalmazok, jobb énekelni nekem lassúkat, aha, de hát táncolni azt egyértelmű.
0: Abban jobban ki tudod fejezni magad?
1: Sokkal.
0: Sokkal. Mm-hmm. Ebben az új lemezben, mert még egy picit azért hagyd kérdezgesselek róla, szempont volt mondjuk akkor így ebben a tekintetben a BPM, vagy hogy milyen?
1: Hát nem, inkább az, hogy milyen dallam jön, aha, milyen születik meg, és ahhoz mi illik igazán. Úgyhogy lesz középtempó, lesz lassú, lesz kifejezetten gyors, house-os, funkis sztori. Úgyhogy, ja, mindenből egy kicsi.
0: Saját dalok? Te vagy a szerző?
1: Csak. Vagy társszerző.
0: Aha.
1: Igen.
0: Elképesztő. És mi volt a szempont a zenészek kiválasztásánál? A múltban kivel érezted nagyon jó magad?
1: Így van.
0: Kire nézel föl?
1: Így van.
0: Ki az, akivel szívesen? Van olyan, akivel még nem volt kollaboráció, és most lesz először?
1: Van egy név, de még nem mondom el, mert okay, még nem tudom, hogy összejön-e. Ha az összejön, akkor az is pipa.
0: Annyit
1: magyar,
0: lehet még...
1: Magyar nagy legenda.
0: Magyar nagy legenda. És különben minden közre működő lemezen magyar?
1: Igen.
0: Jó, de ha már a Debora Bondot megszereztem a Tebesi Bercinek, majd egyszer szerzek neked valakit, énekeltek?
1: Simán, persze.
0: Jó, van, akkor legalább egy picit most el tudok indulni.
1: Adj egy listát, nem... és nagyon szívesen. Jó.
0: Szóval Richard Randolphot emlegettük Kimiko Kasai kapcsán, mert hogy a férje volt, ráadásul a karmestere és a társszerzője a Right Place-nek, utána pedig Pages. Takács Nikolász, Bogyó Tomi, és ne felejtsétek, hogy itt nem sokára, mert már a púzuson megy fölfelé, jövünk egy őrületes leleplező, nem is leleplezés, ez csak egy olyan találással Rocky Robbins kapcsán. Milyen volt a Rocky Robbins, mi? Hú, lehet, hogy a napdala volt eddig, nem is tudom. Nagy. Már mindig az a napdala, amit épp hallunk, mert azért itt meg a legjobban. Szóval Kimiko Kasai, Japán.

0: És természetesen, Takács Nikolász, egy picit visszafogtuk a tempót, nehogy idő előtt elmenjél. És belementem az általad oly nagyon szeretett és visszafogott. Az az érdekes, hogy ezek a dalok lassulnak mondani a tempó miatt, de nekem mégis olyan lüktetése van, hogy majdnem, hogy ugyanazt abszolút érzem, mint egy uptempó dalnál.
1: Igen.
0: Tehát annyira visz és olyan sodrása van, hogy az valami elképesztő.
1: Így van. A dallamvezetés meg a basszus az nagyon visz, és akkor megvan az az érzésed, hogy nem áll, hanem megy, megy, folyik, folyik az egész.
0: Élőkkel most fellépésekkel hogy vagy az elkövetkező időben? Valaki szeretne megnézni téged, hova
1: tud menni? Hála Istennek, nagyon sok helyen leszek, talán augusztusban.
0: És ma ráértél, ez volt a lényeg.
1: És örülök, hogy előttem, mert nagyon inspirálsz, és szerintem ma is születni fog egy dal.
0: De jó.
1: Tényleg, mert felhúztál most nagyon jó értelemben. Ha így lesz, ha sikerül összehozni mai nap egy dalt, akkor majd tudni fogsz róla. Jó, az volt a kérdés, hogy ilyen koncertek lesznek, leszek. Különböző jazzfesztiválokon leszek az idén, Debrecenben, Zemplénben lesz egy nagy koncert, Galántán, a szülővárosomban, ahol születtem, lesz egy igazán nagy-nagy koncert a Műpában, de az év végén lesz, de addig is sok helyen leszek, úgyhogy én igyekszem ezt így közölni a kedves követőimmel.
0: Imádat lesz, megyünk, hogyha lehet. Na hát, Richard Page kapcsán, mert hogy ott tartottunk, hogy Kimiko Kassai, azon a nagylemezen dolgozott Richard Page, akinek most hallhattuk a dalát. És ezen az egész Pages lemezen, ami 1980-as kiadás, a perkás egy úgynevezett Paulinho da Costa, aki a session zenészek között, hát talán Ray Parker Jr.-ral közösen lehet mondani, bár Herbie Mason-t is ide tehetjük, talán a legfoglalkoztatottabb session zenész volt az Egyesült Államokban. Tényleg szinte nem volt olyan kiadvány, vagy nem volt olyan előadó, akinek a lemezén Paulinho da Costa ne fordult volna elő. Larry Dunn, az Earth, Wind & Fire billentyűse ígérte, hogy egyszer Soul Session mikrofon elé hozza. Sajnos most beteg, gyengélkedik. Az idei szezonra, vagy az idei évadra volt az, hogy Paulinho da Costa itt lesz velünk, sőt, még egy ki nem adott dalt is ígért Larry Dunn. Nem adjuk föl, de ha már szóba került, mert hogy ezen a lemezen ő volt a perkás, akkor engedjétek meg, hogy egy Paulinho da Costa nagy lemez dallal menjek tovább, 84-ből You Came Into My Life, aztán pedig két érdekesség, de azokról majd beszélünk a dalok után, és utána jön, aminek jönnie kell, egy nem akármilyen Rocky Robbins dal, és aztán egy lemez, amiből ugyancsak egy van a világon, mint a Jesus Alvarezből, és itt közösen Nikolasszal megmutatjuk nektek, úgyhogy addig szóljatok a szülőknek, rokonoknak, ismerősöknek, mert csodát hallotok.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
4: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 2 perc elmúlt fél egy. Jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Holnap újra csökkennek az árak a hazai benzinkutakon. A friss üzemanyagtarifák már bőven a védett árasrendszer szintjei alá eshetnek. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolajé 10 forinttal kerül majd kevesebbe szombattól. Közben a kormány benyújtotta a törvényjavaslatát, amely lehetővé teszi a védett üzemanyagárak kivezetését. Az indoklás szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulása miatt már nincs szükség a benzinár stopra. A törvénymódosítás ugyanakkor felhatalmazást ad Kapitány István gazdasági miniszternek, hogy később, ha a piac változik, rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. A javaslatról az országgyűlés hamarosan dönthet. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanis hétfőre és kedre újra rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte.
0: Tőzsde hírek.
5: A kőolaj ára továbbra is 80 dollár alatt, most 79 dollár 53 cent a Brent típus ára, az amerikai könnyolaj edzése 76 dollár 95 centen. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde 1,1%-os mínuszban jár, a német DAX mutatója 3,1%-kal erősödik, a francia CAC-án 1,1%-os pluszban, az olasz tőzsde 0,7%, a spanyol 1,1%-os emelkedésben jár. 1,1458 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A földgáz a holland tőzsdén 3%-os pluszban 41,74 €. A hazai értéktőzsde 0,2%-kal gyengül, 138.142 pontra buksz, a forgalom 4 milliárd 564 millió forint. 2,3%-kal drágulnak a MOL részvények, 3.832 forinton jegyzik őket, az OTP 1,7%-os mínuszban, 44.070 forinton, a Richter 1%-kal drágul, 11.800, a Magyar Telekom 4%-os mínuszban, 2.730 forinton. Az euró most 352 forint 90 fillére jár. Az Európai Uniós csúcs egyébként ma folytatódik, és hát egyelőre az biztos, hogy mindegyik ország aláírta a záró nyilatkozatot, amely egyébként arról is szól, hogy Ukrajnát nem gyorsított eljárással vennék fel az Európai Unióba, és egyébként elkezdődtek az országgal az uniós csatlakozási tárgyalások. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta-cég szuperszámítógépe szerint jelenleg Franciaország a fő esélyes a labdarúgó világbajnokság megnyerésére. A komputeres analízis a csoportkör első fordulója után 10 000 szimuláció alapján készült. A VB rajtot megelőzően az Optánál még az Európa-bajnok Spanyolország volt a favorit.
0: Időjárás jelentés.
5: Fokozódik a hőség a hétvégén, többnyire mérsékelt marad ma az északias légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között alakul. Szombaton 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható. Vasárnap a derült időt követően gomoly felhők képződnek, növekednek, amelyekből nagyobb számban alakulhat ki zápor, zivatar és felhőszakadás is előfordulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul majd vasárnap. 12 óra 36 perc van, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval egy órakor a monitorban, már M. Szűcs Péter várja önöket. Én köszönöm egész reggeli délelőtti és kora délutáni figyelmüket, a hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

0: Na szóval, itt van, aki itt van. Bogyó Tomi és Takács Nikolász, mi itt vagyunk. Köszöntünk mindenkit szeretettel.
1: Így van.
0: Nagyon örülök, hogy eljöttél. Nem azért mondom, mert vége, mert most is a java. Jobban. És nagyon örülök, hogy a következő két dalt együtt hallgatjuk meg. Nagyon örülök, hogy meghallgathatjuk majd a véleményed utána, bármi is legyen az a két dallal kapcsolatban. És akkor összefoglalva itt a szezon finálé végén, a mai Soul Sessionben, szóval az van, hogy a Rocky Robbins lemez már nálad van, mert a második óra második dala is az volt. Szóval 1980-ban kijön a Rocky Robbins You and Me, amely lemeznek a B oldalán van egy dal, I Never Knew. A két szerző, David Jolliffe, a két feltüntetett szerzői, Jay Gruska. Aztán kicsit táskálódtam, mert hogy ráértem. Amikor áskálódtam, kiderült, hogy van még egy szerző, aki nem lett feltüntetve, ő az a bizonyos David Foster, 16 Grammy díj, meg szerintem nincs ember, aki szereti a zenét és nem ismeri így vagy úgy David Foster. Halkan jegyzem meg, hogy The Hitman megint lesz Las Vegasban valamikor 2027-ben. Ugyanúgy az elmúlt 30 évből a meghívott vendégek David Fosterhez kötődően az Earth, Wind & Fire, az After the Love Has Gone, amit tudunk, hogy egy pecsenyes ütögetés közben ült a két úriember. Szóval lényeg...
1: Jó, finom pecsenye lehetett.
0: Ez a dal, elértem David Jolliffe-ot, és elmondja, hogy ugye ők megcsinálták ezt a dalt egy évvel korábban Artist & Records jóvoltából, ami nem lett kiadva, de ha jól tudja, akkor készült belőle egy elköszét, azaz egy olyan lemez, vagy mindjárt odadom nyugodtan, addig vedd a kezedbe, ha kiveszed, ami még ugye nem is vinil, hanem ez még az a fémkorong, amit megcsinálnak a masternél, amire majd kinyomják a vinilt. Hát ez így maradt, ilyen olyanokból. Úgyhogy a dal elkerül Rocky Robbinshoz, de aztán hála Istennek ez a kis lemez meg elkerült a Soul Sessionhöz. Úgyhogy így összekapcsoltam minden mindennel. Egy jó 40 évvel később, vagy nem is számoltam ki mennyi. Nagyon örült David Jolliffe, hogy ez így létrejött. Küldött egy személyes videót, üzenetet. És hát ami a legfontosabb, hogy természetesen igen, kitettük, hogyha nézitek a YouTube-ot, akkor ott van a label, amire látjátok, mint abban az időben mindig gépelve, nem felírva, gépelve a szöveg, ahogy annak lennie kell. Szóval dolgozunk azon, hogy ugyanúgy, mint a Jesus Alvarez, valahogy kiadódjon, bár nincs könnyű dolgunk az eredeti jog kié, úgyhogy most ezen megy a sakkozás, mert Patrick Biggerstaff értelemszerűen meg úgy semmiképpen nem merné kiadni, vagy nem mernénk kiadni, hogy ne legyenek tisztázva a dolognak a jogi részei. Szóval, ha engeditek, akkor először megmutatjuk a Rocky Robbins 80-as verziót, I Never Knew, ami ugyancsak őrület, pláne hogyha tetszett nektek az első, második óra, második dal, amit játszottunk, és aztán egy pici David Jolliffe üzenet és egy történelmi pillanat itt a műsorban, és nagyon örülök még egyszer, hogy ezt együtt tesszük meg, meg együtt hallgatjuk meg David Jolliffe featuring David Foster, I Never Knew. Hát ezt csak mi tudjuk lejátszani, független attól, hogy dicsekednénk. Reméljük, nektek is tetszeni fog, köszönjük szépen, hogy itt vagytok. Aztán még egy meglepetéssel visszajövünk a végén, de hát ezt nem tudom überelni. Szóval Rocky Robbins, I Never Knew, David Jolliffe, I Never Knew, ti jöttök.

0: és Takács Nikolasszal, és az I Never Knew-val. Melyik a jobb?
1: Minden vélemény szubjektív, de...
0: Rocky Robbins.
1: Igen. Igen. Szóval az van, hogy ha már egyszer hallottad a Pavarottitól a Nessun Dormát, vagy a Kedzseli de Mányénát, akkor utána nagyon nehéz. De a dal az, az nagyon
0: semmi
1: jó.
0: Gond nincs ezzel. Ez érdekességképpen hoztuk az eredetit, hogy miből lett a Cserebogár ebben az esetben. Most nagyon sokszor hallgattam, most volt először, hogy így direktbe egymás után hallgatom én is, és most nekem is Rocky Robbins.
1: Ja.
0: Nekem is Rocky Robbins, David, ne haragudj. Reméljük, nem értesz magyarul.
1: Vagy ha igen, akkor nagyon szeretünk, de...
0: Igen, hát imádunk, meg nagyon-nagyon köszönjük az összes infót, meg mindent, az üzenetet, mindent, amit tettél. Most írtam neki a WhatsAppon, éppen ír. Úgyhogy, egyetlen egy dal maradt. Most nézem, hogy mennyi reklámidőnk van, meg ilyenek. Nagyon ügyesen a mai alkalommal nem sok, úgyhogy még van egy pici időnk az összegzésre. Még egyszer a leges-leges legfontosabb, hogy itt voltál ma velem.
1: Én nagyon szépen köszönöm, nem tudok eléggé hálás lenni. Nagyon jól éreztem magam.
0: Reméljük, hogy innentől kezdve a mi kapcsolatunk az eddiginél szorosabb lesz. Nem lesz nehéz, nagyon hogy így. Ezt egy picit szorosítsuk. És reméljük, eljutunk oda, hogy zeneileg kell, hogy kapcsolódjon a Soul Session, meg a te fantasztikus munkásságod, hangod és minden egyéb, úgyhogy reméljük köszönöm. Valamilyen módon segítségedre tudunk lenni. Más nem, hogy valamilyen zenei kollaboráció létrejöjjön, úgyhogy mindent el fogok követni. Közben ide én nehogy azt itt, hogy nem írtam föl, mert mondhatod, hogy semmiképpen kiöregedett vadászkutya. Csak azért én így ide tettem. Csak így a vicc kedvéért. Szóval ez volt a mai Soul Session. Ha még David Jolliffe neve szóba került, akkor van egy fantasztikus kanadai énekesnő, úgy hívják, hogy Lisa Dalbello. És amikor beszélgettem David Jolliffe-val, akkor mondta, hogy pláne, hogyha szoktál játszani lassú dalokat, akkor én mondok neked egy Lisa Dalbello dalt, amit én írtam Lisa Dalbellónak, az a címe, hogy Still in Love. Az 1900, megnézem nektek, mert hogy ez is itt van, 1979-es lemezén rajta van Lisa Dalbellónak, Pretty Girls, az a nagy lemez címe, oda is adom neked a lemezt. Szóval Still in Love ez a dal, ezzel búcsúzik a Soul Session a mai alkalomra, meg az egész évaddal. Folytatjuk természetesen, ahogy szoktuk, őrületes megrepetésekkel, ki nem adott dalokkal, mindennel. Holnap piknik, ha van kedvetek, csatlakozzatok. És ami nagyon fontos, az első óra végén lejátszott Johnny Mathis dal egy gyönyörű japán nyomású vinilről jött. Az amerikai verzióját szeretnénk felajánlani játéknak, és ez a csodás mai adás elkövetkező fél órában való megosztása a YouTube csatornánkról Facebookra. Ezt a Gábor még lehet, hogy le is írja, nem is nagyon értem, mert nem vagyok ebben olyan jártas. A lényeg, hogy azok között szeretnénk kisorsolni, aki a mai adást megosztja. Lehet, hogy még nem is leszünk olyan szigorúak, hogy fél óra. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok, meg az egész évadot hallgattátok. Ahogy mondani szoktam, remélem egy új előadót mindenkinek mutattam, meg egy olyan dalt per adás, amit nem ismertetek, de innentől fogjátok hallgatni, meg utána járni úgy, ahogy Nikolasz a Rocky Robbinsnak. Köszönöm, hogy eljöttél. Én még köszönöm. Egyszer. Nagyon köszönöm a lemezt.
1: Én is.
0: Nagy becsben fogom tartani. A mai alkalommal David Jolliffe-on keresztül Lisa Dalbellóval búcsúzunk. Ezt hallgassátok, gyönyörű dal, Still in Love. Ez volt a Soul Session. Folytatjuk. Köszi. Ciao.

0: Magyarország első hivatalos szólműsorát hallották a Trend FM-en. A Soul Session jövő pénteken is elindul 11 óra után itt a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
3: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
4: Pontban egy óra, a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Orosz légitámadások érték már a Viradóra Ukrajna középső és északkeleti részét. Továbbá két hajót a Fekete-tengeren közölték az ukrán hatóságok. A Ukrajna középső részén Dnipropetrovszk megyében három kerületet ért orosz tüzérség és dróncsapás. Több mint 40 lakás megrongálódott, amikor irányított csiklóbombákat dobtak le Harkiv városára. A támadásokban több ember életét vesztette, sokan sebesült. A holland miniszterelnök Rob Jetten nem kevesebbet állított, mint hogy jelenleg az ukránok állnak nyerése az Oroszországgal szembeni háborúban. Hollandia további 500 millió eurót biztosít az ukrán hadsereg számára. Hangsúlyozta, Oroszországot rá kell kényszeríteni arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön, ami több szankciót és nagyobb nyomást jelent Vlagyimir Putyin orosz elnökre. Tegnap egyébként mintegy 1000 drónos légitámadást hajtott végre Ukrajna, jelentős károkat okozva egy Moszkva melletti olajfinomítóban. Egy friss hír, a mexikai hadsereg lelőtt egy drónt, amely fölött a sportkomplexum felett lebegett, ahol a labdarúgó világbajnokságon szereplő dél-koreai válogatott edzett. Az incidens a Mexikó-Koreai Köztársaság csoportmérkőzés előtt történt. Az ázsiai együttes zárt körű edzést tartott Zapopanban, ahol gyakorolja a taktikát a hazaiak ellen, amikor még a bemelegítésnél egy biztonsági tiszt észlelte, hogy egy drón lebeg a futballpálya felett. Riasztotta a szolgálatot teljesítő mexikói katonai egységet, amely lelőtte a szerkezetet. A két férfi, akiről feltételezik, hogy a drónt kezelték, elmenekültek a helyszínről. Az elmúlt napokban több drónt is hatástalanítottak, miközben azok a stadionok körüli biztonsági zónákba és különböző válogatottak tartózkodási helyére próbált bejutni. Az országos tisztifőorvos a meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztás rendelt el az ország egész területén szombat 0 órától egészen kedd éjfélig. Az országos katasztrófa védelmi főigazgatásának helyettes szóvivő elmondta, a legmelegebb órákban délelőtt 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a tűző napon, és mellő

0: Nézzük a megerőltető fizikai tevékenységet, figyeljünk a környezetünkre is. Dulka Imrét hallják.
1: Figyeljünk oda a környezetünkre. Egy parkoló autóban, amikor több napon keresztül 30 fokon felüli hőmérséklet van, akár árnyékban is, a belső utastérben 70 Celsius fok alakulhat ki. Ez azt jelenti, hogy veszélyessé válik, ebben ezért gyereket, idős embert, sőt, még háziállatot se hagyjunk a parkoló autóba bezárva. Ha valaki ilyet lát, akkor mindenképpen jelezze a 112-es segélyhívószámon.
2: Tőzsde hírek.
0: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX 3%-os mínuszban, 137.979 ponton a mutató, a forgalom pedig az 5,3 milliárd forintot közelíti. A vezető papírok vegyesen mozognak, a MOL 1,9%-kal 3.816 forintra drágult. Az OTP 1,7%-os mínuszban 44.100 forinton, a Richter 9%-kal ment feljebb 11.790 forinton, a Telekom 0,5%-os mínuszban 2.726 forinton. A forint reggel gyengült, most azonban visszakorrigált. 1 euróért 352 forint 90 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 307 forint 80 fillért kell adni, 1 svájci frankért 381 forint 70 fillért kérnek. Európában a vezető indexek enyhe pluszban, részben vegyes a kép azért, London 2,1%-os mínuszban, a DAX index 1,1%-kal van, éppen hogy csak feljebb, Párizs tegnapi záróértéke környékén stagnál, az olasz tőzsde 7,1%-kal lódult meg, a spanyol meg beesett egy pár ponttal a mínusz kategóriába. Ázsiában jobbára mínuszok voltak, Japán 3,1%-os pluszban zárt, Hongkong, Shanghai ma zárva volt, az indiai tőzsde végül 8%-os mínuszban zárta a kereskedést, a dél-koreai index 1%-os mínuszban zárt, Szingapur pedig 4%-os esésben fejezte be a napot. Az olajárak azok most délelőtthöz képest lejjebb jöttek, ugye volt reggel egy pici meglódulás, az észak-amerikai könnyű olaj VTI majd 1,5%-kal drágult, most 7%-os pluszban 77 dollár 20 centen. A Brent viszont 4%-ot veszített értékéből, 79 dollár 50 centen jegyzik. Az arany 1,8%-kal lett olcsóbb, egy unciáért 4168 dollárt kérnek. A többi fémára is mínuszban, a palládium 1,5, a platina 1,9, az ezüst 2,2%-kal kerül kevesebbe, a rész 0,5%-kal. A mezőgazdasági termelői árak közül, amit ki kell emelni, egyrészt a rizs drágább lett, de inkább árcsökkenés jellemzi, vagy jellemezte a búzát, 1,3, a szója 9, a kukorica 8%-kal jött lejjebb. És a holland tőzsdézett gáz árfolyamára ránézünk, hát nagy mozgás itt sincs, 3,2%-os pluszban 41 euró 80 euró centenál július végi szállítással. A héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. Egyébként eddig mintegy 19 milliárd forint veszteséget okozott ez a kisebb benzinkutaknak. A kormány most ugye ennek kivezetéséről döntött. A benzinkutasok pedig, a függetlenek pedig várják az előző kormány által beígért kompenzációt. Egri Gábort, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértőjét hallják.
3: 17-19 milliárd forintot vont el ettől a kisvállalkozói szektortól ez a rendelet, ez az árkorlátozás, hogy valamilyen szinten ez kompenzálva legyen. Meglátjuk, hogy ilyen irányba, hogy haladnak a tárgyalásaink a kormányzattal. Be lett ígérve, tehát mind Energiaügyi Minisztérium, mind NGKM államtitkári szinten írásba kaptuk a kompenzációra a megerősítést, de már ez nem került bele az átadás átvételi jegyzőkönyvbe a PM felé, és ezt prezentáltuk be az új kormányzatnak is, tehát mi mindenképpen számolunk az elmúlt három hónap veszteségek enyhítésére, valami fajta kompenzációra.
0: A török hatóságok az ellenzéki köztársasági néppárt által vezetett önkormányzatok ellen zajló razziákat kiterjesztve. Isztambulban is a déli Mersin tartományban a párt több tucat tisztviselőjét vették őrizetbe korrupcióra hivatkozva. Az ügyészség 47 gyanúsított őrizetbevételét rendelt el. Azzal vádolják őket, hogy kenőpénzt fogadtak el illegális építési projektek jóváhagyásáért. Közben a török parlamentben kormánypárti képviselők indítvány nyújtotta be 12 ellenzéki ellen. Köztük a köztársasági néppárt közelmúltban a párt éléről eltávolított vezetője, Özgür Özel mentelmi jogának felfüggesztésére. A köztársasági néppárt elutasítja az ellene felhozott korrupciós vádakat, és azzal bírálja a kormányt, hogy manipulálja a bíróságokat. A kormány azonban visszautasítja, hogy beavatkozna a tevékenységükbe. Célegyenesben érkezett a budapesti közösségi kerékpárrendszer megújítása. Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint a jövőben jelentősen megnövelt flottával, azon belül pedig már elektromos rásegítésű kerékpárokkal is találkozhatnak a közlekedők a Mobi hálózatban. Az új generációs járművek bevezetése egy zárt tesztidőszakkal indul el, amit júliusban ingyenes próbaidőszak követ majd. A megújult Mobi összesen 3300 kerékpárral indul el, ezek közül 2500 hagyományos mechanikus, 800 pedig elektromos rásegítésű modell lesz. Idővel a tervek szerint legalább 5000 teljesen új kerékpár lesz majd elérhető. Irán hivatalosan is panaszt tett a FIFA-nál a futball VB szervezői által előírt korlátozások miatt. Kiderült, hogy a következő vasárnapi VB meccsük előtt csak 24 órával lépettem be az Egyesült Államokba. Irán magyar idő szerint vasárnap este 9-kor találkozik Belgiummal Los Angelesben, ugyanottól az első meccsüket játszották Új-Zéland ellen. Akkor ugyancsak a meccs előtt közvetlenül mehettek át Amerikába a mexikói csapatközpontból, majd a mérkőzés lefújása után el kellett hagyniuk az országot.
2: Időjárás jelentés.
0: Fokozódik a hőség, mint azt hallották a hírekben is. Vigyázzon magára mindenki, ma többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. A hőmérséklet 30-34 fok között alakul. Holnap 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható, vasárnap 32-37 fok, úgyhogy tessenek odafigyelni mindenki magára meg egymásra.
2: Sporthírek a 94.2.
0: Folytatódik a világbajnokság, a ma esti program. Egyesült Államok játszik Ausztráliával este 9-kor, éjfélkor Skócia, Marokkó és holnap hajnal a legkeményebbek hajnali fél háromkor felkelnek, akkor Brazília-Haiti mérkőzést láthatnak. Salim Salif Gergely harmadik helyen végzett súlycsoportjában a tékvandósok óceáni elnök kupáján, amit idén is Ausztráliában rendeznek meg. Bíróság elé kell állni a nem erőszakkal vádolt marokkói sztárjátékosnak Ashraf Hakiminek, a labdarúgó VB-n szereplő marokkói válogatott és a Paris Saint-Germain hátvédjének, akit nem erőszakkal gyanúsítanak egyébként. És a jövő évben két napon rendezik meg a világ egyik legrangosabb utcai futó versenyét, a London Marathont, ez is egy friss hír.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
0: Hétvégén hőségriadó, emiatt figyeljen oda mindenki, mindez holnap 0 órát, azaz éjféltől egészen kedd éjfélig tart. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője elmondta, a legmelegebb órákban délelőtt 11 és 16 óra között ne tartózkodjanak a tűző napon, és mellőzze mindenki a megerőltető fizikai tevékenységet. Ugye nem csak azért kell a naptól óvakodni, mert egyébként az UV-sugárzás sem gyenge, hanem hogy tényleg ne legyen semmi probléma. Dóka Imrét, Lakatos László kérdezte az egyéb praktikumokról.
4: Az ilyen nagyon meleg napokon, mint ami a hétvégén is várható, a katasztrófavédelemhez is rengeteg riasztás érkezik. Ön mire hívná föl a figyelmet a hőségriadó kapcsán?
5: Igen, a hőségnek nem csak egészségügyi hatása van, hanem ugye a környezetünkre is nagy terhet ró, éppen azért fontos, hogy figyeljünk oda a környezetünkre, akár egy parkoló autóban, amikor több napon keresztül 30 fokon felüli hőmérséklet van, akár árnyékban is a belső utastérben 70 Celsius fok alakulhat ki. Ez azt jelenti, hogy veszélyessé válik, éppen ezért gyereket, idős embert, sőt még háziállatot se hagyjunk a parkoló autóba bezárva. Ha valaki ilyet lát, akkor mindenképpen jelezze a 112-es segélyhívó számon. A hőséggel kapcsolatban fontos még azt is tudni, hogy jelen pillanatban is több területen van az országban tűzgyújtási tilalom elrendelve. Ez annyit jelent, hogy az erdők és azok 200 méteres körzetében ilyenkor még a kijelölt tűzrakó helyen is piros tüzet gyújtani. A kertünkben grillezhetünk, süthetünk, ugyanakkor legyen bekészítve oltóanyag. Ugyanez igaz egyébként azokra a munkálatokra, amely hő vagy szikra hatással járnak, akár egy flexelés, heggesztés. Itt is készítsünk be oltóanyagot, illetve tisztítsuk meg a munka elkezdése előtt a környezetet. Fontos az is, hogy a szénmonoxidos esetek ilyenkor megemelkednek, hiszen a gázüzemi vízmelegítők, a nyílt égésterű vízmelegítőknél ilyenkor a kémény húzat hatása lecsökkenhet, a készülék közvetlen környezetében pedig kialakulhat maga a szénmonoxid. A tavalyi évet, hogyha nézzük, akkor 27 napon át volt hőségriasztás elrendelve, ez alatt például 121 ilyen esethez kellett, hogy vonuljunk. Fontos az is, hogy ilyenkor a szomszédunkra, egyedül élőkre nagyobb hangsúlyt fektessünk, többször kérdezzük meg, hogy jól vannak-e, illetve a légkondicionált helységek listája a katasztrófavédelem honlapján elérhető, amelyet bárki igénybe vehet.
4: Az egyébként akkor elmondható, hogy nem is télen van több szénmonoxid mérgezéses eset, hanem nyáron, a hőségben?
5: A szénmonoxid egészében jelenlévő potenciális veszélyforrás, éppen ezért szoktuk javasolni, hogy mindenki, aki nyílt égésterű berendezést használ, legyen az fűtés vagy meleg vízellátására alkalmas készülék. Ilyenkor a nyári melegben is jelen van, hiszen a kémény húzat hatása, ha lecsökken, akkor az égéstermék, a távozó égéstermék nem tud eltávozni, illetve tökéletlen égés jön létre, ennek a mellékterméke, illetve a következménye maga a szénmonoxid kialakulása. Nagyon fontos az is, hogy ezek a gázüzemű, nyílt égésterű vízmelegítő berendezések elsősorban a lakás legkisebb helységében, a fürdőszobában találhatóak, amelyek ugyanúgy a levegő, a háztartás oxigénjét használják, és nagyon kicsi a helység, ezért nagyon hamar elfogy az a rendelkezésre álló oxigén, és mivel ugye szintelen szaktalan gázról beszélünk, ezért nehéz észrevenni, mert erre szolgálnak az érzékelők, a szénmonoxid érzékelők, és nagyon fontos az is, hogy összhatást kell végezni, ha valaki lakásátalakításba fog, és olyan berendezéseket épít be, amely szintén a háztartás levegőjét használja, legyen az akár egy szagelszívó ventilátor, egy páraelszívó, egy légkondicionáló, erről mindenképpen tájékoztassuk a kéményseprőt, amikor megérkezik az otthonunkba, hiszen ezek a berendezések teljesen felboríthatják a légháztartást, és a tragédiák elkerülése véget nem csak, hogy érzékelő, hanem amikor az ingyenes szolgáltatással megérkezik a kéményseprő, akkor erről mindenképpen tájékoztassuk, hogy ezt most építettük be.
4: Ilyenkor azt szokták javasolni, és a tiszti főorvos is azt javasolta, hogy főleg ha idősebbekről van szó, vagy akiknek labilisabb az egészsége, hogy vonuljanak, ha csak tudnak, légkondicionált helységekbe, és egyébként hát akinek nincs légkondicionálója, az hova mehet?
5: Azok, akik nem rendelkeznek ilyen típusú hűtőkészülékkel, a légkondicionált helységek listája elérhető a katasztrófavédelem weboldalán, illetve még egy applikáció is segít abban, hogy a hőség idején is biztonságban legyünk. Ez a VÉSZ applikáció, a veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás. Ez mind Android, mind iOS rendszerű telefonokra letölthető, ingyenes alkalmazás, és akár a meteorológiai riasztásokról is kaphatunk értesítést. Még egy fontos van, hogyha a hőség idején esetleg vízpart, tópart közelébe tervezzük az előttünk álló napokat, akkor április elejétől október végéig a viharjelző rendszerek a magyarországi állóvizeken, tavak mentén működnek. Itt is a riasztási fokozatot vegyük komolyan, első és másodfokú riasztást különböztetünk meg. Jól látható helyeken, akár a Balatonhoz megyünk, akár a Fertőtóhoz, akár a Velencei tóhoz, vagy éppen a Tiszatóhoz, ezek mind-mind rendelkezésre állnak, és figyeljük azt is, hogy a strandot üzemeltető milyen közleményt ad ki, hiszen egy-egy zivatar is kialakulhat, vagy olyan felhőszakadás, amely veszélybe sodorhatja a vízparton tartózkodókat.
0: Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságot részéről annak helyette szóvivőjét, Dóka Imrét hallották.
2: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
0: Hát össze-vissza mondhatnám. A BUX az 4%-os mínuszban 5 milliárd 500 millió forint forgalom fölött tartunk, és 137.888 ponton a mutató. A vezető papírok vegyesen mozognak. A MOL 2,1%-kal meglódult 3.826 forinton. A Richter 9%-a jött lejjebb 11.790 forinton. Az OTP 1,7%-os mínuszban 44.070 forinton, a Telekom 4%-kal kerül kevesebbe, 2728 forinton áll. A forint ugye reggel gyengült, ez mostanra gyakorlatilag el is illant, 307 forint 50 fillért kérnek egy dollárért a bankközi devizapiacon. Egy euróért 352 forint 90 fillért kell adni, egy svájci frankért 381 forint 70 fillért kérnek. Európában a vezető indexek azok, hát őrült nagy mozgást nem látunk, London valamelyes mínuszban 0,3%-kal, a DAX index éppen, hogy pár pontos pluszban, Párizs 0,1%-kal gyengült, az olasz tőzsde 0,6%-os pluszban, ő a legkiugróbb, és a spanyol 0,2%-os mínuszban áll. Ázsiában egyedül Japán zárt pluszban, a többiek mínuszban, mondjuk Hongkong és Shanghai-ma zárva volt, úgyhogy nem játszanak. India 0,8%-os mínuszban zárta a napot, a dél-koreai tőzsde a kereskedés végére majdnem elérte a csütörtöki záróértékét, de nem, 0,1%-kal alatta végzett, Szingapur 0,4%-os mínuszban. Az olajárak azok, a Brent az nem nagyon változott, egy pár centtel került többe, $80.20, az észak-amerikai könnyű VTI 1%-os pluszban ugyan $77.30 áll. Az arany majd 2%-kal kerül kevesebbe, egy unciáért $4.164 kérnek. A többi fémára a palládium 2,2, a platina 2,4, az ezüst 2,5%-kal kerül kevesebbe, a rész pedig 0,6%-kal lett olcsóbb. A mezőgazdasági termelő árak közül, amit ki kell emelni, az a búza és a kukorica. A búza 1,3, a kukorica 0,8%-kal ment lejjebb. A szója pedig 0,9%-os mínuszban. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az 3,5%-os pluszban. Most egy pár eurócentet erősödött, olyannyira, hogy közelíti a 42 eurót július végi szállítással. Bár egyre több jel utal arra, hogy valóban megegyezett az Egyesült Államok Iránnal, sokan mégis szkeptikusok azzal kapcsolatban, mennyire lehet tartós az egyesség, ezért komoly várakozás előzi meg a következő hetek fejleményeit. Nagyjából így értékelt a Reggeli Monitor című műsoromban János Zsolt független pénzpiaci szakértő. Szerinte az olajárak is akkor nyugodnak majd meg, ha a hormozi szoros már teljes kapacitással megy, addig még kisebb ingadozás lehetséges. Vele beszélgettem a Reggeli Monitorban mindenről. Mit gondolnak, hogyan értékelik Ausztriában is azt a megállapodást, amit végig is az Egyesült Államok Iránnak kötött? Többen szkeptikusak voltunk a múlt héten, amikor ugye bejelentették, hogy na akkor hétvégén, pénteken megegyezés lesz, mert már volt itt annyi, hogy az ember attól félt, hogy ez most megint csak egy újabb olyan bejelentés, amit aztán nem követ semmi, de egyelőre úgy tűnik tévedtünk.
6: Kérdés az, hogy tévedtünk-e. Mi nagyon erősen azt látjuk, azt a verzióját, amit szeretne Donald Trump interpretálni, és főleg Ausztriába is, ugye a Versailles-i helyszínnel a képzettebbek legalábbis historikus összefüggésből egy más konklúziót látnak, mint nagy győzelemnek az aláírását. Utoljára ugye Versailles 1.0 az Németországnak a kapitulációja lett ott aláírva az második világháború után. Egy páran azt vélik, hogy ez Versailles 2.0, mert Donald Trump szépre beszéli magának, de alapjában nagyon erősen amerikai kapitulációnak tűnik, amit aláírt. Egy páran már azt is feltették a kérdést, hogy mikor fogja Irán majd benyújtani azt a kérelmet, hogy a G7 körbe felvegyék őt, mint új hatalmat, mert hát a 14 pontot, ha szétszedjük és megnézzük, akkor abból legalább 10 nagyon erősen az Irán oldalán van. Lehet, hogy egy elemző azt is mondta, hogy éjszaka a pezsgőbe lubickolnak, ugye napközben hit nem engedni meg az alkohol, de éjszaka elég ünneplik az egészet. Tehát avatosan, szkeptikusan figyeli persze az osztrák piac is az egész témát, mert még a részleteket nem tudjuk, és hogy a kongresszus mindent jóvá fog-e hagyni, az is kérdéses. Tehát megint van egy deal, amit aláírt, de a szimbolikus jel kifele az az nem azt mutatja, hogy nagy győztesként megyünk ki az egész témából.
0: Jó, de korábban azért nem volt ilyenfajta iráni megerősítése mindennek.
6: Irán azért az ő oldaláról örvented, a szankciókat megszüntetik. Az egész befagyasztott vagyont, ha minden igaz, szabad adják. Egy 300 milliárd dollár nagyságrendű investíció alapítvány jön létre, amit főleg a Golf államok és Amerika finanszíroznának. Az atomtéma az nagyon enyhe kérdése van félretolva, tehát több olyan paraméter van, ami azt mondjuk, hogy ha lett volna valami értelme elkezdeni ezt a háborút, akkor annak kellene látni, hogy legalább pozitívabb a végeredménye, de rosszabb helyzetben van, akár Amerika is. És ha minden igaz, akkor pontosan az olaj tartalék kényszerítette annyira térdre Donald Trumpot, hogy több nagy olajvállalat CEO-ja jelezte neki, hogy a tartalékok kritikus szinteken vannak, tehát valahol 1983-as szinteken, és ha minden igaz, akkor Trump ebből jedett meg, hogy olyan válságot okozhatna, ha most nem egyezik mindennel, mindenbe bele. A kép nem ennyire tiszta, hogy azt mondani, hogy hajrá, alá van írva, és akkor megyünk és szárnyalunk pozitív irányba tovább. Az érzésünk az, hogy az energiaárak tovább is inkább felfele fognak fordulni, annak ellenére, hogy most rövid időre az olajára csökkent.
0: Ebből az következik, vagy nem tudom, hogy ebből mi következik, de az biztos, hogy a Fed ugye most nem változtatott a kamatokon, de ami meglepetés volt szerintem elemzőknek, hogy a csökkentés helyett inkább emelést szorgalmaz majd a jövőre nézve. Hát nem tudom, hogy Donald Trump ehhez majd mit szól, mert ugye ő nagyon-nagyon csökkentene már jó ideje, de úgy tűnik, hogy a Fed nem nagyon enged ennek a követelésnek.
6: Hát Kevin Walsh fellépése nem is a kamatok lepték meg a piacot, hanem inkább Kevin Walshnak a fellépése, a kommunikációja, a hozzáállása bizonyos témákhoz, és itt is nagyon sok zaj van, a konkrét jel, ami döntő, hogy a sajtókonferencián nagyon sokszor elhangzott Kevin Walshnak ez az új szójátéka, hogy a kettő vesző nulla az neki mennyire fontos, és ezzel az inflációra gondol, tehát hogy az inflációt nagyon erősen szem előtt tartani, nagyon rövid kommunikáció, az, amit megszoktunk Jay Powell oldaláról, hogy ő interpretálja az adatokat és segít valamivel kapaszkodni, érezni, hogy hogy fog tovább menni a Fed, ezt meg fogja szüntetni Kevin Walsh. Ő azt is mondja, hogy nem az a feladata a Fednek, hogy ő segítsen a piacoknak döntésekben, hanem a piacok végezzék el a saját feladatot, tehát ez egy ilyen bizonyos puffer funkciója a Fednek, úgy tűnik, hogy meg fog szűnni, nem akar prognózisokat adni, és tehát ez a kemény, nem piacot segítő hozzáállás, ez az, ami sokkal erősebb meglepetés volt a piac szereplőknek szerda után, mint az, hogy a kamatok most rövid időre megmaradnak, és akár az év vége fele még emelkedni tudnak.
0: De mindenképpen meglepő volt ahhoz képest, hogy azért Trump jelöltje, és lehet, hogy másra számítottak tőle, nem?
6: A piacok pont ebből az összetett képből, tehát látjuk, hogy Trumpot egyre kevesebben veszik komolyan. Az, ami még egy évvel ezelőtt volt, hogy ő jelezte, hogy ő a szuverén, az ő kezébe van, és ő dönti el, hogy mik a szabályok, és neki a szabályok így sem, úgy sem érvényesek, és az történik, amit ő akar. Ennek az ereje nagyon sok oldalról, többek között az iráni konfliktus miatt is, és a végeredmény miatt is, nagyon erősen gyengül, és az, amit ő állandóan verte az asztalt, hogy nekem egy olyan Fed elnök kell, aki csökkenti a kamatot, mert én ezt kvázi megparancsolom, vagy elvárom, ez nagyon erősen háttérbe fordult, és ezt látjuk, hogy egy Donald Trump jön-megy, és a republikánusok oldaláról is nagyon sokan elfordulnak, a MAGA körből is sokan elfordulnak, és azt mondják, hogy néha azért a gazdasági tények és a paraméterek fontosabbak, mint egy ilyen csapongó figurának a mai vagy hónapi hangulata.

Az elmúlt percben János Zsolt független pénzpiaci szakértőt hallották Ausztriából. Az elmúlt fél órában pedig M. Szűcs Pétert, egy kis zene, majd jönnek a friss hírek itt a Tennepemen.

Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: Fél 2 van, jó napot kívánok! Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en, a 94.2-n. Holnap újra csökkennek az árak a hazai benzinkutakon, a friss üzemanyag tarifák már bőven a védett áras rendszer szintjei alá eshetnek. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül majd kevesebbe szombattól. Közben a kormány benyújtotta törvényjavaslatát, amely lehetővé teszi a védett üzemanyag árak kivezetését. Az indoklás szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulása miatt már nincs szükség a benzinárstopra. A törvénymódosítás ugyanakkor felhatalmazást ad Kapitány István gazdasági miniszternek, hogy később, ha a piac változik, rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. A javaslatról az országgyűlés hamarosan dönthet. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanis hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte. A héten már várhatóan 10-15 forinttal a védett ára alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. A Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke a 24.hu-nak azt mondta, a NAV ellenőrei jelezték, a kormányváltás óta a hatósági ára helyes megnevezés, aki a védett árat alkalmazza, akár meg is büntethetik. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe szerint jelenleg Franciaország a fő esélyes a labdarúgó világbajnokság megnyerésére. A komputeres analízis a csoportkör első fordulója után 10 000 szimuláció alapján készült. A VB rajtot megelőzően az Optánál még az Európa bajnok Spanyolország állt nyerésre, Franciaország, Anglia és a címvédő Argentína előtt.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,3%-os csökkenés mellett 138.037 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte az 5,7 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 3.824 forinton 2,1%-os pluszban, az OTP 1,7%-kal csökkent 44.100 forintra, a Richter 9%-kal erősödött és 11.790 forintnál jár, a Magyar Telekom 4%-kal került lejjebb 2.728 forintra. A Masterplast 1,1%-os erősödésben 2.720 forinton, a Forage 4%-kal került feljebb 1.920 forintra. A Rába 4%-os erősödés mellett 2390 forinton áll, az Opus 1,9%-kal korrigál felfelé és 382 forinton forog a budapesti értéktőzsdén. A Bitcoin 6%-kal csökkent 62.495 dollárra és 68 centre, az Ethereum 1691 dolláron és 19 centen áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 352 forint és 92 fillér, egy amerikai dollár 307 forint 87 fillér, egy svájci frank 381 forint és 68 fillér. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 81 fillér, a cseh koronáé 14 forint és 56 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,2%-kal csökken, a frankfurti DAX 0,1%-kal, a milánói börze 0,6%-kal erősödik, Párizs 0,2%, Madrid szintén 0,2%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,4%-kal kezdett erősödni, 76 dollár 92 centnél jár a kurzus, a Brent jegyzési ára 0,2%-os mínuszban 79 dollár 70 centen. Egy uncia aranyért 1,9%-os csökkenéssel 4166 dollárt és 80 centet kérnek a világpiacon. Idehaza leállítja az adatforgalmi számlálókat holnap a JET-tel, a szolgáltató hivatalos előszámának napján, június, vagyis 6. hó 20-án. Az ügyfelek belföldi adatforgalma aznap nem csökkenti a keretüket, mindenki szabadon netezhet, ez az 5G hálózatra is érvényes.
1: Időjárás jelentés.
0: Fokozódik a hőség a hétvégén, estig 30 és 34 fok közötti értékek várhatók, szombaton 31 és 36, vasárnap 32 és 37 fok között alakul majd a csúcshőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Esemény.
2: A 12. Nemzetközi Jóganap alkalmából közös gyakorlásra várják az érdeklődőket június 21-én vasárnap reggel 7:30-tól Budapesten. Az eseményt az indiai nagykövetség Amrita Shergill kulturális központja rendezi a Dr. Koltai Jenő sportközpontban, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen, a 12. kerületi Csörsz utca 2-4 szám alatt. A résztvevők két jóga oktató vezetésével végezhetik el a jóga protokoll gyakorlatait. A program után frissítőkkel várják a jelenlévőket, az érkezési sorrendben regisztrálók pedig jóga pólót is kapnak, a rendezvényen részvétel ingyenes.
0: Kiállítás.
2: Mi mindent szimbolizálhat egy arckrémes tégely, egy ikonikus reklámszlogen, egy munkaruha vagy egy drogéria polc a társadalmi változások tükrében? Hogyan alakult át a szépség fogalma, a női fogyasztók megszólítása és a bőrápolási rutinok kultúrája az elmúlt 50 évben? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Bőre Őre című kiállítás az Editoriban, amely a szocialista Magyarország egyik legismertebb márkáját, a Fabulont állítja fókuszba. A tárlat július 10-ig látogatható.
0: Film.
2: A magyar filmtörténet egyik meghatározó alkotását, Tar Béla 1982-es Pannel kapcsolat című filmjét vetítik az Inga Kultúrkávézóban június 21-én. A fekete-fehér dráma egy lakótelepi panellakás falai közé szorult házaspár mindennapi konfliktusain keresztül mutatja be a kor társadalmi és érzelmi valóságát. A főbb szerepekben Pogány Juditot és Koltai Róbertet láthatja a közönség, később pedig majd a Torinoi Ló című filmet is levetítik.
0: Esemény.
2: A Biatorvágyi Városünnep június 19-e és 21-e között koncertekkel, várostörténeti sétákkal, közösségi programokkal és kézműves vásárral várja az érdeklődőket. A zenei felhozatalban szerepel többek között Collie, Blaze és a Claustrophobic, a Groovehouse, Cyanoé és a Belga, de koncertet ad a Boyki Soul and Gospel kórus is. A programot Let Show, utcabál, görögtáncház, városnéző kisvonat, valamint családi programok egészítik ki. A Biatorvágyi eseményeken való részvétel ingyenes.
0: Fesztivál.
2: Új időpontban június 19-e és 21-e között rendezik meg a Fezen Fesztivált Székesfehérváron, amely idén a nyári fesztivál szezon nyitányát is jelenti. A háromnapos rendezvényen a hazai könnyűzenei élet meghatározó előadói és nemzetközi rockzenekarok is színpadra lépnek. A programban többek között Azaria, a Halott Pénz és a Follow the Flow is koncertet ad.
0: Esemény.
2: Június 21-én rendezik meg az országos Beatles találkozót a Kobuci kertben, az esemény középpontjában ezúttal is a The Beatles áll. Az eseményen egy tribute zenekar élőben játssza el a 60 éves Revolver albumot, továbbá Sárközi Dina is fellép, aki a rendezvény történetének első női vendégművészeként érkezik. A szervezők a koncertek mellett élő karaoke műsorral, tematikus quizzel és jubileumi meglepetésekkel készülnek.
0: Film.
2: Június 18-a és 28-a között rendezik meg a Puskin moziban a távol-keleti filmnapokat, amely a közelmúlt legizgalmasabb koreai és japán filmjeit hozza el a nézőknek. A közönség kedvenc dél-koreai rendező Park Chan-woo több filmjét is elcsíphetik az érdeklődők, de játsszák a Titokzatos nőt, a Szobalányt, illetve az idei Nincs más választást is. A filmnapokon szerepel még többek között az Oscar-díjas Előző életek és Vezes helyettem, emellett vászorra kerül a Tökéletes napok, a Bolti tolvajok, illetve a Studio Ghibli animációs filmjei közül is néhány.
0: Fesztivál.
2: Koncertekkel és mesterkurzusokkal várja a közönséget a 42. Régi Zenei Napok Fesztivál Bácott. A Magyar Régi Zenei Központ együttműködésével megvalósuló eseményen a mesterkurzusokon a barokk mellett a klasszicizmus és a korai romantika is megjelenik. Szokás szerint a hazai és nemzetközi régi zenei élet kiváló mestereitől lesz lehetőségünk tanulni június 26-a és július 4-e között.
0: Esemény.
2: A Levendula Piknik összművészeti eseménye negyedik alkalommal tér vissza június 27-én a Kamara Erdei Ifjúsági Parkba, hogy újra összehozza a divat, a zene, a tánc és a vizuális művészetek iránt érdeklődőket. A rendezvény generációk és különböző szcénából érkezők találkozási pontja. Hidat képez az underground és a mainstream kultúra között a színes palettán mozgó kortárs alkotók segítségével.
3: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Adrenalin fröccs bevállalósoknak. Kedvenc úti céljaink a főváros környékén. Visegrádi boppája. A mintegy 700 méter hosszú alpesi és nyári pályán 3 év feletti gyerekek is csúszhatnak szüleikkel, kétszemélyes bobban, a 8 év felettiek pedig önállóan is nekivághatnak a lejtőnek. A járművek sebessége szabályozható, így a lendületesebb tempót kedvelők és az óvatos duhajok egyaránt megtalálhatják számításukat. A Dunakanyarban közvetlenül a folyóparton található Gödi Kalandpark remek választás, ha Budapest közelében keresünk aktív programot. Kötélpályák mellett csapatjátékok, csúszópályák és kihívást jelentő mászóelemek is elérhetők, így baráti társaságoknak, családoknak egyaránt jó program lehet. A különböző nehézségű akadályok között mind a kezdők, mind pedig a gyakorlottabb látogatók megtalálhatják a számukra ideális kihívást. A sebességet kedvelők terepjárós és quados túrákon is részt vehetnek, de sárkányhajózásra és motorcsónakos kalandra is van lehetőség. Kalandok négy keréken, határok nélkül. Hungaroring, Mogyoród. A mogyoródi versenypálya elsősorban a Formula 1 magyar nagydíj helyszíneként ismert, azonban egész évben számos autós és motoros program várja az érdeklődőket. A legkisebbekről sem feledkeznek meg. A gyerekek a Miniring pályán játékos formában ismerkedhetnek meg a kressz alapjaival és a biztonságos közlekedés szabályaival. A kalandkeresők kipróbálhatják, mire képes egy autó. Megtapasztalhatják, milyen csúszós felületen navigálni, de vezethetnek jobb kormányos, úgynevezett vak autót, vagy akár fordított kormányzású járművet is. A haladó élménykeresők egyik ismert célpontja a Piriscsévi MX Centrum, amely a hazai motocross egyik legrégebbi, nagymúltú motorsport központja. A változatos terepviszonyoknak és pályaszakaszoknak köszönhetően akár a motocrosst kedveljük, akár az endúrózásért rajongunk, megtalálhatjuk a számunkra ideális kihívást, emellett külön pályán négykerekű járművekkel is gyakorolhatunk. A technikás nyomvonalaknak köszönhetően nem csak próbára tehetjük ügyességünket, a pálya gyakorlottabb motorosok számára is ideális. Poros szakaszok, a mély nyomvályuk és az ugratókkal tarkított pálya miatt különösen jó választás lehet azoknak, akik kedvelik a fizikailag is megterhelő adrenalin programokat.
1: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
5: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Ole Andrea vagyok. Mit taníthat nekünk az immunrendszer a biztonságról? Hogyan segíthet a sebgyógyulás folyamata megértenünk az érzelmi gyógyulást? Mi az, amire valóban szükségünk van a boldoguláshoz? Szerintem mindenkinek fölkelték az érdeklődését ezek a kérdések a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyv fülszövegében. De vajon ki ne szeretné pontosan megérteni azt, hogyan működik mondjuk az izma, vagy a tüdeje, vagy mi játszódik le az agyában? Minden ilyen érdeklődésű olvasó számára alapmű ez a kötet. Julia Enders, a nagy sikerű Bélügyek című könyv szerzője, a legújabb tudományos ismeretek birtokában közérthető és közvetlen stílusú könyvben tárja fel a testünk titkait. Majáta Eszter fordítóval beszélgetünk.
6: Talán azzal kezdhetnénk, hogy mi volt az apropója a könyv megírásának, mert az szerintem az egész szemléletét bemutatja. Egy nagyon személyes történettel kezdi, amikor a nagymamája, aki ez nagyon szoros érzelmi kötődése volt, meghalt, akkor annak ellenére, hogy ők nagyon-nagyon szerették egymást, a gyász folyamata úgy érezte, hogy nem indult be nála, tehát nem sírt, folytatta tovább az életét, dolgozott, és jóval később egy teljesen jelentéktelen apróság kapcsán kitört belőle a sírás. És akkor érezte, hogy ez a gyász folyamat, akkor ez most valahogy beindult, és akkor pont volt egy ilyen összehasonlítás a fejében, hogy ez olyan, mint a sebek gyógyulása. És akkor itt jött be az ő orvosi háttere, hogy végig gondolta, hogy egy seb hogyan gyógyul be. És akkor ott tulajdonképpen ugye ugyanaz a folyamat lejátszódik, mint a gyász folyamatában, hogy az elején még nagyon nyíltasabb, nagyon-nagyon érzékeny mindenre, nagyon fáj, és aztán így szép lassan elkezd begyógyulni, de hogy ez egy nagyon hosszú folyamat. De a végén eljutunk oda, hogy kvázi újraépül a bőr, ahogy mi is újraépülünk egy gyász folyamatban, és a végén már csak egy apró heg marad, ami viszont emlékeztet arra, hogy itt volt valami, ami nagyon fontos volt. Tehát, hogy ezt is fontosnak tartja, hogy nem szűnik meg a sebb teljesen, vagy nem tűnik el nyomtalanul egy trauma sem, ahogy a sebb sem, mert egy var vagy egy kis heg emlékeztet rá. Úgyhogy innen indult a történet.
7: És végül is megtartja ezt, nem csak a bőr című fejezet előtt írja le a családi történetet, hanem lényegében minden témakörhöz.
6: Igen, igen, tehát hogy minden nagyon személyes történettel indult. Tehát az édesanyjáról is hosszan ír, hogy ő milyen kitartóan dolgozott a családért, és akkor az azt hiszem az izmokról szóló fejezetnek a felvezetése, ugye, hogy az izmok is iszonyúan keményen dolgoznak azért, hogy összetartják a testünket, és ugyanez megismétlődött abban, hogy az édesanyjáról írta, hogy ő is hogy próbálta összetartani a családot.
7: És amikor elfogyott a feladat, akkor hogy ment
6: tönkre szinte. Így van. Uh-huh. Ahogy leírja, hogy az izmok is, hogyha nem használjuk, akkor pillanatok alatt így eltűnnek, tehát mondjuk egy hosszabb kórházi tartózkodás során nagyon-nagyon hamar nagyon sok izmot elveszítünk.
7: Az is nagyon érdekes, ahogyan az immunrendszer kapcsán írja ezt a barátot, a nagymamájának a barátját, aki nagyon elfogadó volt, és meg is változtatta olykor azokat, akik jöttek ismeretlenül hozzá.
6: Igen, igen, ez is az immunrendszernél is, hogy ez is mennyire kettős működésű. Tehát ugyanígy, hogy egyrészt megvéd, másrészt meg ugye ellene dolgozik bizonyos testi folyamatoknak, igen. Uh-huh.
7: Például a tüdő kapcsán, ugye nem csak a szervet mutatja be, és valahogy nagyon emberközelien, szinte megszemélyesítve mutatja be, hanem az oda kapcsolódó részek is szokatlanok egy ilyen könyvhöz képest, szerintem furcsa, hogy milyen képzettársítások vannak
6: igen,
7: benne, ugye?
6: Igen, abszolút, ugye a legfőbb jelzője a tüdővel kapcsolatban, hogy milyen puha a tüdő, tehát hogy mennyire elem, milyen fontos szerepet játszik, és ugyanakkor meg csak épp hozzáér valami, és már benyomódik, tehát egy nagyon szivacsszerű szervünk, és ez mennyire ellentétben áll azzal, hogy ugyanakkor mennyire fontos. Nagyon jó nyelven ír, tehát nagyon könnyen érthető, ugyanakkor fontos tudni, hogy ugye a szerző maga is orvos, gyakorló orvos, tehát abszolút tisztában van az orvosi hátterével, a tudományos hátterével. Ez a kettősség is fontos, ugyanakkor ugye egy nagyon részletes, alapos forrásjegyzék is tartozik a könyvhöz, tehát akit még jobban érdekel, vagy aki esetleg még szakmaibb szemmel szeretne olvasni erről, az nyugodtan elolvashatja a megadott cikkeket, tanulmányokat, úgyhogy minden fejezethez van egy külön forrásjegyzék, azt is érdemes még böngészgetni. De én azt gondolom, hogy ez nem egy orvosi szakkönyv olyan értelemben, hogy orvosnak kell lenni ahhoz, hogy megértsük, hanem egyrészt közérthető nyelven ír, másrészt, amit említettünk, hogy minden szervhez, minden gondolathoz van egy érzelmi megközelítése, és ez is szerintem nagyon fontos, hogy ezzel közel hozza azt az adott szervet, amiről éppen ír. És talán még ennek kapcsán egy dolog, ami szintén többször előjön a könyvben, hogy az evolúciós háttér. Tehát ott is ugye emlegeti, hogy a tüdő azért az nem volt mindig, tehát az egy viszonylag újabb szervünk. És ez szerintem nagyon fontos, hogy egy ilyen történeti kontextusba helyezi a testünknek a működését, meg a szerveinknek a fejlődését. Ez szerintem nagyon sok mindent megmagyaráz adott esetben, hogy ez az agy fejlődésénél épp úgy előkerül, hogy ott milyen hatalmas fejlődés írt le az agy.
7: Hogy melyik a legősibb igen, része igen, az van, agynak, van, és hogy hogyan van, rakódott
6: van,
7: rá.
6: Tehát ugye több például, hogy az érzelmek miért ilyen nagy jelentőségűek, mert ugye azok egy régebbi agy részünkben zajlódnak. Tehát ezt fontosnak tartom, hogy ez a történeti háttér sokszor jelen van. És talán még egy dolog, ami fontos lehet a kontextus kapcsán, hogy az is nagyon gyakori, hogy olyan szinten kontextusba helyezi a tartalmat, hogy előbb az egyén szintjén elmondja, tehát egy konkrétan a mi testünkben ezt hogyan képzeljük el, és utána átvált egy társadalmi szintű megközelítésmódra, hogy milyen kihatásai vannak annak, ami bennünk történik egyénekben.
7: utal rá, hogy sokszor esik szó arról, hogy a szervezet harcol, csapatokat állít sorba, leküzdi, holott pont nem erről van szó. Tehát, hogy mint hogyha ezt is akarná, hogy gondoljunk erre másként, nem kell mindig küzdeni.
8: Igen, ez is egy érdekes nagyon gondolat, jó. És ráadásul ugye ezt a magyar fordításban nem lehet visszaadni, de németül egyébként az immunrendszert úgy is hívják, hogy elhárító rendszer, ami ugyanaz a szó, mint a katonai elhárítás, és erre valóban utal, hogy nagyon sokszor használunk ilyen katonai jellegű hasonlatokat, tehát, hogy bombaként robban valami, vagy védekezünk, hárítunk. Majd előjön például, hogy a kórokozókról beszél, hogy ott már a nevében benne van, hogy kórt okoz, ami egy nagyon negatív megközelítés, de ugye felhívja a figyelmet arra, hogy azért vannak hasznos kórokozók is, illetve ami rossz, tehát ezt is nagyon sokszor hangsúlyozza, hogy nem fekete-fehérek a dolgok, tehát hogy ami rossz, az se biztos, hogy csak rossz, tehát például az allergiánál. Ugye kitér arra, hogy persze az nagyon rossz, hogyha tüsszögünk, de hát az allergia azért van, mert megvéd valamitől. Tehát, hogy mondjuk a mogyoró allergia, az persze, hogy nagyon szörnyű dolog, de ugyanakkor ezzel próbál minket az immunrendszerünk védeni. Úgyhogy ez a differenciáltság szerintem ez is egy nagyon fontos jellemzője a könyvnek.
7: Az immunrendszerrel kapcsolatban azt mondja, hogy több száz milliárd kíváncsi sejtet állít elő nap mint nap a szervezetünk, és akkor ott vannak az ölősejtek és a falusejtek, ezekről is beszél, és hogy melyiknek mi a dolga.
8: És ugye az egész immunrendszer ugye egy tanulási folyamat, és ott nagyon fontos, hogy minden tanulás alapja a kíváncsiság, tehát hogy nem véletlen, hogy előkerül ez a jelző. De azt is ugye nagyon érdekesen leírja, hogy ugye van az immunrendszerünknek egy olyan része, ami kvázi vele született, tehát ott magától tudja az immunrendszer, hogy mi a teendője, és van egy adaptív része, ami megtanulja az életünk folyamán. Mi az, amit fel tud dolgozni?
7: Majáta Eszter fordító volt a vendégem, vele beszélgettünk a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyvről, melynek szerzője Julia Anders. A könyv a Park kiadó gondozásában jelent meg, ahogyan egyébként annak idején a szerző nagy sikerű Bélügyek című könyve is.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 14 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Irán felfüggeszti a Hormuzi szorosan áthaladó hajókra tervezett új díjak beszedését. A Reuters információi szerint a moratórium az amerikai-iráni béketárgyalások 60 napos időszakában érvényes. Teherán ugyanakkor előírta, hogy az érintett hajóknak legalább 48 órával az érkezésük előtt tranzitkérelmet kell benyújtaniuk. Útvonaltervel és az áthaladás időpontjával, hogy elkerüljék az elaknásított területeket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet idehaza. Az elképzelések szerint helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságait, eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesítik az igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központú fenntartású iskoláknál, és eltörlik azt a szabályt, hogy szakmai kérdésekben csak a nemzeti pedagógus karral lehet egyeztetni. Harmadik éve veszteséges idehaza a közúti fuvarozás. A stagnáló gazdasági környezet, a folyamatos költségnövekedés, a forint gyors erősödése csak a fuvardíjak 10-12%-os emelésével kompenzálható. Egyebek mellett ezt tartalmazza a mintegy 2500 magyar személy és áruszállító vállalkozás tömörítő Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének közleménye. A szervezet szerint a magyar vállalkozások a régiós versenyben is háttérbe szorultak. A hazai árualap több mint felét külföldi vállalkozók viszik el. A kerékpárral érkező vendégek magas szintű fogadására szálláshelyek között lehet böngészni a Balaton Bike Hotel elnevezésű netes felületen. A Visit Balaton 365 non-profit Kft. 4 nyelvű gyűjtőoldal

0: A toszkánai és majorkai példák alapján született meg. A Balaton Bike program keretében az elmúlt években több mint 1200 km hosszú kerékpárút hálózat alakult ki, ehhez kapcsolódik a legújabb fejlesztés, amely megfelelő szálláshelyeket kínál. Több egységben kerékpár és e-bike bérlési lehetőség is elérhető, így a vendégek saját kerékpár nélkül is felfedezhetik a Balatont és a tó környékét. A hőségben is az egyik legfontosabb fővárosi szolgáltatás az ivókutak biztosítása. Budapest forgalmas közterületein, valamint sűrűn lakott részein 3-500 méterenként elérhető ivókút. Emellett különböző intézkedésekkel készülnek a fővárosi cégek és intézmények a kánikulára. A főpolgármesteri hivatal közleménye szerint a kutak pontos helyét már a Budapest Go alkalmazásban és a budapest.hu oldalon is meg lehet nézni. Az FKF locsoló járműveket indít, a főkert öntözési és árnyékolási programokat működtet, a főtáv pedig felkészíti a távhűtési rendszereket a nyári terhelésre. A BKM mintegy 20 mosó locsoló járművel végzi a közterületek hűtését, a locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen akár 6-8 fokkal is képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollenszennyezést is.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenés mellett 138.382 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 6,3 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 2,2%-kal erősödött 3830 forintra, az OTP 1,5%-kal csökkent 44.180 forintig, a Richter 1,3%-os pluszban 11.830 forinton, a Magyar Telekom 2%-kal került lejjebb 2732 forintra. A Masterplast 2720 forinton áll 1,1%-os erősödéssel, a Forage 4%-kal jött feljebb 1920 forintra. A Rába 4%-os pluszban 2390 forinton, az Opus papírjait 1,9%-os erősödés mellett 382 forinton jegyzik idehaza a budapesti értéktőzsdén. A bankközi deviza piacon 1 euró 352 forintba és 77 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 307 forint 77 fillér, egy svájci frank 381 forint és 46 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 3/10, a párizsi CAC40 szintén 3/10, a madridi IBEX 2%-kal csökken, a frankfurti DAX 1/10, Milano 4%-kal áll a pozitív tartományban. További híreink következnek. Leállítja az adatforgalmi számlálókat holnap a JET-tel, a szolgáltató hivatalos előszámának napján, június, vagyis 6. hó 20-án, az ügyfelek belföldi adatforgalma aznap nem csökkenti a keretüket. Mindenki szabadon netezhet, ez az 5G hálózatra is érvényes.
1: Időjárás jelentés.
0: Fokozódik a hőség a hétvégén, estig 30 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet, holnap 31 és 36, vasárnap 32 és 37 fok közötti csúcsokra számíthatunk.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.
2: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban láthatóságról, észrevehetőségről beszélünk. Ma a zenei világba kalauzoljuk saját magunkat, és egy nagyon izgalmas vendéget láthatok vendégül. Nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívást, Bősze Ádámot, zenetörténészt. Köszöntöm szeretettel, szervusz!
3: Örülök, hogy itt vagyok, szia!
2: Azt javasoltam, és te ezt elfogadtad, hogy beszéljünk, egyrészt te egy jól ismert figura vagy ezen a területen is, meg amúgy is sokat szerepel, stand-up és sok egyéb dolgot csinálsz, tehát én kérdeznélek téged a te láthatóságodról, vagy hogy hogyan épült ez a Bősze Ádámos brand, mint olyan, de kíváncsi vagyok arra is, hogy a zenei életben hogyan alakul az, hogy valaki látható legyen, vagy szeressék, és lehet, hogy ha nem bánod, innen indulunk, jó? Egy picit lehet, hogy visszafokozzuk ezeket a feszültségeket. komoly zene vagy klasszikus zene, mi most a trendibb megszólalás, mert tudom, hogy ez egy ilyen megosztó dolog.
3: Általában a klasszikus zenét szokták mondani, a komoly zene az egy kicsit régebbi és nagyon magyaros változat, és nagyon komolyá teszi ezt a világot, ami egyébként nem olyan komoly. De én sokkal inkább szoktam használni most már a művészi zene és nem művészi zene meghatározásokat, mert nem gondolom, hogy a klasszikus zene az persze nem mondja a név magáról azt, hogy az egyrészt mind művészi zene lenne, mert ott is van bőven triviális zene, amit most klasszikus zenének apostrofálnánk. Viszont az úgymond nem komoly zenében, tehát a populárisabb irányzatokban is bőven akad olyan példa, amire azt mondanám, hogy az művészi zene, és nem fér bele a klasszikus zenének a kategóriájába. Tehát én inkább a művészi zene irányába mennék el, de hát ez még a jövő. Tehát most még annak örülünk, hogy komoly zene helyett a klasszikus zenét használják.
2: De és ez egy igényességi szint, hogy valami művészinek lehet minősíteni, vagy milyen apropó alapján lehet azt mondani, hogy na ez művészinek számít, vagy annyira populáris, hogy mondjuk ez nem éri el ezt a kategóriát.
3: Nem vagyok esztéta, tehát ennek a definícióját nem fogom tudni megmondani. Azt tudom magam részéről, hogy aminél érzem a szellemi kihívást, a szellemi örömöt, a meghallgatás, az adott zene meghallgatása után, azt én művészinek érzem. Ezt nyilván az embernek magában is föl kell mérni, hogy mit gondol művészinek, meg mit nem. A triviális zenét, a könnyen érthető, bizsergető, akár csak a felületes érzelmekre hatni akaró zenéket nem tartom művészi zenének.
2: Tehát mondjuk kifejezetten... hatásvadász például?
3: Nem is a negatívum oldaláról fogalmaznék, hogy közelítenék, sokkal inkább érdekel az, hogy mi az, ami szellemileg megmozgat, és a végén egy hasonló örömöt ad, mint hogyha teszem azt elolvasnék egy olyan regényt, ami hasonló örömöt adott.
2: Most nem nagyon sűrűn fordul elő velem, de most voltam pont a Zeneakadémián pár napja, és az volt a benyomásom, nem vagyok egy mai csirke, de hogy szinte a gyerekjegyet kellett volna kapnom, vagy az járt volna nekem a átlag életkorhoz képest. Kifejezetten aggasztó volt a közönségnek mondjuk így a hát az életkora, most az, hogy bottal jönnek, nem bottal jönnek, vagy nem. Ez mennyire igaz, ha ez tendencia, vagy, és mennyire fenyegető az, hogy mondjuk a zenei életnek a közönsége az előregszik, vagy mindig ilyen volt, mindig idősek voltak ott helyben, de az utánpótlás megszületett. De hogyan látod ezt?
3: Én azt gondolom, hogy ez mindig is így volt. Tehát azóta, amióta a hangverseny élet, mint olyan létezik az európai kultúrában is, ez nincs olyan nagyon régen. Ez azért, ha a legkorábbi változatot nézem, akkor mondjuk a 18. század második fele Angliája, és aztán a 19. századtól kezdve, de inkább a század végétől a 20. században van ez így jelen, tehát ez egy viszonylag új dolog, akkor azt mondom, hogy a hangverseny látogató közönség az javarészt idős. Legalábbis amit mi megszoktunk, szüleink, nagyszüleink idején, akkor is ez így volt. Én sokkal inkább látom az első kérdésre adott gondolatmenetben az erre adott választ, hogyha az ember megpróbálja ezt a fajta kategóriát, hogy klasszikus zene fölcserélni a művészi zenére, akkor már nem mondom azt, hogy feltétlenül idős a közönség, hanem hát most ezeken a helyeken a Zeneakadémia például, ez egy nagyon jó hely, úgy szokták apostrofálni, hogy ez a magyar zeneművészet temploma. Menj el egy templomba, ott is idősek lesznek főleg. Ha ezt templomként akarjuk tovább tartani, akkor ezzel szembesülni kell. Ha ezt a fajta műsorstruktúrát, amit most visz a hangverseny élet, nem közönség finanszírozásból, hanem javarészt állami támogatásból, akkor ez így szépen így beágyazódik és kérgesedik tovább. Én sokkal inkább hiszek a kisebb közösségeknek a munkájában, és hogyha egy ilyen kisebb műhelynek az előadására megyek el, akkor egyáltalán nem tapasztalom azt, hogy zenenénik és zenebácsik ülnek ott.
2: Azt is lehet tudni, hogy neked az az álláspontod, hogy túl sok koncert van egy nap, vagy túl sok esemény van egy hónapba belezsúfolva, legalábbis itt Budapesten. Ez nyilván szintén hat arra, hogy mekkora közönséget lehet felvonultatni, és milyen típusút egy-egy eseményre.
3: Nincs akkora rálátásom ennek az egész rendszernek a működésére, hogy én valami, nem tudom, végtelen bölcsességet tudjak mondani. Én csak azt látom, és azt tartom veszélyesnek, veszélyes lehet az, hogyha művészek olyan környezetben élnek, mely környezet nem a közönség igénynek van kiszolgáltatva, hanem sokkal inkább az állami szubvenciónak. Ez veszélye, elkényelmesítheti az embert, és ez a kényelmes lét, ez szerintem negatívan hat a kreativitásra.
2: A közönség meg, és ezt előttem, hogy beszéltél, hogy hát be vagyunk feszülve, ugye? Tehát, hogy a, bocsánat, friss élmény a Zeneakadémia, de mással is el lehet mondani, tehát ha valaki tüsszent, akkor mindenki hátrafordul, és megnézi, hogy ki volt ez a barom, mint hogyha bármilyen jelentősége lenne annak, hogy hanyas székén ült ez az illető, meg hát már is múlt ez a dolog. Olyan élményem is volt, az még egy kocsis koncerten volt, hogy valaki nézte közben a műsor füzetet, és hátulról előre nyúltak, és dühösen kikapta a kezéből koncert közben, tehát hogy az még válaszolni se lehetett. Tehát, hogy miért vagyunk ilyen ideg alapon, és miért van ez a nagyon-nagyon feszes ilyen sznobéria jellegű dolog, hogy karót nyelt módon mozdulatlanul kell
3: ezt a helyszín is meghatározza. Tehát a Zeneakadémián én nem gondolom, hogy helye lenne annak, hogy az ember ott felálljon és akkor sétáljon koncert közben, mert azért, ahogy elmondtam, ez egy ilyen nagyon gyönyörű, szép terem. Tehát, hogyha nagyon negatívan akarok fogalmazni, akkor azt a filmrendezőt tudom idézni, amikor aki a Zeneakadémia felújítása után bement a nagy terembe, és azt mondta, hogy milyen grandiózus rabatalozó ez. Szóval, hogy ott nem gondolom azt, hogy helye lenne ennek, ott viselkedni kell, meg hát az egész koncert hallgatásnak mondjuk a Zeneakadémián belül az a lényege, hogy én úgy viselkedjek, hogy a másiknak a zavartalan koncertélményét ne zavarjam. Persze ez különböző fokokon mozoghat. Én ezért mondom azt, hogy ki kéne vonulni ezekből a termekből, úgyhogy nyilván lesz egy csomó ember, aki ott marad és csinálja azt, amit úgy gondolja, hogy kell, de hogy ez előre menjen és fiatalodjon minden tekintetben, ahhoz ezeket a tereket el kell hagyni, és új lehetőségeket és új helyszíneket, új csoportokat kell keresni.
2: És látod ennek gyökereit, gondolatiságát, tehát ennek a fajta igénynek, hogy kisebb helyeken, modernebb helyeken akár fiatalosabb módon éledjen újra, vagy folytatódjon a zenei élet?
3: Én azt gondolom, hogy igen, nem olyan régen voltam Téten. Tét, Győr és Pápa között van egy picike kis város. És ott egy patikát átalakítottak, és ott a helyi kulturális egyesület csinálja az eseményeit. Nem egy avantgárd dolog, ami ott van. De összegyűlt 50-60-70 ember, és sokkal lazábban tudtak viselkedni, egy előadáson bebeszóltak az előadónak, kérdezgettek tőle, tehát én így értem a kisebb tereket. Persze nagyszerű lenne valami forradalmi újítást, mint ahogy oly sok volt erre példa az európai kultúrtörténetben látni. Ilyenek is vannak, de azok megmaradnak a kicsiségükben, a fiatalokkal együtt, akik erre kíváncsiak. Tehát ezt nem lehet mondani, hogy művészi dologra egy fiatal ne lenne kíváncsi. Nyilván most nem arról beszélek, hogy nem tudom, tömegével vágyjanak a szellemi örömre, mert sajnos a magyar oktatás nem feltétlenül van abban a pozícióban, hogy ezt helyezze a homloktérbe, hogy ez legyen az igazi. De ilyenekre van példa, és ezeknek a működés, ezeknek az embereknek óriási kitartása és ereje van, hogy csinálja, és hárman jönnek, négyen jönnek, próbáljuk ki újat, de ez a közönségem múlik, hogy mi az, amit a közönség akar, és mi az, amit az előadó vagy a szervező a maga mércéje szerint, mondjuk a szelleméről örömöt célzó előadásnak akar.
2: Pár éve volt egy kutatásod, ezt a honlapodon láttam, ahol viszont meglepően sokan nyilatkoztak úgy, hogy ők fogyasztanak komoly zenét. Én picit kétkedve is olvastam, egyébként ráadásul sok fiatalt kérdeztél, ha jól emlékszem, hogy ilyen arányban fordult elő az a válasz, hogy egyébként ő rendszeresen fogyaszt klasszikus zenét. Ez optimizmusra ad okot, vagy gyanakodásra? Hogy élted ezt meg, ezeket az eredményeket?
3: Tehát én nem vagyok közvéleménykutató, nem értek ehhez a szakmához, és azt ki lehet mondani, hogy ez nem egy reprezentatív felmérés volt. Még akkor is, hogyha azokat kérdeztem, akik az oktatási rendszerben vesznek részt, általános iskolától az egyetem végéig, és valóban több ezren kitöltötték. De ez az én oldalamon keresztül kezdődött, és azért azok a követők, akikkel én bírok, azért azok nem nagy valószínűséggel azért követnek, mert valamilyen módon a komoly zenei szcénához közük van. Tehát már így
2: eleve... közönség.
3: Hát ebben a tekintetben igen. Tehát eleve ez határozta meg a fő irányt. Tehát nagy valószínűséggel ezt így kell értékelni, nem pedig egy általános konzekvenciát levonni belőle.
2: Jó, még egy pillanatig visszaugrok még a mostani zenét hallgató közönségre, a Zeneakadémiára. Azt megfigyeltem, hogy a külföldi hallgatók, azok mindig nagyon meg vannak lepve a tételszünetekben zajló krahácsoláson, köhécselésen, mozgolódáson. Külföldi élményeim nincsenek bőséggel, úgyhogy nem tudom, hogy máshol is így van, de azt kifejezetten látom, hogy a turisták ezt nem értik, hogy most a tételszünetben való taps, az egy neurológikus pont, az oké, de hogy ez a felszabadult köhécselés, mozgolódás, az van máshol is, vagy mi ez, vagy erről mit kell gondolni?
3: Ez van máshol is, persze, hogy mondjam, a londoni Royal Albert Hall-nak a közönségét egy proms koncerten összehasonlítani a Zeneakadémiájéval, vagy egy New York-i koncertet összehasonlítani egy, nem tudom, bécsi Musikverein koncerttel, az azért, tehát ott azért nagyon erősek a kulturális különbségek. Az, hogyha meg van lepődve a turista azon, hogy krahácsolnak, hát ez mind annak a jele, vagy annak az eredménye, hogy az ember visszatartja a köhögését meg a krahácsolását tétel közben, mert retteg, hogy elkezd rájön a köhögés, és akkor alig várja, hogy fortissimo legyen, a zenekar fortissimo játszon, hogy legalább valami próbaköhögést el tudjam
2: vagy ereszteni. A cukorka.
3: Hát a cukorka az meg a művelt magyar közönség prevencióra érzékeny vagy mondjam társaságában azért.
2: És miért csomagolják vajon mindig ilyen zörgőzt tanulba? Ez biztos, hogy ez is valami kulturális háttere van.
3: Nem lehet, tudom, a cukorgyárakat kéne megkérdezni.
2: Nem lehet halkan ezeket kivont, és az ember, ha lassan bontja, akkor még rosszabb, ugye?
3: Tehát... Igen, de hát ja, én nem tudom, tehát túlságos, valóban túlságos arra vagyunk feszülve erre, de tényleg, tehát hogyha én azt veszem alapul, hogy azért vagyok, vagy azért viselkedek így a Zeneakadémián, hogy a másiknak a zavartalan koncertélményét ne zavarjam, akkor nincs cukorkázás. Akkor, hogyha rosszul érzem magam, akkor nem megyek el, akkor nem fészkelődök a székemben, nem hajtogatom a műsorfizetemet, hanem a másik érdekében, ez ugyanúgy, mint én rengeteget vonatozom, és nem tudom megérteni azokat az embereket, akik a vonaton úgy beszélnek telefonon, hogy hallom, sőt néha még látom is a hívó félnek, tehát a másik félnek a hangját, meg a képét. Tehát, hogy én ott az egy közösségi tér, vannak viselkedési szabályok, amiket be kell tartani. Ez nem, szerintem ez nem nagyon fog változni. Sokkal inkább kell a más helyszínekre és más megoldásokra törekedni.
2: Ezt értem, és tulajdonképpen ez optimizmusra ad okot, hogy akkor más felületeken, meg más területeken lehet, hogy megvalósul. Gondolkozzunk most egy picit még akkor a brandépítésről. Most egyelőre a zenészekéről. Tehát mindig felemelkednek új üstökösök, meg nagy sztárok, akik vélhetően, én nem értek hozzá, hogy mennyivel zenélnek jobban, mint akik nem lettek sztárok, de feltételezem, hogy nem mindig csak a muzikalitás az, vagy a virtuozitás, ami elősegíti azt, hogy valaki ilyen hirtelen nemzetközi üstökösként száguljon. Mi minden kellhet ahhoz, hogy valaki ilyen módon felemelkedjen?
3: Alapvetően tehetség. A tehetség mellett szorgalom ahhoz, hogy ő megállja a helyét a zenei világban, bár vannak olyanok, akiknek a tehetsége az hiába jó, de sokkal jobb, sokkal nagyobb és erősebb a brandje, mint amennyire erős a tehetsége. De hát ez egy ilyen világ. Tehát, hogy képzelj el két abszolút egyforma tehetségű zongoristát. Az egyik rendesen viselkedik, szépen hazamegy időben, lefekszik, nem iszik, nem dohányzik, nem csinál botrányt, stb. Végzi a dolgát, gyakorol, ha kap koncertfölkérést, akkor kap. Ugyanez a másik zongorista, akinek ugyanolyan a tehetsége, esetleg alkalmat ad szóbeszédre, arra, hogy cikkezzenek róla, mert éppen nem úgy viselkedett, vagy éppen valami deviancián kapták. Melyiknek mennek el a koncertjére többen?
2: Hát az utóbbinak. A rossz csontra.
3: A rossz csontra, igen, mert híre van. És ez a fajta hír az, amit nem szabad lebecsülni. Nagyon sok muzsikus Magyarországon úgy gondolkozik, ahogy Franz Schubert, ő azt mondta, hogy engem az államnak kellene eltartani, nem is a műveinek jelentős része meg se jelent nyomtatásban az ő rövidke életében. Nagyon sok művész gondolkodik így, hogy engem hagyjanak gyakorolni, és minden mást, ezt a sok flancot, ezt vigye más, és aki pedig fölemelkedik, és érzi azt, hogy hogyan kell a közönséghez szólni, nem pusztán zeneileg, hanem például brandépítés tekintetében, azokat meg jó lenézik.
2: Ezt vártam, hogy ide eljutunk, tehát hogy az viszont ugye ciki a high class szempontjából.
3: Ez akkor, hogy mondjam, működő, vagy egy érvényes dolog lehetne, hogyha például Magyarországon működne a menedzseri rendszer, minimális klasszikus zenei menedzsert ismerek. Ez egyszerűen nem megy. Vagy túl pici az ország, vagy túlságosan elkényelmesedtek a fiatal művészek is, vagy teljesen tájékozatlanok is, és néznek körbe, hogy mit kéne itt csinálni, mint John Travolta, de hogy ez nincsen meg. És valóban ez egy veszély, hogyha nekem nem jut X díj, nekem nem jut Y mennyiségű koncert, pedig nézzétek meg, hogy mennyit gyakorolok, akkor biztos, hogy a másikban fogom megtalálni a hibát.
2: Ez a Krízisek és pofonok, Bősze Ádám zenetörténésszel beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
4: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél háromban jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Irán felfüggeszti a Hormuzi szoroson áthaladó hajókra tervezett új díjak beszedését. A Reuters információi szerint a moratórium az amerikai-iráni béketárgyalások 60 napos időszakában érvényes. Teherán ugyanakkor előírta, hogy az érintett hajóknak legalább 48 órával az érkezésük előtt tranzitkérelmet kell benyújtaniuk útvonaltervel és az áthaladás időpontjával, hogy elkerüljék az elaknásított területeket. A kőolaj berakodás újraindítására szólította fel partnereit az ADNOC. Abu Dhabi Nemzeti Olajtársasága az amerikai-iráni megállapodásra és a Hormuzi szoroson áthaladó forgalom normalizálódására hivatkozik. Az ADNOC jelezte, hogy a kőolaj átvételének elmulasztása szerződésszegésnek minősül, és kártérítési kötelezettséget von maga után. A vállalat felajánlotta, hogy saját vagy kapcsolt vállalkozásainak flottájával segíti azokat a partnereket, amelyek nem tudnak tartályhajót biztosítani. Idehaza aláírta az alaptörvény 16. módosítását az államfő. Az országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig betöltötte ezt a megbízatást. Súlyog Tamás közleménye szerint a megoldás európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. Az elképzelések szerint helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságait, eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat. Szélesítik az igazgatók munkáltatói jogköreit, és eltörlik azt a szabályt, hogy szakmai kérdésekben csak a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni. Soron kívüli vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalának bejegyzése szerint a színházakhoz hasonlóan több közgyűjtemény dolgozói részéről is folyamatosak és visszatérőek a panaszok az intézményeken belüli állapotokról. A dolgozók szakszerűtlenségről és hatalmi visszaélésekről számolnak be. A vizsgálat érinti a Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum, a Természettudományi Múzeum, valamint az Országos Színház Történeti Múzeum működését is. Leállítja az adatforgalmi számlálókat holnap a JET-tel. A szolgáltató hivatalos előhívó számának napján, június, vagyis 6. hó 20-án, az ügyfelek belföldi adatforgalma aznap nem csökkenti a keretüket, mindenki szabadon netezhet, ez az 5G hálózatra is érvényes.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenés mellett 138.119 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 6,6 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 2,1%-kal erősödött 3.824 forintra, az OTP 1,7%-kal csökkent 44.110 forintig. A Richter 1%-os pluszban 11.800 forinton, a Magyar Telekom 1%-kal csökkent 2.738 forintra. A Bitcoin 6%-os mínuszban áll 62.495 dolláron és 68 centen, az Ethereumot 1691 dolláron és 19 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 352 forint és 76 fillér, egy amerikai dollár 307 forint 67 fillér, egy svájci frank 381 forint és 34 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 4%, a frankfurti DAX 2%-kal csökken, Párizsban a CAC 40 0,5%-kal, a madridi IBEX 3%-kal áll a negatív tartományban, Milánó 4%-kal erősödik.
0: Időjárás jelentés.
5: A hétvégén folytatódik a hőség, ma estig 30 és 34, holnap 31 és 36 fok közötti csúcsértékek várhatók, vasárnap 32 és 37 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Bőm-Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
6: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Komoly zenéről beszélgetünk Bőszel nem zenetörténésszel, rádiós műsorvezetővel, a Magyar Antikváriusok Egyesületének elnökével. Sőt, ő maga izené antikvárius, és most azért soroltam fel ezt a sok titulust, vagy csinálást, mondhatom, hogy stand-upod is van, ugye, amit rengeteg előadással járod az országot, azon nagyon, nem mondom, hogy nagyon meg voltam lepve, de hát ugye megkerestelek, hogy eljönnél, és néztem, hogy egyáltalán van-e időpont ilyenre, és hát heti 5-6 rengeteg előadással járod az országot. Hogyan alakult ki az, hogy brendesüljél? Ezt tudom, ez ilyen nagyon általános kérdés, de olvastam, és tudom, hogy komoly tudatosság is van benne, meg egy csomó esetlegesség. Hogyan vált ez ilyen brendé a neved?
7: Én azt gondolom, hogy ez a személyiség fejlődéssel függ össze, ennek legalábbis a forrása az itt keresendő. Ugyanis nekem volt az életemben egy szakasz, amikor teljesen máshol éltem, és amikor bekerültem a világba, akkor nagyon élveztem azt, hogy sokféle feladatot kapok, és elvállaltam mindent. És ez a fajta mindent elvállalok attitűd, ez nagyon hosszú évek, vagy mondhatnám azt is évtizedek után csillapodott le, desztillálódott, és kezdtem ráébredni arra, hogy nem jó az, hogyha én X, Y és Z irányokat viszek az életemben. Egyrészt azért, mert nem tudok megfelelni a saját elvárásaimnak sem. Másrészt azért, mert amikor már rájöttem arra, hogy ebben van egy lehetőség, üzleti lehetőség is, és én ezt nem szégyellem, ebben van egy ilyen hajtóerő, akkor tudatosan elkezdtem lehántani azokat a tevékenységeket, amelyek nem tartoztak a klasszikus zenéhez, vagy a zenetörténészi, zenei, mondjuk így zenei irányhoz. Például volt idő, amikor televízióban és rádióban is dolgoztam egyszerre, és televízióban vittem kulturális műsort. És egy idő után kihátráltam abból, mert hiába van közös, ennek a két halmaznak közös metszete, de ráébredtem arra, hogy az általános kultúrai irány az nekem nem jó, hiszen például a színházhoz nem értek, tehát fölösleges nekem színészekkel interjút készíteni. És akkor kialakult ez a bizonyos egy pont, ami köré én az összes tevékenységemet tudom tenni, ez pedig a zene, illetve azon belül is a zenetörténet volt, hiszen zenei antikváriumomban zenetörténeti előadást tartok, minden a zenével, elsősorban a zenetörténettel kapcsolatos. És akkor kértem egy szakembernek a segítségét, és azt mondtam, hogy jó, akkor ezt szálazzuk szét, és akkor több leülés is volt, kicsit olyan volt, mintha egy pszichológusnál ülnék, hiszen nagyon sok lelki vonzata is van, személyiség fejlődési vonzata.
8: Hát, hogy mi fér bele neked, meg mi nem, mire vágysz, ilyesmire gondolunk.
7: Igen, igen, igen, és akkor abból ki kellett alakítani azt, hogy mi legyen a tevékenység főiránya, ezt hogyan jelenítsük meg vizuálisan, és a vizuális megjelenítés is próbálja azt tükrözni, amilyen tulajdonképpen én vagyok, és amit én csinálok.
8: Hát egy pár ilyen példát hoztál egyébként, hogy Gáth Györgyről van szó a vizuális részében legalábbis.
7: Nem, Gáth György nagyon...
8: Ötleteket adott, ugye valahogy?
7: Gáth Györgyel volt egy beszélgetésem, de a vele való viszonyom, Isten nyugosztalja őt, vele való viszonyom az még nagyon az első időkben volt, amikor olyan televíziós vetélkedőket vezettem, amire most biztos, hogy...
8: Biztosan néznéd.
7: Nem, az, ne, nem, én ezt abszolút vállalom, a Familimpia című vetélkedőt teljesen, teljes mértékben vállalom, az ott kezdődött az én média pályafutás, majdnem ott kezdődött. De tehát ma, hogyha ilyen felkérést kapnék, biztos, hogy nemet mondanék.
8: Hát mert végig gondoltad már, és ez a brand, ez le van tisztítva olyan értelemben, hogy igen, mi fér bele, és mi nem.
7: Igen.
8: De csak még, mert pont erről viszont mondta egy pár mondatot, hogy ez a felemás zokni, vagy színes zokni, meg a szemüvegviselés talán, meg a díszsebkendő, tehát ezek ilyen abszolút klasszikus personal brand elemek, lehet, hogy nem a legmodernebbek, ez régen volt,
7: igen,
8: de hogy talán ez is már egy ilyen tudatosság történet, hogy akkor legyen ez.
7: Igen, a Gáth György volt az, aki szemüveget rakatott rám az egyik műsorban, mert túlságosan civilnek néztem ki, azt mondta, először valami villogó bicikli lámpát akarta zakómra erősíteni, attól inkább
8: azt oszkodtam. Nem érezted.
7: Nem éreztem sajátomnak. Tehát azért vezettem szemüvegben műsort, mert ő ezt kérte, nem voltam szemüveges akkor még. Hát ezek inkább ilyen kiegészítő dolgok, kommunikációs dolgok, de már erről is letettem, tehát már se díszsebkendő, se mintás zokni, meg most lehet éppen nagyon sárga zokni van rajtam, de...
8: De hát most megismert, tehát megvan a figura, tehát most már nem kell hozzá zokni.
7: Valószínűleg ez már nem kell, igen, igen.
8: És akkor ez a második hosszabb kör, ami egy jóval tudatosabb átgondolás volt akkor, ez mikor tájt volt, tehát hogy körülbelül milyen időszak volt ez, amikor ennek neki
7: mentél? Körülbelül 10 éve.
8: 10 éve, és akkor vettétek ezt végig ezzel a szakemberrel, vagy akár többel, hogy miről szóljál te, ezt lehet így leegyszerűsíteni. Akkor miről, még a rádiónál voltál ráadásul.
7: Akkor még bőven, hogy miről szóljak én, és miről szóljon az én tevékenységem. Tehát, hogy mi az, amit szabad csinálni, mi az, ami belefér, mi az, ami nem fér bele. És igen, tulajdonképpen most már ott tartok, hogy most már eljött az ideje annak, hogy egy frissítést kellene hozni ebben, mert ez a 10 év, ez meghozta ezt az irányt, de ahogy én is változom, folyamatosan igyekszem előre menni, például most már megjelentek a könyvek az életemben, úgy értem azok, amelyeket én írtam.
8: És nagyon sikeresek.
7: Azok egész sikeresek, igen, ahhoz képest, hogy zenetörténeti könyvek, hát mindenképpen.
8: Nyilván, igen. ahhoz meg felfoghatatlanul.
7: Úgyhogy ezen is érdemes.
8: Tehát ilyen 3.0-án dolgozol, igen, tulajdonképpen?
7: Igen, igen.
8: És ez már elkezdődött ez a munka?
7: Elkezdődött.
8: Vagy gondolkozol, hogy most már azért lassan?
7: Nem, elkezdődött ez a munka, és ennek egy olyan iránya lesz, ami, hát ezt még csak így nagyon óvatosan tudom megfogalmazni, ami inkább már az országhatáron túlmutat. Uh-huh. Ez egyrészt összefügg az antikváriusi munkámmal, másrészt pedig mindig is vágytam arra, hogy kipróbáljam magam más nyelvterületeken.
8: Uh-huh. Hát ez izgalmas, akkor ezt fogjuk majd hallani vagy látni, gondolom. És ide tartozik, hogy például a stand-up ügyben meg visszább léptél, ha jól értem. Tehát
7: igen.
8: Ott azt mondtad, hogy azt meg kevesebbet, vagy azt most már nem.
7: Igen, előtte. Mert az ott túl jól bejött.
8: Na, az mit jelent?
7: Az azt jelentette, hogy elkezdtem a stand-upokat csinálni, és a Duma Színháztól Litkai Gergelyik megkerestek, megnézték az egyik stand-upomat, és azt mondták, hogy
8: ezt kell,
7: apám,
8: nekünk.
7: Itt a szerződés, és annyi bulit kapsz, amennyit akarsz. És akkor én már úgy voltam, az már a második stand-upnak mentek az előadásai, de hogy volt bennem egy kis, hát hogy mondják ezt, egyszerűen úgy tudom mondani, hogy hullára untam már magamat. Uh-huh. Mert egy poénban nem nagyon sokat lehet improvizálni, annak lehet közben a poén felvezetésében lehet rögtönözni, amit én szeretek, de ott nem, és mindegyiknek ugye ugyanabban a ritmusban kell elhangozni, hogy az, ha már bevált, akkor az üssön.
8: Ez ameddig egy... kifor, addig lehet vele csiszolgatni, de amikor már megvan, hogy hol van.
7: Hát akkor már nagyon nem érdemes. És ezt elkezdtem egy kicsit unni, meg azt éreztem, hogy nagyon beszűkít. Litkai Gergőjék mondták, hogy már a harmadikon kellene dolgozni, és én éreztem azt, hogy ezt a fajta szellemi szűkülést, ezt, hogy csak a nevettetés legyen a cél, ezt nem tudom vállalni, és sok tehát visszább léptem annak a javára, hogy zenetörténeti ismeretterjesztő előadásokat tartsak, amelyekben persze van helye a humornak, de nem ez a fő célja. Úgyhogy az ott fordult egyet.
8: És az előadásaid azok formálódnak folyamatosan? Tehát ott ez nem áll ez a veszély fent, hogy ez jön erre, ezt építem erre, hanem hogy ott megvan ez a szabadságod.
7: Igen, hát nyilván mindegyiknek van egy struktúrája, de én nagyon
8: most
7: szeretem.
8: Most az adott előadásra gondolom, nem.
7: Igen, de én nagyon igyekszem rájátszani a közönségre, tehát piszkálni a közönséget, hogy reagáljanak, akár azzal, hogy valaki elalszik, akár azzal, hogy valaki beszól valamit. És hogyha ez sikerül, akkor teszem azt, kapok egy előadás közben mondja valaki azt, hogy na de álljon meg a menet, hát ez hogy lehet így, akkor arra tudok rögtönözni, és rögtönzi. Az igazi területem, én azt érzem, ahol tényleg jól érzem magam, az a rögtönzés.
8: Elemedben vagy, hogyha provokálnak meg. Igen. Ezért is mondtad, hogy élő műsorokat szeret szinte kizárólag. Ez most felvételről megy, de csak
7: biztos. A rádióban, meg a televízióban is mindenhol az élő műsor volt, amit igazán szerettem.
8: Amit nagyon tetszett nekem, és azt hiszem, hogy ide illik, amiről most beszélgettünk, valahogy úgy mondta, hogy odaszórom magam, ahova akarom. Nagyon szétszórt vagyok, talán ez volt az eleje, de hogy odaszórom magam. Ez egy erős és nagyon magabiztos állítás, tehát ez kell ez a háttér, amiről most beszélt, hogy ezt akarom, ezt nem akarom. Ide szórom magam, ide nem akarom magam szórni.
7: Én végtelen szerencsés ember vagyok, mert mindig azt csináltam, amit szerettem. Nem mindig addig csináltam azt, amíg ezt szerettem, de ez még most is megvan az életemben.
8: Hál' Isten. Azon gondolkodtam, hogy az, hogy a zenetörténetet meg a komoly zenét megszerettessék, megismertessék, erre elég, hát sok az biztos, hogy nem egy jó jelző, de több próbálkozás is van, és ebbe is van egyébként Duma Színházas is, vagy stand-upos, Janklovics csinál egyet, operamesék, Gigiék is csinálnak ilyet, ugye Hábetlen Andrásék, tehát hogy látsz ebbe valamiféle ilyen irányzatot, vagy eltökéltséget, hogy többen mennek abba az irányba, hogy humorral, a közönségre reagálva, és mégiscsak valahogy lehozzák ezt a picit ilyen bonyolultnak elkönyvelt műfajt a közönség között. Ez egy tendencia, így is kérdezhetem.
7: Én azt gondolom, igen, és ez egy szerintem nagyon jó tendencia. Ezzel nem ért mindenki egyet a magyar zenei világban. Vannak, akik erősen hangsúlyozzák azt, hogy ez a verbális fölhabosítás, ez csak árt az egésznek. Én ezt nem hiszem el, ez inkább a Kodály nézőpont. Kodály Zoltánt, amikor megkérdezték, hogy beszéljen vagy írjon Bartók Béláról, az emberről, akkor elhárította magától ezt a feladatot, és azt mondta, hogy nem tudok többet mondani, hallgassák a zenét, és akkor kiderül, hogy milyen volt. Hát ez Kodály Zoltánnak lehet, hogy megy, nekem nem megy, én azért ebben sokkal jobban hiszek, és azt látom, hogy az emberekben azért van erre fogadókészség.
8: Tehát mondhatjuk azt, hogy ez a fajta ilyen elefántcsontorony megközelítés, meg a nagyon elitista megközelítés, hogy hallgassák meg, és akkor majd értik, ez nem működik igazán, ez akkor működik, hogyha lehozza az ember a...
7: Hát ez az én véleményem, de ha már Keller András szóba került a Zeneakadémiai koncerttel kapcsolatban, akkor azt tudom mondani, hogy ő az egyik interjújában úgy nyilatkozott, hogy a magyar zenész, vagy a mai zenésznek nincs más feladata, mint hogy a Kotta alapján a zeneszerző gondolatait a lehető leghitelesebben tolmácsolja. Nem értek vele egyet. Azt gondolom, hogy a magyar zeneművésznek ennél sokkal, de sokkal több feladata is van, és nem pusztán ez, mert ebbe bele lehet rokkanni, hogyha az ember ezt tűzi ki célul, mert soha nem fogja tudni, hogy melyik a leghitelesebb, és olyan kérdőjelekkel szembesül, amelyekre válaszolni sem tud. Én a közönség szerepét hangsúlyoznám sokkal inkább, mint ahogy az ma hangsúlyozásra kerül.
8: És ezek nem szerepfelfogások abban a tekintetben, hogy vannak olyan, hát most hívjunk téged egy közvetítő figurának, aki ugye, mert te nem zenélsz, ugye ezt mindig elmondod, noha volt rá példa, de igen.
7: Örüljön a közönség.
8: De mégis közvetíted az előadók, meg hát a zeneszerzők életét, a mondjuk így, hogy laikus közönség. Tehát egy olyan közvetítő szereplő vagy, akiből páran vállalnak ilyen szerepet, és akkor lehet azt mondani, hogy a zenész közvetítse, amit a zeneszerző írt, értem most ezzel a felvetése, és vannak, akik segítenek mondjuk értelmezni, vagy közelebb hozni, vagy gyerekeknek magyarázni, és akkor azt lehet mondani, hogy mindenkinek megvan ebbe a saját szerepfelfogása.
7: Hát egészen addig, amíg meg nem születnek és előtérben nem lépnek azok a zenészek, akik számára fontos a verbális kommunikáció is, és abban is tehetségesek, bőven van már ilyenre nyugaton példa, akik odaülnek a zongorához és előtte beszélnek, és nagyon élvezhetően, viccesen és humorosan beszélnek, és ugyanezt csinálják együtt. Egyetlen egy kitételt hadd tegyek, hogy az én feladatom az nem a zenéről való beszéd vagy írás. Az én feladatom, amit én magam elé tűztem, az a zenetörténetről való beszéd és írás, a zenetörténet résztvevőiről is, azért, hogy fölkeltsem a hallgató vagy az olvasó érdeklődését egy-egy zenemű meghallgatása iránt, legyen a Zeneakadémián vagy a koncerten. Zenéről én egyáltalán nem beszélek, vagy ha beszélek, akkor nagyon-nagyon távolról, mert ahhoz sem értek, nincs elég jó fülem, nem tudok elég jól zongorázni, ebben nem ártom bele magam. Én csak húzom a mézes madzagot, vagy próbálom húzni a mézes madzagot, és próbálom rá vezetni a hallgatót arra, hogy milyen jó lehet egy klasszikus zeneművet meghallgatni, mert a szellemi örömet ad.
8: És itt jön elő szerintem az a nagyon izgalmas kérdéskör, ez a mire kell gondolni egy mű közben. Ugye ez egy ilyen állandó laikus, engem mindig foglalkoztató, de valószínűleg másokat is, és ebben biztos, hogy orientál valamennyire ez a mézes madzag, azt gondolom, nem akarom szádba adni a dolgot, de alapvetően azon, hogyha kedvet csinálsz a zeneszerző életével, meg a storytellinggel, meg a történetekkel, hogy ő hogy állt hozzá a világhoz, meg milyen körülmények között született egy mű, hiszen ilyenekről írsz, meg beszélsz, akkor az valamennyire irányítja azt, hogy amikor az ember hallgatja, akkor így kb. Merre orientálódjon a gondolatvilága, vagy pedig éppen hogy nem.
7: Van egy ódivatú rituáléja egy mai koncertnek, például a Zeneakadémiai koncert. Bocsánatot kérek a Zeneakadémiáról, hogy
8: egy
7: Zeneakadémiai koncertnek van egy fél idő, X mennyiségű darab, szünet, Y mennyiségű darab a második szakaszban, általában hosszú. És általában olyan művek csendülnek föl, amelyek közül elég lenne egynek is a nem az, hogy megértése, hanem hogy egy kicsit közelebb kerüljek hozzá. Nem várható el szerintem egy most élő, nyitott, jól gondolkodó ember szellemétől, hogy ilyen hosszan tudjon koncentrálni, hiszen a zenét hallgatni, az körülbelül olyan, mint egy verset olvasni, vagy egy könyvet olvasni. Hányszor előfordul velem az, hogy olvasok, és rájövök arra, hogy három oldalt elolvastam, és teljesen máshol jár az eszem, akkor visszamegyek, és újra bele akarok kapcsolódni a történetbe. Erre a zenénél nincs meg a lehetőség. Tehát én új tömlőt keresnék, és amiben a bort tároljuk, és új formátumokat. Beethoven mondta egyszer, amikor az egyik vonós négyesére panaszkodtak, hogy jó, hát ez mégiscsak nagyszerű, de nagyon nehéz megérteni, és akkor azt mondta, hogy játsszák el kétszer, és akkor majd közelebb kerülnek hozzá. Ma már megvan a lehetőségünk arra, hogyha valami tetszik, nem a koncerten, hanem X lejátszó platformon, akkor meghallgassak egy darabot annyiszor, amennyiszer szeretnénk. Hát csomószor van így, hogy beakad egy darab, és folyamatos repeaten van egy hétig.
8: Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikáció, manipuláció és rációról. Bőszen Ádám zenetörténésszel beszélgetem. Nagyon boldog vagyok, hogy itt voltál és eljöttél.
7: Nagyon köszönöm.
8: Ennyi fért a mostani műsorba. A észrevehetőséggel, láthatósággal fogunk még bőven foglalkozni, de mára elköszön ez a műsor és Böhm Kornél.
0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 15 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Irán felfüggeszti a Hormuzi szorosan áthaladó hajókra tervezett új díjak beszedését. A Reuters információi szerint a moratórium az amerikai-iráni béketárgyalások 60 napos időszakában érvényes. Teherán ugyanakkor előírta, hogy az érintett hajóknak legalább 48 órával az érkezésük előtt tranzitkérelmet kell benyújtaniuk, útvonaltervel és az áthaladás időpontjával, hogy elkerüljék az elaknásított területeket. A kőolaj berakodás újraindítására szólította fel partnereit az ADNOC. Abu Dhabi Nemzeti Olajtársasága az amerikai-iráni megállapodásra és a Hormuzi szorosan áthaladó forgalom várható normalizálódására hivatkozik. Az ADNOC jelezte, hogy a kőolaj átvételének elmulasztása szerződésszegésnek minősül, és kártérítési kötelezettséget von maga után. A vállalat felajánlotta, hogy saját vagy kapcsolt vállalkozásainak flottájával segíti azokat a partnereket, amelyek nem tudnak tartályhajót biztosítani. Holnap újra csökkennek az árak a hazai benzinkutakon, a friss üzemanyag tarifák már bőven a védett áras rendszer szintjei alá eshetnek. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolaj 10 forinttal kerül majd kevesebbe. Idehaza aláírta az alaptörvény 16. módosítását az államfő. Az országgyűlés döntött arról, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig betöltötte ezt a megbízatást. Súlyog Tamás közleménye szerint a megoldás európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető. Soron kívüli vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalának bejegyzése szerint a színházakhoz hasonlóan több dolgozó részéről is folyamatosak és visszatérőek a panaszok. A dolgozók szakszerűtlenségről és hatalmi visszaélésekről számolnak be. A vizsgálat érinti az Országos Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum, a Természettudományi Múzeum, valamint az Országos Színház Történeti Múzeum működését. Harmadik éve veszteséges idehaza a közúti fuvarozás. A stagnáló, a gazdasági környezet, a folyamatos költségnövekedés, a forint gyors erősödése csak a fuvardíjak 10-12%-os emelésével kompenzálható. Egyebek mellett ez tartalmazza, mint egy 2500 magyar személy és áruszállító vállalkozás tömörítő Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének közleménye. A szervezet szerint a magyar vállalkozások a régiós versenyben is háttérbe szorulnak, a hazai árualap több mint felét külföldi vállalkozások szállítják el. A hőségben is ez az egyik legfontosabb fővárosi szolgáltatás az az ivókutak biztosítása. Budapest forgalmas közterületein, valamint sűrűn lakott részein 3-500 méterenként érhető el ivókút, emellett különböző intézkedésekkel készülnek a fővárosi cégek és intézmények a kánikulára. A főpolgármesteri hivatal közleménye szerint az ivókutak pontos helyét már a Budapest Go alkalmazásban és a budapest.hu oldalon is meg lehet nézni. Az FKF locsoló járműveket indít, a főkert öntözési és árnyékolási programokat működtet, a főtáv pedig felkészíti a távhűtési rendszereket a nyári terhelésre. A BKM mintegy 20 mosó locsoló járművel dolgozik a közterületeken. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideglenesen 6-8 fokkal képes hűteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollen szennyezést is.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os csökkenés mellett 137.963 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 7,2 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 2,2%-kal erősödött 3.828 forintra. Az OTP hajszál pontosan 44.000 forinton áll, 1,9%-os mínusz.

0: 2018-ban. A Richter 9%-kal jött feljebb 11.790 forintra, a Magyar Telekom 1%-kal csökkent 2.738 forintig. A Bitcoin 2%-os mínuszban 62.758 dolláron és 16 centen, az Ethereum 1%-kal került lejjebb 1692 dollárra és 70 centre. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 351 forint és 98 fillér, egy amerikai dollár 306 forint 36 fillér, egy svájci frank 380 forint és 44 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 4/10, a frankfurti DAX 2/10, Párizs 4/10%-kal áll a negatív tartományban, Milánó 4/10%-kal erősödik, Madrid 3/10%-kal csökken. Idehaza leállítja az adatforgalmi számlálókat holnap a JET-tel, a szolgáltató hivatalos előhívó számának napján, június, vagyis 6. hó 20-án. Az ügyfelek belföldi adatforgalma aznap nem csökkenti a keretüket, mindenki szabadon netezhet, ez az 5G hálózatra is érvényes.
1: Időjárás jelentés.
0: Fokozódik a hőség a hétvégén, holnap 31 és 36, vasárnap 32 és 37 fok közötti csúcsok várhatók.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Barjú Figyes. Ha lehetséges még fokozni a stílust, a sportosságot és az eleganciát, ötvözve jó sok technikai különlegességgel, hát a BMW sohasem rest megtenni. Így történt ez a márka zászlós hajójánál, a vadonatúj 7-es sorozatnál, amely ugyan modellfrissítésnek indult, de teljesen új mércét állított fel a luxus kategóriában. Apró figyelmesség, hogy a bajorok napokkal a stuttgarti csillagos konkurencia éppen távozó félben lévő, de búcsúzól még megújított elektromos csúcsmodelljének bemutatása után léptek a nyilvánosság elő saját csúcskategóriás limuzin családjukkal. Az új 7-es sorozat azonban a többféle villanyhajtás mellett nagyon imponáló teljesítményű konnektoros hibridet is megvillantott. Bár a 7-es sorozat minden generációja a BMW-nél mindig egy technológiai korszakváltást jelez, a mostani fejlesztések messze kiemelkedőek. A debreceni gyártású iX3-as Neue Klasse hengeres akucellára épülő architektúrája jelenti ugyanis a technológiai fundamentumot, a már ismert egyedülálló panoráma kijelző és ott virít az új luxuslimuzonok szélvédőjén. A valóban mellbevágó technikai jellemzőkről hamarosan részletesen, de álljon még itt annyi kedvcsinálónak. Ugyan a Neue Klasse felsőbb kategóriába lépett, de mi azért most meglátogattuk az első fecskét gyártó debreceni BMW bázist, és bizony meghökkentő dolgokat láttunk. Például madárleseket, birkanyájat, mélylegelőket, önjáró szállító járműveket, elképesztő technológia és robottechnikai színvonalat, no és 500 méteres és még annál is hosszabb gyártócsarnokokat. Következenek tehát a részletek Salgó Andrással, a BMW Group Magyarország vállalati kommunikációs igazgatójával. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
3: Szervusz, és a hallgatókat is üdvözlöm! Így van, ahogy a bevezetőben is elhangzott, két nagyon fontos dologot szeretnénk ma itt bemutatni, és talán kezdjük a 7-es BMW-vel, hiszen
2: igen,
3: a felvezetés
2: az újdonság, igen.
3: is erről szólt. Ugye a pekingi autószalonon április végén volt ennek az autónak a világpremierje, és azért a BMW életében a ráncfelvarrása vagy a modell frissítések azok általában elég szerények szoktak lenni, hiszen időtálló formaterveink vannak, és ez a formaterv is időtálló, de itt egy egészen mélyreható frissítés történt, és az autónak a teljes megjelenése igazából átalakult, és a 7-es BMW ugye nyilván a márkának a zászlós hajója, egy még magasabb luxust áraszt az egész autó megjelenése, egy ilyen nagyon letisztult, egy nagyon monolitikus formanyelvet hoz, egy kicsit ugye hajaz is erre a bizonyos iX3-asra, amit ugye itt Debrecenben gyártanak.
2: Sőt, én még mondanék mást is, ha az nem sértő, egy Rolls-Royce körvonalit látom felidéződni.
3: A vállalatcsoporton belül, ugye igen, van még feljebb, de valóban, tehát hogy egy cél is volt, hogy a modellt még inkább feljebb pozícionáljuk, de ez nem csak a külső formával, hanem igazából egy olyan technológiai megújulással is történt, amiben ezek a Neue Klasse elemek megjelennek. Ugye a Neue Klasse modell az X3-assal indult el, de a BMW azért elmondtam, vagy elmondtuk már korábban, hogy a következő két évben, amit most éppen élünk, kb. 40 olyan újdonság érkezik, ahol a Neue Klasse technológia valamilyen formában már ott lesz, és ennek az X3-as után ugye az első ilyen megjelenítője az a 7-es BMW. De hogy mit is jelent ez? Az akkumulátor cellák teljesen megújultak, tehát ebben is az a hatodik generációs akkumulátorcsomag jelent meg, hengeres cellákkal, más beépíthetőséggel, és nyilván ez a hatótávra, illetve a menet teljesítményekre is abszolút pozitív hatást gyakorol.
2: Sőt, ugye ezt láttuk Debrecenben, hiszen ott van a gyárnak az akkumulátor gyára is, a gyár egyik sarkában, hatalmas méretű, tegyük hozzá, hogy Magyarországon jártam már hasonlóban, a negyedesen volt, de az a hengeres megoldás, ez egy különlegesség. Ráadásul ugye teherviselő elemként is funkcionál, nem véletlenül készült ez.
3: Így van, és sokkal jobban lehet csomagolni, vagy összeállítani egy autó tervezésén is, tehát helytakarékosabb is, és nyilván jó hatással van az autónak a hatékonyságára. A 7-esből egyébként rögtön több elektromos kivitel is érkezik, i7-esként, de 720 kilométeres hatótávja van egyébként jelenleg a legjobb hatásfokú elektromos autónak. De nem csak az akkumulátorok újultak meg, hanem szintén egy Neue Klasse sajátosság, az autónak teljesen új lett a beltere, hiszen ez a BMW Panorama iDrive, vagy Panoramic iDrive rendszer.
2: Amit az X3-asban láttunk először.
3: Az X3-asban láttunk először, amit hogy a hallgatók is jobban el tudják képzelni. Leginkább arról ismerhető fel, hogy a műszerfal, mint olyan klasszikus formájában már átalakult, és a szélvédőnek az alsó sávjában, de a teljes szélességében van egy Panorama Vision, vagy Panoramic Vision nevű kijelző, amit mi személyre szabhatunk, különböző adatokat kitettünk, ennek három szegmense van, egy fix szegmense, de két másik szegmensben pedig mindenféle adatot be tudunk
2: kitenni. 6 adatot tudunk kitenni, 3 fix.
3: Így van, és ami nagyon klassz ebben az autóban, és ez a 7-esben is nagyon szépen működik, hogy a vezető tekintete az tényleg vezetés közben az úton marad, hiszen nem kell elnéznie vagy lenéznie a kijelzőkről. Noha, a kijelzők száma azért megvan, tehát van a vezető felé forduló 17,9-os kijelzőrendszer, ami szintén egyébként a kormánykerék elengedése nélkül is bizonyos részei amúgy elérhetőek, illetve ez az első olyan BMW, ahol az utas előtt is megjelenik egy kijelző, ugye ez egy luxusautó, hosszú távú utakról szól, tehát az autót, aki a mostani 7-est és ezt az új 7-est hasonlítja össze, ott belülről rá sem ismer, mert egy egészen új autó született.
2: Ez nem csak luxus megjelenést kölcsönöz egyébként ez a megoldás, hiszen az X3 SUV, amit ugye Debrecenben gyártanak, azért az nem nevezhető luxusautónak, az egy prémium szegmensbe tartozó autó, de összességében a teljes beltér átalakítása a 7-es sorozatnál annyira fiatalossá, annyira üdévé vált, és ugye azért néhány megoldással ugye több van benne, mint az X3-ban, úgy ez az egyveleg jelenti a luxust.
3: Így van, illetve hát egy kijelzőről még nem beszéltünk, van egy színházi képernyő, egy theater screen a hátsó sorban,
2: így igen. Van,
3: ami ugye az előző, vagy most a leváltott 7-esben is már benne volt, de itt ez funkciójában, meg tartalmában egy továbbfejlesztés. Úgyhogy azok a piacok, és főleg azok az utasok, akik inkább jobb hátul vagy bal hátul kívánják az utazást élvezni, ott egy egészen új funkcióval bővült ez a dolog.
2: A kormánykerékről nem beszéltél, pedig az is az X3-ból öröklődött. Ez a megoldás ugye függőlegesen van a kétosztatú. Minek hívják ezt a...
3: Hát küllők igazából a kormányon.
2: A nagyon furcsa számomra, de nagyon jó használható.
3: Jól használható, de ugye ha az ember csak beszél róla és nem vezette, úgy nehéz azért elképzelni, igen, de igen. Ugye hiába van függő külön, az nem zavarja a műszerfalat.
2: Hiszen nincs mögötte.
3: Hiszen nincs mögötte műszerfal. Viszont ami technológiailag a kormánykeréken is ott van, ez az úgynevezett ShyTech technológia, ami azt jelenti, hogy mindig csak azok a funkciók aktívak, amire éppen szükségünk lehet. Tehát menet közben, hogyha haladunk, akkor például a parkolás
2: nincs
3: bekapcsolva, hiszen erre nincsen szükség. Ha bejön egy bejövő hívás, akkor csak a felvevő gomb zölden aktív, nem mind a kettő. Tehát egy csomó olyan dolog, ami egyébként egyébként a vezető figyelmét nem vonja el, és ez is egyébként a vezetés biztonságát segíti.
2: Eddig is dugig volt vezetés támogató elektronikával az előző klassz hetes osztálybeli bármelyik modell, és mint az IX3-ban megismertünk egy pár nagyon korszerű eljárást, gondolom, hogy az mind átkerült ide, plusz még meg is fejeltétek.
3: Így van, ez az úgynevezett szimbiotic drive hajtás technológia, ami az annyit tesz, hogy az autónak a vezetés támogató rendszereit az elektromotorokkal olyan finoman összehangolja a rendszer, hogy egy rettentő kényelmes, nagyon-nagyon hát finom lassulások, finom gyorsulások, nagyon finom mozgások jönnek ki ebből, tehát ez is az autónak a luxus színvonalát.
2: Itt is 98%-os a fékezési hatékonyság?
3: Nem. Itt erről nem beszélhetünk, mert ez az autó, ugye ez egy Neue Klasse technológiával felvértezett modell, de ezt azért az elején nem Neue Klasse modellként tervezték, de ebben a szegmensben is, ugye itt nagyon magas az ügyfelek elvárása, de egy olyan működést fog hozni, ami biztosan egyedülálló lesz. Ami egyébként szintén a 7-es BMW-nek egy nagy előnye, hogy rögtön a piaci bevezetéskor egy nagyon széles motorkínálattal indulunk, tehát lesz belőle egy 740 benzines kivitel, lesz belőle rögtön kettő plug-in hibrid, a 750 EX-Drive, illetve az M760 EX-Drive, és három elektromos kivitel is az i7-esekből, és a BMW, és érkezik utána évvégén egy 740D is, tehát lesz belőle 6 hengeres dízelünk, 313 lóerővel. De ami egy jó hír lehet a vérbeli BMW-seknek, hogy már azt is bejelentette a vállalat, hogy jövőre egy V8-as benzines erőforrás is gazdagítja majd a kínálatot. Úgyhogy nagyon széles az a paletta, amivel érkezik.
2: A plug-in hibridről annyit mondjuk el, 80 km fölötti ugye a hatótávja, egy ilyen böhöm autónál egyébként ez nagyon szép eredmény.
3: Igen, illetve itt is azért az autó működése egy olyan finom és egy olyan hatékony módon történik, hogy itt csak hogy elképzelhessék a hallgatók, ez egy 612 lóerős autó, tehát az M760e plug-in hibrid azért 800 Nm-es nyomatéka rendelkezik, de 4,2 másodperces a gyorsulása, és 250 km/h-ban van limitálva a végsebesség, tehát egy nagyon-nagyon jól használt autó, és 140 km/h-s sebességgel is tud menni tisztán elektromosan. Igen, de ez csak az egyik verzió, ugye egy nagyon széles kínálattal érkezik, ami még fontos, hogy az autónak a gyártása egyébként Dingolfingben indul, Bajorországból 2026. júliusában, úgyhogy az első autók azok valamikor szeptember folyamán Magyarországra is meg fognak érkezni.
2: Jól tudom, a legjobb gyorsulási idő az 3,8 másodperces, ugye?
3: Így van.
2: VLTP szerint.
3: Így van, de igazából a 7-es BMW-nek és az a BMW-nek a stratégiája, hogy mindenféle ügyféligényt szeretnénk kielégíteni, tehát itt is a hangsúly tényleg a hatodik generációs akkumulátor csomagon van, de továbbra is vannak benzines, dízel és plug-in hibrid modellei.
2: Az elektromos változat ebből szerintem az egyik legkiemelkedőbb, még itt a dízel visszajövetele és a plug-in hibrid mellett szerintem. Épp ezért beszéljünk egy kicsit róla. Úgy tudom, két motoros ugye minden modell, tehát négy kerékhajtású, és ez kivételesen még az előző generációs villanymotor. Szándékosan maradtatok ennél?
3: Ugye egy modellpaletta teljes megújítás, az nem tud egyik percről a másikra történni, tehát van egy csomó olyan technológiai elem, például az autónak a platform és az úgynevezett Clar platform, amire épül a 7-es BMW, ami kötöttség volt, viszont ezek nagyon jól méretezhető alapok, és ebbe az architektúrába tudta integrálni a BMW az új akkumulátorcellákat, tehát itt a technológiai rész az egyfajta összeházasítása az eddigi 7-es BMW-nek és ennek a Neue Klasse generációnak. Úgyhogy, de egy nagyon hatékony, nagyon-nagyon jó és nagy teljesítményű modellt sikerült ebben megalkotni. Ugye azt az elején mondtuk, hogy 720 kilométeres akár a hatótávjának az elektromos modellnek. Egyébként ezt i7 M70 X-Drive-nak hívják a csúcsmodell, tehát ez egy M-Performance modell, 680 lóerős, 1100 Nm. Ezek olyan adatok, ami
2: 1100 Nm.
3: Korábban azért nagyon...
2: Az én autóm 320 Nm-es.
3: Na, tehát a lényeg, hogy nagyon széles az a kínálat, amivel jelentkezik a BMW, hiszen mi egy globális márka vagyunk, globális modell kínálattal, és a 7-es BMW egyébként mind az ázsiai kontinensen, mind az amerikai kontinensen, de Európában is amúgy nagyon sikeres.
2: Annyira új ez az autó, hogy még nem sikerült minden adatot föllennem az interneten, pedig kerestem, remélem nálad azért megvannak a méretek, mert nem tudom. Úgyhogy ráadásul átsiklottunk a külső design részleteken, és azért mondjuk el a hallgatóknak nagyjából, nagy vonalakban, hogy miből lehet fölismerni ezt a hetes sorozatot az előthez képest.
3: Tehát az autónak teljesen átalakult az orra, és egyébként a fara is, de az orrában a fényszoroknak a pozíciója máshova került.
2: Teljesen visszintesett a nappali menetfény is, ugye?
3: Így van, illetve egy kicsit még, tehát keskenyebbek lettek a nappali menetfénynek a lámpatestjei, megváltozott egy picit a fényszoroknak a pozíciója, hogy ebben az autóban egy ilyen kéttonusú fényezés is, ami a BMW individuál csomag részeként elérhető. Az oldalprofi az relatíve hasonló az eddigi hetes BMW, viszont hátulról itt is még keskenyebbek a hátsó lámpák, és szinte össze is érnek, úgyhogy azért messziről jól
2: azonosítható. Nagyon mutatós a piros csík, igen, hátul.
3: Így van, és az autónak, ahogy te is mondtad, hogy egy kicsit a Rolls-Royce-ra emlékeztet.
2: Hát nagyon.
3: Tehát pontosan ez az egy tömbből faragott hangulata az, hogy nagyon-nagyon sok a fémfelület, nagyon monolitikus, erre talán nincs is szebb magyar szó, de hogy ezért ebből látszik, hogy ez egy vadonatúj modell.
2: Mikor érkeznek a modellek, milyen ütemezésben, hányat lehet eladni egyébként ebben a kategóriában egy ilyen full autóból?
3: Ez piacfüggő, nyilván a BMW kínálatán belül is ez abszolút a luxus szegment képviselő, de ezért globálisan elmondható, hogy a BMW ebben a kategóriában fej-fej mellett ad el a másik német versenytársal, tehát tényleg a világ egyik legsikeresebb modelljéről van szó, ami a luxus kínálatot, vagy a luxus szegmentst jelenti. Ugye először a 740-es verzió érkezik, illetve az i7-esek, és aztán az ősz vége fele megjön majd a dízel, megjönnek a plug-in hibridek, és ahogy mondtam, bejelentettük azt is, hogy jövőre lesz belőle V8-as is.
2: Tavaly, talán októberben mutattátok be ugye az X3-ast, ami Debrecenben készült, majd nem sokkal rá lelepeztétek az i3-ast, ha jól emlékszem, ugye ugyanazt az architektúrát kapta meg, mint az iX3, tehát az a második gyermeke a BMW-nek ebből az új sorozatból, és hát ugye a 7-es család lesz a harmadik szerelemgyerek. Miután megbeszéltük, hogy ide jössz a stúdióba, és így kicsit beszélünk azért az első szülöttről is, elmentünk Debrecenbe, és meglátogattuk a gyárat. Nem voltunk ketten, egyedül nem voltam, nem voltak rajtam külön még újságírók, tehát nem nekem szervezted a programot, de mégis hallatlan élményekkel gazdagítva tértem haza. 1990 óta járok több helyen a világban, nagyon sok autógyárat láttam már, nagyon korszerű mindig az akkori időszaknak megfelelően, de én még ilyen gigantikus, bődületesen, ügyesen megtervezett gyárban nem voltam. Ugyanakkor meg kívülről én azt hittem, hogy egy lepukkant telep, egy kicsit Budapesten éreztem magam, a főpolgármester szavai csengtek a fülembe, hogy mi legelőtt kell csinálni, kaszálás helyett kicsit gazos volt minden, aztán kiderült, hogy ez egy tudatosság, ez egy stratégia, és baromi ügyes az egész ötlet.
3: Így van, tehát ez egy nagyon fontos gyár a BMW Group életében is, hiszen ez az első úgynevezett iFactory koncepciója alapján megépült gyár, ami azt jelenti, hogy normál működésben fosszilis energiát nem használ a gyár, tehát mindent megújuló energiával végez el, és egyébként ennek az egész koncepciónak egy nagyon fontos része az a fenntartatósági elem, hogy a gyár, ugye ez egy 400 hektáron elterülő gyár egység, aminek sok épülete van, de ugye sok szabadon lévő része, és hogy ezeket a szabadon lévő részeket úgy alakította ki a BMW, hogy a biodiverzitást maximálisan szem előtt tartotta. A gazos, vagy mélegelő, vagy nem tudom én minek.
2: Ez időzélbe tegyük a gazost, mert az Debrecen egyetemmel karöltve válogatták a magokat, elég sok fajtát, és tudatosan van vetve.
3: Így van, és hogy csak a gazos, csak azt pont azt úgy szeretem volna átfordítani, hogy ez egy nagyon komoly tervezés, hiszen itt a földnek a vízmegtartó képessége az egy hatalmas szempont, és itt egy nagyon tudatos tervezésű élővilág jön létre, és az élővilág az valóban olyan fokig elterjedt, hogy ma már látszik, hogy teljesen koncepcionálisan vannak bevetve, illetve elültetve a különböző növények, cserjék, fák, és olyan szintig is komolyan gondolt ezt a BMW, hogy még azt is figyelembe vett, hogy bizonyos üzemek mellett milyen pollen,
2: milyen növényeket
3: ültet, hogy a polleneknek a szállása a levegőben is hatással lehet.
2: A festőüzem mellett nincsen.
3: Üzem, pontosan. Illetve az is nagyon fontos volt, hogy olyan madarakat, olyan vadvilágot is odavonzunk. ami szintén ezt a biodiverzitást, meg ezt a körforgást segíti.
2: Mert hogy mindenféle madár leseket épített a gyár, még gólyafészek is volt, júnyálat legeltetnek, és én még viccelődtem is, hogy remélem, hogy jövőre már lesz méze is a BMW-nek, meg kecske vagy juteje és sajtja. De hát ha nem is ez lesz, azért ebből kiderült ebből az egész koncepcióból, hogy a környezetvédelemre nagyon sokat ad a gyár, és ezt a belső részeken is lehetett látni, hallatlan precizitás van, hallatlan tisztaság, és ez az akkumulátorüzem például, ami nálatok van, és ellátja az üzemet, az valami fantasztikus méretű és tisztaságú és technológiai színvonalat képvisel.
3: Így van, ahogy őt elmondták a bejáráson is, ugye a létező legmodernebb elvek meg struktúrák alapján építették a beszállítói rendszert, és egy ilyen úgynevezett új szerkezetes beszállítói rendszer működik, ami azt jelenti, hogy közvetlenül a szerelősor mellé érkezik a beszállítótól az alkatrész. Ugye itt is a karbonlábnyomot lehet csökkenteni, hogy már nem kell a házon belül is vinni a különböző alkatrészeket, de az egész gyárnak a kialakítása, az átjárhatósága, a különböző üzemeknek az előremutató fejlesztése, tervezése, ez mindegy egy nagyon előremutató egységként áll össze.
2: Nekem nagyon tetszett a lazaság, a vezérigazgatóval többször összefutottunk, akiről nem mondtam volna meg, hogy vezérigazgató, mert ugyan a munkás ruhában volt, mint a többi, sőt együtt volt a melósokkal, és nagyon sokszor kimennek az emberek az épületekből, ilyen jurtákat, jurtaszerű pihenőket épített a gyár, egy kis magyar hagyományos emléket állítva a hagyományoknak, szóval nagyon jó pofa volt. Ami nagyon érdekes még, hogy vizet nem használ a gyár, gyakorlatilag mindent újra visszaforgat, és csak azután töltése kell hozzányúlni a vízbázishoz. Ugye saját elektromos hálózatot épített ki, minden saját.
3: Így van, tehát a létező leghatékonyabb, meg önfenntartóbb rendszer a dolog, és ahogy mondta te is, vezérigazgató úr is, nagyon gyakran vesz részt, és járja körbe a gyárat, és egy valóban egy nagyon közvetlen valaki. A végén a szuper technológia mellett, ugye az emberi faktor azért az egyik legfontosabb, hogy a gyár egy humán állomány szempontjából is egy igazi világszínvonal.
2: 30 másodpercünk van, a szuper technológia, az IX3 hogy zakatol?
3: Az IX3-ból már 50 ezer darab ott megrendeltek, ugye egyelőre csak az európai, vagy Európán kívül csak néhány országban indult el az értékesítése, úgyhogy nagyon jól, nagyon jók az első visszajelzések.
2: Idehaza
3: is gyakorlatilag az egyik legnépszerűbb elektromos modellünké vált, úgyhogy a Neue Klasse az nem csak egy ígéret, hanem most már egy beváltott ígéret.
2: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Salgó Andrást, a BMW Group Magyarország vállalati kommunikációs igazgatóját hallották.
1: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
4: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
5: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: 4:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Irán felfüggeszti a hormuzi szorosan áthaladó hajókra tervezett új díjak beszedését. A Reuters információi szerint a moratórium az amerikai-iráni béketárgyalások 60 napos időszakában érvényes. Teherán ugyanakkor előírta, hogy az érintett hajóknak legalább 48 órával az érkezésük előtt tranzitkérelmet kell benyújtaniuk útvonaltervel és az áthaladás időpontjával, hogy elkerüljék az elaknásított területeket. Idehaza aláírta az alaptörvény 16. módosítását az államfő. Az országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig betöltötte ezt a megbízatást. Súlyog Tamás közleménye szerint a megoldás európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. Az elképzelések szerint helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságait. Eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat. Szélesítik az igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, és eltörlik azt a szabályt, hogy szakmai kérdésekben csak a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni. Magas szintű szálláshelyek között böngészhetnek a kerékpárral érkező vendégek a Balaton Bike Hotel elnevezésű netes felületen. A Visit Balaton 365 Nonprofit Kft. Négy nyelvű gyűjtő oldala toszkánai és majorkai példák alapján született meg. A Balaton Bike 365 program keretében az elmúlt években több mint 1200 km hosszú kerékpárút hálózat alakult ki. Ehhez kapcsolódik a legújabb fejlesztés, amely megfelelő szálláshelyeket kínál. Több egységben kerékpár és e-bike bérlési lehetőség is elérhető, így a vendégek saját kerékpár nélkül is felfedezhetik a Balatont és a tó környékét. Jelentősen visszaesett az Európai Környezetvédelmi Ügynökség fürdővíz minőségi rangsorában Horvátország. Szakértők szerint azonban a helyezés nem jelenti azt, hogy a horvát tengervíz minősége érdemben romlott volna. Az idei összefoglaló szerint a horvátországi fürdővizek 86%-a kapott kiváló minősítést, ez az arány az elmúlt években rendszerint meghaladta a 95%-ot. Horvát szakértők szerint a visszaesést részben az magyarázza, hogy az összesítés nem kizárólag a tengerparti strandok adatait tartalmazza, hanem az édesvízi fürdőhelyekét is. A rangsort egyébként Ciprus vezeti, ahol valamennyi vizsgált fürdővíz kiváló minősítést kapott, az utolsó helyen pedig Albánia áll.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX jelenleg 0,4%-os mínuszban 137.797 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 7,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,6%-kal erősödött 3.806 forintra, az OTP 1,9%-kal csökkent 44.010 forintig. A Richter 0,8%-os pluszban 11.770 forinton, a Magyar Telekom 1%-kal került lejjebb 2.738 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 351 forint és 99 fillér, egy amerikai dollár 307 forint 8 fillér, egy svájci frank 380 forint és 29 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,1, a párizsi CAC40 0,3%-kal csökken, a madridi IBEX 0,1%-kal került lejjebb, a milánói tőzsde 0,6%-kal erősödik. Néhány perccel nyitás után a Dow Jones ebben a pillanatban 0,1%-os csökkenésben, az S&P 500-as 0,2, a Nasdaq Composite 0,3%-kal áll a pozitív tartományban.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a hőség a hétvégén, holnap 31 és 36, vasárnap 32 és 37 fok közötti csúcsokra számíthatunk.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Folytatjuk műsorunkat. Megérkezett Magyarországra a prémium luxus SUV-k bestsellere. A Mercedes-Benz GLE igazából már 2018 óta vezeti kategóriája sikerlistáját, ezért a mostani második generációsnak is nevezhető változat valójában egy komolyabb ráncfelvárásnak számít. Viszont mára eltűntek a négyhengeres motorok és a dízel hibrid hajtás. A helyüket hatalmas teljesítményű hathengeresek vették át. Az általános négykerékhajtás és kétféle karosszéria forma mellett hathengeres benzines, plug-in hibrid, sőt mindjárt kétféle erősségű dízelmotorban is választhat az a vásárló, aki nem várja meg a hamarosan érkező V8-ast, amelyet az AMG helyett elsőként a frissült GLE SUV-ba lehet megrendelni. A nyár eleje másik csemegéje lehet a Mercedes EQS 5 év után frissített változata. Ebben a formavilágban és típus jelzéssel a megújult EQS az utolsó dobása a stuttgartiaknak, viszont amit összehoztak, az egyedülálló. A technikai részletek lenyűgözőek, így beharangozásképpen elég csak annyit megemlítenünk. A 800 voltossá vált architektúra 122 kWh-s akkucsomaggal, négyféle teljesítményszinttel és akár 926 km-es hatótávval igyekszik magához édesgetni a vastagabb pénztárcájú vásárlókat. Tehát következzenek a valóban extravagáns részletek Frencsik Mihálytól, a Mercedes-Benz Hungária termékmenedzserétől. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
3: Köszönöm a meghívást!
2: Kezdjük a GLE-vel. Azt tudom, hogy az utcák tele vannak Mercedes SUV-okkal, SUV-kkel, egészen az A-tól a S-osztályig majd, hogy nem bezárólag. A lényeg az, hogy ugye ez a kategória az egyik legkelendőbb a mai piacon, viszont a GLE messze kilóg a sorból, a felszereltségben és technikai színvonalban. Miért kellett mégis hozzányúlni egy 2018 óta nagy sikernek számító modellhez?
3: Egyrészt azért, hogy mindig frissek tudjunk maradni, mind technikai fronton, mind pedig manapság nem elhanyagolható szoftveres fronton. A másik pedig az, hogy ennek megfelelően változnak az ügyfelek igényei, az elvárásai, és ezeket igyekszünk maximálisan kiszolgálni a legújabb fejlesztésekkel, amiket ez az átfogó nagy frissítés is magában foglal. Ugyanis nem csak egy szimpla faceliftről van itt szó, nagyságrendileg 3000 alkatrész került átdolgozásra per újult meg a modell esetében, és tulajdonképpen érintette az egész autót. Az egész autó eleje megváltozott, megváltozott vele a karaktere, ahogy te is láthattad a nemrégiben megtartott sajtóbemutatón. Megjelentek rajta a csillagmintás hűtőmaszk, megjelent a fényszóróban a Mercedes-Benz csillagmintájú nappali menetfény, ami igen, valóban megosztó tud lenni, viszont nagyon hangsúlyozza az autónak a megjelenését, a márkaidentitást, amit szintén megújít, igyekszik megújítani mindig a központ, és tulajdonképpen ezek vezettek ahhoz, hogy most így 2026-ra kapott egy átfogó frissítést a modell.
2: A frissítés azt jelenti, hogy két modellváltozatot is láthatunk megújult külsővel. Ugye a GLE egy normál SUV formavilágot idéző, tehát ilyen terepjárós, emelt, hasmagasságú, hát szabadidő autónak számító autót látunk, másrészt pedig egy kupé verzióját ennek, ami egy nagyon dögös. Van különbség egyébként a érdeklődésben? Melyik a kedvenc formavilág ma Magyarországon?
3: Összességében elmondható, hogy a kupé népszerűbb. Ugye említetted
2: látványosabb, igen.
3: Látványosabb, említetted a dögös szót. Én ezt magamtól nem mondtam volna, de maximálisan egyetértek vele. Egy sokkal sportosabb tetővonalú járműről van szó, ugyanakkor a csomagtere szintén tisztességes, tehát nem szenved csorbát. Családosoknak is bőven megfelelő helyet biztosít egy hosszabb utazásra. És hát a road presence, a jelenlét az úton, az önkifejezés módja, amiért az emberek egy ilyen autót választanak, ezért is gondolom a kupét népszerűbbnek az SUV-nál.
2: Én nem értek veled egyet, hogy megosztó a csillagmintázat, ki van világítva, sőt, szerintem elképesztő látványos, és más márkák is követik már ezt az iskolát, csak esetleg gyengébb módon. Szóval nagyon jól néz ki, nagyon sokat dob az autó megjelenésén, különösen ha visszapillantó tükörbe pillant az ember, éjszaka mögötte föltűnik egy ilyen orr. Mi az, ami a leglényegesebbnek tartasz a formai változásban és a beltérben? Mert a beltérben is hatalmas különbségek vannak az előtt modellhez képest.
3: Külső formai változásokat tekintve, ugye mivel ismét mondjuk ugye, hogy nem egy új generációról, hanem frissítésről van szó, a lemezek minimálisat változtak.
2: Viszont nyilván nem is lehet, hiszen az, akkor már egy új autó lenne, és nagyon drága lenne.
3: Így van, újra certifikálni kell, stb. Stb. Viszont ugye az egész autó front maszkja megváltozott, a karaktere, az arca mondhatni az autónak, ugye megvilágított Mercedesben csillaggal, ami piacoktól függően szabályozva van, hogy éppen megvilágítható-e vagy sem. A hűtőmasznak a kis Mercedes-Benz mintázatú díszbetétei, amik ugye szintén a márka jelet hangsúlyozzák, a fényszóróba bekerült ez a minta, természetesen a hátsó lámpák sem maradtak érintetlenül, oda is bekerültek a Mercedes-Benz csillagmotívumok, és ugye ezek a motívumok a 2023-as bemutatása óta az aktuális E-osztállyal kerültek bevezetésre, és fokozatosan minden egyes modellünk megkapja. Úgy gondolom, hogy abszolút egy összetévesztetetlen, és nem csak a visszapillantó tükörből sötétben, hanem hogyha az autó után megyünk az éjszakai vezetés során.
2: Hát a lámpatestek is nagyon változtak hátul, ott is csillagbetétet kaptak, ugye? És egészen más megjelenést kölcsönöznek a hátsó traktusnak, mint az előd, vagy az első modell változat. De ha beülünk a kormány mögé, akkor üt nagyot a változás. Ott azért már nem kellett ennyire óvatosnak lenni.
3: Nem kellett óvatosnak lenni, viszont hamisíthatatlanul hozza az úgynevezett welcome home, üdvözöljük itthon életérzést, amit egy Mercedes-Benz tulajdonos mindig is érez. Tehát ha egy olyan ember, aki Mercedes-t vezet, vagy akár valaha vezetett már Mercedes-t, beül ebbe az új GLE-be, azonnal tudni fogja, hogy hova nyúljon. Pedig megújult a kormánykerék, visszatértek a fizikai gombok a kormányra, a teljes kijelző koncepció megújult.
2: Ugye megkapta azt az egybefüggő teljes műszerfal szélességet átívelő, három részből álló hatalmas kijelző panelt.
3: Így van, igen. Egy közös üvegfelület alatt három kijelző, ez az úgynevezett superscreen rendszer a Mercedesnél.
2: Nagyon látványos.
3: Három darab 12,3-szoros kijelző van integrálva egy rendszerbe, ami mögött említésre méltó, hogy az új MBOS operációs rendszer dolgozik, ami a Mercedesnek a saját házon belül fejlesztett operációs rendszere.
2: Ez azt jelenti, hogy egy központi számítógép jött létre. Van már ilyen más testvér, nem testvér, konkurenc márkáknál. Mindenki rájött, aki gondolkodik, hogy ennél jobb nincs, hiszen a 150 fajta önálló processzor az nem tud együtt dolgozni úgy, mintha van egy központi agy.
3: Így van, visszautalva a beszélgetésünk elejére, például ez is tette szükségesre a frissítést, hogy mi is haladjunk ebbe az irányba. De mondanék még egy érdekességet. A vezérlőegységek közül van egy egység, ami a vezetői asszisztens rendszerekért, kamerákért, radarokért, szenzorokért felel. Ez a számítógép folyadékhűtést kapott. Ugye a hétköznapokban folyadékhűtésű számítógépet, hát mondjuk úgy, hogy
2: professzionális
3: felhasználásra nagyon komoly játékteljesítményre kell, itt viszont minden egyes autó megkapja ezt széria felszereltségként.
2: Ez nyilván a gyors számítási sebesség miatt szükséges.
3: Így van.
2: Még egyéb dolgok is változtak, ha jól tudom. Az asszisztens rendszerek is bővültek, sokkal korszerűbb dolgokat lát a vezető, vagy tapasztalhat, mint az előd modellben.
3: Így van, ennek az egyik alappillére az, hogy új partnerrel fejlesztettük már ezt az új generációs operációs rendszert, és az azt kiegészítő vezető támogató rendszereket. Ugye ez nem titok, sajtó nyilvános, hogy az Nvidia lett az új partnerünk ebben, és a velük való együttműködés tette lehetővé azt, hogy például akár 10 kamera is kerülhet az autóba, és ezek a kamerák sokkal fejlettebben, sokkal finomabban, sokkal szofisztikáltabban veszik észre a jármű környezetét, és adják a jelet annak az előbb említett központi agynak, annak érdekében, hogy a vezetés minél biztonságosabb, és minél kevésbé fárasztóbb is legyen.
2: Azt úgy tudom, hogy az armatik légrugózás, az aktív kanyarstabilizátort és az S-osztályban bemutatott felhő alapú lengéscsillapító szabályzást is megkapta a GLE.
3: Így van. Ez a GLE SUV-nál egy opcionális felszereltség, tehát az armatik légrugós futómű, viszont abban az esetben, hogyha ezt belekérjük az autóban, akkor felhő alapon képes a nagyobb buckákat, fekvő rendőröket, nyilván nem azt, amit tegnap előtt fektettek le immobil lefúrt módon, hanem az építetteket detektálni, és ehhez alakítja a futóműnek a csillapítását. Sőt, hogyha az autó belemegy egy kátyúba, mondhatni gödörbe, akkor ezt a futómű érzékeli, fellövi a felhőbe, minden Mercedes-Benz jármű számára elérhetővé teszi ezt az adatot.
2: Amelyikben van ilyen rendszer?
3: Amelyik, hát 2015 óta szinte már az összesben, uh-huh. tehát az aktuális modelljénkben mindegyiknek a része, és hogyha egy Mercedes mondjuk pár perc múlva ugyanarra jár, akkor annak már a központi kijelzőjén, a navigáción ott lesz egy felkiáltó jel, hogy úthiba várható, és hogyha benne van ez a futómű, akkor még fel is tud rá készülni.
2: És hát az átlátszó motorháztető is egy érdekes, hiszen látjuk, hogy parkolunk, de hát ez már nem is annyira a jövő, hanem a jelen. Viszont a jelen az, hogy megszűnt a dízel-hibrid hajtás, amit én nagyon sajnálok. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet volt, és a Mercedes majdnem egyedül volt az autóiparban ezzel a kísérlettel. Viszont helyette, és a 4 hengeres modell, motorok is megszűntek, helyette itt vannak az új 6 hengeresek, sőt, brutális motorok.
3: Ugye Európában 4 hengeres változatban csak a plug-in hibridek révén lehetett kapni ezt a modellt. Más kontinensen létezik belőle tisztán benzines 4 hengeres változat, viszont nálunk a plug-in hibridek jelentették mind benzines, mind dízel fronton a 4 hengert. Ugye a Mercedes is egy válaszút előtt állt. Meg kell felelni a szigorodó környezetvédelmi normáknak, ugyanakkor ki kell szolgálni maradéktalan a vásárlói igényeket. És itt húzott egy vonalat, és azt detektálta, hogy sokkal inkább érdemes a portfólión belül a nagyobb motorokra fókuszálni, hiszen azért 2 tonna fölötti járműről beszélünk elég nagy homlokfelülettel, tehát azokat a motorokat tartjuk portfólióban, azokat fejlesszük tovább, amikre valós igény van, ezért került a fókusz a 6 és a 8 hengeres változatokra. Érdekesség például, hogy a 8 hengeres motor, az egy teljesen megújult motor, ahogy említetted a beharangozóban, és valóban a GLE családban mutatkozik be, mint AMG verzió, egyébként az S-osztályban már rendelhető, és az érdekessége, hogy ez a motor például már teljes mértékben megfelel az Euro 7-es elvárásoknak. Tehát V8 karakter, erő, hangélmény, mégis maximálisan megfelel a legmodernebb környezetvédelmi elvárásoknak, és visszautalva, hogy miért szűn meg a dízelhibrid, tulajdonképpen azért, hogy azt a forrást, amit a dízelhibrid fenntartására, fejlesztésére fordíthattunk volna, inkább a top-end, high-end szegmensben való motorok tökéletesítését tartottuk fókuszban.
2: Persze ez az kellett, hogy az Európai Unió bizottsága és a parlament is kicsit elmozduljon abból a szigorból, amit itt a zöldítésre hivatkozással kényszerítettek az autógyárakra, és egy kicsit lazult a szigor.
3: Így van, viszont ha már plug-in hibrid, még mindenképpen szót érdemel a benzines változat, ugyanis megszűnt a 4 henger, ahogy említettük, és már a benzines plug-in hibrid 6 hengeres, 3 literes soros 6 hengeres benzinmotorral kiegészítve készül, több mint 100 kilométeres elektromos hatótávval, és ugyanakkor pedig a sejmes 6 hengeres járásról sem kell többet lemondani azoknak, akik szeretnék ezt a kettős használatot fenntartani.
2: Hát itt a benzinesek ilyen 400-500 lóerő között szórásban vannak, de hát van 2 dízel változat, 286 és 367 lóerő, és hát szerintem azért ez nagyon keresett lesz.
3: Így van. Tagadhatatlan, hogy ebben a kategóriában meghatározó még a dízelmotorok jelenléte, és meghatározó is marad véleményem szerint egészen addig, amíg lehetővé teszik a szabályzások, a forgalmazásukat. Ennek megfelelően modernizálta a gyártó ezeket az egységeket is. Tulajdonképpen mondhatni hardware szinten, tehát fizikailag a 2 motor nagyon-nagyon hasonló, inkább programozásbeli különbségek vannak a 2 teljesítményszintek között, viszont maximálisan megfelelnek a jelenkor szabályzásainak, és hozzák a dízelektől megszokott alacsony fogyasztást, és mégis lehengerlően nagy nyomatékot és jó dinamikát.
2: Mind a 2 karosszél változat megrendelhető már Magyarországon?
3: Így van, a 6 hengeres változatok már rendelhetők. Árlistán rajta vannak, a konfigurátorban is megtalálhatók, mindenki összeállíthatja magának álmai GLE modelljét. A 8 hengeres verziókra egy kicsit várni kell, azok a nyár vége felé kerülnek fel majd a konfigurátorba.
2: Hát addig is itt van egy másik csemege, az EQS. Ez a Mercedesnek a kifejezetten elektromos autóra készült platformját jelenti, illetve annak a csúcsváltozatát, az S-osztályét. Hát ebben a formájában most találkozunk vele utoljára, mert nem jött be piaci alapon ez a dolog. Más márkánál se nagyon dübörög, és hát a két konkurens prémium cég is lemondott erről a fejlesztési irányról. Nem véletlenül tér vissza a Mercedes is a hagyományos karosszéria formához, de ez az autó most így utoljára nagyot dob. Olyan technikai fejlesztéseken esett át 5 év után, ugye 5 éves a modell, hogy az ember csak néz, hogy ilyen létezhet.
3: Kicsit távolabbról kezdeném a megközelítést. Ez az EQ vonal, az EQ széria, ez egy stratégiai döntés volt, és abban a pillanatban, amikor ez a döntés megszületett még sok-sok évvel ezelőtt, akkor nagy volt a bizonytalanság az autóiparban, és tulajdonképpen csak tapogatóztak a gyártók, hogy merre fog a jövő vinni, merre
2: lesz a bizakodás volt nagy, a bizakodás, hogy minden elektromos lesz.
3: És a bizakodás, így van. És abban az időben ez egy abszolút jó döntésnek bizonyult, és a Mercedes-Benz stratégiája is ennek megfelelően alakult, hogy úgy gondolták, hogy ezzel egy nagy újítást fogunk véghez vinni, és ezt a vonalat képviseljük.
2: Meg is történt a újítás, fantasztikus.
3: Meg is történt, hogy ez az EQ vonal, ezen belül is az EQS volt az első képviselő, követte őt az EQE, ez így házon belül kicsit termékes vonalamat nem elengedve, ez az EVA 2-es padlólemezre épül, ugye az EVA, Electric Vehicle Architecture, és ez volt a Mercedes-Benznek az első olyan platformja, ami tisztán elektromosnak lett tervezve, tehát ezért volt akkoriban egy nagyon nagy mérföldkő számunkra, mert voltak korábban olyan modelljeink, amiknek volt belső égésű megfelelője, és úgymond egy házasítás során elektromos technológiát kapott, viszont ezek az autók a fehér papírról elektromosnak lettek tervezve, és ugye annak idején, amikor az EQS bemutatkozott a 0-20-as légellenállási együtthatójával, világbajnok volt. Nem volt nála államvonalasabb sorozatgyártású autó.
2: A legfontosabb változás, hogy 400 voltosról 800 voltosra fejlesztette a gyár az architektúrát, és ugye 200 helyett 350 kW-tal is lehet tölteni. Ez egy nagyon nagy ugrás minőségileg és technológiailag.
3: Így van, óriási ugrás jelent. Mondhatni, itt is haladunk a kor követelményeivel és technológiai színvonalával. Szeretném megemlíteni, hogy attól még, hogy 400-ról 800 voltra változott a fedélzeti feszültség a járműnek, az autó alapesetben képes a 400 voltos DC töltők könnvaló töltésfelvételre, tehát olyan technológiát alkalmaz, ami ebben az esetben megossza az akkumulátort két 400 voltos egységre, és probléma nélkül kezeli az összes DC töltőt tulajdonképpen a világon. Viszont ezen kívül technológiailag még történt egy másik hatalmas változás, ugyanis hátulra az elektromotort felváltotta az elektromos hajtási egység, nagyon csúnyán fordítva, ami azért egy egység, mert a motor mellett tartalmaz még egy 2 fokozatú váltóművet is, ami azt teszi lehetővé, hogy még inkább kihasználja a rendelkezésre álló energiát, még hatékonyabb legyen az autó, és akár elméletben 900 km feletti hatótávra is képes legyen az autó.
2: Amit alapvetően tudnunk kell, hogy 367 lóerős a leggyengébb változata ennek a modellnek, modell családnak, és a következő lépcső az 408, 476 és 585 lóerő, elképesztő.
3: Ekkora tömeghez, ugye itt bőven 2 tonna feletti járműről beszélünk, kell ez az erő nagyság, az erőtartalék, hogy dinamikusan és egy ilyen autónak tehát méretéhez megfelelően tudjuk mozgatni.
2: Street by Wire, ez elsőként Németországban a német gyár autógyárak körében a Mercedes vezette be, és éppen ebben a modellben az, ami elválik a kormány magától a futóműtől, mint egy repülőgépet úgy tudjuk vezetni, és maga a kormány formája is olyan, mint egy repülőgép kormány.
3: Így van, és újdonság nálunk, hogy ez csak a hátsó tengely kormányzással együtt érhető el, tehát így valósul meg az, hogy tényleg átfogás nélkül, valóban praktikusan, késedelem nélkül a hétköznapi életben maximálisan biztonságosan irányítható az autó, és igen, tehát német gyártók közül mi vagyunk az elsők, mi leszünk az elsők, akik ezt bevezetjük. Idén az év hátralévő részében nem sokára már elérhetővé is válik.
2: Hát itt is kiegészült az eddigi technika vezetésbiztonság segítő rendszerekre, armatik légrugózás, adaptív távfényszóró, ami 600 méter távolságig képes megvilágítani az utat. Folyamatos frissítés, ugyanazt tudja egy csomó dolog, mint amit az előbb a GRL-nél is elmondtál, tehát egymással kommunikálnak a Mercedesek. Szerintem fantasztikus ebben a kategóriában. Mikortól lehet megvásárolni?
3: Az autó már rendelhető. Az első példányok érkezése is hamarosan elérkezik. Augusztus-szeptember környékére már megtalálhatják az emberek a szalonjainkban az autót.
2: Miután ez az utolsó ebben a szériában, ezzel a modelljelzéssel, mekkora érdeklődéset számítotok?
3: Meglepően nagy az érdeklődés. Tehát volt egy sejtésünk, volt egy úgymond elvárásunk, hogy ez a modell mekkora érdeklődést fog generálni, viszont bemutatása után ez az érdeklődés, ez minden várakozást felülmúlt. Úgy gondolom, hogy egy ilyen utolsó nekifutásnak ez egy nagyon jó modell, nagyon stabil alapokkal, most már végletekig kiforrott műszaki megoldásokkal, abszolút az élvonalba tartozik az elektromos luxus szedánok terén.
2: Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók. Önök Ferencsik Mihályt, a Mercedes-Benz Hungária termékmenedzserét hallották. Műsorunk véget ért, köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom önöket a rádió elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra!
1: Mozgásban, a Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: következik. Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: 16 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Tűzszünetet kötött Izrael és a Hezbollah, egy magasrangú amerikai tisztségviselő közlése szerint a fegyvernyugvás már életbe lépett. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők is részt vettek. Irán felfüggeszti a hormuzi szorosan áthaladó hajókra tervezett új díjak beszedését. A Reuters információi szerint a moratórium az amerikai-iráni béketárgyalások 60 napos időszakában érvényes. Teherán ugyanakkor előírta, hogy az érintett hajóknak legalább 48 órával az érkezésük előtt tranzitkérelmet kell benyújtaniuk útvonaltervel és az áthaladás időpontjával, hogy elkerüljék az elaknásított területeket. Holnap újra csökkennek az árak a hazai benzinkutakon, a friss üzemanyag tarifák már bőven a védett áras rendszer szintjei alá eshetnek. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolaj 10 forinttal kerül majd kevesebbe. Idehaza aláírta az alaptörvény 16. módosítását az államfő. Az országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig betöltötte ezt a megbízatást. Súlyog Tamás közleménye szerint a megoldás európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető. Levette az Alkotmánybíróság teljesülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet Polt Péter, a testület elnöke. Súlyog Tamás államfő egy hete nyújtott be indítványt a korábban általa vezetett Alkotmánybírósághoz, miután Magyar Péter miniszterelnök május végén bejelentette, módosítják az alaptörvényt, annak érdekében, hogy eltávolítsák pozíciójából az államfőt. Súlyog azt kérte a testülettől, hogy tisztázzák, az ilyen egyedi jellegű aktusok beleférnek-e az alaptörvény módosítás kereteibe. Eddig 7 alkotmánybíró az ügytárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljesülés nem határozatképes. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormánya a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. Az elképzelés szerint helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságait, eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, illetve szélesítik az igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál. Soron kívüli vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalának bejegyzése szerint a színházakhoz hasonlóan több múzeum és könyvtár dolgozói részéről is folyamatosak és visszatérőek a panaszok az intézményeken belüli állapotokról. A jelzések szakszerűtlenségről és hatalmi visszaélésekről szólnak. A vizsgálat érinti az Országos Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum, a Természettudományi Múzeum, valamint az Országos Színház Történeti Múzeum működését. Több mint 1,8 millió utasa volt a múlt hónapban a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérnek, ez 7,1%-kal több, mint a tavalyi év azonos hónapjában. A legtöbben Londont, Párizst és Milánót választották, az első 5 hónap utasforgalma meghaladta a 7,6 milliót. A kárgó üzletág erősödése lendületes maradt, a májusban kezelt csaknem 41,5 ezer tonna áru 12%-kal több, mint egy évvel korábban. A stabilan emelkedő árumennyiség január és május között 188 ezer tonna légiáru fogadását jelentette a reptéren.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os csökkenés mellett 137.905 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 8 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,8%-kal erősödött 3.812 forintra, az OTP 1,9%-kal csökkent 44.020 forintig, a Richter 1%-os pluszban 11.800 forinton, a Magyar Telekom 2%-os csökkenés mellett 2.734 forinton áll. A bankközi devizapiacon idehaza egy

0: euró 351 forintba és 73 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 306 forintot és 84 fillért, egy svájci frankért 379 forintot és 98 fillért kérnek. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 0,3, a párizsi CAC40 szintén 0,3, a madridi IBEX 0,1%-kal csökken, a frankfurti DAX 0,1, a milánói bőrze 0,6%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,1%-os mínuszban $76.55, a Brent jegyzési ára 0,3%-os csökkenés mellett $79.03 áll.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a hőség a hétvégén, holnap 31 és 36, vasárnap 32 és 37 fok közötti csúcsok várhatók.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
2: Jó rádzást mindenkinek, ez a Fintech világa itt a Trend FM-en, hiszen péntek van és délután. Szupán Márton, a PIK alapítója a stúdióban, ahogy a múlt héten is, és Murvai Tamás van itt szakértőnek, vendégnek, harmadiknak, az AI kihívás alapítója. És az AI eszközök kiválasztásáról, használatáról, használatának elsajátításáról, az úgynevezett AI írástudásról beszélgetünk, mert abban mind a ketten megegyeztek, és ez egy elég kemény sarkos állítás, akkor kezdjük ezzel, hogy se állami, se céges, se magánszinten ez itt nincs jól menedzselve talán nálunk Magyarországon.
3: Így van, ebben abszolút egyetértünk. Vannak a Tamással ilyen sarkos gondolataink néha, meg sarkos kijelentéseink. Én azt gondolom, hogy itt nagyon, nagyon nem áll jól az ország, de egyébként szerintem ez régiós szint, tehát itt ott szoktam sokszor azt mondani, hogy vannak nyilván magyar sajátosságok, a nyelvünk, meg a devizek, meg egy-két hasonló dolog, de hogy ez egy régiós ismérv, én az meg jellegző, és talán egyébként worldwide sincsen ez még igazán jól kezelve. Inkább azt mondom, hogy vannak üdítő kivételek, vannak olyan országok, olyan cégek, akik ezt, meg nyilván olyan magánszemélyek is, akik ezt jól kezelik, de az biztos, hogy ha most Magyarországra fókuszálunk, és nyilván van egy ilyen, talán egy közös nemzetgazdasági érdeke a magyaroknak, hogy jól menjen az ország sorsa, akkor biztosan nem állunk jól mesterséges intelligencia írás tudásban, össze-vissza vannak használva az eszközök.
2: Ezt akartam mondani, mert pont a múlt héten beszélgettünk, ezt most a Tamásnak mondom, hogy csak az OpenAI-nál van, nem tudom, 900 millió felhasználó, ugye, vagy jó, már aktív felhasználó. Tehát orba szájba használja a világ, nyugati fele is. Hát
3: emlékezz rá, valamit használ, egy pár így. Héttel ezelőtt beszélgettünk az AI Start 500-nak a tanulságairól, ugye a PIK által indított és PIK által finanszírozott AI gazdaságélénkítő programról, ahol 500 cégnek terveztünk egy éven keresztül ingyen biztosítani 5 darab agentet. Végig is vittük ezt a programot, egyébként tök jól megy, de azt látjuk, hogy azt végigbeszéltük, most nem nagyon ismételném, hogy 70-80% a nyilatkozóknak azt mondja, hogy egyébként van valamilyen fajta céges AI használat, de egyébként harmad ennyinél van struktúrált adat, és még kevesebbnél van AI stratégia, meg AI policy. És én nem vagyok egy ilyen nagyon nagy stratégia hívő, tehát nem gondolom, hogy mindig mindent úgy kell indítani, hogy egy nagyon nagy ívű stratégiát lerakunk, persze kezdjünk el kísérletezni, próbálkozni, de az valahogy így a ChatGPT lesz kitörését követő negyedik évben, tehát azt mondom, hogy mondjuk a generatív AI demokratizálódásának a negyedik évében valahogy szerintem nincsen rendben, hogy a cégek alig 10%-ánál van struktúrált mesterséges intelligencia használat, de egyébként 70-80% meg orbaszájban nyomogat mindenféle AI dolgot kontrollálatlanul, szabályozatlanul. Ez nincsen jól, és én azt gondolom, hogy állami szinten kellene ebbe belenyúlni, élénkítő tekintetben edukációs oldalról, mert eddig annyit sikerült belenyúlni állami oldalról, hogy ezt is elkezdték szétszabályozni. Nyilván ez egy EU-s nyomás, és kellenek a szabályozások, és jók a szabályozások, szabályok nélkül azért könnyen fura helyzetek tudnak kialakulni, de azt gondolom, hogy pusztán szabályozásokat bevezetni edukáció nélkül, az megint egy kapufa.
2: Tamás, neked erre mi a megoldás? Nyilván ez az AI kihívás, ugye? De te egy picit máshogy fogod meg ezt az egészet.
4: Először is üdvözlöm a hallgatókat. Amikor az AI-ról beszélünk, és az AI-ról gondolkodunk, akkor kicsit úgy érzem magam, mint a 90-es években, amikor megérkezett a számítógép, és mindenki elkezdte nyomogatni. Ott volt a Norton Commander, és nagyjából...
2: Nem tudjuk, hol kezdjük, hogy ez a te mondásod.
4: Igen, nagyjából a programozókon kívül mindenki rájött, hogy soha az életében nem fog számítógépet használni, hiszen ez teljesen értelmetlen. Aztán utána megjött a Windows, és akkor mindenki rájött, hogy azért milyen jó ez a pasziánsz. Na most ugye picit azt érzem, hogy olyan pasziánsz korszakában vagyunk a 2026-ban, tehát mindenki nyomogatja a ChatGPT-t, gyönyörű leveleket ír. Ugye az OpenAI-nak volt tavaly évvégén egy kutatása, amiben a céges és a személyes felhasználást elemezték témakörönként, és ezekben hát a leggyakoribb use case-ek az a receptírás, levélírás és mindenféle egyéb nagyon-nagyon produktív dolog. Egyetlen egy terület van, ahol igazából az AI-t már elkezdték használni, az pedig a programozás. De ami visszareferelve az eredeti kérdésedre az AI kihívás kapcsán, ami nekünk a célunk, az picit az, amit Marci is mond. Tehát megtanítani az embereknek, hogy ez nem programozóknak szól. Senkit nem akarunk megtanítani promptolni. Tehát a tavaly előtti év az tele volt prompt tréningekkel. Van egy rossz hírem, aki elvégzett ilyen prompt tréninget.
2: Az már nem érvényes.
4: Az sajnos egyrészt nem érvényes, másrészt a certifikátját is kidobhatja, mert tavaly november óta majdnem az összes nagynyelvi modell rendelkezik egy úgynevezett meta prompterrel, ami azt jelenti, hogyha beírom neki azt, hogy piros szivárvány, akkor az én historimból tudja, hogy én egy szivárvány nézegető ember vagyok, aki egy természettudós, és azonnal megmutatja, hogy hol lesz legközelebb szivárvány, vagy
2: piros,
4: vagy csak gyerekkönyveket akarok csinálni, mert éppen ez a historim, és rajzol nekem egy animált piros szivárvány. Tehát nincs szükség már szuper promptokra. Amire szükség van, az üzleti probléma.
2: És az meg sokaknak van. És te innen fogtad meg a dolgot.
4: Mi innen fogtuk meg, mert most odajutottunk az AI-ba, hogy gyakorlatilag egy-két eszköz megismerésével bármit is meg lehet csinálni, viszont ahhoz, hogy tudjuk, hogy mit akarunk megcsinálni, ahhoz pontosan szükség van arra, hogy ismerjük, milyen problémáink vannak, akár magán, főleg inkább üzleti életbe, és visszatérve Marcira, hogy nincsenek céges stratégiák, teljes mértékben egyetértek. Cégek többsége még a mai napig úgy jön oda hozzám, hogy vezessünk be AI-t. Pedig szoktam nekik mondani, hogy mi lenne, ha nem vezetnénk be AI-t, hanem megnéznénk, hogy milyen céges problémák vannak. És azt oldanánk meg, vagy AI-jal, vagy nem. Csomó esetben nagyon komoly automatizálásokra van szükség, mint például V-lookup függvény, mert hogy még a mai nap is nagyon sok, akár nagyvállalat, Excelből ki, Excelbe be, kinyomtatjuk, újra Excel, újra rendszer, és beszélhetünk AI stratégiáról, de hogyha még a folyamataik sincsenek rendben, alapvetően digitalizációs stratégiával sem rendelkeznek még a vállalatok, és nyilván ez pedig nélkülözhetetlen egy AI stratégiához.
2: De most ebben a kihívásban, meg a future proofban ez igazából ez hogy van? Mindenki megy a problémájával? Mert most lesz a következő forduló, ugye 27-e, ugye júni 27.
4: Így van, most már 2-7 nyitva van a második negyedév, és amit a kihívásban mi szeretnénk, hogy mindenki hozzon egy üzleti problémát, és a zsűritársaimmal, beleértve Marcit is, aki egy nagyon...
2: Stratégiai partner.
4: Kis stratégiai partner, és a kihívásnak az egyik legnagyobb advokátja, a célunk az az, hogy ne csili-vili applikációkat kapjunk, hanem olyan problémákat lássunk, amire azt gondoljuk, hogy igen, ez egy valódi probléma, és nézzük meg, hogy hogyan oldotta meg. Tehát a Q1-es döntőbe gyakorlatilag diáktól nyugdíjaskorú emberek is oldottak meg applikációt, és az egyik kedvenc történetem az egy 70 éves nyugdíjas ember, aki csinált 5 darab applikációt, és
2: Mert volt egy üzleti problémája?
4: Volt egy üzleti problémája, Berta Sándor kézilabda edző, és ő csinált 5 darab kézilabda elemző applikációt, és ami a legfenomenálisabb az egészben, ezt nem csak úgy hobbiból csinálta, használja is őket a meccseken. Ki jár coacholni, és az applikációjával elemzi a meccseket, AI coach van benne, statisztikák, minden. Tehát gyakorlatilag kor független ma már a probléma. Ha van egy problémád, magyar nyelven tudsz kódolni.
2: Azt akarjátok megmutatni, hogy mi mindenre van megoldás?
3: Egyrészt igen, de szerintem ennél egyel fontosabb az, hogy arra akar az AI kihívásra világítani, hogy valójában semmi ahhoz, hogy mesterséges intelligenciával oldjunk meg egy problémát, semmi más nem kell csinálni, csak meg kell tudni fogalmazni az üzleti problémát. És én azt gondolom, hogy egyéni szinten egyébként a mesterséges intelligencia használat ma, hogy egy picit kizumoljak ebből, semmi másról nem szól, mint arról, hogy képesek vagyunk-e közérthető módon megfogalmazni azt a problémát, amit szeretnénk megoldani. Tehát valójában most úgy tekintünk erre az egészre, mint egy ilyen teljesen új világ, és semmiben nem új világ. Egyébként én azt gondolom, hogy ugyanazok az emberek tudnak sikeresek lenni a mesterséges intelligencia használatban, vagy akár a mai megváltozott üzleti világban, mint eddig. Eddig sem tudott senki sikeres lenni úgy, hogy nem tudta megfogalmazni az üzleti problémáit.
2: Hát, hogy kevesen.
3: Hogy kevesen, igen. Az a réteg most is sikeres tud lenni AI-tól függetlenül. De hogy igazából semmi másról nem szól, és nem szabad szólnia szerintem egy mesterséges intelligencia oktatásnak, mint arról, hogy tudjad megfogalmazni azt, hogy mit akarsz kimondani. Igazából personális szinten az AI használat az egy kommunikációs kérdés. Hogyha jól kommunikálsz, akkor jól használsz AI-t. Ha nem kommunikálsz, akkor meg nem fogsz jól használni AI-t, akkor se, hogyha baromira érted azt, hogy mi van a motorháztető alatt. Tudod, a vezetést szoktam mindig példának hozni, hogy ahhoz, hogy valaki egy zseniális sofőr legyen, kell tudnia azt, hogy működik egy autónak a karakterisztikája, meg mondjuk a fizikát valamennyire kell, hogy tudja alkalmazni, kell, hogy értse, de egyébként baromira nem kell tudnia azt, hogy az autónak mi történik a motorháztetőjével.
2: De váltok, ez óriási, mert ezt akartam most mondani, de hát a fenét, most már semmit nem kell, mert most már önvezető autó van.
3: Így van.
2: Eldobhatod a fizika könyvet, meg az összes többi.
3: Tehát, ez az, amit a Tamás, mondott.
2: Ezt akartam, csak most te hoztad ezt a példát. Hogy,
3: igen.
2: Hát ez egy óriási dolog, mert rengetegen lemaradtak még nem kezdték el. De itt most a későn jövőknek van egy óriási lehetősége. Ez egy új korszak, aki az előző két korszakban beletett rengeteg energiát, az lehet, hogy...
4: Még hátrébb is van, azt mondanám. Tehát aki elvégzett 35 darab prompt tréninget, és prompt Jedi expert, fekete öves tréningekkel rendelkezik, ez gyakorlatilag sokszor azt látom, hogy elvesztette az eszenciáját az üzleti problémáknak. Tehát ilyen 8-30 soros promptokkal beszélget, és most képzeljétek el úgy, mintha én azt mondanám nektek, hogy léci, adjátok az üveget ide, de úgy álljon a kezetek, hogy amikor 42 fokkal a kis ujjatok, az a bal mutató ujjatok fölött van, akkor közben mozogjon a víz, hogy utána én majd tudjak én, és mire befejezném ezt a mondatot, már ti is elunjátok magatokat. Én is, meg nem is vagyunk szomjasak, és az egész gyakorlatilag értelmét veszti, és tulajdonképpen mire végig mondom, addigra kiszáradok. Nem, most már nem gondolkodni kell azon, hogy vajon mit csináljak. Oda menni és csinálni kell. Tehát most, ha van egy üzleti problémád, akkor már nem meg kell tervezni, nem át kell gondolni, demo verziójú kész applikációkat lehet csinálni 3 szóból. Csinálj egy számlabeolvasót. Enter. És lesz egy end-to-end digitális számlabeolvasó alkalmazásod, ami elkészít neked az AI, hát jobb napokon 2 perc alatt, rossz napokon 5 perc alatt. És utána ezt az applikációt használhatod azonnal. Ez a tiéd.
3: Én azt gondolom, hogy a kommunikációs skillek csak nyilván egyre látványosabb, ahogy haladunk előre az időben, úgy gyorsul fel körülöttünk a világ, és ezen keresztül látványosabbá válik az, hogyha valaki ilyen területen jó skillekkel rendelkezik. Nyilván amikor, nem tudom, 150 évvel ezelőtt még kézzel írott levéllel, meg távirattal kommunikáltunk, akkor sokkal kevésbé volt látványos, hogy valaki hogy kommunikál, és hogy ezt a kommunikációs piacnak a fejlődési ívére fölhelyezzük, most valahol egy ilyen nagyon fura állapotban vagyunk, igen, három szóból lehet applikációkat csinálni, és egyébként szerintem az egy ilyen nagyon izgi kérdés, bár abszolút nem része a mai adásnak, hogy ezt az emberiség egyébként mentálisan hogy képes lekezelni. Üzletileg nagyon vagy az üzleti felhasználásban nagyon hasonlókat gondolok, ott én azt gondolom, hogy ahogy personális szinten kommunikációs kérdés, a jó vagy nem jó mesterséges intelligencia használat, úgy céges szinten meg egy folyamat transformációs és szervezeti transformációs kérdés sok 80%-ban, és csak a maradék az, hogy milyen technológiát választ. Nyilván fontos a jó eszközválasztás, de hogyha nincsen fölkészítve rá a szervezet, és nincsenek fölkészítve rá a folyamatok, akkor a legjobb eszközt is be lehet vezetni, meg a legjobb tréningeket is lehet tartani, nem lesz belőle semmi.
2: Ha ezt valaki komolyan veszi, amit most mondtatok, és egyetért ezzel, akkor azt mondja, hát akkor még én nem késtem le semmiről. Elráérünk arra még. Nem érzékeled ezt az üzletemberekkel való beszélgetésben?
4: Azt gondolom, hogy eljutottunk arra a pontra, ahol mindjárt itt vannak az autonóm agentek. Tehát itt a Google, vagy OpenCloud az van tavaly óta, ezt nyilván senkinek nem javasolnám jó szívvel, mert 3 másodperc alatt tudja a teljes cégnek a belső adatait kiteregetni az internetre, de ennek kontrolláltabb formái heteken belül jönnek ki. Itt a Google Spark, a Microsoft is hasonlót bejelentett, és amint itt megérkezik ez az agentik korszak, onnantól kezdve már nem csak applikációkat lehet fejleszgetni, hanem gyakorlatilag van végtelen asszisztensed, akit oda utasítgatsz, ahova szeretnéd, és hogyha csúnyán beszélsz vele, nem fogja zavarni, nem fog semmiféle kultúrsokot okozni, és ezzel viszont eljutunk oda, hogyha most nem kezded el használni, akkor nagyon-nagyon gyorsan meg tudnak enni az új szereplők téged, nagyon-nagyon gyorsan lemaradsz, és most vagyunk egy ilyen hiperskálázódási vonalnak körülbelül az inflexiós pontján. Tehát, hogy megindultunk, már megyünk 4 éve, de most van az inflexiós pont, végtelen mennyiségű pénzt költ rá az egész amerikai piac. Ha most nem vagy ott, akkor lehet, hogy jövőre már nem leszel.
2: És ez igaz, akkor persona szintjén, igaz üzleti szinten, igaz állami szinten.
3: Igen, és azt gondolom, hogy ezek nagyon erősen összefüggenek, tehát az is egy ilyen közös megfejtésünk a Tamással, nem egy óriási novum, de sokan ezt ilyen silósan kezelik, hogy igen, vannak az egyedek, a magánszemélyek, akik használják valamire a mesterséges intelligencia eszközöket, meg vannak a cégek, és akkor vezessünk be céges AI-t, meg céges AI stratégiát, a céget is magánszemélyek alkotják. Tehát valójában az egészet ott kell kezdeni, hogy az egyéni szinten megtanítani az embereket mesterséges intelligenciát használni, és lehet, hogy ez csak annyi, hogy figyelj, ne gondolj túl, írd le, amit gondolsz, írjál le 3 szót. Tanítani mindenképpen kell, mert az önvezető autóban is ki kell tudni nyitni az ajtót, meg kell tudni nyomni a 3 darab gombot, ami elvisz a célállomásig, és szerintem ez egy tök jó példa volt, főleg talán a Tamás által említett autonóm agentekkel állítható nagyon erősen párba, de amíg egyéni szinten nem lesz AI írástudás, addig a céges stratégiák is el fognak bukni, és Magyarországnak bármiféle nemzetgazdasági törekvése, hogy itt AI bajnokok legyünk a régióban, vagy a világon, vagy nem tudom, az el fog bukni, és lehet mérni olyan skálán ezeket, hogy hány usere van a ChatGPT-nek, meg a Gemini-nak, meg a nem tudom, mert ilyen mérések vannak most, és akkor ebből lehet rangsorokat csinálni, és ezen lehet jól szerepelni. Én szerintem ezek nagy részt önátverések, mert tök mindegy, hogy sőt, talán még kontraproduktív is tud lenni, hogy sok AI írás tudással nem rendelkező user-e van az országnak, felesleges, tölthetnék hasznosabb dolgokkal is az időt, mondjuk megtanulhatnák használni ezeket az eszközöket, de én itt azt gondolom egyébként, hogy az egyéni felelősség az relatív alacsony, meg kell tanítani az embereket, céges programokat kell hirdetni, és állami programokat kell hirdetni, mert az emberek maguktól nem pejoratív értelemben mondom most ezt, meg fognak ragadni azon a szinten, amit értenek, hogy ragd össze az esti receptet, meg ragd össze a bevásárló listát.
5: Vagy amit a Tamás mondott, hogy nem tudják, hogy hol kezdjék el. El kéne kezdeni, nem tudom, hogy hol kezdjem el.
3: Így
5: nem.
3: Van. De egy nagyon-nagyon kevés embereknek nagyon alacsony százaléka autonóm valójában. És ebben segíteni kell nekik. Ez a cégeknek a felelőssége, belső képzési programokkal, meg az államnak a felelőssége.
4: Nem titkolt módon nyilvánvalóan dolgozunk is egy ilyen projekten, ahol megmutatjuk az embereknek, hogy nézd, így használd az AI-t. Tehát ez a Future Proof Challenge az egyik láb, Marciéknak ugye van ez a vállalati programja, AI Start 500, és azért nagyon-nagyon szeretnénk megtalálni azt a szinergiát, ahol a rövid kis 20 perces Future Proof Challenge-es webinárt, ahol már megmutatjuk mindenkinek, hogy hogyan lehet appot csinálni, picit tovább vigyük, és megadjuk azokat a fundamentumokat mindenkinek, amivel ő is jövőbiztos lehet.
5: Na jó, de az üzleti problémákkal lehet 27-ig, hogy lehet jelentkezni, hol lehet jelentkezni?
4: Az aikihívás.hu oldalon érhető el a Future Proof Challenge, semmi nem kell hozzá, egy működő alkalmazás, ha valaki nem tudja, hogy kell ilyet csinálni, az oldalon kattingasson körbe, ott van minden, ami kell az alkalmazáshoz. Webináriaink is vannak, úgyhogy szeretettel várunk bárkit, aki szeretne AI appot építeni.
5: Szurkolunk a további kézilabda edzőknek, és nagyon szépen köszönöm Murvai Tamás, AI kihívás alapítója, Szupán Márton Pik. Az összes információ, a részletek a fintech.hu, jövő pénteken találkozunk.
1: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél öt van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Elfogadásra javasolta az Európai Bizottság Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amelyet Magyar Péter kormánya június 10-én nyújtott be Brüsszelnek, a folytatásról az Európai Tanács fog határozni. A miniszterelnök még május végén kötött politikai megállapodást Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. A mostani javaslat szerint a magyar terv teljes költsége 10 milliárd euró, ebből 6,5 milliárd visszanemtérítendő támogatás, 3,5 milliárd pedig hitelként válhat elérhetővé Magyarország számára. Tűzszünetet kötött Izrael és a Hezbollah. Egy magasrangú amerikai tisztségviselő közlése szerint a fegyvernyugvás már életbe lépett. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Irán felfüggeszti a Hormuzi szoroson áthaladó hajókra tervezett új díjak beszedését. A Reuters információi szerint a moratórium az amerikai-iráni béketárgyalások 60 napos időszakában érvényes. Teherán ugyanakkor előírta, hogy az érintett hajóknak legalább 48 órával az érkezésük előtt tranzitkérelmet kell benyújtaniuk útvonaltervel és az áthaladás időpontjával, hogy elkerüljék az elaknásított területeket. Idehaza aláírta az alaptörvény 16. módosítását az államfő. Az országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig betöltötte ezt a megbízatást. Levette az Alkotmánybíróság teljesülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet Polt Péter, a testület elnöke. Súlyog Tamás államfő egy hete nyújtott be indítványt a korábban általa vezetett Alkotmánybírósághoz, miután Magyar Péter miniszterelnök május végén bejelentette, módosítják az alaptörvényt, annak érdekében, hogy eltávolítsák pozíciójából az államfőt. Súlyog azt kérte a testülettől, hogy tisztázzák, az ilyen egyedi jellegű aktusok beleférnek-e az alaptörvény módosítás kereteibe. Eddig 7 alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljesülés nem határozatképes. Lemondott Orbán Balázs a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról. A politikus Facebook oldalán arról írt, hogy a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a testület működése továbbra is biztosított. Orbán Balázs lemondását azzal indokolta, hogy az országgyűlés a napokban olyan alaptörvénymódosítást szavazott meg, illetve olyan törvénymódosítást készül elfogadni, amely alapjaiban érinti az MCC és más alapítványok életét.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenés mellett 138.044 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 8,2 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,9%-kal erősödik, 3816 forintnál jár, az OTP 1,5%-kal csökken, 44.090 forintonál, a Richter 1,4%-kal került feljebb, 11.840 forintra, a Magyar Telekom 1%-kal csökken és 2738 forinton jegyzik. A bankközi devizapiacon 1 euró 351 forint 69 fillér, 1 amerikai dollár 306 forint 82 fillér, 1 svájci frank 379 forint és 92 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE jelenleg 0,3%-kal, a párizsi CAC 40 szintén 0,3%-kal csökken, a madridi IBEX 0,1%-kal teszi ugyanezt, a frankfurti DAX 0,1%, a milánói börze 0,6%-kal korrigál felfelé.
0: Időjárás jelentés.
4: Fokozódik a hőség a hétvégén, a hőmérséklet szombaton 31 és 36, vasárnap 32 és 37 fok között alakul. A hét utolsó napján gomoly felhőképződést követően záporok, zivatarok és felhőszakadások is előfordulhatnak.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Gyimesi András van itt a stúdióban, Hunrenc Taki kutatója, a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának adjunktusa. És szereti a futballt?
5: Igen, köszönöm a kérdést. Hát szerintem ilyenkor, amikor futball
1: VB van,
5: akkor igazából mindenki azt fogja mondani, hogy szereti a futballt.
1: Az önök kutatása, a Hunrenc Taki kutatása, spoilerezek, hogy miket állapított meg. Megduplázódik a tét nélküli meccsek szám, A. B. A holt versenyszabály megöli az izgalmakat. C. Van pozitív fordulat, ezt majd a végén elmondja. Miért kell ezt kutatni, vagy mit kellett most kutatni? A FIFA szabályváltozást, meg a 48 csapat mit hoz a nézőknek? Tulajdonképpen ez itt a kérdés.
5: Én azt gondolom, hogy ezt azért kell kutatni, mert valójában ez a labdarúgó szövetségeknek lenne érdeke, hogy minél izgalmasabb lebonyolítási rendszerben rendezzék meg a labdarúgó VB-t, meg egyébként egyéb versenysorozatokat is, és jó lenne, hogyha ezeket a kutatásokat figyelembe vennék, amikor ezt megrendezik, mert ez nekik is érdekükben áll, és az embereknek is érdekükben áll, hogy izgalmas mérkőzéseket lássanak.
1: Gyimesi András és Csató László, a Hunrenc Taki kutatói. Hogy jött az ötlet, hogy, és ezt közösen publikálták ezt a kutatást, hogy jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozzanak?
5: Igazából ennek egy ilyen előszele volt, hogy már korábban elkezdtünk azzal foglalkozni, korábbi években már, hogy azt vizsgáljuk, hogy bizonyos lebonyolítási rendszerek miatt mennyire lesz izgalmas az egyes tornáknak általában az utolsó fordulóra koncentráltunk, mert ott fordulnak elő legtöbbször ilyen anomáliák. És most igazából konkrétan ezt a módszert, amivel ezt vizsgáljuk, ezt a labdarúgó bajnokok ligája kapcsán jutott eszünkbe, hogy meg lehetne nézni, hogy az utolsó meccsek közül mennyi lesz az érdekes, meg nem érdekes, és nem csak úgy, hogy van-e tétje, vagy nem, hanem hogy mennyire erős az ösztönző a csapatok számára. És akkor hát ez igazából kézenfekvő megoldásként adódott, hogy hát ha ennyi változás van itt a labdarúgó világbajnokság kapcsán, akkor ezt itt is megvizsgáljuk. De egyébként ez korábban már bajnokok ligájára is.
1: És mindig futballra koncentráltak? Lehetne ez más sportoknál is ugyanígy, nem?
5: Teljes mértékben. Eddig igen, de tervezzük ezt más sportágban.
1: Hát nem azt mondom, én a Forma 1-et szeretem, tehát a Forma 1 is állandóan változtatják a szabályokat, ott is lehetne így matekozni. Na jó, és hogy ment az egész? Tehát kíváncsi vagyok ennek a folyamatára. De úgy mesélje, legyen szes, mert én bölcsész vagyok, nem matematikus, jó, nem kutató.
5: No, hát igazából az egész, ahogy mondtam, onnan jött, ez szerintem egy ilyen érdekes jelenség volt, amikor a 2024-25-ös labdarúgó bajnokok ligájában az utolsó fordulóban volt egy Paris Saint-Germain-Stuttgart meccs, ekkor született meg az ötletünk. Azért, mert erről a meccsről mindenki úgy beszélt, vagy sokan, sok cikk is kijött róla online, hogy nagy valószínűséggel döntetlenre fognak játszani a csapatok, azért, mert döntetlennel mind a két csapat ott lett volna az egyenes kieséses szakaszban biztosan. Vereséggel meg egyébként még volt matematikai esélye, hogy kiesnek. több emberrel is beszéltem, volt egy Bruges csapatának szurkoló belga ismerősem, aki kifejezetten aggódott, hogy az ő csapata azért fog kiesni, mert hogy ez a két csapat
1: ezek X-elnek.
5: Tehát ez egy összejátszás gyanús mérkőzés volt, mert hogy hát mind a kettőnk meg feldöntetlen. Egyébként volt egy ilyen, tehát ez azóta nagyon érzékenyek erre a sportszervezők, mióta 1982-ben ez a NSK Ausztria elhíresült mérkőzésen, ott tényleg megcsinálták a csapatok, hogy tudták mindkét csapat, az NSK is meg Ausztria is, hogy 1-0-ás NSK győzelemmel mindkét csapat továbbjut, és tizedik percben meg is volt a gól, és utána végigpasszolgatták a mérkőzést. És ez egy ilyen, ez a Gihoni szégyen néven vonult be a történelembe.
1: A futball történelembe, jó?
5: Történelme.
1: Ez az én szégyenem, hogy ezt én nem hallottam. Jó, világos, de ezt nagyon nehéz bizonyítani, de jó, de ebben nem is akarok bele. Rendben, tehát akkor magyarul lehet olyan a csillagok állása, hogy mind a két csapat tudja azt, hogy neki jó mondjuk az X, ugye? És akkor itt ez történhetett meg, nem tudom aztán, hogy mi történt a
5: ez, valójában ezt PSG-re. A Paris Saint-Germain megnyerte 4-1-re ezt a mérkőzést.
1: Valakinek nem szóltak, és rúgott egy mester áll most.
5: Igen, igen. Tehát hát, hogyha megszerzik a vezetés, ez nyilván nem mindig fordul igen. elő, de hogyha véletlenül úgy adódik, egy... akkor lehet, hogy egyébként a Paris Saint-Germain is azt nyilatkozta, hogyha mit tudom én, a meccs utolsó negyed órájában úgy áll a mérkőzés, akkor lehet, hogy a döntetlenre fognak játszani. Na és akkor igazából itt jött az ötlet, hogy nem csak azt kéne meg, mert elvileg ennek a mesnek volt tétje, mert valami kicsi valószínűséggel mind a kettő csapat kieshetett, meg, tehát hogy nem volt teljesen érdektelen a mérkőzés, meg nem is volt matematikailag biztosítva döntetlen esetén se a továbbjutás, csak valami 99% volt. És akkor itt jött az ötlet, hogy akkor vizsgáljuk meg, hogy korábbi kutatások azt vizsgálták csak, hogy van-e tétje vagy nincs, és azt is vizsgáljuk meg, hogy mennyire erősek az ösztönzők a két csapatnak, és az alapján azt is próbáljuk megmondani, hogy mennyire kompetitív ez a, vagy mennyire erős az ösztönző a győzelemre a mérkőzésen. És akkor igazából erre dolgoztunk ki egy módszert, ami azon alapul, hogy hát igazából be lehet azonosítani, hogy az egyik csapatnak a mérkőzésen háromféle ilyen ösztönzője lehet. Az egyik az, hogy...
1: Pénz. Jó, igen, nem.
5: A fő ösztönzője az egyértelműen a pénz lehet, de hogy sportszakmai szempontból háromféle ösztönzője lehet, az egyik az, hogy nincs ösztönzője, mert hogy nem érdekli, hogy már igazából vagy tovább jutott, vagy kiesett, nem számít neki a mérkőzés. Igen. Itt most abból indultunk egyébként ki, hogy az mindegy a csapatoknak, hogy hányadik helyen jutnak tovább, mert erre vannak ilyen tapasztalati bizonyítékok, hogy ez egyébként ezt nem nagyon szokták figyelembe venni a csapatok. Akkor egy másik ösztönző lehet az, hogy ezt ilyen támadó ösztönzőnek neveztük el, amikor többet nyernek tehát hogyha a 0-0-hoz képest viszonyítjuk, tehát a 0-0-es döntetlen álláshoz, amitől kezdődik a meccs. Igen. Ez az ilyen benchmark, hogyha ehhez viszonyítunk, akkor többet nyer a győzelemmel a csapat, mint amennyit a vereséggel veszítene. Tehát például ilyen csapat lehet egy olyan, amelyik tehát a győzelemmel biztos, hogy tovább jut, döntetlennel meg vereséggel meg biztos, hogy kiesik. Tehát igazából a döntetlen neki nem ér semmit, mindenképpen támadnia kell, tehát mindenképpen gólt kell szereznie ahhoz, hogy tovább jusson, és akkor ez ösztönzi arra, hogy támadó focit játszon. És akkor van a harmadik, az meg a védekező ösztönző, amikor igazából döntetlennel is, meg győzelemmel is, tehát döntetlenhez képest nem nyer sokat a győzelemmel.
1: Ilyet láttunk már itthon is.
5: Hát ugye a Paris Saint-Germain Stuttgarton is sokan erre számítottak, mert ott ugye sokat veszíthettek a vereséggel, de a győzelemmel nem nyertek szinte semmit, mert a döntetlen is ugyanolyan jó lett volna neki. És akkor ez a háromféle ösztönző alapján, az, hogy nincs ösztönző, a támadó meg a védekező, ugye ez mind a két csapatra megvan ez a három, és akkor ez alapján be tudjuk kategorizálni a meccseket, hat kategóriában, mert az alapján, hogy mondjuk van olyan, hogy egyikőjüknek sincs ösztönző.
1: Mind a kettőnek van.
5: A legideálisabb helyzet az, amikor mind a kettőnek a nézői szempontban, amikor mind a kettőnek támadó ösztönzőik vannak, mert az egy valószínűleg egy ilyen nyílt sisakos küzdelem lesz. Ez alapján tudtuk bekategorizálni a meccseket, és ezt vizsgáltuk igazából ebben a kutatásban, hogy ezen a világbajnokságon ezeknek az aránya, az hogyan módosul az előző világbajnokságon.
1: Ahhoz képest, hogy a 32 helyett ugye 46, 48 csapat van, ugye ez is változtat, ezen a kérdezem, hogy ez is változtat, meg ugye a harmadikokkal mi történik, ugye, vagy ott is van valami az egyenlőség, vagy gólarány, ugye, tehát itt is belenyúlt a FIFA. Tehát ezek a szabályváltozások az összképet módosították-e a végén, hogy milyen lesz ez a VB az előzőhöz képest? Erre lehet következtetést lejutni?
5: Abszolút, tehát hogy pont ezt néztük.
1: Hú, de rajta vagyok most ez. Igen.
5: Pont ezt néztük, hogy ezek a szabályváltoztatások, ezek mit fognak okozni, mert hogy igazából azt gondoljuk, hogy a csoportkör utolsó fordulója az nagyon meghatározó egyébként, mert az egyenes kieséses szakaszt az úgy is követik a nézők, de az azért elég meghatározó, hogy a csoportkörben mennyire tudnak ilyen...
1: Hogy a végén mi történik? Uncsi lesz, mert senkit nem,
5: igen.
1: Nem érdekelt benne, vagy mind a kettő támadó focit játszik, ugye?
5: Pontosan, hogy a csoportkör utolsó körébe a B csapatot küldi az összes nagy válogatott, ki és igazából nem érdekli őket a mérkőzés, vagy pedig izgalmas lesz, hogy ki fog tovább jutni a csoportból. Ez egy nagyon meghatározó része. És hát mi azt találtuk, hogy ebben igazából három dolgot módosított a FIFA, ami mind befolyásolhatja azt, hogy mennyire lesz izgalmas a csoportkör utolsó fordulója. Az egyik az az, hogy ugye 48 csapatra bővítették a létszámot. A második az az, hogy igazából most már nem 16 csapat jut be az egyenes kieséses szakaszban, hanem 32. Tehát igazából a 48-ból 32 csapat tovább jut, tehát a kétharmad a válogatottaknak. A harmadik pedig az, hogy nem a gól különbség számít, holt verseny, pont egyenlőség esetén, hanem az egymás elleni eredmény. Igen. Mind a háromnak külön megnéztük a hatását arra, hogy mennyire lesz.
1: Hát eleve az, hogy a 32 tovább jut a 48-ból, jól mondom? Hát az eleve higítja ezt az egészet az utolsó körben, nem?
5: Tehát igen, higítja az is, eleve a 48 csapat is, tehát igazából jóval könnyebb tovább jutni, főleg a nagy csapatoknak, mert hogy átlagosan, mivel 48 csapat van, ezért gyengébb ellenfelekkel fognak találkozni.
1: Hát ezért nem verték meg a spanyolok a zöldfoki szigeteket. Ezt az egy meccset láttam. Tehát ugye 0-0, gratulálok.
5: Egyáltalán ezért jutottak ki a zöldfoki szigetek eleve, mert amúgy...
1: A 32-ben nem jutottak volna.
5: Valószínűleg nem jutottak volna. Igen, bár nem tudjuk, hogy akkor mi lett volna, de valószínűleg nem. Hát és azt találtuk, hogy például lesz, hogy 48 csapatra bővítették, ez egyértelműen negatív hatással van arra, hogy mennyi ilyen teljesen érdektelen meccs van az utolsó fordulóban. Nagyjából csak ez, hogy 48 csapatra bővítették, ez egy ilyen 20% körüli arányról, mert olyan nagyjából az eddigi VB-ken picit 20% alatt volt az ilyen érdektelen mérkőzések aránya, ahol egyik csapat sem érdekelt semmiben, mert nincsenek ösztönzőik. Ezt nagyjából 30-ra emeli önmagába ez. Nagyjából ennek ez az ilyen egyetlen ilyen jelentősebb következménye. Az egy hát látszólag nem egy fontos változás, hogy a gólkülönbség helyett az egymás ellen eredmény számít a pont egyenlőség esetén, de valójában, hogyha belegondolunk, így előállhatnak olyan helyzetek, hogy mondjuk, nem tudom, A csapat játszott B csapattal már korábban a csoportkörbe, és az utolsó körbe már igazából A csapat mindenképpen tovább fog jutni B csapat rovására, mert már nem
1: ezért
5: tudja.
1: Ezért nem vagyok érdekelt abban, hogy lődözzem a gólokat, ugye?
5: Így van, hogy mindegy nekem igazából, hogy 3-0-ra vagy 1-0-ra nyerem meg a mérkőzést,
1: mert nem
5: számít a gólkülönbség. Csak akkor számít, hogyha az egymás elleni eredmény az döntetlen. És ez egyébként, ez pedig tovább, még tovább növeli egyébként ezeknek az érdektelen meccseknek az arányát, mert szűkíti a lehetséges csoport végeredményeket. Tehát már lehetne az például, hogy B csapat gólkülönbséggel meg tudja előzni A-t a korábbi rendszerbe, de a mostani rendszerbe, mivel már játszottak korábban egymással a csoportba, ezért lefutott, ezért ha 3 pont a különbség köztük, hiába nyer a B a C ellen.
1: Egy kevesebb lamentálás lesz így a különböző szakkommentátor kollégáktól, nem, hogy hát ha majd esetleg ők azt játsszák, és akkor mi még rúgnánk 3, ezeket tele volt a padlás.
5: Ezek lesznek most is szerintem.
1: Csak nem annyi, nem? Csak hát a gól különbsége nem?
5: Egyébként igen, nem annyi, de ez egyébként így egy kevesebb gondolkodás, igen, vagy igen. Kevesebb opció, kevesebb lehetőség jöhet ki, és igazából a csapatok is tudni fogják már, hogy mi az állás már 2 forduló után.
1: Mi a jó hír?
5: Igen, jó hír is van. Elsősorban azon válogatottak szurkolói számára, akik hát a továbbjutásért fognak küzdeni a csoportkörbe. Tehát ha például Magyarország kijutott volna, akkor nekünk lehet, hogy ez egy nagyon jó hír lenne izgalom szempontjából. Hogy azoknak a meccseknek is megnő egyébként az aránya, amik ilyen offenzív ösztönzőket tartalmaz mind a két csapatnak. Tehát ahol mind a két csapatnak támadnia kell mindenképp a győzelemért. Ezek nagyjából...
1: Ez a harmadik helyekért?
5: Igen, ez tehát ez leginkább azért fog bekövetkezni, mert nagyon ritkán fog ez most bekövetkezni ebben az új rendszerben, hogy valamelyik csapat már biztosan kiesett a két forduló után. Tehát ez nagyon ritkán fog megtörténni, és nagyon gyakran fog megtörténni, hogy ha nyernek az utolsó mérkőzésen, akkor még tovább juthatnak. És ezért nagyon jóval több lesz az olyan mérkőzés, ahol élet-halál küzdelmet folytat két csapat egymással, akik valószínűleg egyébként olyan válogatottak lesznek, amik az európai nézők számára kevésbé ismertek, de mondjuk könnyen előfordulhat, hogy mondjuk Spanyolország a döntetlen, első fordulós döntetlenjük után lehet, hogy ilyen helyzetbe fog kerülni, hogy mindenképpen győznie kell az utolsó.
1: Nem hozok most egy új szint a beszélgetésbe azzal, hogy most fölcsillant a szemem, mert tulajdonképpen önnel, vagy a kutatókkal együtt sportfogadásban gondolkozni, az nem lenne botorság egyébként, és nagyobb eséllyel eltalál egy-egy ilyen VB-n, vagy nem tudom, bárhol egy eredményt, mint mondjuk egy mezei polgár. Biztos jó érzéke lenne hozzá, aki ilyen kutatással foglalkozik.
5: Hát itt a legfontosabb szerintem, amikor az ember fogadás, tehát minél jövedelmezőbben akar fogadni, hogy valami olyan modellje legyen, olyan előrejelző modellje tulajdonképpen, aminek így viszonylag nagy pontossággal megmondja, hogy mi fog történni.
1: Igen.
5: Na most mi nagyon pontos modelleket nem szoktunk csinálni, vagy nagyon részletes modelleket, ami figyelembe veszi a sérüléseket, meg a nem tudom, a játékosok állapotát, meg ilyesmi. Szóval ennyire részletes modelleket nem szoktunk csinálni, ennél vannak egyébként, de vannak olyan kutatók, akik csinálnak ilyeneket. Viszont nagyon erős a gyanúm, hogy ezeket, amivel mi foglalkozunk, hogy milyen ösztönzőik vannak a csapatoknak, ezt ritkábban veszik figyelembe az ilyen modellekben. Tehát például, hogyha mi beazonosítunk egy meccset, hogy ez támadó ösztönzői vannak mindkét csapatnak, akkor az könnyen lehet, hogy meg fog mutatkozni mondjuk a gólok
1: számában.
5: Igen, tehát és akkor erre bizony lehet fogadást alapozni. Ez igazából még a kutatásnak egy hátralévő része, hogy ezt megnézzük, hogy valóban az van-e, hogy a mondjuk az ilyen offenzív mérkőzéseken ténylegesen több gól születik-e.
1: Ha.
5: Ezt csak inkább gyanítjuk jelen pillanatban.
1: Jó, ugye azért kezdtük a beszélgetést, hogy megszületett ez a kutatás, Hurenstaki kutatói ezt hozták létre. Milyen jó lenne, ha ezt a FIFA megkapná, és valahogy bekalkulálná, mert hát ha most itt egy csomó szabályt módosított, és ugye önök azt mondják, hogy nem biztos, hogy ez meghozza azt a fajta izgalmat, meg nem tudom, élményt, amit egyébként azért kéne szabályt, többek között szabályt módosítani, nem, hogy a fogyasztó élmény az növekedjen, meg még többen nézzék meg. Tehát, hogy valahogy ez eljusson. Van arra esély, hogy egy ilyen kutatás az ott betalál valahol? Eljut egyáltalán?
5: Van egyébként esély rá, nincs közvetlen kapcsolatunk így a szövetségekkel, vagy a labdarúgó szövetséggel, vagy nemzetközi ilyen szervezetekkel, viszont volt erre már példa. Egyébként ezeket a kutatásokat ilyen nemzetközi folyóiratokban elég jól látható helyeken tudjuk publikálni szerencsére, úgyhogy a nemzetközi kutatóközösség ezt észleli, és egyébként volt már rá példa, hogy kutatók hívták fel a figyelmet milyen anomáliákra, és ez alapján változtattak szabályokat, mert ezt a labdarúgó VB-t eredetileg úgy szerették volna megrendezni, ugyanúgy 48 csapattal, hogy három fős csoportok lettek volna, és 16 darab háromfős csoport, mert akkor könnyebb lett volna megoldani ezt a továbbjutást, nem kellett volna ez a legjobb csoport harmadikak is továbbjutnak. Ezzel az lett volna a probléma, hogy ugye csak három mérkőzés van a csoportban, és az utolsó mérkőzésen már ismert az előző kettő mérkőzésnek teljesen mértékben a végeredménye, úgyhogy ott viszont nagyon gyakran előállt volna olyan szituáció, hogy az utolsó mérkőzésen mondjuk tudja a két csapat, hogy milyen eredményre
1: van szükség. Két érdektelen fél, az egyik győzött már, vagy már benn van, a másik meg már úgyse lehet benn, ugye jól értem?
5: Vagy az, vagy mind a kettőjük bent van,
1: igen.
5: Hogyha ezt az eredményt játsszák, akkor mind a kettőjük bejut a harmadik rovására.
1: Tehát a FIFA-nak akkor se könnyű.
5: Igen, és akkor ez a gihoni szégyen, ez igen. Így megismétlődhetett volna, és ezt erre több kutató felhívta a figyelmet, és hát azt nem tudjuk, hogy ennek hatására, vagy...
1: Nem jött változt, vagy tértek el ettől a tervtől, díltől.
5: Igen, eltértek ettől a tervtől, vagy maguktól is rájöttek, vagy a kutatások hatására.
1: Egyébként a Hurenstakinál mondjuk az előző meg a következő két kutatása az mi lesz? mond két témát, mert ez nekem most nagyon izgalmas, meg jó pofa, és bocsásson meg, hogy így levittem az átlag néző szintjére, és nyilván ez egy sokkal tudományosabb foglalkozás, de nyilván nem mindegyik ilyen színes, és nem mindegyik ilyen, nem tudom, ilyen élő.
5: Én nem annyira régóta vagyok a Stakinál, és alapvetően eddig is ilyen szimulációkkal, sporton belüli szimulációkkal foglalkoztam. Úgyhogy az előző két témám, hát az leginkább ugyanehhez kapcsolódott, csak a Bajnokok Ligájával kapcsolatban megvizsgáltam, hogy mennyire érdekesek, változások mit okoztak. Arra jutottunk, hogy ez a Bajnokok Ligájának az új formátum, amit 2024-25-ös szezontól vezettek be, az viszont egyébként egy kedvező változás az izgalom szempontjából, és egyébként, ahogy az ismerőseimmel beszélgetek, tényleg sok mindenkinek jobban tetszik ez az új rendszer, szóval ebből szempontból azt mondhatom, hogy bejött. Meg korábban még vizsgáltam, amikor volt ez az Európai Szuperliga ötlete, hogy egy ilyet akartak létrehozni, azzal kapcsolatban is vizsgáltam ezt, hogy mennyire lenne ilyen kompetitív ez a mostani Bajnokok Ligájához képest.
1: Hát akkor futballspecialista kutató, hát, lehet ezt mondani.
5: Igen.
1: Specializálódott.
5: Igen, mert erről még sok-sok ötlet van. Tehát ahogy mondtam, például meg lehet vizsgálni, hogy empirikusan, tehát adatok alapján tényleg az van-e, hogyha nem tudom, offenzívnek azonosítjuk a mérkőzést, akkor tényleg több gól van-e. Hogyha defenzívnek azonosítjuk, akkor tényleg kevesebb gól van-e. Ez egy fontos kérdés, hogy ezt ténylegesen figyelembe veszik el a csapatok. A taktika megválasztásakor, meg egyébként sok minden más is lehet nézni a mérkőzések sorrendjének a hatását erre, és azt is lehet javasolni valamit a FIFA-nak, hogy egyébként így ilyen sorrendbe kéne lejátszani mérkőzéseket, mert akkor lenne a legizgalmasabb a nézők számára. De egyébként én a Stakinál ezzel foglalkozom, de egyébként a Pécsi Tudományegyetemen meg teljesen mással, úgyhogy...
1: Ott mivel? Akkor most már derüljön ki a másik sapka.
5: Ott, hát ott leginkább ilyen ellátási lánc hálózatok gazdaságával, meg ezeknek a hálózatoknak a sérülékenységével.
1: Egy háború vagy egy Covid mondjuk ebben bőven adott.
5: Igen, tehát amikor van egy sok hatásére egy országot, akkor az mondjuk milyen terméken keresztül, melyik másik országot mennyire érinti, ilyesmikkel foglalkozok ott. Tehát teljesen
1: jó,
5: más.
1: Jó, megnyugtatott, hogy a futballon kívül is van élet.
5: Igen. Ha már közgazdász vagyok, nem csak a futballal foglalkozok, de szeretem a futball témájú kutatást.
1: Ez kiderült. Nagyon szépen köszönöm, Gyimes András volt a vendégem, a Hunren Staki kutatója, Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának adjunktusa. Köszönöm szépen. Már meglátjuk, hogy a végén, hogy mennyi izgalmat hozott ez a VB.
5: Én is köszönöm.
1: Köszönöm.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2. Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
3: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.

0: Pesti úton a Csabai útnál. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton, a nagyobb csomópontoknál, a Károly körúton az Asztória felé, illetve lassú a haladása a Széll Kálmán tér közelében és a Hegyalja út, Budaörsi út útvonalon is kifelé. Hétvégén az M2-es metró helyett az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik, karbantartás miatt a Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Mától vasárnapig egyirányúsították a K-hídat az Óbudai-sziget felé rendezvény miatt, hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és az Óbudai-sziget végállomás között. Kovács Botond, PKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 17 óra múlt egy perccel, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Elfogadásra javasolta az Európai Bizottság Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amelyet Magyar Péter kormánya június 10-én nyújtott be Brüsszelnek. A folytatásról az Európai Tanács fog határozni. A miniszterelnök még május végén kötött politikai megállapodást Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével a korábban befagyasztott uniós források felszabadításáról. A mostani javaslat szerint a magyar terv teljes költsége 10 milliárd euró, ebből 6,5 milliárd visszanemtérítendő támogatásként, 3,5 milliárd hitelként válhat elérhetővé Magyarország számára. Tűzszünetet kötött Izrael és a Hezbollah. Egy magasrangú amerikai tisztségviselő közlése szerint a fegyvernyugvás már életbe lépett. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők is részt vettek. Idehaza aláírta az alaptörvény 16. módosítását az államfő. Az országgyűlés döntött arról, hogy nem választható miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt legalább már 8 évig betöltötte ezt a megbízatást. Súlyog Tamás közleménye szerint a megoldás európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető. Levette az Alkotmánybíróság teljesülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet Polt Péter, a testület elnöke. Súlyog Tamás államfő egy hete nyújtott be indítványt a korábban általa vezetett Alkotmánybírósághoz, miután Magyar Péter miniszterelnök május végén bejelentette, módosítják az alaptörvényt annak érdekében, hogy eltávolítsák pozíciójából az államfőt. Súlyog azt kérte a testülettől, tisztázzák, az ilyen jellegű egyedi aktusok beleférnek-e az alaptörvény módosítás kereteibe. Eddig 7 alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljesülés nem határozatképes. Lemondott Orbán Balázs a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról. A politikus Facebook oldalán arról írt, hogy a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották elnökké, így a testület működése továbbra is biztosított. Orbán Balázs lemondását azzal indokolta, hogy az országgyűlés a napokban olyan alaptörvénymódosítást szavazott meg, illetve olyan törvénymódosítást készül elfogadni, amely alapjaiban érinti az MCC és más alapítványok életét. Soron kívüli vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalának bejegyzése szerint a színházakhoz hasonlóan több múzeum és könyvtár dolgozói részéről is folyamatosak és visszatérőek a panaszok az intézményeken belüli állapotokról. A jelzések szakszerűtlenségről és hatalmi visszaélésekről szólnak. A vizsgálat érinti az Országos Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum, a Természettudományi Múzeum, valamint az Országos Színház Történeti Múzeum működését is. Harmadik éve veszteséges idehaza a közúti fuvarozás. A stagnáló gazdasági környezet, a folyamatos költségnövekedés, a forint gyors leértékelődése csak a fuvardíjak 10-12%-os emelésével kompenzálható. Egyebek mellett ez tartalmazza a mintegy 2500 magyar magán, személy és áruszállító vállalkozás tömörítő Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének közleménye. A szervezet szerint a magyar vállalkozások a régiós versenyben is háttérbe szorultak, a hazai járóalap több mint felét külföldi vállalkozások szállítják. Több mint 1,8 millió utasa volt a múlt hónapban a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérnek, ez 7%-kal több, mint a tavalyi év azonos hónapjában. A legtöbben Londont, Párizst és Milánót választották. Az első 5 hónap utasforgalma meghaladta a

0: 7,6 milliót. A kárgó üzletág erősödése lendületes maradt. A májusban kezelt csaknem 41,5 ezer tonna áru 12%-kal több, mint egy évvel korábban. A stabilan emelkedő árumennyiség január és május között 188 ezer tonna légijáró fogadását jelentette a repülőtéren. Az országos tisztifőorvos a meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedd éjfélig. Az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság helyettes szóvivője azt mondta, a legmelegebb órákban délelőtt 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységeket, illetve figyeljünk a környezetünkre is. Dóka Imrét hallják.
1: Figyeljünk oda környezetünkre. Egy parkoló autóban, amikor több napon keresztül 30 fokon felüli hőmérséklet van, akár árnyékban is, a belső utasztérben 70 Celsius fok alakulhat ki. Ez azt jelenti, hogy veszélyessé válik, éppen ezért gyereket, idős embert, sőt, még háziállatot se hagyjunk a parkoló autóba bezárva. Ha valaki ilyet lát, akkor mindenképpen jelezze a 112-es segélyhívószámon.
0: Idén a megytermés bánta jobban a tavaszi fagy hidegeit, de szerencsére kisebb a kár a tavainál. Simon Attila azt mondja, fontos exporttermék, hiszen Nyugat-Európában, különösen Németországban nagy piaca van a magyar gyümölcsnek. A cukrászatok használják előszeretettel, de a megylé is kerendő. A szakértő szerint az utóbbi években Lengyelország lett a konkurencia, ám az idei fagyok ott is nagy pusztítást végeztek.
2: A megy folyamatosan közkedvelt, marad és lesz is, sokkal jobban, mint a szeretnél. Ebből adódóan, hogy úgy a 13-15 hektár közti területről, azon kívül beeszőtt felszívja a 40-50%-át. Igen jelentős export mennyiségünk van, hiszen a klimatikus viszonyok, a tájfajtáink, a rengeteg egyedi fajta nagyon jól piacot talál a nyugat-európai piacon, illetve a legfontosabb komponens az pedig a megysűjítmény, a megylé, ami olyan különleges színnel és aromával rendelkezik, amit nem tudnak máshol megcsinálni.
0: Egyre szofisztikáltabb mesterséges intelligencia alapú szoftverek segítik a kereskedők munkáját, és már túl a nyelvi megoldásokon, a döntés előkészítésben, az adatok feldolgozásában is hatalmas előnyt jelent, ezt mondja a Laurel elnevezésű fejlesztő cég ügyvezetője. Besenyei Attila szerint az ember nem kerülhet ki a rendszerből, de nem is ez a cél.
3: A rendszer arra lesz képes, hogy mondjuk egy rendelés esetén, ha látja, hogy fogyóban vannak bizonyos cikkek, akkor gyakorlatilag tesz egy javaslatot, és megmondja, hogy ezt máig meg kell rendelned, vagy ma 10 óráig meg kell rendelned, hogy ideér, nem tudom, holnap utára, hogy ne fogjon ki az a készlet. De ahhoz mindenképp meg kell egy humán jóváhagyás. Nyilván magas megbízhatósággal rendelkező javaslatok esetén lehet majd úgy állítani a rendszert, hogy bizonyos döntéseket saját maga rendezze le, de ennek is meg kell lenni a maga auditálható folyamatának és visszaelemezhető folyamatának, hogy biztonságos legyen.
0: Horvátország jószomszédi légkörben kívánja rendezni Magyarországgal az energetikai együttműködés nyitott kérdéseit, ezt Andrej Plenković horvát kormányfő közölte, miután Brüsszelben megbeszélést folytatott Magyar Péter miniszterelnökkel. A találkozót az uniós tagállami vezetők csúcstalálkozójának keretében tartották. Plenković az X közösségi oldalon azt írta, Horvátország javítani kívánja a két ország kapcsolatait. Közlése szerint abban is megállapodtak, hogy a következő hónapokban kétoldalú találkozót tartanak Zágrábban vagy Budapesten. Ante Zsigmant választották meg a Horvát Nemzeti Bank új elnökévé. A szakember idáig a horvát pénzügyi felügyelet élén állt. Az új jegybank elnök Boris Vujčićot váltja, aki június 1-je óta az Európai Központi Bank alelnöke. Zsigmant volt az egyetlen jelölt. Kinevezését a kormányzó Horvát Demokratikus Közösség kezdeményezte. Az új elnök korábban a Horvát Jegybanknál, a Raiffeisen Banknál és a pénzügyminisztériumban is dolgozott vezetőbeosztásban.
4: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-os csökkenés mellett 137.626 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 30,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,2%-kal erősödött 3790 forintra, az OTP 2%-kal csökkent 43980 forintig. A Richter 4%-os erősödésben 11730 forinton zárt, a Magyar Telekom 0,5%-kal erősödött 2754 forintra. A Masterplus 0,5%-os pluszban 2730 forintig jutott, 2,4%-kal erősödött a 4IG 1957 forintig. A Rába 2325 forinton zárt 2,3%-os mínuszban, az Opus 375 forinton stagnált a nap végén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 351 forintot és 82 fillért kérnek. Egy amerikai dollár 306 forintba és 62 fillérbe, egy svájci frank 379 forintba és 82 fillérbe kerül. A lengyel zloty árfolyama 82 forint, 62 fillér, a cseh koronáért 14 forint, 55 fillér. Egy angol font 405 forint és 57 fillér a bankközi devizapiacon idehaza. Nyugat-Európában a londoni FTSE 3%-kal csökken, a párizsi CAC 4%, a milánói, illetve a madridi börze 1%-kal kerül lejjebb, a frankfurti DAX 1%, a milánói börze 6%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3%-os erősödésben, 76 dollár 85 centen, a Brent jegyzési ára hordonként 80 dollár 11 centen áll. Egy uncia aranyért 4167 dollárt és 80 centet kérnek a világpiacon, 1,8%-os mínuszban.
4: Időjárás jelentés.
0: Fokozódik a hőség a hétvégén. Holnap 31 és 36 fok közötti csúcsok várhatók, vasárnap a derült időt követően gomoly felhők képződhetnek, záporokra, zivatarokra számíthatunk, a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul a hét utolsó napján.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
5: Köszöntjük a hallgatókat! Műsorunk első részében a labdarúgó világbajnoksággal foglalkozunk. Az üzleti gazdasági szempontok mellett természetesen a kulcsjátékosok, a legesélyesebb csapatok és a szurkolók helyzete is különleges, hiszen 48 ország vesz immár részt az eseményen, és alig vagyunk túl a csoportkör első fordulóján. Műsorunk második részében pedig a tőkepiacok aktuális helyzetét tekintjük át, milyenek a kilátások az európai részvénypiacokon, és mi történhet a régióban, Nyugat-Európából szemlélve, mennyire tartogat még értéket adott esetben a hazai részvénypiac, és egyáltalán milyen reprezentánsok jöhetnek szóba a külföldi portfólió menedzserek számára. Ezeket a témákat járjuk körbe. Tartsanak velünk!
4: Ez még mindig a prémium kategória.
5: A sportvilágába kalandozunk mai adásunkban. Június 11-e és július 19-e között rendezik meg a 23. labdarúgó világbajnokságot, amelynek ezúttal három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont. Itt van a vonalban Szabados Gábor sportközgazdász. Üdvözöllek, szervusz!
6: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
5: Gazdasági, üzleti szempontból milyen különlegességeket érdemes kiemelni a jelenleg is zajló foci VB-vel kapcsolatban?
6: Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez minden idők legnagyobb világbajnoksága, és ebből fakadóan az eddigiekhez képest legtöbb változást hozó világbajnoksága. Nyilván az előző, a katari világbajnokság sem volt akármi, hiszen azt ugye télen rendezték nyár helyett. Ami viszont azt gondolom, hogy még nagyobb hatású, hogy sokkal több csapat vesz részt, 32-ről 48-ra bővítették ki a létszámot. Ez nyilván azt jelenti, hogy valamennyire higul is a mezőny, tehát szakmailag azért láthatunk olyan csapatokat, akik gyengébbek a korábbiaknál, főleg, hogy ezt a bővítést, ezt elsősorban a gyengébb földrészek javára hajtották végre, tehát azoknak a csapatoknak a javára, akik eddig kevesebb válogatottat delegáltak a világbajnokságra. Másrészt viszont nyilvánvalóan a több csapat az sokkal-sokkal több mérkőzéssel, ezáltal a FIFA számára több bevétellel jár, mind a televíziós bevételek, mind a szponzorációs bevételek jelentősen nőnek, hiszen új régiókat tudnak bevonni a hirdetésekbe, televíziós közvetítésekbe magasabb áron, és hát eleve a több mérkőzés az nyilván növeli a lehetőségeket az értékesítés kapcsán is, és természetesen a jegybevételek is lényegesen magasabbak lesznek, mint a korábbiak, nem csak azért, mert jóval több a mérkőzés, hanem azért is, mert a FIFA most először a VB-k történetében egy úgynevezett dinamikus árazást alkalmaz, amivel jelentősen meg lehet növelni a jegyárakat, tehát főleg azokra a mérkőzésekre, amelyekre nagy a kereslet, jóval drágábban lehet bejutni, mint korábban.
5: kiemelted, hogy több az induló csapat, így értelemszerűen több országból is nagyobb közönség tudja követni a mérkőzéseket. Lehet-e tudni pontosan a nagyságrendről valamit, rekordbevételekről beszél a FIFA. Hogy érdemes ezt kontextusba helyezni, mekkora üzlet a labdarúgás?
6: Nagyjából azt kell látni, hogy a korábbi világbajnokság az a FIFA-nak nagyjából 7 milliárd dollár bevételt hozott a teljes 4 éves ciklus alatt, ezt tegyük hozzá, mert ugye a bevételek nem csak a világbajnokság egy hónapja alatt érkeznek, hanem a FIFA ugye 4 éves ciklusokban dolgozik pénzügyi elszámolást tekintetében, hiszen 4 évente van világbajnokság, és a bevételek, főleg ugye a szponzori televíziós bevételek is folyamatosan oszlanak el. Tehát az előző 4 éves ciklus bevétele 7 milliárd dollár, az idejé meg nagyjából 13 milliárd dollár, tehát közel a duplája annak, ami a korábbi. Ez már nagyon jól mutatja, hogy milyen növekedést jelent ez a FIFA számára. Ennek legnagyobb része televíziós bevétel természetesen, mint ahogy általában az ilyen nagy sporteseményeknél az megszokott. Nyilván ugye a szponzorációs bevételek is jelentős részt képeznek, és ahogy mondtam, a jegybevételekből is most jóval többre lehet számítani a korábbiak miatt. Ugyanakkor, ha most például ugye szóba kerültek a nézőszámok, mondhatjuk, hogy ugye nagyon nagy stadionokban játsszák ezeket a mérkőzéseket, nagyobbakban, mint hogyha mondjuk Európában bármelyik országban lenne a VB, vagy amilyeneket mondjuk Katarban használtak, hiszen az Egyesült Államokban ilyen stadionok állnak rendelkezésre. Eddig ugye a csoportmérkőzések első fordulója zajlott le, tehát minden csapat egy mérkőzést játszott eddig. Ezeknek az átlag nézőszáma 65 ezer volt, ez nyugodtan mondhatjuk, hogy egy kifejezetten magas szám. Hozzáteszem, egy icipicivel azért elmarad attól, amit az előző amerikai Egyesült Államok beli világbajnokság az 1994-es hozott, ott 68 ezer volt a végső átlag, de így is nagyon közel van hozzá, és hát biztos, hogy összesített nézőszámban pedig rekordot fog dönteni a világbajnokság, hiszen a sok mérkőzés miatt ez egészen természetes. A stadionok kihasználtsága valóban nagyon magas, 90% feletti, aki azért követi a mérkőzéseket, az bőven láthat üres székeket is, tehát nem 100%-os a telítettség. Ennek az egyik oka lehet a korábban említett dinamikus árazás, tehát lehet, hogy azért emiatt bár drágán el kell a jegyek többsége, de azért maradnak üres helyek a stadionokba. Másrészt minden ilyen sporteseményen ez úgy szokott működni, hogy ugye azok a jegyek, amelyeket szponzorok, különböző szervezetek kapnak, akár valamilyen csomag keretén belül, akár ingyenesen, ezeket nem mindig használják fel maximálisan, tehát emiatt is maradhatnak üres sorok, mert lehet, hogy annak a helynek egyébként megvan a gazdája, csak éppen nem ment el a mérkőzésre. De azt nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy azért egy világbajnoksághoz méltóan kiemelten magas a stadionok kihasználtsága, az valóban azért feltűnő lehet, hogy korábbi világbajnokságokon azért még ennél is kevesebb üres széket lehetett látni.
5: Az igazi főszereplők természetesen a játékosok, a futballsztárok. Kik a legnagyobb ikonjai ennek a VB-nek, és mekkora lehet nagyságrendileg a reklám értékük, mit tehet hozzá egy ilyen VB, egy játékosnak az ilyen jellegű brandjéhez?
6: Éppen az első csoportkör egyik utolsó napja volt az, ahol a legnagyobb sztárok szinte berobbantak a világbajnokságra. Előbb ugye a Franciaország-Szenegál mérkőzésen Kylian Mbappé rugott 2 gólt, rögtön utána a Norvégia-Irak mérkőzésen Erling Haaland szintén 2 gólt, majd rögtön utána az Argentina-Algéria mérkőzésen Lionel Messi rugott egy mesterhármast. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy azért ezzel a 3 meccsel így egymás után tényleg megérkeztek a sztárok, utána következő napon pedig az Anglia-Horvátország mérkőzésen Harry Kane rugott 2 gólt, tehát tényleg azok a játékosok, akiket mondhatjuk, hogy a legjobban vártunk, és akiket a szurkolók legjobban vártak, azok azért rögtön meg is mutatták magukat itt a világbajnokságon. Nyilván voltak olyanok, akiknek ez nem sikerült, de azt gondolom, hogy ezzel azért nagyjából látszik az, hogy akiket a legjobban vártak, hogy a torna ikonjai és sztárjai lesznek, azok azért rögtön itt az első mérkőzéseken meg tudták mutatni magukat. Nyilván ez változhat, tehát azért még nagyon sok mérkőzés van előttünk, ugye a győztes csapatnak, illetve a legjobb négy közé jutó csapatoknak 8 meccset kell játszaniuk, ehhez képest még csak egyet játszottak le. Tehát könnyen lehet, hogy akiket én most említettem, azok a későbbiekben már nem fognak főszerepet játszani, és lehet, hogy jönnek olyanok, akikre nem is gondoltunk. Nyilván voltak itt ugye olyan meglepetések a tornán, akár mondjuk amikor Spanyolország döntetlent játszott az Öldfoki szigetekkel, vagy éppen amikor Portugália döntetlent játszott a Kongói Demokratikus Köztársasággal, amelyek azért tényleg nem várt eredmények voltak, lehetnek ennek a VB-nek is olyan sztárjai, akikre korábban nem számítottunk. Ugye azt mindig látni kell, hogy egy-egy világbajnokság, Európa-bajnokság ma már szakmailag nem igazán tudja növelni egy játékos értékét, mert olyan megfigyelő rendszereket alkalmaznak a klubok, hogy mindenkiről tudnak mindent. Tehát aki a VB-n a közvélemény számára feltűnik ismeretlen játékosként, az a klubok szoftvereiben már rég ott volt, és mindent tudtak róla. Viszont ez éppen azt jelenti, hogy a közvélemény számára valóban kitűnhetnek olyan játékosok, akiket korábban nem ismertek, és olyan média figyelmet kaphatnak, ami akár a szakmai sorsukat is befolyásolhatja, mert például akkor utána egy klub számára akár azért vonzóbbak lehetnek, mert egy komoly média figyelem az nyilván a klub média figyelmét is tudja erősíteni. Most csak egy példát mondok erre, az előbb említett Zöldfogi szigetek kapusa Vozinha néhány tízezer követővel rendelkezett az Instagramon a Spanyolország elleni mérkőzés előtt, ez több millióra nőtt a mérkőzés után. Ez bármelyik játékos, kevésbé ismert játékos számára elérhető, és ez akár azt is jelentheti, hogy bár, ahogy mondtam, szakmailag a klubok mindent tudnak róluk, de lehet, hogy pont a média figyelem egy klub számára felkelti a figyelmet egy-egy ilyen játékos iránt. Pozinja már 40 éves, és a VB előtt már vissza akart volna. Tehát nem valószínű, hogy ő lesz az, aki valami nagyon jó új szerződést kap itt a világbajnokság után, de másoknak abszolút nyitva van az a lehetőség.
5: Egészen elképesztő játékos keret értékek vannak, különösen a nagyobb országok válogatottjainál. Mit lehet elmondani az esélyekről, kik a legnagyobb favoritok?
6: Egy-egy ilyen világbajnokság kapcsán mindig több favoritról kell beszélni. Tehát olyan nincsen, hogy egy nagy favorit, mert annyira kiegyensúlyozott már az élmezőny. Nagyjából ugye a top európai válogatottak, tehát Spanyolország, Franciaország, Anglia, azok, akik nyugodtan mondhatjuk, hogy a legesélyesebbek, közülük a franciák és az angolok jól is kezdték a VB-t, a spanyolok, ugye, ahogy említettem, egy meglepetés döntetlennel, de az első meccsen ez még belefér. Rajtuk kívül Európából ugye Németországot, Portugáliát emlegették esélyesként, de ők azért a sorrendben egy kicsit mindig hátrébb voltak. Európán kívül meg nyilván ugye a két szokásos nagy dél-amerikai ország, tehát Brazília és Argentína, és közülük főleg Argentína mutatkozott be nagyon jól a világbajnokságon, a már említett Lionel Messivel. Én azt gondolom, hogy továbbra is ezek az országok azok, akik a fő esélyesek, tehát nagyjából azok, akik egyébként korábban nyertek már világbajnokságot, ugye az említettek közül csak Portugália az, amelyik még nem nyert világbajnokságot. Az azért nagy meglepetés lenne, ha egy olyan győztes lenne, aki korábban még nem nyert VB-t, akár Portugália, akár más, de itt azért tényleg különlegesek a körülmények, több mérkőzést kell játszani, mint korábban, soha nem az első meccsek alapján kell megítélni azt, hogy ki milyen formában van. Anglia nagyon jól játszott, Spanyolország, Portugália sokkal gyengébben itt az első mérkőzésen. Ez nagyon könnyen megfordulhatott volna végén. A legvégén az utolsó meccseken kell igazán jól játszani, mert akkor jönnek a legnehezebb meccsek, és az dönti el, hogy ki lesz a világbajnok.
5: A világ két legnépesebb országa, India és Kína nincs a szereplők között. Mennyire lehet ez fájdalmas a FIFA számára üzleti szempontból?
6: Nyugodtan mondhatjuk, hogy jelenleg a FIFA-nak ez az egyik legnagyobb problémája. Az, hogy egyáltalán a 48 csapatos világbajnokságot létrehozták, amögött nyilván nagyon sok terv és elképzelés volt. Volt mögötte az, hogy kis országok is eljuthassanak a VB-re. Volt mögött sportpolitikai terv, hogy ezáltal szavazatokat szerezhessen a FIFA elnöke Gianni Infantino ezeken a földrészeken, amivel a saját hatalmát tartani. De egészen nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az egyik cél éppen az volt, hogy azokat a gazdaságilag erős, de a futballban gyengébb országokat is biztosan ott tudja a világbajnokságon, akik nagyon komoly pluszpiacot hozhatnak a FIFA-nak. Ilyenek ugye Ázsiában, Kína, India, valóban Indonéziát is ide sorolnám, a világ egyik legnagyobb gazdaságát. Sajnos olyan nagyra nem tudták kibővíteni a világbajnokság mezőnyét, hogy ezek az országok beférjenek. Még csak a közelben sem voltak, Indonézia legalább az utolsó selejtező körbe eljutott, de ott is viszonylag simán kiesett, Kína és India még oda sem jutott el, tehát a FIFA-nak ez a terve ebből a szempontból nem valósult meg, annak legalább örülhetnek, hogy Kanada ugyan rendezőként most ott van, de azért most már van olyan erős, hogy saját jogon is kijusson a világbajnokságra, mert ez is egy olyan gazdaság volt, amit mindenképpen ott akartak tudni. Én azt gondolom, hogy a FIFA egészen biztosan fog még lépéseket tenni ebben az ügyben, akár futballprogramokat indítani ezekben az országokban. Abban is szinte biztosak lehetünk, hogy vagy Kína, vagy India a közeljövőben, most a közeljövőben értve úgy, hogy a közelgő néhány még ki nem osztott világbajnokság közül fog kapni rendezési jogot. Legközelebb majd egy nagyon sok országos rendezés lesz 2030-ban, Spanyolország, Portugália és Marokkó lesz a fő helyszín, de lesznek dél-amerikai helyszínek is a 100 éves centenárium miatt. 2034-ben Szaúd-Arábia rendez, tehát elvileg utána ázsiai ország újra nem jöhet, de el tudok képzelni olyan megoldást, hogy a FIFA valahogy meghekkeli ezt a rendezési elvet csak azért, hogy Kína és vagy India rendezhessen világbajnokságot. Előbb-utóbb szerintem a FIFA el fog érni, amit akar, és ezek a piacok is ott lesznek.
5: A magyar csapat sajnos nem jutott ki a világbajnokságra, de a legismertebb és legértékesebb játékosunk, a csapatkapitány Szoboszlai Dominik egészen jó szezont futott a saját klubcsapatával, még hogyha nem is sikerült megvédeni a bajnoki címet. Mennyire emelkedett a világ legjobbjai közé? Mit lehet tudni az ő értékéről, brendjéről, mennyit erősödött az elmúlt időszakban?
6: Ha most csak a becsült piaci értékét nézzük, ott van a nagyjából a top 20 játékos között. Azt gondolom, hogy ez már egy óriási dolog. És azzal, hogy egy top csapatban, mert bármennyire is nem sikerült ugye most a Liverpoolnak trófeát nyernie, egyértelműen top csapat, egy top csapatban tudott tényleg húzójátékossá, az év játékosává válni, több fórumon is őt választották meg az év legjobb liverpooli játékosának. Ez azért nagyon jól mutatja az ő képességeit, tehát ilyen szempontból ő most tényleg ott van a legnagyobbak között. Ez nagyon szokatlan számunkra, magyar szurkolók számára ilyet mondani, ilyet átélni. Én azt gondolom, hogy nagyon sokaknak emiatt is talán vannak ellenérzéseik, mert nehéz ezt így befogadni, elképzelni, de akár még azt is ki lehet jelenteni, hogy a legjobb játékos jelenleg a világon azok közül, akik nem lehetnek ott a világbajnokságon. Nyilván ez nekünk magyar szurkolóknak fájdalmas, reméljük, hogy egyszer ez abban az irányban fog megváltozni, hogy ő is ott lehet a VB-n a magyar válogatottal.
5: Végezetül, ha a labdarúgó VB, akkor sportfogadás. Mit lehet tudni erről a piacról, a számokról? Egyáltalán azok a meglepetések itt az első fordulóban, amiket említettél, ezek mennyire tudják növelni az étvágyat?
6: A meglepetéseknek elsősorban a fogadóirodák örülnek. Számukra mindig az a jó, ha meglepetés születik, mert hogy a fogadók azok általában többségében a favoritokra tesznek, és rájuk tesznek több pénzt, tehát hogyha meglepetés születik, akkor általában a fogadóiroda nyer. Tehát ezeknek biztos örültek, nyilván persze voltak olyan mérkőzések, ahol meg a favoritok nyertek, tehát ott azért a fogadók tudtak jobban örülni. A világbajnokság az a sportfogadásban mindig a csúcs, amikor a legtöbbet a legmagasabb értékekben fogadnak, gyakorlatilag egy hónapon keresztül. Ez tényleg egy abszolút csúcs esemény, és nem csak azokban amelyek résztvevők, szerte a világon, és egyértelműen látszik az, hogy azzal, hogy a sportfogadás ma már egészen máshogy néz ki, mint 20 évvel ezelőtt, amikor még messze nem volt egy szabályozott a piac, ma már ugye a legtöbb országban van valamiféle komoly szabályozás, helyi engedélyekhez kötött az online fogadóirodák működése, és komoly eszközöket használnak arra, hogy az engedélyek ilyen nem rendelkező oldalakat valamilyen formában kizárják. Ez sokkal megbízhatóbbá, tisztábbá tette a piacot, és ez igazából nem csak abban az irányban hatott, hogy a fogadóknak a bizalmát növelte, hanem most már például a világbajnokságokon is látunk fogadói a hirdetéseket, amikor ebben elképzelhetetlen volt. Most már világbajnokságon, Európa-bajnokságon, bajnokok ligájában nagyon sok olyan helyen megjelentek fogadóirodák, de akár, hogyha most itt a labdarúgásból kilépünk, mondjuk a négy nagy amerikai ligában, tehát az NFL-ben és a többi bajnokságban is, ahol ez korábban elképzelhetetlen volt, ez megint csak abba az irányba hat, hogy még több fogadást tudnak generálni.
5: Figyelemmel kísérjük akkor a mérkőzéseket, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szabados Gábor sportközgazdász volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
6: Köszönöm én is.
4: Ez még mindig a prémium kategória.

0: Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
1: Izgalmasan alakulnak a tőkepiacok. Eddig az idei év sem hozott érdemi változást, a részvénypiacok kirobbanó formában vannak. De mi a helyzet a kilátásokkal kapcsolatban? Itt van a vonalban Kok Zoltán, a hamburgi székhelyű Warburg Invest részvénypiaci vezetője. Üdvözlünk, szervusz!
2: Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mennyire lepett meg az idei év, és az, hogy itt a geopolitikai feszültségek, problémák, olajárobbanás ellenére is lényegében történelmi csúcson, csúcs közelben tartózkodnak a világviszonylatban is iránymutató amerikai részvényindexek. Hogy látod ezt a folyamatot, és mi áll a háttérben szerinted?
2: Hát őszintén szóval eléggé meglepett mindenkit, hogy a részvénypiacok gyakorlatilag ignorálták a geopolitikai és egyéb kockázatokat. Ez egy eléggé erős a piac, azt kell mondjam, hogy a trend sokkal erősebb, mint ahogy mondjuk hónapok előtt gondoltuk. Főként az irán-amerikai háború kitörésekor ugye az volt a fő vélemény, hogy eléggé korrekció lesz, emelkedő kötvényhozamok, stagfláció. Ez nem következett be, sőt az olajár is igazából visszajött mostanra. Így eléggé meg vagyunk lepve, megmondom őszintén, hogy ilyen jó a piac, de szerencsére a befektetőink továbbra is profitáltak ebből, tehát mi nem mentünk ki a piacból, nem szálltunk ki a részvényekből. Ez nagyon jó tett nekünk, csak ennek ellenére persze sokkal többet is ki lehetett volna hozni, hogyha az ember ennyire optimistább lett volna, de az igazság, hogy az újságolvasás és a hírek mellett elég nehéz volt azt gondolni, hogy akár az amerikai, vagy akár az európai piacok ilyen jól tartják magukat.
3: A vezető hírekben a SpaceX IPO-ja, illetve néhány félvezető cég parádés teljesítménye van, viszont hogyha az egész évet nézzük, akkor azt látjuk, hogy a közepes és a kis részvények sokkal erősebben teljesítenek, mint a nagyok. Minek köszönhető a kis és közepes cégek szárnyaló teljesítménye, illetve folytatódhat-e ez az év hátra levő részében?
2: Az amerikai piacon gyakorlatilag a mesterséges intelligenciával kapcsolatos témák, és most a SpaceX után nyilván a rakéta és az űr kutatással, űrüzlettel kapcsolatos témák mennek, és ezeknek a többsége, elég sok kisebb cég van ezek között, akik ezt a trendet meg tudják lovagolni. Hát gyakorlatilag, hogyha ma valamelyik kis cég fölhoz egy hírt, hogy ő az űrkutatásban, űrgazdaságban új üzletet szeretne létrehozni, ez gyakorlatilag rögtön egy dupla számjegyű árfolyam emelkedést hozzon azon a napon, úgyhogy ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy itt sok specializált kis cég van, akik ezeken a területeken esetleg jobban benne vannak, mint a nagyok, tehát mint mondjuk a Mac 7, és szerintem ez hozhatja ezt a magasabb emelkedést. Egyébként itt a mesterséges intelligencia erős trendjével kapcsolatban azért vannak kétségeink, hogy ez az új technológia meghozza azt a nyerességrátát, amit így az óriási befektetések egyenlőre még nem indokolnak. Tehát ezt a 900 milliárd dolláros befektetést a mesterséges intelligenciával igazából nem nagyon látjuk, hogy fog ez megtérülni. De ennek ellenére a trend tovább tart. Nem tudom, hogy akik 2000-es években is a részvénypiacon voltak, látták, hogy azért a dotcom bubble is teljesen sokkal-sokkal tovább ment, mint ahogy korábban gondoltuk volna. Ezért azt gondoljuk mi is, hogy még a mesterséges intelligenciás trendek tovább húzhatnak, ameddig a finanszírozás megvan, és egyelőre megvan, ezt láttuk a SpaceX kibocsátásánál is, ami gyakorlatilag túljegyezve, ahhoz képest, hogy így pénzügyi elemzéssel gyakorlatilag nem nagyon lehet egy felértéket kihozni belőle, legalábbis sok fantázia kellene hozzá, úgyhogy inkább egy ilyen hitvallás jellegű dolog ez az egész, de ennek ellenére a befektetők hajlandóak voltak finanszírozni, megvenni a 80 milliárdos kibocsátást, és azért árfolyam tovább emelkedett, úgyhogy innentől kezdve úgy tűnik, hogy ezek a trendek akár kis részvényeknél, vagy akár a mesterséges intelligenciáknál még nem futottak ki.
1: Térjünk át az európai részvénypiacokra, főleg amiatt is, mert több globálisan jegyzett szereplő is egyre optimistább, akár az európai, akár a német részvényindexel kapcsolatban. Például a Goldman Sachs is ilyen, a friss elemzésben konkrét 12 havi előrejelzésük például a Stoxx 600-as összeurópai indexre 660 pontra emelkedett, és elsősorban az amerika-iráni béke megállapodás mellett, tehát hogy enyhülnek a geopolitikai feszültségek, a bővülő német költségvetési stimulusokkal indokolta ezt, mennyire reális ez az optimizmus, akár a német piaccal, akár az összeurópai indexekkel kapcsolatban.
2: Személy szerint úgy látom, hogy az optimizmus indokolt, tehát igazából itt akkora összegeket fog a német költségvetés kiadni, gyakorlatilag fejlesztésekben, infrastruktúrában, védelmi kiadásokban, hogy meg kell, hogy mozdítsa a gazdasági növekedést, és ezt látjuk is egyébként, csak nagyon lassan jön. Tehát az a baj, ugye a német rendszer az eléggé bürokratikus, eléggé komplikált, ezért minden egyes döntés hónapokat késik, itt megengedélyezni kell, ott engedélyezni kell, és óriási összegről is van szó, tehát egy kicsit tovább tart az egész, mint ahogy gondoltuk tavaly, de egyetemen látszik, hogy jönnek lassan a kiadások, úgyhogy én optimista vagyok ezzel kapcsolatban. Ellentétben a helyi szereplőkkel, a németek egyébként általában elég pesszimisták, hogyha a saját gazdaságokról van szó, tehát így ez ilyen nemzeti sport egy kicsit itt, hogy miért nem jó és mi nem jó, de ennek ellenére szerintem, hogyha megnézzük a számokat, akkor igenis van változás, van pozitív stimulus. Ezt egy kicsit befékezte most az irán-amerikai háború, nyilván ugye magas olajár, magas gázár, az hirtelen eléggé rátette a féket, de most, hogy visszaalakultak az energiahordozóknak az árai, szerintem ez tovább fog menni. Tehát én továbbra is optimista vagyok az európai piaccal kapcsolatban, főként nyilván a költségvetési kiadásoknak a hatása az kell, hogy segítsen nekünk. Ez egy érdekes kérdés egyébként, mert egész Európában, hogyha megnézzük mondjuk a franciát, vagy a olasz eladósodottságot, lényegesen magasabbak, mint a német. Ennek ellenére a németek eléggé húzózkodnak ahhoz, hogy a költségvetési hiányt magasan tartsák, vagy a eladósodottságot növeljék. Mondjuk igazából, hogyha belegondolunk az eurozónában, hogy összességében nem sok értelme van annak, hogy mindenki más növelje kiadásokat, a németek meg nem, aztán a végén az eurozónában, hogyha valami probléma történik, a németeknek kell fizetni a számlát. Szóval, hogyha ezt így nézzük, akkor nem sok értelme van a német spórolásnak, meg a Maastrichti kritériumnak sincsen, hogyha a többiek nem tartják be. Tehát igazából a németeknek ezt az utat kellene járni, tehát a további költségvetési kiadásokkal, impulzusokkal, beruházásokkal segíteni a gazdaság beindulását. Főleg fontos lenne, mert az előregedés miatt eléggé nagy beruházási igény lenne a hatékonyság növelésben, mesterséges intelligenciában, sorolhatnám még órákig. És hogyha ehhez nincsen elég finanszírozás, akár költségvetési, akár helyi oldalról, nyilván akkor sokkal nehezebb. Hiányzik nekünk az, ami az amerikaiaknak van, ez a technológiai szektor, a mesterséges intelligencia beruházások sokkal kisebbek, mint Amerikában. A védelmi szektorban viszont elég sok újdonság van, sok újabb kisebb cégek vannak, akik eléggé jól bebizonyították, hogy életképesek és van létjogosultságuk. Jönnek majd különben újabb kibocsátások, például a KDNS, ez a német tankgyártó, szintén tőzsdére fog jönni a következő hónapokban, azt várjuk.
3: Említetted, hogy egy szegmens, ami hiányzik az európai piacokról Amerikához képest, az a mesterséges intelligencia, illetve a nagy technológiai cégek. Ez mennyire csapódik le az értékeltségekben, mivel a legnagyobb hype-ot kiváltó szektor az Európában pont hiányzik?
2: Így van, gyakorlatilag nem tudjuk összehasonlítani az értékeltséget, csak szektorálisan érdemes összehasonlítani, mert nyilván a legdrágább és legdinamikusabban fejlődő szektor az nem nagyon van jelen Európában, kivéve mondjuk, hogy a beszállítókat nézzük, mint mondjuk ASML, vagy Infineon, vagy ASML, a kisebb chip gyártó cégek, vagy chip beruházó cégek. Így aztán az értékeltség lényegesen alacsonyabb, mint Amerikában, viszont nem szabad ezt csak abszolút értéken összehasonlítani, mert hogy a különböző szektorok, különböző iparágak másképp fejlődnek, más a keresség növekedési lehetőségük, és emiatt így nem biztos, hogy érdemes azt az értékeltséget várni, ami az USA-ban van. Nyilván a tőkepiacoknak a széttöredezettsége sem segít Európában, tehát az, hogy a németek Németországot nyomják, a franciák Franciaországot és a többi, amíg az USA-ban egy egységes tőkepiac azért lényegesen nagyobb lehetőséget hoz. Tőzsdei kulturális beszélhetünk akár, például Németországban az embereknek nagyjából 10%-ának van részvénye, az USA-ban ez 37, lényegesen nagyobb természetesen a pool, ahonnan a finanszírozásokat akár egy venture capitalnél, vagy akár egy tőzsdei kibocsátásnál be lehet hozni. Egyébként a SpaceX-hez kapcsolatban még egy érdekesség, hogy úgy volt megcsinálva a kibocsátás, hogy gyakorlatilag az európai intézményi befektetők maximum 10%-át kaphatnánk a free float-nek, tehát gyakorlatilag európai intézmények nem is nem tudtak venni. Tehát azért elég érdekesen volt megcsinálva, tehát a retail például nagyon-nagyon magasra volt hozzá, tehát 30% körül volt a retail aránya, tehát eleve úgy volt kiegyezve a kibocsátás, hogy kis emberek jó áron hozzájuthassanak a részvényekhez, amit majd később az intézmények és a passzív alapok a következő hetekben majd kénytelenek megvásárolni.
1: Hogy néz ki Németországból a közép-európai régió? Amiatt is kérdezem, mert ha valaki megnézi az árfolyam grafikonokat, egészen elképesztő emelkedést, szárnyalást láthat. Eklatáns példa az OTP, hiszen 3,5 évvel ezelőtt még 10 000 forint alatti árfolyam mellett kereskedtek a részfénnyel, most pedig nagyon közel járunk a 45 000 forinthoz. Azért ez egy 4,5, akár 5-szöröződés, hogyha valaki nagyon jó szinteken tudott vásárolni, tényleg néhány év leforgása alatt. Hogyan látod a kilátásokat? Vannak-e esetleg pozitív katalizátorok, illetve érdemes-e továbbra is a régióba investálni, vagy akár szemezgetni innen egyfajta részfénykiválasztásos stockpicking módszerrel?
2: Továbbra is optimista vagyok a régióval kapcsolatban, ugyanis, hogyha mondjuk Európának egy pozitív növekedés, pozitív elvárást veszünk, akkor a régió mint sokkal dinamikusabb, sokkal költséghatékonyabb, sokkal befektetési barátibb térség, ebből profitálnia kell. Magyarországgal kapcsolatban azt kell mondjam, hogy az idei az első év, amikor a kollégáktól és egyéb ismerősöktől kérdéseket kaptam, hogy akkor most érdemes Magyarországra befektetni. Szóval ez sajnos nem fordult el az elmúlt 5 évben, úgyhogy ez most egy különös téma. Azt mondom őszintén, hogy a magyar piac például már az első, hogy is mondják ezt a low hanging fruits, angolul azt mondanám, tehát gyakorlatilag a könnyű profitokat már meg lehetett csinálni, szerintem mindentől kicsit nehezebb lesz, mert ugye ténylegesen a gazdaságpolitikának meg kell felelni az elvárásoknak, és a strukturális változások nyilván azok nem csak győzteseket, hanem veszteseket is hoznak, szóval azért nem lesz annyira egyszerű a dolog, de nyilván az EU pénzek és az esetleges euróbevezetés erre mindenképpen felkapják a fejüket a külföldi befektetők, és ez biztos, hogy segít. Magyarországnak azt a potenciáját talán ki tudja majd használni, amit korábban is volt neki, meg van is neki, csak nem sikerült a szomszédokkal ellentétben ezt a potenciált teljesen kidolgozni. Szerintem a következő években ez jöhet, de nem lesz már olyan egyszerű, mint az elmúlt hónapoknak a hozama, azt gondolom. Hát az OTP-vel kapcsolatban én nem mondanék így konkrétan véleményt, de azt kell mondjam, hogy nyilván az összes bank, hogyha megnézzük az európai bankokat, mindegyik rakéta szinten teljesített az elmúlt években, ugyanis hát a kamatemelések azok egyértelműen a bankoknak kedveztek, és végre visszahozták a kamatmarzs pozitív egyenlegét. Ez egyik, a másik magyarországi hozamprémium is nyilván segít ezzel kapcsolatban, úgyhogy én optimista vagyok így a régióval kapcsolatban a bankokkal is.
3: Van esetleg olyan régiós ország, vagy akár távolabbi európai ország, ahol különösebb értéket látsz, és viszonylag könnyű pénzkeresetet?
2: Hát igazából, ami attraktív, amit mi attraktívnak gondolunk, egyrészt ott small cap-eknél, német piacon is vannak szerintem lehetőségek. Az egész európai piacon látunk egyedi részvény lehetőségeket, és ami különösen izgalmas szerintem, az például a brit részvénypiac, főleg egy ilyen small cap szegmensben, tehát hogy annyira olcsók a részvények, mint Magyarországon mondjuk pár évvel ezelőtt. De mondjuk hozzá kell tenni, hogy azért politikai kockázatok vannak, kamatszint nehéz, ugye a font túl erős, tehát ez egy csomó-csomó gazdasági probléma van, de például a brit részvénypiac szerintünk ez nagyon-nagyon attraktív, főleg az ilyen minden small cap szegmensben, de nem biztos, hogy ki is forja magát. Sajnos az a baj ezekkel a kisebb ilyen piacokkal, kisebb, hát a small cap piacok általában elég likviditás függőek tudnak lenni. Hiába olcsó egy piac, hiába jók a cégek, hogyha nincsen kereslet, nem nézik a befektetők, nem hoznak oda pénzt, akkor egy 6-7-es PI ratio akár évekig eltarthat. Ez igazából sajnos így van. Szóval én látok így az egész európai részvénypiacban lehetőségeket továbbra is, főleg, hogy az energia árak most visszamennek, az sokat fog segíteni, tehát azért ez leveszi ezt a féket így a gazdasági növekedésről, vagy a fogyasztói kosár talán jobb lesz, infláció talán visszajön, szóval egy... Ez igazából szerintem pozitív mindenképpen az egész európai piacra. Nyilván az ukrán-orosz háborúnak a vége szintén a régiót segítené például, tehát biztos, hogy a közép-európai régió profitálna leginkább ebből a dologból. Most egyenlőre látunk erre utaló jeleket, hogy lesz-e, vagy nem lesz, hát nyilván ez majd a jövő dönti el, de egyszer minden háborúnak vége van.
1: hazai vállalatvezetőkkel is rendszeresen találkozunk, beszélgetünk, és állandó kérdésként merül fel, hogy mire van szükség ahhoz, hogy egyáltalán felkerülhessenek egy európai portfólió befektetőnek a radarjára. Van-e például olyan hazai midcap társaság, akinek a sztoriát érdeklődéssel követed, vagy beemelhető lenne a ti portfólióitokba?
2: Most per pillanat nem követek semmilyen magyar midcap társaságot igazából, nekünk ez nem a kor tevékenységünk között tartozik. Amit szerintem mindenképpen figyelembe kell venni, pre-float és a megjelenés, tehát az, hogy konferenciákon befektőkkel találkozni, szerintem az fontos. De talán az indexben történő felvétel talán a legfontosabb. Tehát egy MSCI World-ben, egy MSCI All Country World Emerging Markets-ban megjelenés az mindenképpen azt hozza, hogy legalább a passzív befektetők már megjelennek, és hogyha megmozdul a részvényár folyam, akkor úgyis jönnek a többiek is. Ez egy kicsit ilyen horda szellem, azt kell mondjam, tehát valahol föl kell tartani a zászlót, és sikeresen meg kell győzni legalább a passzív investorokat, hogy beszálljanak, és utána a többiek is jönnek. Sajnos ez egy hosszú távú dolog, és ugye Magyarországnak a méretéből adódóan is elég nehéz egy a radarra felkerülni, de szerintem simán lehetséges. Tehát mondjuk azt látjuk, hogy például a lengyel cégek, a cseh cégek már évek óta benne vannak a Stoxx 600-as indexben, és őket például tudom, hogy mindenki a német befektetők közül mindenki nézegeti. Magyarország most jött föl a radarra, tehát a kormányváltással és az egész tőzsdei megmozdulással, a forint árfolyammal és az egyéb dolgokkal nyilván hirtelen az érdeklődés újra fölkerült. Hát, hogy meglátjuk, hogy hogyan fog teljesíteni.
1: A portfólió menedzselésnek elválaszthatatlan része a devizapiaci vélemények megalkotása. Hogyan látjátok jelenleg a világ vezető devizapárját, az euró-dollár kurzus mozgását, illetve mi a helyzet a forinttal, hiszen több éves csúcson tartózkodik a kurzus?
2: A vezető FX-el kapcsolatban euró-dollár szemben még igazából rövid távon dollár erősödést várunk, viszont középtávon inkább a további dollár gyengülést gondoljuk, hogy valószínűbb lesz. Az erősödésnek az oka gyakorlatilag, hogy a gazdasági mutatók a legutóbbiak sokkal jobbak voltak, mint vártuk, és úgy tűnik, hogy kamatcsökkentés sem lesz az USA-ban, ez nyilván visszapörgeti a korábbi pozíciókat és erősíti az amerikai dollárt. Viszont középtávon azt gondoljuk, hogy az amerikai gazdaság és az amerikai államnak a finanszírozása nehézkesebb lesz itt a politikai, geopolitikai témák miatt. Tehát az a benyomásom, hogy itt elég sok külföldi befektető, főleg ilyen ázsiaiak, közel-keletiek igazából nem túl barátian értékelik az amerikai elnöknek az elmúlt egy-két évben tett lépéseit, és emiatt, hogyha lehet, akkor inkább valószínűleg nem az amerikai államot akarják majd finanszírozni. Tehát ebből inkább ilyen politikai, geopolitikai okok lesznek, de gyakorlatilag gazdasági szempontból per pillanat az amerikai dollár erősödése abszolút valószínű. Hát a forinttal kapcsolatban elég sok minden történt már, talán túl is lett egy kicsit lihegve ez az optimizmus. Kis kamatcsökkentés segítene a forintnak a másik irányba mozdulni, nyilván a magyar gazdaságnak sem tenne rosszat. Szerintem inkább egy gyengülés valószínűbb, de forintpiacon mi nem vagyunk igazából jelen.
1: Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál és megosztottad ezeket az értékes információkat. Kok Zoltán, a hamburgi székhelyű Warburg Invest részvénypiaci vezetője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
2: Köszönöm a felkérést, viszont hallásra.
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet.
0: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trendfm podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trendfm. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: Gazdaság és kultúra.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
5: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
6: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: Jó napot kívánok! Budapesten tart a helyszínen és az Árpád hídon Pestre a Szentlélek térnél, két sáv járható, továbbra is lépésben halad a forgalom a Vörösvári úton és a Pacsirtamező utcában a híd felé. Szintén baleset nehezíti a közlekedést Zuglóban a Nagy Lajos Király útján a Mogyoródi útnál, illetve a Pesti úton a Csabai útnál. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton, a nagyobb csomópontoknál, a Károly körúton az Asztória felé, illetve lassú a haladása a Szél Kálmán tér közelében és a Hegyalja út, Budaörsi út útvonalon is kifelé. Hétvégén az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik, karbantartás miatt a Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Mától vasárnapig egyirányúsították a K-hídat az Óbudai-sziget felé rendezvény miatt, hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és az Óbudai-sziget végállomás között. Kovács Botont, PKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n!

0: Vagyok a legfrissebb hírekkel. Elfogadásra javasolta az Európai Bizottság Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amelyet Magyar Péter kormánya június 10-én nyújtott be Brüsszelnek. A folytatásról az Európai Tanács fog határozni. A miniszterelnök még május végén kötött politikai megállapodást Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével a korábban befagyasztott uniós források felszabadításáról. A mostani javaslat szerint a magyar terv teljes költsége 10 milliárd euró, ebből 6,5 milliárd visszanemtérítendő támogatásként, 3,5 milliárd pedig hitelként válhat elérhetővé Magyarország számára. Tűzszünetet kötött Izrael és a Hezbollah, egy magas rangú amerikai tisztségviselő közlése szerint a fegyvernyugvás már életbe lépett, a megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők is részt vettek. Irán felfüggeszti a Hormuzi szoroson áthaladó hajókra tervezett új díjak beszedését. A Reuters információi szerint a moratórium az amerikai-iráni béketárgyalások 60 napos időszakára érvényes. Teherán ugyanakkor előírta, hogy az érintett hajóknak legalább 48 órával az érkezésük előtt tranzitkérelmet kell benyújtaniuk útvonaltervvel és az áthaladás időpontjával, hogy elkerüljék az elaknásított területeket. A kőolaj berakodás újraindítására szólította fel partnereit az ADNOC. Abu Dhabi Nemzeti Olajtársasága az amerikai-iráni megállapodásra és a Hormuzi szoroson áthaladó forgalom várható normalizálódására hivatkozik. Az ADNOC jelezte, hogy a kőolaj átvételének elmulasztása szerződésszegésnek minősül és kártérítési kötelezettséget von maga után. A vállalat felajánlotta, hogy saját vagy kapcsolt vállalkozásainak flottájával segíti azokat a partnereket, amelyek nem tudnak tartályhajókat biztosítani. Levette az Alkotmánybíróság teljesülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet Polt Péter, a testület elnöke. Súlyog Tamás államfő egy hete nyújtott be indítványt a korábban általa vezetett Alkotmánybírósághoz, miután Magyar Péter miniszterelnök május végén bejelentette, módosítják az alaptörvényt, annak érdekében, hogy eltávolítsák pozíciójából az államfőt. Súlyog azt kérte a testülettől, hogy tisztázzák, az ilyen egyedi jellegű aktusok beleférnek-e az alaptörvény módosítás kereteibe. Eddig 7 alkotmánybíró az ügytárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be. Így ebben az ügyben a teljesülés nem határozatképes. Lemondott Orbán Balázs a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról. A politikus Facebook oldalán arról írt, hogy a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a testület működése továbbra is biztosított. Orbán Balázs lemondását azzal indokolta, hogy az országgyűlés a napokban olyan alaptörvénymódosítást szavazott meg, illetve olyan törvénymódosítást készül elfogadni, amely alapjaiban érinti az MCC és más alapítványok életét is.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-os csökkenés mellett 137.626 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 30,5 milliárd forint volt. A blue chipek közül a MOL 1,2%-kal erősödött a nap végére 3.790 forintig. Az OTP 1,9%-kal csökkent 43.980 forintra. A Richter 4,1%-os erősödés mellett 11.730 forinton zárt, a Magyar Telekom 0,5%-kal jött feljebb 2.754 forintra. A Masterplast 0,5%-kal erősödött 2.730 forintra, a Forage 2,4%-kal emelkedett 1.957 forintig. Az Opus 375 forinton stagnált a nap végén. A Bitcoin 4,1%-os pluszban 63.099 dolláron és 15 centen áll, az Ethereum 3,1%-kal csökkent 1.704 dollárra és 15 centre. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 352 forint és 11 fillér, egy amerikai dollár 307 forint 8 fillér, egy svájci frank 380 forint és 16 fillér. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 68 fillér, a cseh koronáé 14 forint 56 fillér. Egy angol font 405 forintba és 95 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 4/10, a frankfurti DAX 1/10%-kal csökken, Párizs 6/10%-kal, a madridi IBEX 3/10%-kal került lejjebb, a milánói bőrze 3/10%-os emelkedésben. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 8/10%-kal erősödik, 77 dollár 20 centnél jár, A Brent jegyzési ára $80.53 hordonként.

0: Egy uncia aranyért 1,8%-os mínuszban 4168 dollárt és 70 centet kérnek.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik, illetve berobban a kánikula, a hőmérséklet holnap 31 és 36, vasárnap 32 és 37 fok között alakul, a hét utolsó napján esőkre, záporokra, zivatarokra is számíthatunk.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Mai témánk az, miképpen lehet a tudományos eredményeket közel vinni az emberekhez, azokhoz is, akiknek hétköznapjaiban talán nincsen benne egyik tudományterület sem. Beszélünk arról, miért fontos kritikával kezelni a hozzánk érkező információkat, és miért kell tudnunk, hogy az agyunk megtéveszthet bennünket, és hogy mennyit számítanak az érzelmeink, és az, milyen hitrendszerrel élünk. Olyan vendéget hívtam ma, akinek a könyve a matematika egy sokak számára nem igazán kedvelt területéhez, a valószínűségszámításhoz kapcsolódik, azonban a könyv a megjelenése óta a figyelem középpontjában áll. Szerzője a hazai tudománykommunikáció egyik ismert alakja, Keszthelyi Gabriella matematikus, aki a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályának munkatársa, és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének adjunktusa. A könyve címe Milyen színű a valószínű? Keszthelyi Gabriella előadása korábban is nagyon népszerűek voltak, és most a kötettel kapcsolatban számos programon is nagyszámú közönség vesz részt, ezért is kérdezem először a tapasztalatairól.
3: Nekem nagyon kellemes meglepetés volt, amikor elkezdtem előadásokat tartani, meg odajöttek emberek, mert én ezt azért csináltam, mert én fontosnak tartom, és én ezt egy missziónak tartom, de őszintén nem gondoltam volna, hogy ekkora felvevő közönség van itt Magyarországon, főleg matekos ismeretterjesztésre. Tehát engem ez még mindig egy döbbenettel, meg ámulattal tölt el, és nagyon, nagyon jó érzés. Tehát jönnek oda emberek, és akkor mondják, hogy hú, hát hogy így nem szerették a matekot, de hogy így látták valahol valami interjúmat, és akkor ez így az tök érdekes volt, és akkor megvették a könyvet, és hogy értik nagyjából, ami a könyvben van, és hogy látom rajtuk, hogy ez egy akkora élmény nekik. Szóval szerintem így ez a legjobb, amit vissza lehet kapni közönségtől.
4: De az élmény nekik, hogy értik, vagy úgy érzik, hogy közük van hozzá.
3: Igen,
4: mert
3: igen,
4: ugye
3: igen,
4: az azért igen. Fontos, hogy a te könyvedben annyi emberközeli példa van, hogy el is hiszem, hogy éreznek valami közösséget vele, meg az előadásaidat is úgy épített föl, hogy rengeteg olyan példát hozol, amivel találkozunk a hétköznapi életben, ha akár csak a valószínűség számításról beszélsz. Szóval ez a titok?
3: Igen, szerintem ez a titoknak a nagy része. Tehát a matematikusok, meg ugye a felső matematika nagyon gyakran a tanításban, akár az egyetemen tanításban nagyon sokszor azt a hibát követi el, hogy az általánostól haladunk a konkrét felé, ami persze matematikában egyszerűbb, hogy kimondunk egy nagyon-nagyon általános tételt, és akkor abból már ugye következnek az egyszerűbb dolgok. De ugye az ember agya meg nem így működik, ezt én valahogy egyetemen is nagyon nehezményeztem, hogy miért nem lehet ezt fordítva csinálni, hogy az egyszerűbbtől megyünk a bonyolultig, hogy nézzünk egyszerű példákat, és akkor egyre absztraktabb lesz, és akkor a végén összeáll egy általános elmélet, vagy tétel, vagy bármi. Persze tisztelt a kivételnek, van, aki így csinálta, de azért nagyon gyakran, szerintem ez a hiba szokott lenni, és akár még középiskolában is simán előfordulhat, hogy túl hamar belemegyünk a nagyon-nagyon általánosba, nagyon absztraktba, és akkor ott elveszítjük gyakorlatilag az embereket, és onnantól már nagyon nehéz visszajönni, meg igazából nem csoda, hogy az emberek úgy érzik, hogy ez így semmi közük nincs.
4: Mi az oka annak, hogy egyáltalán erre a területre indultál, a tudománykommunikáció felé indultál? Tehát még mielőtt a múlt év őszén, ha jól emlékszem, megjelent a Milyen színű a valószínű című könyved, ami azóta már 3 kiadást ért meg, és tényleg óriási siker, de hogy már előtte is ezzel foglalkoztál.
3: Igen, azt hiszem, hogy mindig is nagy hatást szerettem volna gyakorolni. És a matematikában azért többnyire az van, hogyha elméleti matekot csinál az ember, akkor nagyon sokáig szenved egy cikkel, az nagy nehezen megjelenik, és akkor azt szó szerint elolvassák 3-an, tehát hogy ez így nem túlzás.
4: akik akkor, pont ahhoz a területhez értenek, ahhoz a
3: területhez értenek, és én ezzel sosem voltam elégedett. Tehát ez nagyon sok matematikusnak oké, és kicsit irigylem is őket, őszintén szólva nekem ez soha nem volt oké. Én mindig szélesebb közönséghez szerettem volna szólni. Tanítani mindig szerettem, és tulajdonképpen ez volt a következő logikus lépés a tanítás után. Mert ez igazából ugyanolyan, mint a tanítás, csak még egyel szélesebb a közönség, tehát egy picit másképp kell csinálni. De igazság szerint ugyanaz. Tehát azt hiszem, én mindig is azt szerettem, és már gimnazista koromban is ilyen voltam, hogy így szerettem a többieknek elmagyarázni, hogy valamit nem értettek. Egyszerűen én így szeretek tudást átadni, ez talán így a... Hát a legnagyobb szenvedélyem is, meg talán ez az egyik legnagyobb erősségem.
4: Azért érdekel ez engem különösen, mert azt olvastam egy interjútban, hogy azt mondtad, hogy a doktori hallgatóknak is tartasz tudománykommunikációval kapcsolatban kurzusokat. Tehát nem csak egyik irányba végzed ezt a munkát, hanem a másik irányba is. Ott milyen kihívások előtt állsz, amikor ezzel foglalkozol?
3: Azt nagyon szeretem. Most már egy ideje nem is volt rá időm, de majd szeretném újra csinálni. Ott arról van szó, hogy tulajdonképpen a matematikus doktorandusz hallgatókat összegyűjtöm, akiket érdekel a dolog, és azt próbáljuk elérni, hogy tudjanak egy olyan előadást csinálni, ami legalább a matekosok szélesebb körében érthető, mert még ezt talán az emberek nem tudják, de hogy még két matematikus sem feltétlenül érti egymást, hogyha ők külön területről vannak, tehát én beülök valami teljesen más területnek meghallgatni az előadását, akkor jó eséllyel mondjuk az első szlájdot fogom még érteni, és akkor onnantól kezdve meg sokat nem. És engem ez is zavar, hogy tulajdonképpen már a matematika is annyira széttöredezett, úgyhogy ilyenkor azt próbálom elérni, hogy tudjanak egy olyan előadást csinálni, meg úgy beszélni a saját témájukról, hogy legalább így a matekosok, vagy így a szélesebb tudományos körben érthető legyen. Ez ugye azért is nagyon-nagyon fontos, mert hát nekünk nagyon gyakran kell pályáznunk, nagyon sok emberrel meg kell értetnünk, hogy mit csinálunk, hogy azt értsék, hogy az fontos, hogy arra adjanak pénzt, adjanak támogatást, és én ezt nagyon-nagyon élveztem ilyenkor, ugye ez egy ilyen kis csoportos foglalkozás, és akkor mindenkivel tudok egy kicsit one-on-one foglalkozni, és nagyon szeretem, úgyhogy jó is, hogy mondod, mert valamikor jó lenne ezt majd újra csinálni.
4: És mindig nyitott ajtókat találsz, tehát nem érzik úgy a kutatók akár, vagy valamilyen tudományák képviselői, hogy az presztízs romboló lehet, hogyha ő neki el kell mondani egy laikus nyelvén, vagy meg kell értetni egy laikussal, amit ő csinál?
3: Dehogy nem, de ez nem is való mindenkinek. Tehát én azt nem vallom, hogy minden tudósnak ezt kellene csinálni, hanem minden területen kellene lennie legalább pár embernek, azért minél több, annál jobb, akik ezt szívesen csinálják. Tehát annak semmi értelme nincs, hogy olyas valaki, aki nem akar tudományi kommunikációt csinálni, annál ezt így erőltessük, mert abból semmi jó nem fog kijönni. Az ember nem fogja tudni lelkesen átadni ezt. Tehát ide olyan emberek kellnek, akik ebben hisznek, és egy általában egy olyan hozzáállás kellene a tudomány, meg a tudomány politika részéről, ami ezt támogatja.
4: Arról beszélhetünk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia munkatársaként te most mit tudsz ebben lépni azon túl, amit eddig is csináltál?
3: Igen, ez, szóval ennek nagyon örültem, ennek a felkérésnek. Az MTE, Könyvtár és Információs Központ, Tudományi Politikai és Tudományelemzési Osztályán dolgozom most, aminek pontosan ez lenne a feladata, tehát ugye benne is van a nevében, hogy tudománypolitika. Tehát ők, mikor felkértek engem, akkor nagyon örültek is ennek, tehát ők így számítottak is erre, megmondták is, hogy ezt a tudománykommunikációt csinálják, mert pontosan erre van szükségük. Úgyhogy azért jó ez nekem, mert úgy érzem, hogy most már van egy ilyen háttérországom, tehát eddig is csináltam, de kicsit olyan, hogy mondjam, olyan freelancerként csináltam ezt, és most meg van mögöttem egy intézmény, ami sokat segít, meg természetesen itt támogatnak is, úgyhogy így egyszerűbb, meg ezt az emberek azért rögtön érték. Tehát, hogyha azt mondom, hogy Magyar Tudományos Akadémia, azt szinte mindenki azért szokta tudni, hogy az micsoda.
4: A matematika, ugye mondtad, hogy mennyire absztrakt, és amikor mondjuk előadásokat tartasz, szerinted a vizualitásnak, vagy a kézzelfoghatóságnak, szóval, hogy minek van itt ilyen megtartó ereje? Mert azért, hogyha valaki elkezd beszélni a matematikáról, ott is elvesztheti a közönséget néhány perc után.
3: Igen, a vizualitásnak nagyon nagy szerepe van. Nagyon sokszor én egyszerűen csak magamból indulok ki, én is nagyon szeretem. Tehát, hogyha én megyek egy előadásra, én is szeretném, hogy így minél színesebb, meg szagosabb legyen. Persze úgy, hogy azért tartalom is van mögötte. Úgyhogy ez fontos, hogy megtartsuk az embereknek a figyelmét, főleg, hogy az azért ilyen elég rövid szokott lenni a mai világban. Szóval ez az egyik fele, a másik fele az, amiről már beszéltünk, hogy jó példák legyenek, tehát tényleg olyanok, amihez valahogy tudnak kapcsolódni. És a harmadik az szerintem az egyszerűen az előadásmód, tehát valahogy annak át kell jönnie, hogy én lelkes vagyok. Szirent, és akkor az egyszerűen az ragadós.
4: Nemrég beszéltem egy kutatóval, egy matematikussal, aki mondta, hogy ott veszett el a feladatban, amikor YouTube csatornát szeretett volna létrehozni, de annyira bonyolult volt ez a matematikai téma, amit föl kellett volna dolgozni, hogy egyszerűen elengedte, mert rájött, hogy nincs az, amivel meg tudja mutatni.
3: Igen, ez tényleg nagyon nehéz. És a matematikánál különösen nehéz. Tehát, hogy az nekem is azért el szokott tartani egy ideig, hogy hogyan bontsam le, hogy mivel lehetne megfogni, és én sem tudok mindent, tehát azért nem az van, hogy tetszőleges témát el tudok vinni így a közhöz, tehát hogy azért én megválogatom, hogy mik azok a témák, amiket lehet. De ez, szerintem ez egy ilyen külön tehetség, aki ezt megtudja. Ott volt például, akit én nagyon szerettem, megolvastam is mindig, ugye például Richard Feynman, neki volt egy ilyen nagyon különleges képessége erre, de azt hiszem ezt tudják az igazán jó tudománykommunikátorok.
4: Épp ezt akartam kérdezni, hogy milyen ennek a tudománykommunikációnak a története, tehát hogy hová egy vissza valaki, aki ezzel akar foglalkozni, vagy pedig tényleg vannak fantasztikus tehetségű tanárok, akik ezt tudják, és akkor ők azok, akik ezt az utat kikövezik.
3: Ez jó kérdés, nyilván mind a kettő. Én már gyerekkoromban szerettem ilyeneket olvasni, szóval nekem valahogy én ezt ilyen természetesen szívtam magamba, és például a Tipotek kiadó könyveit is mindig imádtam, nem sajnálom is álmodtam róla, hogy majd egyszer a Tipoteknél lesz saját könyvem, de hogy én így azokon nőttem fel, tehát én valahogy ezt így önkéntelenül, anélkül, hogy bármilyen tervem lett volna, mert ez gyerekkoromban inkább tudós akartam lenni, tehát azért az volt, hogy én egy olyan tudós leszek, aki nem tudom, így feltalál dolgokat. Az sokkal később alakult ki bennem, hogy én igazából valójában egy tudást megosztani szeretek.
4: Ugye kutatóként indultál, vagy hát kutatással is foglalkoztál a pályád elején?
3: Ez nehéz, tehát az absztrakt matematika az mindig is lenyűgözött, és az mindig én nagy örömmel töltöttem, mikor valamit megértettem, és valaminek így megláttam a szépségét. De elméleti matekban kutatni, azt nem annyira szerettem valójában. Én alkalmazott matematikus vagyok eredetileg, de a doktorimat azt elméleti matekból csináltam, és ott úgy kötöttem ki, hogy tulajdonképpen a téma, ami engem érdekelt, a dinamikai rendszerek, ahhoz, akit találtam témavezetőt, vagy hát nem túl sok ember csinál ilyet az ELTE-n, a Bucolic Zoltánt, ő közölte, hogy ő ilyen elméleti dolgokat csinál, úgyhogy ha így nála akarok doktorozni, akkor az egy elméleti matematikus doktori lesz, és akkor én még nem igazán tudtam, hogy ez mit jelent, vagy ez miből áll. Úgyhogy így kerültem az elméleti matek közelébe, és aztán egyszerűen az volt, hogy ezt szinte mindenki ezt mondta nekem, hogy ezt kell csinálni, de azért én jobban szerettem mindig is, hogyha van a dolgoknak valamilyen, vagy olyan gyakorlati haszna, hogy ténylegesen alkalmazva van ez a dolog, amit csinálunk, vagy pedig olyan haszna, hogy valahogy el lehet juttatni az emberekhez, és attól az embereknek így jobb lesz, hogy tudnak ezekről a dolgokról. Tehát azt hiszem, engem mindig is ez érdekel, csak hagytam magam nagyon sokáig lebeszélni erről, vagy hát én is lebeszéltem így kicsit magamat.
4: De akkor ezek szerint az időtényező számodra nagyon fontos, mert ugye az alkalmazott matematikában ez elég rövid időn belül megy át, ugye az eredmény, vagy hát sokkal rövidebb időn belül, mint mondjuk az elméleti matematikusok kutatásainál, ahol akár évtizedeket is kell várni.
3: Igen, tehát egyszerűen egyébként csak arról van szó, hogy nagyon türelmetlen vagyok, úgy általában. És azt én nem bírom kivárni, hogy akkor na majd egyszer, nem tudom, 30 év múlva lehet, hogy valaki fogja ezt egy sort használni, amit én itt kiokumáltam. Ez az én személyiségemmel sajnos így nem passzol.
4: Amikor kutató voltál, akkor maga a kreatív folyamat az hogyan történt? Mert ugye erről sokszor esik ebben a műsorban, hogy a kreativitásra azt gondolja az ember, hogy valaki vagy kreatívnak születik, vagy nem. És azért a kutatás esetében ott az nem kérdés, hogy szükség van egyfajta probléma megoldó kreativitásra. Tehát nem is az alkotó kreativitásra feltétlenül, hanem a probléma megoldóra talán.
3: Hát nagyon sokféleképpen jelenik meg a kreativitás, mert szerintem már az is igényel egy kreativitást, sőt, az igényli talán az legtöbb kreativitást, hogy valaki jó kérdést tegyen fel. Mert hogy nagyon sok kérdést fel lehet tenni, de egyáltalán nem biztos, hogy azokat meg lehet válaszolni. Úgyhogy a jó kérdésfelvetés ahhoz eleve szükséges, nem is tudom, jó képzelőerő, meg természetesen egy erős háttér. Tehát kicsit úgy kell elképzelni a matematikai kutatást, hogy nagyon sok tudást kell hozzá szerezni, tehát erős alapok kellenek hozzá, viszont ha az egyszer megvan, akkor a kreativitás ott jön be, hogy hogyan tudod elkezdeni kombinálni ezeket az elemeket. Tehát igazából én szeretem nagyon a művészetekhez hasonlítani, bár nem vagyok művész, de nagy kedvelője vagyok a művészeteknek, de valahogy hasonlóan képzelem el, hogy ott is az van, hogy elmész a képzőművészeti egyetemre, vagy a MOMI-re, vagy akárhova, és akkor nem tudom, kell rajzolnod 1000 darab kockát. És akkor az még mindig nem jó, ilyen szögből, olyan szögből már mindenki nagyon unja, de hogy ez az alapja, tehát hogy az kell, hogy nagyon jól kell ismerni a technikát, meg különböző technikákat, tehát nyilván nem csak kockával van ez, hanem akármi mással, mindenféle technikát megtan az ember, és akkor ott jön be a kreatív processz, hogy hogyan kezdi el ezeket utána kombinálni, hogyan használja ezeket a megszerzett eszközöket, hogyan kapcsol össze különböző területeket, különböző témákat. Tehát engem mindig az nyűgöz le a legjobban, mikor olyan új eredmény születik, ami tartozik egy valamilyen matematikai területhez, és végső soron mégis olyan eredményeket használ föl, amik más területekre számoznak, és amire senki nem gondolt. Ez volt a Fermat-tételnél is, amit azt hiszem 90-valahányban bizonyított be Andrew Wiles, és ugye nagyon-nagyon sokáig az megoldatlan volt, tehát Fermat-sejtés néven volt ismert, és mindenkit lebeszéltek róla, hogy egyáltalán hozzányúljon. Tehát ő is így titokban dolgozott, mert félt, hogy így egyszerűen őrültnek fogják gondolni. És aztán most már nem emlékszem a részleteket, de azt tudom, hogy ezt jegyeztem meg, amikor olvastam a könyvet erről, hogy más területekről, tehát olyan tételeket hozott be, és végül olyan tételek segítségével bizonyította be, amire senki nem gondolt korábban. Tehát valahogy ez a kreativitás, hogy legyen egy nagyon nagy tudás, és azt jól tudja az ember kombinálni, jól tudja ide-oda tenni különböző részeket. És ez most egyébként nagyon meg fog változni az AI miatt, sőt, ez már változik is, tehát most már ugye sorra jönnek ki olyan cikkek, ahol már valamilyen AI-os segítség volt igénybe véve. Ami egyébként szerintem egyáltalán nem baj, tehát egyelőre ezt úgy kell elképzelni egy ilyen cikket jelenleg, hogy tulajdonképpen a matematikusok, vagy a matematikus egy karmester, és akkor ő megfelelően megint kreatívan használja a különböző AI-okat. Mert hogy különböző AI-oknak különböző erősségeik vannak. Tehát van olyan, amelyik pont arra jó, hogy megfelelő kérdést generáljon, tehát hogyha valakinek még nincsen semmilyen ötlete, akkor vannak olyan AI-ok, amik fel tudnak tenni olyan kérdéseket, amiket mondjuk realisztikus, meg érdemes megválaszolni. Akkor vannak olyanok, amik pont az ilyen technikai dolgokban jók, hogy ilyen kisebb technikai dolgokon így átmennek, és akkor nem nekünk kell kézzel így, nem tudom, napokig vagy hónapokig azzal szöszmötölni. És akkor végső soron itt is az történik, ez is egy nagyon kreatív folyamat, hogy ezeket hogyan kombinálja össze, és aztán mennyi az, amit viszont tényleg emberileg meg kell csinálni. Úgyhogy láttam nemrég egy ilyet, és ott szépen az is le volt írva, és hát én az előadást láttam a PPT-t hozzá, hogy hogyan voltak beavatva tulajdonképpen ezek az AI-ok, és hogy zajlott az egész folyamat. Elképesztő kreatív volt. Tehát szerintem ez így nem fog levenni a matematika értékéből, meg a matematikusok értékéből, hogy AI-okat kezdünk használni.
4: Én néhány héttel ezelőtt megkérdeztem a ChatGPT-t, hogy mit gondol arról, hogy utolérje matematikai területen az emberi kreativitást, az AI kreativitása, és azt mondta, hogy nem. És akkor egyrészt az intuíciót említette a ChatGPT, hogy az nincs a gépnek. És például a matematika szépségét, tehát hogy azt mondja, hogy azt, hogy szép egy matematikai feladat, vagy egy bizonyítás, azt is csak az ember tudja.
3: Hát szerintem azért megkérdezzük pár hónap múlva, mert nem biztos, hogy ezt fogja mondani.
4: Igen, lehet.
3: Mert egyébként nekem nagyon meglepő, hogy nagyon ilyen emberi kezd lenni ez, ilyen kicsit ijesztő is, hogy pont ez az, hogy vannak ilyen jó, hát nem tudom, hogy akkor nem biztos, hogy hívhatjuk intuíciónak, de annak jó ötletei, ami nagyon hasonlít az ember által generált ötletekhez.
4: Meg hát nyilván több ismeretanyag lehet az ő fejében, vagy hát az
3: hát
4: ő
3: raktárában. Hát azért fog lekörözni minket, mert egy emberi agynak soha nem lesz módja ennyi ismeretet magába tömni. Tehát ezzel nem lehet versenyezni.
4: A Kobit az évemberének szavazott téged tavaly a könyved miatt is, és a tudománykommunikációs munkád miatt is, és készült veled annak apropóján egy interjú, és akkor az AI-ja kapcsolatban azt mondtad, hogy most fejlődik az az AI, ami majd, hogy is mondtad, hogy az ükunokánk fölött fog uralkodni?
3: Igen. Ezt
4: hogy
3: ezt
4: most nagyon érdekel.
3: Igen. Hát az van, ez azért az AI-os körökben egy elég jól ismert szenárió, hogy lesz úgymond egy ilyen szingularitás, ami annyit jelent igazából, legegyszerűbben megfogalmazva, hogy amikor már olyan AI-ok lesznek, amik képesek maguknál jobb AI-okat létrehozni. És ugye az van, hogy ott mi így kicsit kiesünk az egyenletből, mert mi, tehát hogy mi azt már nem fogjuk tudni igazából így követni. Ez most még mindig az van, hogy csinál valamit az AI, tehát mondjuk akár még csinál egy új matematikai bizonyítást, és akkor azt mi szépen le tudjuk ellenőrizni azért, hogy ez így jó-e. Tehát az van, gyorsabb nálunk, de azért még így be tudjuk érni, meg még mindig csinál hülyeségeket, és akkor azt még így fülön tudjuk csípni, de eljön egy pont, ahol onnantól kezdve nem fogjuk tudni igazából követni, mert tehát nem fogjuk tudni leellenőrizni. Tehát az lesz, hogy az AI így mond valamit, és akkor ezt így el kell dönteni, hogy erre hogy készülünk fel erre az időszakra, amikor már, hát nem tudom, hogy mennyire fogjuk rábízni magunkat, pontosan ezt kellene még most kitalálni, mielőtt felfejlődik erre a szintre, hogy mennyire akarjuk, hogy ilyen univerzális legyen, és mennyire akarjuk, hogy tényleg ez döntsön el mindent helyettünk, vagy majdnem mindent.
2: Keszthelyi Gabriella matematikus, tudománykommunikációs szakember a vendégem, aki az MTA Könyvtár és Információs Központ tudománypolitikai és tudományelemzési osztályának munkatársa, és a BME Matematika Intézetének adjunktusa. Tartunk most néhány perc szünetet, azután egy nagyon izgalmas témával térünk vissza.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
3: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel. Közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél hét van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Elfogadásra javasolta az Európai Bizottság Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amelyet Magyar Péter kormánya június 10-én nyújtott be Brüsszelnek. A folytatásról az Európai Tanács fog határozni. A miniszterelnök még május végén kötött politikai megállapodást Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, a korábban befagyasztott uniós források felszabadításáról. A mostani javaslat szerint a magyar terv teljes költsége 10 milliárd euró, ebből 6,5 milliárd visszanemtérítendő támogatásként, 3,5 milliárd hitelként várhat elérhetővé Magyarország számára. Holnap újra csökkennek az árak a hazai benzinkutakon, a friss üzemanyag tarifák már bőven a védettáros rendszer szintjei alatt lesznek. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolaj 10 forinttal kerül majd kevesebbe. Közben a kormány benyújtott a törvényjavaslatát, amely lehetővé teszi a védett üzemanyag árak kivezetését.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenéssel 137.626 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 30,5 milliárd forint volt. A MOL 1,2%-kal erősödött 3.790 forintra, az OTP 1,9%-kal 43.980 forintra csökkent. A Magyar Telekom 0,5%-kal nőtt 2.754 forintig. A Richter 4%-kal 11.730 forintig emelkedett. Nyugat-Európában a londoni FTSE 4%, a frankfurti DAX 2%-kal került lejjebb a nap végére, a párizsi CAC 6%-os mínuszban zárt, a madridi IBEX 3%-kal csökkent, a milánói börze 3%-kal erősödött. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró, 351 forint és 97 fillér. Egy amerikai dollár 306 forint 92 fillér, egy svájci frank 380 forint és 14 fillér. További híreink következnek. Levette az Alkotmánybíróság teljes ülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet Polt Péter, a testület elnöke. Súlyog Tamás államfő egy hete nyújtott be indítványt a korábban általa vezetett Alkotmánybírósághoz, miután Magyar Péter miniszterelnök május végén bejelentette, módosítják az alaptörvényt annak érdekében, hogy eltávolítsák pozíciójából az államfőt. Súlyog azt kérte a testülettől, hogy tisztázzák, az ilyen egyedi jellegű aktusok beleférnek-e az alaptörvény módosítás kereteibe. Eddig 7 alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozott képes. Lemondott Orbán Balázs a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról. A politikus Facebook oldalán arról írt, hogy a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották elnökké, így a testület működése továbbra is biztosított. Orbán Balázs lemondását azzal indokolta, hogy az országgyűlés a napokban olyan alaptörvénymódosítást szavazott meg, illetve olyan törvénymódosítást készül elfogadni, amely alapjaiban érinti az MCC és más alapítványok életét. Soron kívüli vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Tar Zoltán közösségi oldalának bejegyzése szerint a színházakhoz hasonlóan több múzeum és könyvtár dolgozói részéről is folyamatosak és visszatérőek a panaszok az intézményeken belüli állapotokról, a jelzések szakszerűtlenségről és hatalmi visszaélésekről szólnak.
0: Időjárás jelentés.
4: Folytatódik a kánikula a hétvégén, holnap 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható, vasárnap záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra is számíthatunk 32 és 37 fok közötti értékekkel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
5: Olá Andrea vagyok, ez a Creative Survivor, vendégem pedig Keszthelyi Gabriella matematikus, aki a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályának munkatársa, és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének adjunktusa, tudománykommunikációs szakember, akinek rendkívül sikeres Milyen színű a valószínű című könyvéről is beszélünk most, miközben szóba kerül a kreativitás fejlesztésének kikerülhetetlen témája, és az is, hogy miért van nagyobb hatása a tényeknél, az érzelmeinknek és a hiedelmeinknek akkor, amikor a hozzánk érkező információkat felfogjuk, feldolgozzuk. Folytatom most tehát a beszélgetést Keszthelyi Gabriellával.
6: Creative Survivor.
7: Ugye a Milyen színű a valószínű című könyvedben egy külön részben a kötet hátulján felsorolod azokat a tévhiteket, vagy azokat a...
8: Kognitív torzításokat.
7: Igen, a kognitív torzításokat, amelyek jellemzőek ránk, és amelyek a valószínűség számítással összefüggésben egyébként fontosak lennének, hogy tudjunk róluk. Egyrészt emeljünk ki ebből néhányat, másrészt pedig nagyon kíváncsi vagyok, hogy a világban a tudománnyal összefüggésben észlelhető vagy megismerhető konteók, összeesküvés elméletek, álhírek mennyiben függnek ezektől.
8: Tulajdonképpen a konteók, azok az én szememben, azok egészen így a falig eltolt ilyen kognitív torzításokból jönnek ki szerintem. Tehát, hogy a konteók általában elég szélsőségesek, és mindig elgondolkozom, hogy tulajdonképpen mi lehet annak az embernek a fejében, aki kitalál, hát nem kitalálja, tehát ők úgy gondolják, hogy ezek ugye valósak, és ezek általában az a durva, hogy tök részletesen fel is vannak építve, tehát hogy ezek sokszor nem ilyen elnagyolt dolgok ezek a konteók, hanem nagyon-nagyon részletet, például akár mondjuk az egyik kedvencem az abszolút a lapos föld, és ott is egy ilyen komoly, hát fizika föl van rá építve, tehát hogy nem egyszerűen annyi van, hogy így azt mondják, hogy jaj, lapos a föld. Ők ezt tényleg próbálják én nagyon erőteljesen alátámasztani. És ugye van itt egy nagyon erős torzítás ebben, hogy tulajdonképpen ugye azokat az információkat veszik figyelembe, amikről úgy gondolják, hogy alátámasztják az ő elméletüket, és akkor minden mást arról csak így elfeledkeznek, szóval csak így nem foglalkoznak. Ugye ez egy ilyen confirmation bias-nek szokták ezt hívni, szerintem ez az egyik legerősebb, és ezt mi csináljuk minden nap. Tehát valahogy az van, hogy az emberi narratíva az sokkal irracionálisabb, mint azt szerintem bárki gondolná. Tehát, hogy az, hogy nekünk mi az elképzelésünk a világról, az nem attól függ, hogy mennyi tudományt hallottunk, meg mennyi, nem tudom, okos emberrel beszéltünk, az sokkal hamarabb kialakul annak függvényében, hogy hát tulajdonképpen milyen családban nevelkedtünk, ott így mik voltak a hiedelmek, és ezt így szépen öntudatlanul magunkba szívjuk. És akkor erre persze jön rá egy formális oktatás, és nem mondom, hogy az nem csinál semmit, mert az elég durva lenne, ha az nem csinálna semmit. De végső soron azt csináljuk, hogy ezeket a hiedelmeket akarjuk mindig és mindenáron megerősíteni.
7: Igazolást keresünk?
8: És mindig is, mindig igazolást keresünk. És szerintem még ez se lenne önmagában baj, mert ez egy nagyon emberi dolog, de ezt nagyon sokan nem veszik figyelme. Tehát nagyon sokszor az van, hogy akár még tudósoknál is előfordul, hogy elmennek egy tudományos területre, és jól is csinálják azt, de végig van bennük egy ilyen torzítás, hogy tulajdonképpen van valami, amit ők ki akarnak hozni. És akkor önkéntelenül megtörténhet ez, hogy tényleg elvetnek olyan információt, ami az nem támasztja alá, és erősebben számítanak be olyan információkat, ami meg alá támasztja. Ezt a könyvben is nagyon erősen kiírtam, hogy ezt lehet öntudatlanul is csinálni, meg lehet szándékosan is csinálni. Nyilván a szándékosan az a még nagyobb probléma, de ez az öntudatlanul is egy elég nagy probléma. Itt jön be például ugye ez a cherry picking, ez az adatoknak a mazsolázása, ez is ugye pont ez, hogy akkor ugye azokat az adatokat tartom meg, amik így szépek, meg amik így illeszkednek arra, amit én mondok, és akkor a többit azt meg, hát azt így eldobom. Vagy ugye a texasi mesterlövész probléma ez is olyan, hogy ott meg kicsit úgy néz ki, hogy hát az adatok valahogy szépen együtt állnak, de nincs előzetes, ez pont a fordítottja egyébként annak, amit előbb mondtam, hogy nincsen előzetes elképzelésem, de az adatok itt ilyen szépen összeálltak, úgyhogy akkor erre gyártok egy elképzelést. Tehát ez is probléma. Ugye az évek texasi mesterlövész problémának, mert hogy ha texasi mesterlövész így rálő így a pajtának az ajtajára egy sörétessel, és akkor ahol a legjobban sűrűsödnek ezek a találatok, oda rajzol egy céltáblát. És akkor aki oda megy és ugye megnézi, az azt látja, hogy hát hogy milyen jól lő, hogy itt a céltáblát milyen szépen eltalálta, de hát ugye az baj nem volt a céltábla, hanem előbb voltak ott a találatok, és akkor utána rajzoltunk rá egy céltáblát. Ezek szerintem, amik ilyen nagyon, hát ilyen örökzöldek, és szerintem sokkal jobban kell ezekre figyelni. Tehát szerintem a tudománynak nagyon-nagyon jót tenne, hogyha több önreflexiója lenne. Tehát akár a tudománypolitikában is több önreflexió lenne, és a tudósokban is több önreflexió lenne az ilyen torzításokkal kapcsolatban.
7: De hát nem feltétlenül a tudósoktól, hanem a laikusoktól, vagy a fél információkkal rendelkezőktől jönnek, nem?
8: Ez mind a kettő.
7: Az összeesküvés elméletek.
8: Hát az összeesküvés elméletek, igen, az jó esetben azok nem tudósoktól jönnek. Bár ugye láttunk már furcsa dolgokat, tehát hogy én például így nem tudom felfogni, mikor orvosok között oltástagadók vannak, tehát én az ilyeneknél nekem így, nem, így elfő az agyam. Egyszerűen, tehát hogy igen. És ezért mondom azt, hogy valamikor így hiába foglalkozik valaki tudománnyal, vagy hiába kap egy formális oktatást, ha van valami alatta lévő mélyebb hiedelme, azt nem feltétlenül fogja ez felülírni. Ezért is lenne szükség, hogy ezekkel foglalkozzunk.
7: Mi a helyzet a sztereotípiákkal, vagy akár azzal, hogy az agyunk mindig mintázatokat keres? Nekem ez az egyik legnagyobb kedvencem ez a rész a könyvedben, mert hogy döbbenetes ráismerni, hogy tényleg így működik az agyunk, és azért, hogyha álhíreket olvas az ember, most bármilyen tudományterületről, vagy ilyen konteókat, akkor az is igaz, hogy azért tudjuk közel érezni magunkhoz, mert ezek mint hogyha erre állnának rá.
8: Pontosan. Igen, tehát az agyunk az nagyon-nagyon szereti a mintázatokat, és arról is elég önkényesen dönt, hogy mi az, hogy mintázat. Tehát, hogy érdekes ezt megnézni, itt még mindig nekem a születésnap paradoxon az abszolút kedvencem, de az a kérdés, hogy körülbelül hány emberre van szükség, ha egy ilyen random csoportot veszünk, hogy már átlépje az 50%-ot annak a valószínűsége, hogy lesz legalább két ember, akik egy napon születtek. És ugye itt szinte kivétel nélkül mindig nagy számokat szoktak mondani az emberek, mondjuk tipikusan az év napjainak a felét, plusz egyet, vagy ilyesmit, tehát ilyen 180 valamennyit. Holott így a megoldás, ez ugye 23, ami nevetségesen kevésnek tűnik. És itt az alatta lévő gondolkodási mechanizmus, az tipikusan az szokott lenni, hogy ugye valahogy azt feltételezik az emberek, hogyha van egy véletlenszerű csoport, akkor a születésnapoknak ilyen szépen egyenletesen kell elterülniük, és azt veszik mintázatnak, hogyha ezek mégiscsak csomósodnak, tehát mégiscsak ugye lesz kettő, vagy akár több ember is, akik egy napon születtek. Pedig a valóság az pontosan ennek az ellentéte, tehát az egy nagyon erős mintázat, hogyha ilyen tök egyenletesen terülnek el. nagyon ritkán keletkezik véletlenből ilyesmi. De a fejünkben meg az van, hogy az valahogy így a természetes, vagy ezt hiszük véletlennek, és az a mintázat, hogy csomósodnak. És pont az van, hogy a csomósodás az pont nem feltétlenül egy mintázat, hanem az a tök természetes előfordulása a dolgoknak.
7: Az álhírekkel kapcsolatban ugye beszélnünk kell arról is, hogy a könyvedben ugye sokszor esik a kritikai gondolkodásról, és ez az egyik legfontosabb üzenet, amit nagyon jó lenne, hogyha mindenki így fejben tartana, hogy egyrészt miért is fontos a matematika az életünkben, tehát hogy amikor azt mondjuk, hogy hol fogom én használni a logaritmust, tehát nem ez a fontos, hanem valami egészen más, hogy erről egy kicsit beszélj, hogy ez neked miért olyan különlegesen lényeges dolog, másrészt pedig, hogy tényleg, hogyha álhírekkel találkozunk, és nincs meg bennünk ez a reflex, hogy elgondolkodjunk egy picit is, hogy az valóságos lehet-e, akkor ugye nem nagyon javul ez a mostani helyzet.
8: Szóval nagyon sokszor az álhírek is, meg a konteók is igazából az érzelmeinkre appellálnak. És ez is valami, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy tulajdonképpen mennyire ki vagyunk téve mindenféle érzelemnek, és azt, amikor erre próbál valaki appellálni. És a kritikai gondolkodás az pedig valahogy azt mondja ki, hogy ettől kicsit el kell szakadni, és meg kell nézni, hogy mi van mögötte, tehát hogy van-e itt valami valódi mintázat, vannak-e itt valódi következtetések, lehetségesek-e ezek a következtetések. Ugye, ha módunkban el látni az adatokat mögötte, akkor az még szerencsésebb, mert akkor rá lehet nézni. Ugye az a nehéz, hogy a világban most már egyre elterjedtebb, hogy könnyű hamis információt terjeszteni, mert hogy most már nagyon könnyű hamis vizuális információt készíteni AI segítségével, vagy akár ugye deepfake-eket, tehát hogy az emberek egyre jobban belesüppednek abba, hogy már inkább nem, tehát vagy az van, hogy nem hisznek el semmit, ami az interneten van, tehát azt se hiszik el, ami ténylegesen igaz, vagy mindent elhisznek. Ez a két véglet szokott sajnálatos módon lenni, és akkor a kritikai gondolkodás valahogy arról szól, hogy kicsit így mögé nézünk, vagy kicsit így megpróbálunk a tényekhez ragaszkodni, és tulajdonképpen a logika segítségével leellenőrizni, hogy tényleg ezek a következtetések lehetségesek-e, plauzibilisek-e, és így tovább. Én ezt mindig úgy mondom, hogy ez egy ilyen igényesség a gondolkozásban. És ez abszolút nem csak a matematikáról szól, tehát hogyha én olyan pozícióban lennék, hogy mondjuk létrehozhatnék egy ilyen órát az iskolában, ami ezt akarná, hogy kritikai gondolkodás, annak egy része lenne a matematika, egy nagyon erős része lenne így a magyar nyelv.
7: Tényleg?
8: Persze, és az érvelés technika. Tehát amit nem tudnak általában az emberek, hogy a nyelvtan, főleg egyébként a magyar nyelvtan, az tök erős párhuzamba állítható a matematikával. Tehát egy mondat szerkezet, azt egy ilyen fa struktúrába föl lehet rajzolni. Ugye van ez a predikatív szerkezet, az alanyállítmány, és akkor hogy hogyan jönnek rá az ilyen jelzői, határozói struktúrák. Én ilyen zsolnai módszerrel tanultam általános iskolában, és ott ezen iszonyatosan nagy hangsúly volt, és én így imádtam, tehát én ezt nagyon szerettem, és akkor még nem is tudtam, hogy ennek mondjuk bármi köze lenne a matematikához. De ez nagyon fontos a szövegértésben. Tehát sokszor az emberek már ott vesznek, a nulladik lépésnél vesznek, hogy nem értik egyszerűen, amit olvasnak. Uh-huh. Hogy nem tudnak jól szöveget értelmezni. Tehát még akkor is, hogyha nem egy konteó, meg nem egy álhír van, hanem egy teljesen normális szöveg van, nem értik, hogy mi van benne, és úgy nagyon nehéz bármilyen kritikai gondolkodást eszközölni, hogyha nincsen szövegértés. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos része lenne, és az érvelés technika egyrészt ott is nagyon sok ilyen torzítás van, tehát hogy erre is legyenek igazából figyelmesek az emberek, hogy amikor olvasnak egy valamilyen szöveget, vagy egy valamilyen kritikát, hogy ott tényleges érvek hangzanak el, vagy pedig jó kis ilyen érvelési hibák, tehát akár nem tudom, szalmabáb, vagy csúszós lejtő, bármi. Ezt szoktam még észrevenni, mikor akár valami tudományos, vagy valami féltudományos dologról, mondjuk nekiállok valakivel vitatkozni, vagy valaki nekiáll mondjuk velem vitatkozni, hogy sokszor nem az van, hogy mondjuk intelligenciabeli hiány van, vagy bármi ilyesmi, hanem nagyon sok ilyen érvelési hiba kerül bele abba, amit mondani, nélkül, hogy észrevenni. És tipikusan az, hogy az emberek tényleg érzelmi emberek, és amint előkerülnek ezek az érzelmek, úgy jönnek az ilyen mindenféle logikai hibák, kognitív torzítások. Tehát sokszor még csak nem is arról van szó, hogy valaki mondjuk így szándékosan félre akar vezetni, vagy szándékosan valami rossz indulatú dolgot akar, hanem ilyen dolgokon csúszik el. És ez megint, ez egy abszolút tanulható dolog, és szerintem ez lenne az egyik legfontosabb, főleg mostanában, amit lehetne iskolában tanítani.
7: Ha visszatérünk a kiinduló ponthoz, a tudományi kommunikációhoz, szerinted milyen felületei lennének üdvözítőek ennek? Tehát mondjuk a munkádat hogyan képzeld el, hogy mi mindent kellene meghódítania ennek a területnek még, hogy tényleg minél több információ eljuthasson az emberekhez?
8: A legerősebb az teljesen egyértelműen a social media, és ezt én így érzem magamon is, mert még mindig nincs egy tisztességes social media felületem, amin nem tudom, dolgozom az ügyen, de egyébként ezért is csodálkozom, hogy a könyv maga ekkora siker, mert hogy nem volt igazán így social médián sem terjesztve, nincsenek hozzá videók, ilyesmi, és így megdöbbentett, hogy még ennyien is szeretik a könyveket, megolvasnak könyveket, ami nagyon jó, de abszolút ez az ilyen videós felületek, ebből fogyasztanak szerintem a legtöbbet az emberek. Ebből kellene több, meg nekem is e felé kellene elmennem, hogy ilyen nem túl hosszú, gondolatébresztő videók. Nagyon sok ember nem fog ilyen egy-másfél órás előadásokat végighallgatni, tehát hogy szerintem valahol ilyen 20 perc, fél óra, 3-4 óra max ilyesmiben érdemes belőni az ilyen tartalmakat.
7: Szerinted könyvek terén a tudománykommunikáció már elérte az optimális...
8: Nem.
7: Nem?
8: Nem. Hát nagyon kevés magyar van, aki tudománykommunikációt csinál, akár bármilyen tudományterületről. Magyar nyelven azért még lehetne sokkal több tudományos ismeretterjesztő könyv elérhető. Felnőtteknek azért már egész jó a piac, meg ugye nagyon sok felnőtt azért tud angolul olvasni, tehát úgy azért végtelen a piac, ha az angol nyelvűt is belevesszük. A gyerekeknek szerintem kevés jó van. Tehát például, amin én teljesen megdöbbentem, van a Mimi Csoda sorozat, és amikor még én voltam gyerek, én nekem is volt egy csomó Mimi Csoda könyv, és nagyon-nagyon imádtam, és most belenéztem valahogy egy könyvesbolt vagy valamiben, és hogy alig van benne szöveg. Persze nagyon szép színes képek vannak benne, meg szépen illusztrálva, de hogy most így alig van benne szöveg. És
7: tehát az új kiadásban már...
8: Látványra megy rá, igen, meg aha, hogy így ugye nem olvasnak, de hát mondjuk így nem is fognak olvasni, tehát hogy ebbe az irányba indulunk el, hogy akkor ezt szolgáljuk ki, hogy minden minél látványosabb legyen, azért kell mögé content. Pont így lehet rávenni őket, hogy olvassanak. Ezt gondolom legalábbis.
7: Meg akartam az előbb kérdezni, hogy a valószínűség számításon túl van még a matematikának olyan területe, ami ennyire ember közelbe hozható? Szerinted? Mert ugye ehhez nagy közünk van, bár nem tudjuk. Amikor a könyvedről beszélsz, mindig elmondod, hogy ez tulajdonképpen az emberiség történetével egyidős, és az ember túléléséhez is ezek a latolgatások, a döntési helyzetek hozzájárultak. Szóval hogy ez velünk él lényegében.
8: Hát ugye, ami az én eredeti területem, a dinamikai rendszerek, ott is szerintem sok mindent közel lehetne hozni a nagy közönséghez.
7: Mert ez mi? Aztán kevesen tudja.
8: A dinamikai rendszerek azok olyan rendszerek, amik általában eléggé determinisztikusak, tehát jól leírhatók valami konkrét egyenlettel. Ilyen például mondjuk a bolygóknak a pályája, amit több száz éve tudunk, hogy hogy van. De vannak olyan dinamikai rendszerek is, amik szintén ugyanígy jól leírhatók, de nagyon érzékenyek, tehát nagyon könnyen válnak kaotikussá. Ilyen például az időjárás előrejelzés, hogy ott is tök exakt egyeneteink vannak, de amiatt, hogy nem tudunk végtelen pontossággal mérni, ezért ezek így nagyon könnyen kisiklanak, és kaotikussá válnak, de nem véletlenszerűen, tehát semmi köze nincs a valószínűségekhez a dolognak, hanem ez így a rendszernek a sajátossága. Tehát a fizikai világunkban még ilyenből van nagyon sok, és ezek is nagyon nehezen előrejelezhetők, de nem a véletlen miatt. És én valahogy úgy látom, hogy a mi világunkat ennek a két dolognak a keveréke mozgatja, hogy vannak ténylegesen véletlenszerű dolgok, és vannak ilyen dinamikai rendszeres kaotikus dolgok, amik más miatt nehezen előrejelezhetők. Úgyhogy még az is lehet, ugye nagyon sokan megkérdezték a könyvétel is, hogy mikor lesz második könyv, és egyébként nagyon szeretnék egy második könyvet, és ott szerintem e felé fogok kicsit elindulni ebbe az irányba, úgyhogy erről fogok majd írni.
7: Bár mind a két téma szembe megy az emberek alapvető igen, elvárásaival, vagy gondolkodás igen, módjával, mert a véletlennel sem vagyunk túl jobban, szeretjük azt gondolni, hogy van egyfajta determinisztikusság.
8: De én pont ezt szeretem. Azt hiszem, hogy engem ez az, ami vonz, hogy kicsit felébreszteni az embereket, meg engem is ezek érdekelnek, hogy mi van tulajdonképpen így, mire épül a valóság. És akkor erre szerintem jó felhívni mások figyelmét is.
5: Keszthelyi Gabriella, matematikus tudománykommunikációs szakember, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ tudománypolitikai és tudományelemzési osztályának munkatársa, a BME Matematika Intézetének adjunktusa volt a vendégem ebben a műsorban, akivel tehát a tudománykommunikációról, a kreativitásról, a kritikai gondolkodásról beszélgettünk, és a Milyen színű a valószínű című könyvében szereplő különösen érdekes listáról, amely a kognitív torzításokat tartalmazza, és amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy nem látunk tisztán, amikor álhírekkel vagy esetleg összeesküvés elméletekkel találkozunk. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, ez az adás is újra hallgatható a Spotify-on. A műsor saját csatornáján találkozunk egy hét múlva, Olá Andrát hallottátok.
0: A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 19 óra van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Elfogadásra javasolta az Európai Bizottság Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amelyet Magyar Péter kormánya június 10-én nyújtott be Brüsszelnek. A folytatásról az Európai Tanács határoz majd. A miniszterelnök még május végén kötött politikai megállapodást Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével a korábban befagyasztott uniós források felszabadításáról. A mostani javaslat szerint a magyar terv teljes költsége 10 milliárd euró, ebből 6,5 milliárd visszanemtérítendő támogatásként, 3,5 milliárd pedig hitelként elérhető Magyarország számára. Tűzszünetet kötött Izrael és a Hezbollah. Egy magasrangú amerikai tisztségviselő közlése szerint a fegyvernyugvás már életbe lépett. A megállapodás megkötésében amerikai

0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 6,1%-os csökkenéssel 137.626 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 30,5 milliárd forint volt. A MOL 1,2%-kal erősödött 3.790 forintra, az OTP 1,9%-kal csökkent 43.980 forintig. A Telekom 0,5%-kal nőtt 2.754 forintra, a Richter 4,1%-kal emelkedett 11.730 forintig. A londoni FTSE 4,1% mínusszal, a frankfurti DAX 0,1%-nál is kisebb mértékű csökkenéssel zárt, a párizsi CAC 6,1%-kal gyengült. Milánó 3,1%-kal került feljebb, Madrid ugyanennyivel csökkent a kereskedési idő végén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 351 forintba és 75 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 306 forintot és 64 fillért, egy svájci frankért 379 forintot és 82 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 56 fillér, a cseh koronáért 14 forint 55 fillér, egy angol font 405 forintba és 73 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,2%-kal drágul, 77 dollár 54 centnél jár, a Brent jegyzési ára 80 dollár 69 centen áll 1%-os pluszban. Egy uncia aranyért 4171 dollárt és 10 centet kérnek a világpiacon, 1,8%-os csökkenés mellett. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Idehaza aláírta az alaptörvény 16. módosítását az államfő. Az országgyűlés döntött arról, hogy nem választható miniszterelnökké az, aki összesen megszakításokkal együtt is legalább már 8 évig betöltötte ezt a megbízatást. Súlyog Tamás közleménye szerint a megoldás európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető. Lemondott Orbán Balázs a Matthias Corvinus Kollégium alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról. A politikus Facebook oldalán arról írt, hogy a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották elnökké, így a testület működése továbbra is biztosított. Orbán Balázs lemondását azzal indokolta, hogy az országgyűlés a napokban olyan alaptörvénymódosítást szavazott meg, illetve olyan törvénymódosítást készül elfogadni, amely alapjaiban érinti az MCC és más alapítványok életét. Több mint 1,8 millió utasa volt a múlt hónapban a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérnek, ez 7,1%-kal több, mint a tavalyi év azonos időszakában. A legtöbben Londont, Párizst és Milánót választották. A kargó üzletág erősödése lendületes maradt, a májusban kezelt csaknem 41,5 ezer tonna áru, 12%-kal több, mint egy évvel korábban. Ante Zsigmant választották meg a Horvát Nemzeti Bank új elnökévé. A szakember idáig a horvát pénzügyi felügyelet élén állt. Az új jegybank elnök Boris Vujčićot váltja, aki június 1-je óta az Európai Központi Bank alelnöke. Zsigmán volt az egyetlen jelölt, kinevezését a kormányzó Horvát Demokratikus Közösség kezdeményezte. Az új elnök korábban a horvát jegybanknál, a Raiffeisen Banknál és a pénzügyminisztériumban is dolgozott vezetőbeosztásban.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a hőség a hétvégén, holnap 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható, vasárnap a derült időt követően záporokra, zivatarokra és felhőszakadásra is számíthatunk, a hét utolsó napján a csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dalokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi, üdv a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
0: Trend Night.
1: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
3: Adrenalin fröccs bevállalósoknak. Visegrádi boppája. A mintegy 700 méter hosszú alpesi és nyári pályán 3 év feletti gyerekek is csúszhatnak szüleikkel, kétszemélyes bobban, a 8 év felettiek pedig önállóan is nekivághatnak a lejtőnek. A járművek sebessége szabályozható, így a lendületesebb tempót kedvelők és az óvatos duhajok egyaránt megtalálhatják számításukat. A Dunakanyarban közvetlenül a folyóparton található Gödi Kalandpark remek választás, ha Budapest közelében keresünk aktív programot. Kötélpályák mellett csapatjátékok, csúszópályák és kihívást jelentő mászóelemek is elérhetők, így baráti társaságoknak, családoknak egyaránt jó program lehet. Kalandok négy keréken, határok nélkül. Hungaroring, Mogyoród. A mogyoródi versenypálya elsősorban a Formula 1 magyar nagydíj helyszíneként ismert, azonban egész évben számos autós és motoros program várja az érdeklődőket. A gyerekek a miniring pályán játékos formában ismerkedhetnek meg a kressz alapjaival és a biztonságos közlekedés szabályaival. A haladó élménykeresők egyik ismert célpontja a Piriscsévi MX Centrum. A változatos terepviszonyoknak és pályaszakaszoknak köszönhetően akár a motocrosst kedveljük, akár az endúrózásért rajongunk, megtalálhatjuk a számunkra ideális kihívást. Emellett külön pályán négykerekű járművekkel is gyakorolhatunk.
2: Hello Hungary a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Vadfruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogram díjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a High Tech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a Vadfruttik zenél a folytatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zenész zeneszerző producer Rutka Robert Budapesten született 1967-ben. 5 évesen kapta meg első hangszerét, azt a szájharmonikát, amely évekig a kedvenc hangszere volt. 6 évesen zongorázni, 9 évesen klasszikus gitározni és énekelni tanult. Az első elektromos gitárjával a kezében egyértelművé vált számára, hogy az egyetlen dolog, ami igazán boldoggá teszi, az a zenélés. 1989-től napjainkig több mint 200 nagylemez elkészítésében működött közre, zenekaraival számos itthoni és külföldi fesztiválon, illetve rendezvényen vett részt. 2001 és 2008 között Jimmy Winchesterrel számtalan jelentős slágert írtak és énekeltek el, ezt az elismerésekben és kiadványokban is termékeny, aktívan koncertező formációt 7 év együttműködés után zárták le, hogy szólóban is bizonyítsanak a hazai és nemzetközi zenei szakmának.
1: Trend Nights.
2: Rutka Robert zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Elfogadásra javasolta az Európai Bizottság Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amelyet Magyar Péter kormánya június 10-én nyújtott be Brüsszelnek. A folytatásról az Európai Tanács fog határozni. A miniszterelnök még május végén kötött politikai megállapodást Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, a korábban befagyasztott források felszabadításáról. A mostani javaslat szerint a magyar terv teljes költsége 10 milliárd euró, ebből 6,5 milliárd vissza nem térítendő támogatásként, 3,5 milliárd pedig hitelként válhat elérhetővé Magyarország számára. Tűzszünetet kötött Izrael és a Hezbollah. Egy magasrangú amerikai tisztségviselő közlése szerint a fegyvernyugvás már életbe lépett. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők is részt vettek. Irán felfüggeszti a Hormuzi szoroson áthaladó hajókra tervezett új díjak beszedését. A Reuters információi szerint a moratórium az amerikai-iráni béketárgyalások 60 napos időszakában érvényes. Teherán ugyanakkor előírta, hogy az érintett hajóknak legalább 48 órával az érkezésük előtt tranzitkérelmet kell benyújtaniuk útvonaltervvel és az áthaladás időpontjával, hogy elkerüljék az elaknásított területeket. Holnap újra csökkennek az árak a hazai benzinkutakon. A friss üzemanyagtarifák már bőven a védett áras rendszer szintjei alá eshetnek. A benzin nagykereskedelmi ára 7,

0: 1,9%-kal 43.980 forintra csökkent. A Magyar Telekom 0,5%-kal nőtt 2754 forintra, a Richter 0,4%-kal emelkedett 11.730 forintig. A londoni FTSE 0,4% mínusszal, a frankfurti DAX 0,1%-nál is kisebb mértékű csökkenéssel zárt, a párizsi CAC 6,1%-kal gyengült. Milánó 3,1%-kal került feljebb, Madrid ugyanennyivel csökkent a kereskedési idő végén. Levette az Alkotmánybíróság teljes ülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet Polt Péter, a testület elnöke. Súlyog Tamás államfő egy hete nyújtott be indítványt a korábban általa vezetett Alkotmánybírósághoz, miután Magyar Péter miniszterelnök május végén bejelentette, hogy módosítják az alaptörvényt, annak érdekében, hogy eltávolítsák pozíciójából az államfőt. Súlyog azt kérte a testülettől, hogy tisztázzák, az ilyen egyedi jellegű aktusok beleférnek-e az alaptörvény módosítás kereteibe. Eddig 7 alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes. Lemondott Orbán Balázs a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról. A politikus Facebook oldalán arról írt, hogy a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották elnökké, így a testület működése továbbra is biztosított. Orbán Balázs lemondását azzal indokolta, hogy az országgyűlés a napokban olyan alaptörvénymódosítást szavazott meg, illetve olyan törvénymódosítást készül elfogadni, amely alapjaiban érinti az MCC és más alapítványok életét. Több mint 1,8 millió utasa volt a múlt hónapban a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérnek, ez 7,1%-kal több, mint a tavalyi év azonos hónapjában. A legtöbben Londont, Párizst és Milánót választották, az első 5 hónap utasforgalma meghaladta a 7,6 milliót. A kárgó üzletág erősödése lendületes maradt, a májusban kezelt csaknem 41,5 ezer tonna áru 12%-kal több, mint egy évvel korábban. A stabilan emelkedő árumennyiség január és május között 188 ezer tonna légiáru fogadását jelentette a repülőtéren. Horvátország jószomszédi légkörben kívánja rendezni Magyarországgal az energetikai együttműködés nyitott kérdéseit. Ezt Andrej Plenković horvát kormányfő közölte, miután Brüsszelben találkozott Magyar Péter miniszterelnökkel. Az egyeztetést az uniós tagállami vezetők csúcs találkozójának keretében tartották. Plenković az X közösségi oldalon azt írta, Horvátország javítani kívánja a két állam kapcsolatait. Közlése szerint abban is megállapodtak, hogy a következő hónapokban kétoldalú találkozót tartanak Zágrábban vagy Budapesten.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kánikula a hétvégén. Holnap 31 és 36 fok közötti hőmérsékleti értékek várhatók. Vasárnap a derült időt követően záporokra, zivatarokra és felhőszakadásra is számíthatunk. A hét utolsó napján a csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehény dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.
3: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően aláfagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

egymás előtt. Azt mondják, ha ennyire magasra repülsz, az könnyen meg a szép márvány padló, csak egy kicsikét hideg.

tele. Van egy üveg rumom, fél literes. Hogyha kérnél belőle, csak hív fel, nyugodtan keres. Nem ugyanazok az érdekek.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt Van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
0: Trend Night.
1: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119/C-ben. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Elfogadásra javasolta az Európai Bizottság Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amelyet Magyar Péter kormánya június 10-én nyújtott be Brüsszelnek. A folytatásról az Európai Tanács fog határozni. A miniszterelnök még május végén kötött politikai megállapodást Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, a korábban befagyasztott források felszabadításáról. A mostani javaslat szerint a magyar terv teljes költsége 10 milliárd euró, ebből 6,5 milliárd vissza nem térítendő támogatásként, 3,5 milliárd pedig hitelként válhat elérhetővé Magyarország számára. Tűzszünetet kötött Izrael és a Hezbollah. Egy magasrangú amerikai tisztségviselő közlése szerint a fegyvernyugvás már életbe lépett. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők is részt vettek. Irán felfüggeszti a Hormuzi szoroson áthaladó hajókra tervezett új díjak beszedését. A Reuters információi szerint a moratórium az amerikai-iráni béketárgyalások 60 napos időszakában érvényes. Teherán ugyanakkor előírta, hogy az érintett hajóknak legalább 48 órával az érkezésük előtt tranzitkérelmet kell benyújtaniuk útvonaltervel és az áthaladás időpontjával, hogy elkerüljék az elaknásított területeket. Holnap újra csökkennek az árak a hazai benzinkutakon. A friss üzemanyagtarifák már bőven a védett áras rendszer szintjei alá eshetnek. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolajé 10 forinttal kerül majd lejjebb. Közben a kormány benyújtott a törvényjavaslatát, amely lehetővé teszi a védett üzemanyag árak kivezetését.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-os csökkenéssel 137.626 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 30,5 milliárd forint volt. A MOL 1,2%-kal erősödött 3.790 forintig, az OTP 1,9%-kal 43.980 forintra csökkent. A Magyar Telekom 0,5%-kal nőtt 2.754 forintra, a Richter 4,1%-kal emelkedett

0: határozatképes. Lemondott Orbán Balázs a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról. A politikus Facebook oldalán arról írt, hogy a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották elnökké, így a testület működése továbbra is biztosított. Orbán Balázs lemondását azzal indokolta, hogy az országgyűlés a napokban olyan alaptörvénymódosítást szavazott meg, illetve olyan törvénymódosítást készül elfogadni, amely alapjaiban érinti az MCC és más alapítványok életét. Több mint 1,8 millió utasa volt a múlt hónapban a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérnek, ez 7,1%-kal több, mint a tavalyi év azonos hónapjában. A legtöbben Londont, Párizst és Milánót választották, az első 5 hónap utasforgalma meghaladta a 7,6 milliót. A kárgó üzletág erősödése lendületes maradt, a májusban kezelt csaknem 41,5 ezer tonna áru 12%-kal több, mint egy évvel korábban. A stabilan emelkedő árumennyiség január és május között 188 ezer tonna légiáru fogadását jelentette a repülőtéren. Horvátország jószomszédi légkörben kívánja rendezni Magyarországgal az energetikai együttműködés nyitott kérdéseit. Ezt Andrej Plenković horvát kormányfő közölte, miután Brüsszelben találkozott Magyar Péter miniszterelnökkel. Az egyeztetést az uniós tagállami vezetők csúcs találkozójának keretében tartották. Plenković az X közösségi oldalon azt írta, Horvátország javítani kívánja a két állam kapcsolatait. Közlése szerint abban is megállapodtak, hogy a következő hónapokban kétoldalú találkozót tartanak Zágrábban vagy Budapesten.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kánikula a hétvégén. Holnap 31 és 36 fok közötti hőmérsékleti értékek várhatók. Vasárnap a derült időt követően záporokra, zivatarokra és felhőszakadásra is számíthatunk. A hét utolsó napján a csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazzlemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Onodi ezt a gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Médé Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruitig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatboxszal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
0: A különleges zenei válogatásban Babarci Bulcsú következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvezetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monarch Swing és a sanzonok világa, a tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: 94.2.
1: Gazdaság és kultúra.
0: Trend FM.
2: Nancy nem beszél magyarul, Nancy nem beszél magyarul, Nancy nem beszél magyarul.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság néha. Ha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én.

Kegyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés, úgysem tudhatod a örök

jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel.

Különleges zenei válogatása 94.2-n és azonnal a színésznő énekesnő Péterfi Bori következik nálunk. A 2000-es években a Krétakör Színházzal dolgozott, és 2008-tól volt a Nemzeti Színház tagja ő. 2007 májusában alakult új zenekara az Amorf Ördögök szerzőiből és tagjaiból verbúvált Chanson Pop Love Band. A Love Band tagjai Csuklóból erőlködés nélkül játszanak diszkót, ős beatzenét, militáns rockot, mutáns reggit és pszichedelikus popot. Bori pedig lazán cserélgeti a szerepeit, sokszor ellenállhatatlan dízőz, néha vérszívó vámpír, máskor megérzékeny, friss, szerelmes tini lány. Mindez mégsem kiszámítható színésznői rutinból jön, lemezen és koncert színpadon is ő egy igazi popdíva. Íme tehát Péterfi Bori most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, Az én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A dunaújvárosi Toma Gábor alias Frank jellegzetes hangja és stílusa miatt azt hiszem nem keverhető össze más előadókkal. Frank egyébként a konzervatóriumba és a zeneművészeti főiskola jazz tanszakára is járt, de egyiket sem fejezte be. Az előbbiből kicsapták, az utóbbit ő maga hagyta ott. Játszott a Hiperkarmában, a Quimbyben, a Kispál és a Borzban, valamint a Balaton együttesekben. Jelentek meg szólólemezei, és 2007 óta a Budapest Bárban is hallhatjuk őt.
1: Trend Night.
2: Franktől is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatás.

0: ablakos.
1: A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Dániel játéka és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek. A sokoldalú jazz zongorista zeneszerző a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Be The First indie rock zenekart Péli Barna Péter Fiatila basszusgitárossal hozta létre, majd csatlakozott hozzájuk Kotler Ákos dobos is. Az együttes 2011 nyarán alakult Budapesten, majd koncertezni kezdtek, ahol Péli Barna szerzeményei mellett a koncerteken olyan világsztároktól választottak dalokat, mint például Britney Spears, Rihanna, Jamiroquai vagy akár Bruno Mars. 2012 nyarán jelent meg az első nagy lemez, amelyről a Shake It és a Sexy Butterfly című dalokhoz videóklip is készült. 2014-ben felkérték őket, hogy az Origo egyik oldalán online gitáriskolát indítsanak. Majd ennek folyamányaként elindult a zenekar tehetségkutató versenye is, amely a formáció nevét viselte, és az ehhez íródott Be The First című dalhoz 2014 tavaszán videóklipet is forgattak. 2014 májusában megjelent a második lemez, amelyen helyet kapott a tehetségkutató dala is.
1: Trend Night.
2: A Be The First következik most a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Lóczi Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése, egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram épp felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Lóczi Játszik következik.